0: tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csak nem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázúriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
1: Az időjárásról.
0: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Preveta. Preveta. Preveta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Preveta.
1: Kedves hallgatóink, professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesével, az Energia, Kerámia és Polimer Technológiai Intézet intézetigazgatójával, egyetemi tanárral beszélgetünk ebben az órában, akit tisztelettel, szeretettel köszöntök műsorunkban, stúdiónkban, és itt a felvétel előtt megbeszéltük, ugye, hogy tegeződő formában fogunk beszélgetni a beszélgetés témájából adódóan is, hiszen téged ismerhetünk meg picit jobban, a szakmai munkásságodat, a pályára való elhívásról is fogunk szólni, így köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a felkérést, és köszöntelek szeretettel.
2: Én is köszönöm, örülök, hogy itt látok, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ugye 2025. novembere óta vagy a Miskolci Egyetem egyik rektor helyettese.
2: Így van.
1: És hogy milyen út vezetett ideig, erről is

0: készülünk itt az előttünk álló órában, ha először visszakanyarodhatunk a gyermekkorodhoz, hogy mi hívott, még nem is csak, hogy a műszaki pályára, de mi volt az a pont így a természettudományos tárgyak iránti érdeklődésnek a kezdete, ami így felidézik benned a gyermekkorodból, mik azok az emlékek, amelyeket ilyen szempontból is őrzöl?
1: Én ilyen szempontból későn érő típusnak számítok, nagyon felhőtlen boldog gyerekkorral rendelkezem, úgyhogy nem mondhatom azt, hogy 5 éves koromtól már tudtam, hogy én gépészettel vagy bármi mással szeretnék foglalkozni. Gyerekként sok mindent mondtam, és sok minden akartam lenni, akár táncos nő is volt egy idő, amikor azt szerettem volna lenni. Valamikor általános iskolában jött az első olyan érzés, amire úgy vissza tudok emlékezni, hogy mindenem volt a matek. És éreztem, hogy nekem a matematika a matekkal kapcsolatos dolgok, azok szinte tanulás nélkül nagyon könnyen mennek, elkezdtem versenyekre járni, és aztán meggyőztem édesapámat, hogy matek szakkal szeretnék tovább menni, és matek tagozatra szeretnék tovább tanulni, úgyhogy az volt az első időpontom ott általános iskolában.
0: Hol teltek a gyermekéveid, és a tanulmányokon túl mik azok az értékek, amelyek már ekkor meghatározóak voltak?
1: Igen, én itt Miskolcon születtem, és itt is nőttem fel, úgyhogy egy hamisítatlan miskolci lakos vagyok. Én a családból egy nagyon rendezett környezetben nőttem fel, és mindenki a családban, mindenki azt mondja, hogy édesapámra hasonlítok nagyon azzal a nagyon pontossága, precizitással, magas elvárásokkal. Állítólag már kisebb koromban, én nem emlékszem rá, de szétszedtem simán a videó lejátszót, és aztán összeraktam. Én ugyanerre nem emlékszek annyira. Édesapám volt ilyen matematika, ő építőmérnök volt egyébként, és ő volt egy ilyen nagyon határozott, nagyon pontosan tervező ember, élre hajtogatott ruhákkal és pontos szekrénybeosztással. Én is ilyen vagyok.
0: Akkor ezt meg tudod erősíteni, hogy a szülői minta nagyon meghatározó egy gyermek életében.
1: Nem, mindenképpen nagyon meghatározó volt. Nekem egy nagyon szerencsés kettőségem volt. Édesapámtól egy tudás, éjség irányú, állandó fejlődési igényt, vagy irányt kaptam, vagy fejlődési készséget, és édesanyám pedig az otthon melegét. Tehát tőle azért nagyon sok gondoskodást, mindent meg tudtam vele beszélni. Tehát volt egy kicsit kettősége, de szerintem ez egy nagyon ideális kettőség volt a mi családunkban.
0: És itt a tanulmányokra visszatérve az általános iskola éveiből még néhány gondolattal, hogyha kiegészítenéd itt a matematika tantárgyon felüli tudás szomjadnak a megszerzési lehetőségeit.
1: Már általános iskolában is én a nagyon sok néven ismerik, de a második Rákóczi Ferenc általános iskolába jártam itt Miskolcon, volt már Ságvári talán, vagy voltak egyéb nevei is elég gyakran. Amíg én oda jártam, szerintem 3-szor változtatott talán nevet, úgyhogy itt az általános iskolában is a matek tanárnénim nagyon mély nyomokat hagyott bennem, Erzsike néni, és ő sokat mondta anyukáméknak, hogy matematikával kell foglalkoznia a gyereknek, de a jegyeimmel nem volt probléma egyéb tárgyakból sem, inkább csak azt éreztem, hogy azért meg kell küzdenem. És ez az érzés vezetett el egyébként ahhoz, hogy a végzőföldesbe felvételiztem matek szakra, a Hermannba is felvételiztem, de az álmom az volt, hogy földesista legyek, úgyhogy mikor megtudtam, hogy oda felvettek, akkor madarakat lehetett velem fogadni. Nekem a bátyám is a földesbe járt, ő humán beállítottságú volt inkább egyébként, ilyen természetjáróbb, és szerettem volna a nyomdokaival lépni. Elég nagy korkülönbség van köztünk, egy 6 év, majdnem 7, és gyakorlatilag én mindig szerettem volna hasonlóképpen, ugye felnéztem rá, mint nagyobb testvére, mint nagyobb bátyra, vagány volt. Nekem az sokat jelentett, úgyhogy így kerültem a földesbe, aztán matek szakra.
0: A gimnázium éveire hogyan emlékszel? Milyen osztályközösségre, milyen iskolai közösségre emlékszel azokból az évekből?
1: Én nagyon-nagyon szerettem földesista lenni egyébként, és azon szerencsések közé tartoztam, aki talán a komoly és a komolytalan részét is megélte a középiskolának. Én nagyon sokat buliztam annó és a szüleim. Most már így családanyaként megértem, hogy miért féltettek nagyon, de nagyon sok mindenben próbáltak segíteni és engedni, úgymond. Úgyhogy én a gimnáziumban sok mindent megéltem, de ugyanúgy a matek versenyen és a tanulmányi oldalon, mint mondjuk a bulizás és a szórakozás oldalon. az osztályközösségünk, mi sokan voltunk egy osztályban, azt hiszem 40-en, ha jól emlékszem, már nem vagyok biztos a számban, viszont lányok kevesen voltunk, úgyhogy jó dolgunk volt ott a specmaton lányként. Nagyon sok emlékem van a Földesről. Nekem az osztályfőnököm ifjabb Szabó Kálmán volt, aki nagyon megosztó személyiség volt a városban, illetve az iskolában is, de nagyon jó osztályközösségünk alakult ki az ő osztályfőnöksége alatt.
0: Mert az általános iskolai éveiből, illetve itt is hallhattuk az előbb, hogy több matematika versenyen vettél részt, az ezekre való felkészülés, a megmérettetés, az fiatalként mit adott neked?
1: Igazából külön felkészülést nem tudnék mondani, az a heti 13 matek óra a Földesben bőven elég volt ahhoz, hogy felkészüljünk. Ott ugye két matek tanárom volt, és igazából maga az osztály esetében is triviális volt, hogy mindenkinek matek verseny irányba kell mozdulnia. Ott Gulyás Tibor volt egyébként a másik matek tanárom, ugye az algebra irány volt az egyik, a másik pedig az osztályfőnökünk vitte. Gyakorlatilag a matek versenyek azok része volt az életemnek, tehát nem feltétlenül éltem meg olyan kihívásként, mint hogyha egy normál tagozaton lévő gyereknek valamilyen versenyen részt kell vennie. Az számunkra egy fontos dolog volt, hogy része volt a tanulmányoknak az, hogy matek versenyre megyünk, de egyébként nem jutottam ilyen országos versenyekre is egyéb, tehát nem fókuszáltam rá a versenyekre. Kipipáltuk őket, én annyira nem merültem el ebben a világban annó. Kicsit visszatérve talán az általános iskola irányra, ott egy sokkal inkább ugye a tanárok biztattak arra, hogy versenyeken vegyünk részt. Ott voltam, zongoráztam gyerekkoromban, ott voltam zongora versenyen, magyarból is versmondó versenyen, ilyesmi, de ott is a matek verseny volt az, aminél azt éreztem, hogy élveztem magát a versenyt, tehát örültem neki, egy más típusú pozitív érzés volt azon a versenyen részt venni, de itt sem számolhatok be azért országos vagy világbajnoksági szintek, tehát egy teljesen általános iskolákban normál versenyzési szinten maradtam.
0: És akkor itt ugye a gimnáziumban, hát egy további pálya megválasztása előtt állnak a fiatalok. Neked hogy esett a döntés itt a Miskolci Egyetem gépészmérnöki karára?
1: Nagyon nehezen és bonyolultan kerültem ide egyébként. Nekem a bátyám elment Miskolcról Sopronba tanulni egyetemre, ahogy én is úgy éreztem, hogy szeretném kipróbálni magamat önállóan egy másik városban. Viszont a bátyámnak nem igazán jött be az, hogy másik városba tanuljon, és visszajött Miskolcra. Ez pont akkor történt, mikor nekem kellett volna választanom az egyetemet. Úgyhogy egy kicsit családi kupak tanács abba az irányba ment, hogy igazából ne kockáztassunk, és fogalmazunk úgy, hogy meggyőztek arról, hogy Miskolcon kellene tanulnom Budapest helyett. Én egyébként műszaki menedzsert néztem ki annó magamnak, de a műszaki menedzser egy megállapodás volt édesapámmal, akinek az volt a meglátása akkoriban, hogy egy nő az ne legyen gépészmérnök, hanem legyen egy nőiesebb szakma. Ő közgazdásznak szeretett volna küldeni, és a műszaki menedzsert azért találtam ki, mert ez a kettő között volt. Úgyhogy az egyetemi években én nagyon sok tantárgyra önként bejártam gépészeti irányon, és ahol csak valamit szakosodni lehetett, ott mindig próbáltam a gépészeti irányokat erősíteni, de a műszaki menedzser szakot végeztem el egyébként még osztatlan képzésben itt Miskolcon.
0: És itt a Miskolci Egyetemnek a légköre már ekkor megérintett téged is, mint ugye oly sok Miskolci Egyetemen végzett hallgatót?
1: Nekem összességében nem csak a Miskolci Egyetemi légkör, hanem utólag nagyon örülök neki, hogy nem mentem el másik városba. Nekem az az összetettség, ahogy hiába itthon maradtam a szüleimmel, de egy teljesen más típusú szabadságot kaptam meg az egyetemi évekkel, mivel teljesen máshogy voltak az óráim, nem mentem haza délután este 8-ig mondjuk órán volt, ezért attól függetlenül, hogy nem mentem el a városból, mégiscsak egy sokkal felnőttebb, másabb dinamika és kémia alakult ki egyébként otthon a szüleimmel, és valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy az egyetemi évek alatt én azt a típusú önállóságot, pörgést, saját időbeosztást, időmenedzsmentet, azt a típusú felelősséget, hogy én döntöm el azt, hogy hetenként készülök egy órára, vagy éppenséggel arra a tantárgyra, majd a vizsgák előtt vetem bele magam, tehát ezt a kettőt sérvi, ezt, ami kialakult, ezt én nagyon szerettem itt a Miskolci Egyetemben. Én a hagyományőrzésben, a gólya táborban annó nem vettem részt, egyszerűen azért, mert akkor volt egy családi nyaralás, és valahogy nem számoltunk vele. Így utólag én ezt nagyon bántam már első éven is, viszont szerencsés voltam, mert az adott tankör, ugye én még azért nagyon nagy évfolyammal indultam a gépészkaron, de az adott tankörben volt hátrányom abból, hogy nem mentem gólya táborba, és aztán a hagyományőrzésbe is egy évvel később csatlakoztam, én első éven nagyon ráfokuszáltam a tanulmányaimra, tehát hogy én hétről hétre készültem az órákra.
0: Akkor már ekkor annak az egyensúlynak a megtalálása, hogy ugye a tanulmányokra koncentrálni, de azért a kikapcsolódásra is jusson idő, ezt is már ekkor így be tudtad építeni. Igazából korábban is, hogyha itt visszautalhatunk még a gimnáziumi éveidre is, hogy itt a fiataloknak mi az, amit ilyen szempontból esetleg egy néhány mondat erejéig így tanácsolnál, hogy érdemes erre az egyensúlyra törekedni?
1: Én tényleg szerencsésnek érzem magam ilyen szempontból, hogy mindig is megtaláltam azt az egyensúlyt, hogy a tanulmányaimat is megfelelően tudjam elvégezni. Soha nem ragaszkodtam ahhoz, hogy én minden áron kitűnjek. Ha annyira sok energiát kellett volna belefektetnem, hogy a 4-es, 5-östől, hogy egy kitűnő jelleget érjek el, akkor én azt nem mindig fektettem bele, őszintén megmondom, mert azzal az energiával lehet, hogy éppenséggel mondjuk akár egy túrázásra elmentem, vagy a barátokkal mondjuk elmentünk bulizni, vagy akár csak a kutyát kimentem sétáltatni, vagy akár csak a családommal, a szüleimmel töltöttem az időt, és bejöttem a városba, akár mondjuk meginni egy kávét. Tehát én talán azt látom így visszatekintve önmagamban is, hogy nem feltétlenül ragaszkodtam a külső behatásokhoz, nem csak a tanulmány, hanem a buli részén sem. Nem szégyen, hogyha kihagyunk néhány bulit azért, mert a tanulás mellett döntünk, és nem szégyen extra kiválóságot elengedni azért, hogy egy kicsit néha ellazuljunk, jól érezzük magunkat. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az ember magával legyen tisztában, legyen egy önképe, és tudja azt felvállalni, hogy attól ő nem rosszabb, és nem szenved hátrányt, hogyha ő hoz egy döntést valamiben. Meg kell találni az egyensúlyt. És ez mindenkinek máshol van, mindenki másképp tudja elérni, tehát erre recept nincsen, erre mindenki csak törekedhet.
0: Köszönjük ezeket a gondolatokat is, és itt a tanulmányokra, az egyetem éveire, hogyha visszatérünk, hiszen akkor itt több olyan terület volt, ahol képzettséget szereztél.
1: Itt ugye az 5 éves, én még az eredeti, még a kreditrendszer előtti 5 éves rendszerben tanultam. Én igazából nagyon szerettem a gépészeti irányú tárgyakat, tehát a géptant és már akkor is az energiához kapcsolódó alapozó tárgyakat. Matematikából nyilván nem volt gondom így a földes matek szak után. Ott első fél évben még volt olyan matek tárgy, amiből felmentést is kaptam, mert írtam egy különbözeti vizsgát az elején, mert egyszerűen én azokat már középiskolában, az integrálás, deriválás, ilyesmiket eléggé magas szinten űztük a specmaton, úgyhogy gyakorlatilag a gépészeti tárgyak mindig is közelebb voltak a szívemhez. Azért őszintén megmondom, voltak olyan gazdásztárgyak, amiknél túlélésre játszottam, úgyhogy én bizony nem voltam ám 5.0 átlaggal az egyetemen, főleg az első 2 évben azért a gépészkaron vannak kihívások, fogalmazzunk így a mai napig is. Tehát, hogy azért ott kihívás jó átlagot elérni. Úgyhogy egyszerűen csak elengedtem azt, hogy mindig arra törekedjek, hogy 5.0-as átlagom legyen, és voltak olyan tantárgyak, amiknél örültem annak, hogyha görbült, szoktuk így mondani, annó nem tudom, még éle ez a kifejezés most a fiatalokban, de tényleg valóban, tehát voltak olyan tárgyak, amikre egyszerűen túlélésre játszottam.
0: És ahogy itt már említetted is, ugye energiagazdálkodás szakirányon végeztél, és azért ez az az irány, amiben utána el is indultál. Ekkor már ezen a területen is voltak olyan kutatások, olyan területek, amelyek különösen közel álltak hozzád?
1: Nem, ez egy véletlen folytán alakult így. Én egyébként vállalkozásba is kezdtem egyetemistaként. Volt egy cégem egy nagyon rövid ideig, közvetlenül a vége felé, aztán utána ugye majd későbbiekben döntenem kellett, hogy inkább szeretnék iparban kimaradni és vállalkozni, vagy pedig mondjuk a PhD képzésen doktorandusként maradni. De amíg ezt a döntést nem hoztam meg, előtte én a céges világban egy kicsit jobban mozogtam, és volt egy vállalkozás itt Miskolcon, akik épületenergetikával foglalkoztak. Akkoriban volt nagyon újdonság ez az épület zöld kártya, tehát hogy minősítsük az épületeket energetikai szempontból, és kapjanak egy zöld kártyát, ami utána adásvételnél vagy felújításnál számít az épület kapcsán vagy a tulajdonosnak, és nekem ez nagyon megtetszett. Úgyhogy nyári gyakorlatra mentem először oda el, és ott egy WinWatt programmal épületeket kezdtem el minősíteni, és egyszerűen, amikor szeptemberre visszamentem az egyetemre, azt mondtam, én nagyon szeretnék ebből diplomamunkát írni, amit az egyik oktató rendkívül támogatott, tavaly Bélának hívták, nagyon sok mindent köszönhetek neki is, és végig konzultálta velem azt a másfél évet épület energetika, és a saját családi házunknak a minősítését végeztem el, javaslattétellel, számításokkal. Úgyhogy az még távol volt a későbbi témaköröktől, az arra volt jó, hogy nagyon aktívan mozogtam a tanszéken, és ott volt pár oktató, aki meglátta abban a fantáziát, hogy én egy elég ilyen dinamikus, nagy sebességen mozgó személyiség vagyok, és elkezdtek velem beszélgetni, és aztán egyébként az egyikőjük kikísért a Bajlogiba egy megbeszélésre az ottani kollégákhoz, és onnan jött egyébként az ajánlat tőlük, hogy doktori képzésre egyébként szívesen látnának az egyik projektben. Hát mondhatnám, hogy igazából egy ilyen nem erre készülés vezetett ide, hanem egyszerűen a diplomamunkám volt egy ugródeszka jellegű dolog, amiben felfigyeltek rám.
0: És ezután jött a Sályi István Gépészeti Tudományok doktori iskolája?
1: Így van, utána oda felvételiztem, ugye én a külsős doktorandusként, tehát én az ösztöndíjamat nem az egyetemtől kaptam, hanem a Bajlogitól gyakorlatilag, és igazából egy projekten dolgoztam a Bajlogiban, ami a témámat is adta egyúttal, az ZH-iratások, óratartások, egyebek azok meg az egyetemen, tehát ott is egy kettős életet éltem gyakorlatilag. Egy egyetemi doktorandusként is üzemeltem félig meddig, illetve egy külsős doktorandusként dolgoztam is közben.
0: Erre az időszakra, hogy emlékszel vissza, mi az, amiket itt megélve a későbbi munkásságodra is hatással volt, hogyan telt ez az időszak?
1: Ez a kettősség a Bajlogi és az egyetem között igazából az időmenedzsmentet fejlesztette rendkívül. Igyekeztem mindenhol helytállni, azért nagyon sok kihívásom volt, főleg azért, mert maga a témám, én már akkor ott ugye doktorandusként kezdtem bele a most is élő kutatásomba, vagy a most is folytatott kutatásomba. Én nehéz fémekkel szennyezett biomasszát, fákat égettem, és az a helyzet, hogy nem gépészeti irányba terelődött a kutatásom, hanem inkább az anyagtudományok irányába, és nyilván nehéz úgy egy gépészeti tudományokon alapuló doktori iskolában egy olyan témát vinni, amely nem 100%-ban gépészeti tudomány, hanem mondjuk fele-felében, vagy részben mondjuk 20-30%-ban az anyagtudományok, technológiák irányba megy, úgyhogy talán ezért is kaptam egy társtémavezetőt az anyagtudomány, akkor még ugye műszaki anyagtudományoknak arnak hívták a kart, és egy társtémavezető segítette a munkámat a második év végétől gyakorlatilag, aki biztosította azt, hogy mind a két irányból kapjak témavezetői segítséget. Úgyhogy itt ez a témakettősséget még megerősítette egyébként, hogy a Bajlogiban közben teljesen más projekteken is dolgoztam. Voltak üveghőátbocsátási tényezőmérések, méréstechnikai ilyen fejlesztéseken is dolgoztam. Voltak különböző barnamezős területek kármentesítésével foglalkozó projektek, tehát ott azért a projektmunkában elég aktívan részt vettem. Az egyetemen egyébként tantárgyak kapcsán az áramlástan volt a legerőteljesebb, tehát ott áramlástannal kapcsolatos gyakorlatokat tartottam. Az ZH-iratás, abból nagyon szép emlékeim vannak, amikor 4-500 főzéházott egyszerre, és késő estig ültünk egy körasztalnál, és mindenki tudta, hogy melyik feladatot, és adtuk körbe a dolgozatot, és feladatonként javítottuk gyakorlatilag azt a több száz dolgozatot. Úgyhogy azok a dolgozatjavításos délutánok, azok nagyon szép emlékeket őriznek, és tényleg szép emlékeket, tehát szépen emlékeket, jól emlékszem vissza rájuk jó pozitívként.
0: Hiszen ugye doktorandusként is több területen tevékenykedik az ember.
1: Igen, sokszor nyilván az intézeteknek, az egyetemnek is van egy elvárása, hiszen az intézmény jobban látja azt, hogy hol szükséges segítség, vagy mi az, ami úgymond hasznos az intézmény számára, de a legtöbb esetben egyébként maga a doktorandusz is tudja alakítani, hogy őt mi érdekli. Én azt látom még a mai napig is, hogy talán a legkevésbé érvényesülő doktoranduszoknál a gond az, hogy ők maguk nem tudják, hogy mit szeretnének, és ők maguk nem tudják, hogy hol, milyen helyet akarnak, keresnek, vagy akarnak megtalálni maguknak, és úgy nehéz bármilyen helyet megtalálni, hogyha nem tudjuk, mit keresünk.
0: És hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, az Energia, Kerámia és Polimer Technológiai Intézet intézetigazgatójával. Maradjanak velünk a folytatásban is!

0: Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, az Energia, Kerámia és Polimer Technológiai Intézet igazgatójával, egyetemi tanárral, és ugye itt a műsorunk első részében az egyetemi évekről, a doktori iskoláról is szóltunk. Egy picit, hogyha évszámok tekintetében még visszaugarhatunk, és itt pontosíthatjuk ezeknek a tanulmányoknak az időpontjait, illetve hogy ezután hogyan alakult az életed?
2: Igen, ha állomásokat nézünk, akkor 2003-tól 2008-ig voltam ugye az alapképzésben a gépészkaron hallgató, utána 2008-ban lettem doktorandus, és 2013 novemberében védtem meg a PhD-t, utána 14 januárjában, ha jól emlékszem, akkor vettem át talán az oklevelet, úgyhogy 2013 novemberében egyébként, mikor a védésem volt, akkor lettem tanársegéd, addig kutatóként dolgoztam az akkor még műszaki anyagtudományi karon. Gyakorlatilag a karon, ahogy tanársegéd lettem, szinte rögtön lehetőséget kaptam arra, hogy egy amerikai egyetemen helyezkedjek el vendégkutatóként, úgyhogy én a 2014-es diploma átvétel, vagy hát PhD oklevél átvétel után 2015 januárjában gyorsan repülőre is ültem, és Utah államba utaztam, ahol fél évet töltöttem vendégkutatóként, és onnan úgy jöttem vissza, illetve szálltam fel a repülőre, hogy utolsó napon egy ilyen nagy megbeszélésen egy állásajánlatot kaptam, és mondták, hogy akkor az úton gondolkozzak rajta, meg hazaérkezve gondoljam át, hogy mit szeretnék, úgyhogy egy másfél hónapig itthon számot vetettem önmagammal, és elfogadtam a lehetőséget, úgyhogy 2016-ban vissza is mentem, akkor már ki is költöztem Amerikába, és akkor utána két és fél évet kint töltöttem.
1: Ott mivel foglalkoztál? Mi volt ez a terület, amelyen ott munkálkodtál ekkor?
2: Ott egy kis kitekintésem volt jellemzően, tehát nem ezzel a kutatással foglalkoztam, szerettem volna oda is kivinni, de Amerikában nem igazán volt pályázati forrás és lehetőség arra, hogy kifejezetten megújulókkal, hiszen ugye a biomassa az egy megújuló energiaforrás. Nem igazán volt arra lehetőség és támogatás, hogy ott ezzel foglalkozzak, úgyhogy a vendégkutatási időszakban 6 hónapig egy autót alakítottunk át elgázosítással működő autóvá, úgyhogy egy ilyen elgázosító reaktort építettünk egy tipikus amerikai nagy platós autóra, és faüzemű autóvá alakítottuk át, és úgy jöttünk-mentünk vele. Erre volt 6 hónapunk, egy hallgatói egyébként projektmunka keretében hallgatókkal dolgoztunk együtt, illetve utána, amikor kiköltöztünk, akkor egy elgázosítással, pirolízissel, égetéssel foglalkozó, nagyon nagy ilyen ipari reaktorokkal, berendezésekkel rendelkező labornak lettünk a dolgozói, aztán egy pár hónappal később a intézmény ilyen labor menedzseré váltam, és egy jó néhány hónappal később pedig egy nemzeti, amerikai nemzeti projektnek lettem az igazgató helyettese. Úgyhogy először ott kaptam egyébként vezetői pozíciókat, onnan hozom az első vezetői tapasztalataimat.
1: Az ott megszerzett tudást, hol volt utána egy lehetőséged először ismét itthon kamatoztatni?
2: Nagyon sok olyan berendezésnek a közelébe kerültem ott kint, amelynek a méreténél fogva is nem feltétlenül volt lehetőségem itthon meglátni. Ugye ők abban a működési rendszerben vannak, hogy van ez a hatalmas labor, ahol különböző nagyméretű reaktorok vannak, és annak nincs úgymond olyan professzor, aki azt magáénak mondja, hanem van egy üzemeltetési rendszerük, amit én egy pár hónap után például elkezdtem menedzselni, és az a reaktor rendelkezésére áll az összes professzornak, aki azon a területen dolgozik, és gyakorlatilag időbeosztással elmondják, hogy milyen forrást, milyen kutatást nyertek, nyilván finanszírozást berakják ilyenkor a reaktor mögé, de ők megtervezik a kísérlet sorozatot, és gyakorlatilag a PhD hallgatójukkal lejönnek, és ott velünk csinálják, vagy csinálták ezeket a munkákat, úgyhogy talán ez a típusú morál, ez nagyon nagy hatással volt rám egyébként, hogy közösen összehangoltan dolgozni, és nem kisajátított eszközökkel, hanem mindenkinek az érdeke az, hogy egy ilyen labor fejlődjön és új berendezések kerüljenek oda. Én néhány hónap után azért nagyon csúnyán hangzik, de amikor már nem a vendégkutatóim voltam, hanem kint dolgoztam, néhány hónap után én azért ott jeleztem, hogy nekem ez úgy nem elegendő, tehát hogy én szeretnék kutatási irányon úgymond egy kicsit aktívabb lenni, és akkor vontak be ebbe a nemzeti projektbe, amit akkor nyertek el, ott pedig különböző nagyipari vállalatokhoz mentünk ki, hallgatói csoportokkal is, teljes ipari gyáregységeket világítottunk át energetikailag, és javaslatokat tettünk számításokkal együtt, hogy milyen felújítás, hogy akár egy kazán cserére, akár egy szigetelésre, akár egy technológiának a módosítására, új technológiai sornak az alkalmazására. Úgyhogy ott megkaptam az oktatási oldalát, hiszen hallgatókat kellett oktatnom projekt munka keretében. Ott kapcsolatba kerültem azért PhD hallgatókkal, van is közös cikkem napenergiával kapcsolatban, ottani PhD hallgatókkal, és talán azt a projekt alapú, úgymond műszaki projektvezetést is ott tapasztaltam meg először, amit utána itthon nagyon hasznosan tudok alkalmazni, vagy kamatoztatni ezt a tudást. Na nem, rögtön tudtam ezt a kamatoztatást alkalmazni, ugyanis még kint Amerikában született egy kisfiam, én ott mentem férhez, és én a kisfiammal, az 5 hónapos kisfiammal utaztam egyébként haza. Nem volt tervben, hogy hazajövünk, egy elég rosszalvú gyermeket fogtam ki, és ott Amerikában más a rendszer, tehát nincsen egy ilyen több éves rendszer az anyukák mögött, úgyhogy én gyakorlatilag 6 hét után visszamentem dolgozni egy éjszaka másfél óránként ordító gyerekkel. Család nélkül nyilván a nagymamák kijöttek egy-egy hónapra, de azért Amerika az nem a szomszédban van, hogy átugorjanak vonattal, úgyhogy néhány hónap után úgy döntöttünk, hogy lehet, hogy inkább hazatérnénk, és itthon nagyon, nagyon pozitív fogadtatásban részesült ez a gondolat a kar részéről és az egyetem részéről. Úgyhogy gyakorlatilag az 5 hónapos gyerekemmel utaztam haza. Igazából haza költöztünk és hazavándoroltunk, hiszen mi kivándoroltunk, tehát nem volt állandó lakcímem se az idő alatt, amíg Amerikában éltem. Úgyhogy én hivatalosan is kivándoroltam erre az időre egyébként az országból. Úgyhogy visszatérvén nyilván itt a fő cél az volt, hogy megtaláljuk a helyünket, legyen hol laknunk, a gyereknek legyen egészségügyi biztosítása, honosítsuk a születési anyakönyvi kivonatát, stb. Tehát ott azért egy pici gyerekkel. Én azt mondom, hogy ott volt egy-másfél év, amikor megtartottam az óráimat, foglalkoztam a kutatásokkal, de nem publikáltam, nem volt időm arra, hogy én a kutatást előrelendítsem, és kamatoztassam ezeket a tapasztalatokat, úgyhogy aztán utána, amikor ő óvodás lett, akkoriban kezdődött el nyilván egy picit erőteljesebben az, hogy pontosan milyen tehát álltam vissza arra a fejlődési pályára, amit egy picit ugye megszakított ez a néhány éves anyai szabadság, fogalmazzunk így.
1: Ekkor is mondhatjuk, hogy megtaláltad az egyensúlyt, hiszen a munkában és édesanyjaként is helytáltál.
2: Én nem tudtam volna, minden tiszteltem azoké az anyukákig, akik otthon töltik az időt, és tényleg főállású anyaként. Én annyira olyan nagy tudáséjségem van, hogy az óráim megtartása és az a minimum, hogy én cikkeket olvassak, és tudjam, hogy mi történik a világban addig, amíg én mondjuk nem foglalkozom vele, és hova alakulnak azok a kutatások a világban, ami kapcsolódik a területemhez. Még akkor is, hogyha én akkor nem publikáltam ezeket, én nem tudtam abban az időszakban egyébként elengedni. Úgyhogy foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, és aztán utána egy vietnámi doktoranduszt fogadtam magam mellé, és vele közösen sikerült utána a kutatást folytatni és visszaülni, úgymond arra a folyamatra, amit elkezdtem én PhD hallgatóként.
1: Most itt a műszaki anyagtudományi karról beszélünk, illetve ugye azóta anyag- és vegyészmérnöki kar. Igen. Ide tértél vissza.
2: Igen, ide tértem vissza, és tüzeléstechnikát, energiagazdálkodást, energiahordozókat, ilyen órákat kezdtem el tartani. Ugye én doktoranduszként is ezekbe az órákba tanultam bele, nekem a társtémavezetőm a PhD alatt Semmelweis Katalin volt, aki nagyon megtanította arra, hogy hogyan kell jó előadást tartani, és hogyan kell a hallgatókkal bánni, és hogyan koordinálunk le egy tantárgyat, úgyhogy az ő tanítását is hasznosítva vetettem bele magam gyakorlatilag az oktatásba, amikor visszatértem. Aztán ezt követően nem sokkal később, igazából jött a Covid. Elcsapott minket rögtön szinte a Covid, hogyha belegondolunk, ugye 2018, aztán 19, és már ott is voltunk a Covid időszakban. Úgyhogy a Covid időszak az hasonlóképpen covidosan telt, mint minden mindenki másnak olyan szempontból, hogy a home office, az online órák, az online tananyagfejlesztés, tehát ezek a dolgok mindenki másnak is, ugye ez volt a főszerep az életében, sokkal kevesebb időnk volt tényleges kísérletekre bemenni az egyetemre. Úgyhogy a Covid időszak után pedig már nagyon gyorsan következett az intézetvezetői pozíció, addigra már a gyerek is óvodás volt, tehát egy kicsit talán a könnyedebb időszakba léptem át.
1: És ugye Semmelweis Katalinnal, illetve más társszerzőkkel is jelent meg több folyóiratban cikked, magyar nyelven, idegen nyelven, különböző konferenciáknak is résztvevője voltál. Egy egyetemi tanár, egy oktató, egy kutató életében mit jelentenek ezek a megjelenések? Te ezt hogy éled meg?
2: Én doktorandusként még viszonylag kevés publikációm volt, rangos publikációm, ugye ezeket ilyen Q1, Q2 besorolással szoktuk jelölni, illetve ezzel jelöli a tudományos világ. Igazából a védésemhez közelítve kezdtem el a publikációkat inkább megírni, illetve publikálni. Addig inkább konferenciákon vettem részt, tehát inkább a kutatási eredményeimnek az a típusú disszeminációja, előadása, amikor sok emberrel találkozunk és beszélgetünk, típusú publikálási lehetőségeim voltak. És aztán, amikor a PhD-t vittem, akkor a témámat érintően egy ilyen review cikk formálódott meg a fejemben, amelyet már mikor megírtam, akkor elég nagy kétségövezet, hogy azért ilyen fiatalon egy PhD-ból review cikket írni, ez nem annyira egyszerűen megy, mint később vajon úgy ment át a rendszeren, és megjelent ez az egyébként D1-es cikkem, tehát nagyon rangos folyóiratban, és azóta is egyébként ez az egyik legjobban, legtöbb hivatkozással rendelkezőleg nevesebb cikkem, és azóta már talán az 5. vagy 6. review cikken dolgozunk most, tehát én nagyon sok olyan review cikket írok, ami nem feltétlenül egy az én kutatásomnak a számeredményeit publikálja, hanem egy olyan koncepcióhoz dolgoz fel több száz cikket az interneten, amiből én úgymond véleményt alkotok, és kritikailag elemzem azt, hogy abban az adott témában hol tart most a tudomány, és milyen irányok lehetnek, és milyen irányokban mehetünk tovább. Ezek a cikkeim egyébként a leghivatkozottabbak azóta is.
1: És már ugye el is hangzott, de itt most erősítjük meg, ugye a kutatási területed a fásszerű biomassza tüzelés energetikai vizsgálata, illetve ugye ehhez kapcsolódó kutatásokról beszélhetünk. Mi az, amit így hallgatóinkkal is megosztanál, mind abból a eddig megszerzett tudományterületnek a elméleti és gyakorlati oldalából is, amit mindannyiunknak érdekes lehet, hogy hogy képzeljük el ezt a gyakorlatban?
2: Két válaszom van rá, de vissza kell nyúlnom egy kicsit az időben. Az eredeti felvetés, amikor PhD hallgató voltam, az az volt, hogy vannak ezek a szennyezett területek, bányaterületek jellemzően Magyarországon, van belőlük egy pár. Mi van akkor, hogyha mi oda sétálunk, kivágjuk a fát, és otthon elégetjük a kazánban? Tehát, hogy okozunk-e vele környezetszennyezést? A kutatásom eredendően arra fókuszált, hogy milyen nehéz fémek vannak, króm, kadmium, ólom, mi az, ami benne van, és az égetés során, mondjuk, ha otthon valaki azt elégeti, akkor a kéményén át kimegy, és ezzel levegőt szennyezünk gyakorlatilag, vagy hogyha ő a hamut hagyományosan kihelyezi mondjuk a kiskertbe, hogy táplálja a földet, akkor nem helyeze ki olmot, vagy olyan anyagokat, ami utána károsító lehet, mondjuk akár a zöldséget termeszt például, vagy akár egy málnabokor tövébe odarakja. Az eredeti téma ebben az irányban indult el, és ugye itt a környezetvédelmi szempontokat vizsgáltam, hogy akkor energetikai hasznosítást hogy volt. Úgyhogy bizonyítottuk, 2013 környékére jutottam el arra a pontra, hogy egyértelmű volt, hogy ezeket a növényeket nem szabad lakossági tüzelőberendezésekben elégetni, és elkezdtem ipari méretű berendezésekben speciális technológia kialakítását vizsgálni, és aztán valamikor 13 környékén, vagy 14-ben, 15 valahogy így, volt egy MSC hallgatóm, aki már nem tudom, hogy hogyan viccelődtünk az ékszerekről, meg az arany, hol milyen jó lenne aranyat találni benne, és beírta a kémiai elem listába az aranyat, az ezüstöt, meg talán a palládiumot, vagy a platinát. És én nem is nagyon foglalkoztam úgy vele, és egyszer csak visszajött az eredmény, és kimutattak benne aranyat. És az volt az a pont, egyébként ő ebből is írta a diplomamunkáját aztán meg, ez volt az a pont, amikor azt mondtuk, hogy hát eddig a veszélyre koncentráltunk, de mi van, hogyha nem a veszélyre koncentrálunk, hanem azt mondjuk, hogy érték is lehet benne. Na nem abban a fában, almafában, ami a kertben van nyilván, hanem azok a speciális területeken nőtt fák. És azóta igazából a téma ebbe az irányba megy, azok a ritka földfémek, amelyek például a telefonjainkhoz, az okos technológiákhoz elengedhetetlenek, és itt nekünk nem igazán van, hanem vásároljuk, vagy az arany, vagy a platina, vagy a palládium, ezek az anyagok megtalálhatóak-e ezekben a hamukban, és hogyan tudom annyira dúsítani, hogy azt az ipar számára kinyerhetővé tegyem. Úgyhogy erről szól most már idáig jutott jelen pillanatban a kutatás, hogy a dúsítási technológiával megpróbáljuk ezt a koncentrációt növelni, és onnantól, hogy a fát elégetjük, megpróbáljuk a fémeket bent tartani a hamuban, és a hamut utána különböző kémiai eljárásokkal próbáljuk fémdúsítani, és aztán kinyerni abból a fezértékes fémeket.
1: Talán majd még ezekről a kutatásokról itt a későbbiekben további részleteket is hallhatunk. Most néhány perc maradt még a műsoridőnkből. Így a intézet igazgatói, és ugye, ahogy el is hangzott, rektor helyettesi pozícióval, titulussal kapcsolatban, hogyha néhány olyan feladatkörbe beavatnál bennünket, amelyek a mindennapokban ezt a két területet jelentik.
2: Igen, intézetvezetőként először az Energia és Minőségügyi Intézetet kezdtem vezetni, és aztán intézet összevonások következtében a polimer és a kerámia terület is hozzám került. Kihívás egyébként rendkívül, főleg azért, mert szinte első pillanattól kezdve ezzel párhuzamosan az anyag- és vegyészmérnöki karnak a beiskolázását is vezettem, tehát gyakorlatilag annak a kommunikációját, iskolai megjelenéseket, előadásokat, egyebeket, és az első kutatók délelőttjének a megszervezése volt szerintem a vízválasztó, amikor elkezdtem egyetemi szinten is gondolkozni azon, hogy hogyan tudnánk, mint Miskolci Egyetemet, a kommunikációnkat, a beiskolázásunkat egy picit javítani, vagy mind kellene változtatni, és valószínűleg így kerültem egyébként rektorasszonynak a látóterébe ezeken keresztül, és azt nem tudom megmondani, hogy neki hogy jött a felkérés, de aztán 2025-ben, mikor készült a rektori pályázatára, akkor volt az első beszélgetésünk, amikor felhozta azt, hogy esetleg gondolkoznék-e abban, hogy rektor helyettesként végezzek egy nagyon hasonló portfólióval területet. Akkor még csak beszélgettünk róla, és aztán végül is 2025 novemberében egy olyan portfólió alakult ki, amelyben az összes iskolai együttműködés, pályaorientáció, rendezvényszervezés, minden, ami hallgatói, ifjúsági dolog, ez társult egy teljes egyetemi együttműködési hálózatnak a koordinációjával, tehát hogy tudjuk, hogy kikkel milyen szerződésünk van, és hogy milyen együttműködésünk. Ehhez került hozzá egy hallgatói és intézményi szolgáltatási rendszer szintén a portfóliómhoz, itt ugye a közösségi szolgálati irodának a tevékenysége, klubok szervezése, hallgatóknak a mentorprogramban való részvétel, Tanítsunk Magyarországért program is hozzám tartozik, a pszichológus rendszer, a babamama szoba, tehát minden olyan szolgáltatás, amit tanulmányokon feladunk a hallgatóknak az egyetemen, az alumnival a karrier szolgáltatással együtt, és aztán ehhez kissé meglepő módon, de így utólag rendkívül örülök neki, hozzám került a teljes nemzetközi esítési portfólió Miskolci Egyetemen, tehát az, hogy a nemzetközi hallgatók számát növeljük, toborozzunk, külföldi expókon vegyünk részt, egészen odáig, hogy beiratkoznak, odáig gyakorlatilag hozzám tartozik, illetve nekik is a rendezvény szervezési, amiket az egyetemen biztos a hallgatók is néha találkoznak ilyen nemzetközi vacsora estekkel, vagy éppen ilyen-olyan kulturális programokkal, azoknak a szervezését is az egyik központom végzi, illetve tervezi meg. Úgyhogy nagyjából ez a portfólió alakult ki nálam. Nincsenek éles vonalak, ugye hárman vagyunk rektorhelyettesek, van egy kutatási és innovációs terület, van egy oktatásra fókuszáló, tanulmányi irányra fókuszáló. Én valahol a kettő között jelentem meg, és egy nagyon szoros együttműködéssel próbáljuk az egyetemi szinten koordinálni ezeket a területeket.
1: És egy záró kérdésre maradt most időnk, ugye itt az elmúlt években különböző területekről elismerésekben, díjakban is részesültél. Ez mit jelent a te számodra így visszatekintve?
2: Igen, az elmúlt egy-másfél év az ilyen szempontból nagyon mozgalmas volt számomra. Ugye 2025-ben habilitáltam, illetve az egyetemi tanári kinevezést is akkor kaptam meg, már anyagtudományok és anyagtechnológiák területén. Itt az Miskolci Egyetemi Emlékérmet kaptam meg az elmúlt időszakban, illetve általában a publikációim, publikálási számom és teljesítményem alapján nem minden évben, de amikor a hivatkozási számok úgy alakulnak, akkor általában a Miskolci Egyetem kiemelkedik saját kutatói vagy publikációi helyért járó kitüntetést, vagy hát oklevelet meg szoktam kapni, és a tavalyi éven sokadik próbálkozásra elnyertem a Bolyai Ösztöndíjat, ami ugye egy olyan kutatási ösztöndíj, amellyel olyan kutatókat támogatnak, fiatal kutatókat, akik a kutatási tervben valamilyen MTA doktori fokozat felé mutató teljesítményt tudnak vállalni és mutatnak be. Talán most arra ért meg a kutatásom arra, hogy ezt a támogatást elnyerjem, úgyhogy egy 3 éves támogatási időszaknak, éppen most vagyunk egyébként az első éves évfordulóján. Az ilyen kitüntetések, elismerések, ezek mindig nagyon megtisztelőek, nem csak számomra, hanem a családom számára is. Én általában, amikor átveszek egy ilyet, akkor mindig, ha tehetem, édesanyámat elviszem magammal, és azért úgy mindig összetalálkozik a tekintetünk is, az ő szeme általában könnyes ezeknél, úgyhogy ő is nagyon megéli velem ezeket az átvételeket, illetve ezeket az elismeréseket. Én minden elismerésért nagyon hálás vagyok egyébként az egyetemi közösségnek is, de ennél nekem sokkal fontosabb a mindennapokban a kollégáknak az a pozitív visszajelzése, hogy intézményi szinten csapatként együtt dolgozunk, és előremutató pozitív teljesítményt tudunk összehozni közösen együtt.
1: Az eddigiekhez gratulálunk, és további sok sikert és minden jót kívánunk, és köszönöm szépen, hogy most beszélgethettünk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesével, az Energia, Kerámia és Polimer Technológiai Intézet intézetigazgatójával, egyetemi tanárral hallhattak beszélgetést.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Zelenszkij ukrán elnök szerint meglepő az amerikai elnök bejelentése az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetről. Az ukrán elnök hétfőn internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon kijelentette, vasárnap mindenkit nagyon meglepett, hogy Donald Trump amerikai elnök energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között. Zelenszkij úgy látja, Oroszország megpróbálja kihasználni a következő telet, hogy csapást mérjen az ukrán energetikai hálózatra. Ukrajna ezért támogatni fogja az energetikai infrastruktúrát érintő fegyverszünetet, jelentette ki az ukrán elnök, hozzátette egyúttal, ha Oroszország télen nem fogadja el az energetikai fegyverszünetet, akkor Kijev válaszolni fog. Hivatalba lépett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke hétfőn, közölte a Sándor Palota Facebook oldalán, miután Polyán Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt. Polyán Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének 5 évre 2031-ig. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak. A legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 000 forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. 20 millió golyós csapágyat gyártott eddig a Schaeffler Debrecenben, a cég golyós csapágy gyártásának európai központja egy újabb jelentős állomásához érkezett a hajdúsági megyeszékhelyen, tájékoztatott a társaság hétfőn. A közleményben emlékeztettek arra, hogy a debreceni határúti üzemben 2021-ben kezdődött meg a golyós csapágyak sorozatgyártása, az ott készült termékek prominens európai autógyártók modelljeibe épülnek be. Kezdetben 2 gyártócellán folyt a termelés, majd tavaly 2 újabb gyártósorral bővült a kapacitás. Az idén pedig megkezdődtek egy újabb cella telepítésének előkészületei is, melyen a tervek szerint jövő év áprilisában indul a szériagyártás Debrecenben. Súlyos látáskárosodási kockázat miatt a Temu online piac terén árult ledes játékmarkolót hívtak vissza a vásárlóktól, a regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről, tudatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. Az Uniós Piacfelügyeleti Társhatóság tájékoztatása szerint Magyarországon is elérhető lehet a termék. A hatóság azt kéri, hogy aki ezt a játékot megvásárolta, azonnal távolítsa el belőle az elemeket, és ne használják tovább.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Karácsony Gergely főpolgármester, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Fővárosi polgármesterek csalódottak, dühösek, elárultnak érzik magukat, van, aki már az ötödik kerület a perc szervezi, amikor a kormányfőváros megállapodás parkolási rendszert érintő részéről van szó. Mi fogja és mikor azt eldönteni, hogy ez egy jó megállapodás vagy nem jó megállapodás? Mit fogunk látni?
2: Egy sokkal jobban működő várost, és az, hogy a főváros nem becsült be. Azért ezt nem becsülném le ennek a jelentőségét. Ez a megállapodás tartalmaz a főváros számára rendkívül fontos és előnyös rövid és közép és hosszú távú megoldásokat. Mindegyik nagyon fontos. Ami nagyon fontos, hogy tudjuk zárni az idei évet. Ugye ez egyáltalán nem volt biztos. 2026-ban tulajdonképpen a főváros eljutott arra az állapotra, hogyha nincsen kormányzattal való kooperáció, együttműködés, akkor egyszerűen pénzügyileg nem tudja zárni az évet, és egy nehezen definiálható összeomlás alakulhat ki. Mi azt vállaltuk a parlamenti választási kampányban, hogy valahogy eltoljuk a várost, a biciklit, ha úgy tetszik, április 12-éig, tudva azt, és ezt őszintén elmondva mindenkinek, hogy nem tudunk és nem is akarunk együtt élni azokkal az állami megszólításokkal,

0: Azért nem vitte csődbe a főváros, mert nem tudta. Nem azért, mert nem akarta, hanem azért, mert nem sikerült neki. Van az a híres mondás, ugye az előző kormányszóvétől, hogy de sikerült, nem sikerült. 2025-ös évet úgy tudtuk zárni, hogy valamit sikerült azért a kormányból kiszedni, azokból az Európai Uniós projektekből, amiket mi előfinanszíroztunk. De úgy tudtuk zárni a 2025-ös évet, hogy rengeteg számlát átadtunk 26-ra, tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, papíron talpon maradtunk, de hát nyilvánvaló volt, hogy ez egy rendkívül méltatlan és fenntartatlan helyzet. Tehát a rövid távú megoldás az, hogy 26-ot tudjuk zárni. Nem sikerült elérnünk azt, amit szerettünk volna tárgyalóasztalnál, most őszinte leszek, tehát mi egy nagyobb konszolidációs igényel léptünk föl, és nagyon-nagyon nehéz lezárni az évet, de valahogy majd megoldjuk. Tehát ez a része, ez rendben van.
1: Te az, bocsánat, még a perekre visszatérve, a szolidaritási hozzájárulás és szolhós perekben, ahogy röviden mondjuk, nyerésre álltak. Mi győzte meg arról, hogy ezt érdemes elengedni, és a teljes siker helyett rész sikerért alkudni? Mert ha jól értem, akkor itt most ezt kellett csinálni.
0: Hát az idő. Hát mire ezek a perek végig mennek, az 2-3 év. 2-3 év múlva mi már nem vagyunk sehol. Tehát, de nem, de ez az egyik nagyon praktikus oka. De a másik oka az, hogy én nem akarok a kormánnyal perben állni. És nem azért nem akarok, mert politikailag ez kedvező vagy kedvezőtlen, hanem azért, mert az azt jelenti, hogy mi nem egy partneri viszonyban vagyunk. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb a tárgyalóasztalnál eldönteni valamit, mint a bírósági tárgyalóteremben. Ezért választottuk ezt a megoldást, és nem is valójában a perek, persze, és az Alkotmánybíróság legutóbbi döntése, ami ugye tulajdonképpen az egész rendszernek az alkotmányos problémáira fölhívta a figyelmet, az nyilván egy nagyon fontos adó volt nekünk a tárgyalóasztalnál. De a fő adó az volt, hogy az új kormány nyilvánvalóan nem engedhette meg azt, hogy a nemzetfővárosa belálljon a földbe. Tehát ez egy politikai kényszerhelyzet volt. A kormány ezt értette, és nagyon feszült, és tényleg az utolsó percig győzködtük egymást, hogy a főváros egy nagyobb összeget kapjon. Ugyanakkor azt is el kell fogadnom, és ez szerintem van ez egy általános üzenet a magyar önkormányzati világnak, hogy nem egy olyan kormánnyal vagyunk, állunk szemben, amely kapcsán bármi, ami az önkormányzatok kapcsán fölmerül, jogos igény, ott mindig azt tudjuk mondani, hogy azért nem adunk pénzt az államnak, mert úgyis a Tibor István zsebébe landul. Ez a kormány most éppen egy olyan költségvetést akar összeállítani, amivel az önkormányzatok jogos igényei mellett ott vannak a szociális dolgozók jogos igényei, a családi pótlék emelés jogos igényei, az egészségügy plusz forrás igénye. Tehát, hogy ez egy teljesen más politikai helyzet. A partnerség az azt is jelenti, hogy nekünk, mint önkormányzatok, tudomásul kell vennünk, hogy a központi költségvetés is nagyon nehéz helyzetben van. Tehát ebben a helyzetben ez a támogatás, azt gondolom, hogy egy olyan támogatás, amit a kormány tudott adni, egy olyan támogatás, ami minket kihúz a vízből, és itt jön a közép és a hosszú táv, és egy olyan fejlődő pályára tudunk állni, ami a későbbiekben az ilyen típusú helyzeteknek az újra termelődését megakadályozza.
1: Korábban egy 400 milliárdos összegre kumulálta a szolidaritási hozzájárulás által Budapestnek okozott kárt. Akkor a perektől való elállással akkor ezt tulajdonképpen végleg elengedte?
0: Hát ugye mi ugye két szám van, és a kettő külön értelmezendő. Az egyik az, hogy az Alkotmánybíróság ugye azt mondta ki, hogy maga a szolidaritási hozzájárulás rendszere alkotmányellenes, abban a formában, hogy ezt most kivetik.
1: Tehát így nem lehet szedni.
0: Így nem lehet szedni. De ebből nem következik, hogy nem lehet szedni. És a mi pertaktikánk, fontosabban a mi peres követelésünk, az nem a szolidaritási hozzájárulás összegének az egészéről szólt, hanem arról az összegről, amely a fővárosi önkormányzatot úgynevezett nettó befizetővé tette. Tehát magyarán mi azt pereltük a bíróságon, hogy oké, hogy az állam nekünk nem ad egy kanyi vasat se arra, hogy ellássuk a feladatainkat, de ne is vegye el a saját pénzünket. Tehát ez a különbözetet pereltük, ami nagyjából olyan 140 milliárd forint. Tehát egy peren kívüli megállapodás, ez jogi értelemben nem az, politikai értelemben lehet annak, vagy ahhoz hasonlítani valami ilyesmihez. Azt gondolom, hogy egy peren kívüli megállapodásban a általam perelt és hosszú évek később realizálható összegnek a 86%-ában megállapodni, szerintem ez egy jó egyesség.
1: Tehát majdnem a peres követelést nyerték meg ezzel az egyességgel.
0: Tulajdonképpen igen. Az a különbség, hogy nem 3 év múlva kaptuk meg, amikor már hajunkra kenhetnénk, mert akkor már rémi csődbe mentünk volna, hanem most, amikor ez legjobban kellett. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy mind a két fél számára, hát cipőkanállal, de elfogadható egyesség, és hát a jó egyesség mindig azon alapszik, hogy mind a két fél egy kicsit csalódott. Amikor valaki elad egy lakást, vagy vesz egy lakást, mindenki azt gondolja, hogy lehetett volna kicsit drágában eladni, vagy lehetett volna kicsit olcsóban venni, de aztán mégiscsak megállapodtak, tehát valahogy mindenkinek jó, nagyjából így élem meg a 26 zárását. De ami nagyon fontos, hogy Az ember rövid távon sok minden

0: kibír. Ezt magánéletünkben is tudjuk, hogyha látja a perspektívát, látja azt, hogy nem kell ezeket a gyötrelmeket újra és újra átélni, és van valamilyen fény az alagút végén. És az, hogy 27-ben, majd az elkövetkezőben folyamatosan a főváros és a kormány 50-50%-ban finanszírozza a budapesti és agglomerációs közösségi közlekedést, ez túl azon, hogy 3 millió embernek az életét nagyon pozitívan befolyásolja. A fővárosi önkormányzat számára pénzügyi szempontból egy nagyon-nagyon fontos kikönnyítés. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a város nem fog beleroskadni abba, hogy finanszírozza Magyarország legnagyobb közösségi közlekedési rendszerét, mert nem egyedül kell ezt megtennie, hanem egy nagyobb rendszer egészeként, szereplőként, de mégis tulajdonképpen a terbíró képességének megfelelő arányban kell, hogy ezt finanszírozza. Ez egy óriási dolog hosszú távon, mert pénzügyi szempontból fenntartható pályára tesz minket vissza, tehát azt a pénzt, amit nem kell beletennünk a közösségi közlekedésbe, bele tudjuk tenni a köztisztaságba, a zöld felületek fenntartásába, a lakhatási programokba, és így tovább, és így tovább. És van egy esélyünk arra, hogy az Európai Uniós források felhasználásával megvalósuló beruházásokkal párhuzamosan egy jobb szolgáltatási minőséget adjunk az egész agglomerációban és az egész budapesti várostérségben, és tudjuk csökkenteni a Budapestre zúduló autóforgalmat, ami a tulajdonképpen ma a legnagyobb környezeti, közlekedési, gazdasági társadalmi kihívás, amivel a városnak szembe kell nézni.
1: Az állítható, hogy ezzel a politikai megállapodással nem lesz Budapest nettó befizető, vagyis elérték azt, amit a szolidaritási adó bírósági támadásával elkívántak érni?
0: Igen, ugye itt van még egy tétel, amit nem tudok egész pontosan definálni, mert még nincsen ebben végleges döntés. A nagyságrendét azért látjuk, ez pedig a szolidaritási hozzájárulásnak a csökkentése. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ez a rendszer úgy lett kimatekozva, hogy a főváros sújtsa legjobban, de azért nem csak minket érint. És nyilván a kormány egyébként nagyon helyesen a főváros számára adott könnyítés, jövőjére vonatkozó könnyítést nem akarta kőbevésni addig, amíg nem állapodik meg kerületekkel és a megyei jóvárosokkal, illetve hát azzal a 300 településsel, ami jelenleg befizet. Én egyébként javasolnám, hogy ezt a kört bővítsük ki, mert a Fidesz az előző körben egy politikai kampánycélból szerintem csökkentette a befizetőknek a számát, de ez most egy másik kérdés, ez a pénzügyminisztérium kompetenciája. A lényeg az, hogy lesz még egy könnyítés, és hogyha ezt is belekalkulálok, akkor nagyjából ott tartunk, hogy a város tulajdonképpen nem nettó befizető, tehát elértük azt, amit alkotmányosan korábban vitattunk.
1: Voltak önkormányzatok, amelyek vártak a főváros pereinek kimenetelére, Budaért sem tudnám ilyet mondani. Igen. Ők most tulajdonképpen megfürödve ott állnak, mert nem lesz bírósági precedensük. Mit tanácsolna nekik?
0: Mert van bírósági precedens, hiszen...
1: Csak nincs kikényszerítve.
0: Igen. Szóval a történet az úgy néz ki, hogy mi 23-ban indítottuk el az első pert, és ezt a pert nyertük meg tavaly. Tehát el lehet látni, hogy milyen idő kifutása van. És most nem akarom eljogászkodni, főleg mivel nem vagyok jogász, meg most már alapvetően szerintem ez egy politikai, közpolitikai kérdés, és nem párpolitikai jogi kérdés. De ugye mi megnyertünk egy pert egy közigazgatási bíróságon arról, hogy a közigazgatási jogot sértő módon vették el a pénzünket. Ebből nem következik az, hogy nekünk jár kárterítés. Megalapoz egy kárterítési per, de az egy másik per. Tehát mire végig perlekedjük ezt a folyamatot, hát addigra, hogy mondjam, sok víz lefolyik a Dunán, még ezen a szegény alacsony vízállás mellett is. Tehát én ezt mondtam mindig az én polgármester társaimnak, hogy szerintem tárgyalóasztalhoz kell ülni, és azért ezt vegyük nagyon komolyan, az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy a parlamentnek január 1-ig meg kell alkotnia egy alkotmányos települések közötti kiegyensúlyozó rendszert. Ezt hívhatjuk szolidaritási hozzájárulásnak továbbra is, de az egész metódusát teljes mértékben át kell alakítani, és ebben az önkormányzatok partnersége, hogy megtaláljuk azt a megoldást, amivel együtt tudunk élni, és például nem fogják az önkormányzatok újra perelni az államot, mert azt gondolják, hogy nem felelt meg az új szabályozás az alkotmánybíróság döntésének. Ez egy politikai, a jó értelmevet politikai megállapodásnak a kérdése is.
1: De volt szó az önök kormányfőváros megállapodásán ezekről, hogy az összes többi önkormányzattal meg is kellene egyezni, beleértve a budapestieket is?
0: Abban az értelemben igen, hogy emiatt nem lesz véglegesítve az, hogy a következő évtől a fővárosnak mennyivel csökken ez a befizetési kötelezettség, hogy idén 100 milliárd forint. Tehát azért ez egy brutális összeg. Jövő héten kedden lesz egy következő önkormányzati nemzeti együttműködési tanácsülés, ahol a következő költségvetés kapcsán, ahol bemutatja az önkormányzatokat érintő terveit. Tehát ennek azért konkretizálódnia kell, és tulajdonképpen van egy egy mértékvita, tehát hogy mennyi a befizetési kötelezettség, meg van egy jogi vita, hogy ezt milyen jogcímen egészen pontosan hogyan szedi be az állam, és mire fordítja. Az utóbbit azért hangsúlyoznám, mert az Alkotmánybíróság döntése, amely behivatkozza a nemzetközi megállapodásokat, amelynek Magyarország része, például a helyi önkormányzatok európai kartáját, az alapján azért az következik, hogy ezt a befizetést, amit az önkormányzatok adnak ennek az intézménynek a keretében, azt nem lehet egyszerűen bedobni a nagy közös kalapba, a nemzeti költségvetésbe, hanem az önkormányzati rendszeren belül településtől településig kéne eljutnia. Ettől a nagyon messze vagyunk. Vannak olyan kiegyensúlyozó mechanizmusok, ugye van ez a Szent István vidékfejlesztési program, van a települések rendkívüli támogatása, van a Magyar Falu program, a versenyképes járások program, tehát vannak olyan programok, amelyek tulajdonképpen, amelynek a fő kedvezményezettjei az alacsonyabb adóerőképességű magyar települések, tehát van, lenne hova adni a pénzt, de ennek a szumma mennyisége az eltörpül attól, mint amit az állam beszed. Egy szó, mint száz, a fővárost érintően a szimbolikusnál nagyobb érdemi, de nem radikális csökkentéssel számolunk. Szerintem ez érvényes az önkormányzati rendszer egészére, és ennek a részleteit nyilván a kormány a jövő héten fogja tárni az önkormányzatok elé.
1: Közgyűlésen nyilván átmegy, a polgármesterek azonban döntetnek úgy, hogy perre viszik. Felkészültek arra, hogy egy politikai megállapodást a budapesti kerületek megpróbálnak megtorpedózni? Végül is jogállam van, bármit.
0: Persze, és szerintem ez egy új helyzet. Tehát most már nem arról van szó, hogy tehát nincsenek lefolytva azok a jogállami eszközök, amelyek az önkormányzatok élhetnek. Tehát
1: önöknek se voltak lefolytva, beperelték a kormányt.
0: Hát bepereltük és meg is nyertük, de mondjuk az Alkotmánybíróságról azért nem mondom, hogy lepattantunk az előző Alkotmánybíróságról, mert tulajdonképpen ilyen dodonai döntés hozott az Alkotmánybíróság. Azt mondta, hogy alkotmányosan nem problémás, majd az indoklásban leírta, hogy de. És a bíróságot azért ez orientált a bizonyos döntésekben.
1: De most már egy másik alkotmánybíróság.
0: De van egy másik alkotmánybíróság van. Ezért szerintem a kormánynak nagyon komolyan kell venni azt a feladatot, hogy az alkotmánybíróság aggályaira reagáló érdemi biztosítékokat a rendszerbe beemelő jogszabályt alkosson. Ezen dolgozik a kormányzat. Nem egy egyszerű történet, tehát szerintem emberpróbáló feladat január 1-ig eljutni egy új szabályozásig, de remélem, hogy sikerülni fog.
1: Hogyha 27-es szolidaritási hozzájárulás mértékét, kulcsát még nem tudjuk, akkor mi a biztosíték arra, hogy meg lehet csinálni a hiány újra termelődése nélkül a 2027-es évet?
0: Hát ez egy jó kérdés. A nagyságrendet azért tudjuk, tehát én azt gondolom, hogy önmagában egy nagyon fontos dolog, hogy az idei évben mi több mint 220 milliárdot költöttünk közösségi közlekedésre, és a jövő évben pedig 170 milliárdot fogunk költeni, tehát ott azért van egy nagyon erős kikönnyítés. És az is nagyon fontos, és ezt szintén a partnerség kapcsán szeretném hangsúlyozni, hogy mi is vállaltunk valamit ebben az egyességben. Nagyon
1: 20
0: fontos.
1: Milliárdot.
0: Igen. Azt vállaltuk a kormány... A költségvetési felügyelő az szerintem közös érdek, mert ez az arról szól, hogy van valaki, aki minden adatot lát a mi gazdálkodásunkban, és egyébként ez szerintem nekünk jó, mert mi úgy gazdálkodunk, hogy minden próbát kiállunk, bármilyen politikai, csípelődések, vagy éppen támadások is értek minket, mindig kiderült, hogy valójában a mi gazdálkodásunk az egy nagyon felelős és rendkívül takarékos gazdálkodás. Az elmúlt éveket részben azért is tudtuk túlélni, mert nagyon nagy mértékben tudtuk hatékonyabbá tenni a gazdálkodásunkat cégek összevonásával.
1: Ott ül egy közgyűlés, egy hatalmas Tisza frakcióval, bármilyen belenézhetnek bármibe.
0: De ez nagyon fontos, hogy ez nem egy politikai poszt. Ez egy közigazgatási poszt, a mostani jogszabályokban is van, a kormány kirejelölhet bármilyen állami vagy önkormányzati szerv élére felügyelőt. Én kifejezetten örülök neki, hogy ez van. Van az a régi pesti vicc, hogy a hosszú távú barátság alapja a pontos elszámolás. Nekünk nincsenek titkaink. Tehát én nagyon örülnék, hogyha jön valaki, aki jogosult belátni minden olyan adatba, ami egyébként nincs fönnfentetlen az interneten, mert egyszerűen nyilván rengeteg adatot tárolunk, tehát a legszívesebben én az egész világot behívnám költségvetési megfigyelőnek, mert nincsenek titkaink.
1: Tehát ő lesz a főváros lobbistája a kormánynál, és azt fogja mondani, hogy tényleg így van, ahogy a főváros mondja.
0: Ezt fogja mondani. Lehet, hogy nem ezzel az attitűddel érkezik, de hogy ezzel fog hazamenni, abban biztos vagyok.
1: De tudják már, hogy ki lesz?
0: Nem, de hát ebben ez
1: azt gondolom, hogy ki lesz?
0: Hát nyilván szakember lesz, ez föl sem merül, hogy ne az legyen. Van. Szerintem ezt a miniszter úr el fogja dönteni. Ott egy kiváló csapat állt össze a pénzügyminisztériumban, nyilván találnak majd a megfelelő kollégát. Mi szeretettel látjuk, és tényleg ez közös érdek. Tehát, hogy én szeretném nagyon világossá tenni. az, hogy mi nagyon-nagyon nehéz pénzügyi helyzetben perre politikai módon ellentartottunk a kormányzati megszorításoknak, és azt az elvet követtük, hogy a közszolgáltatások mennyiségét és minőségét nem akarjuk rontani, ebből nem következik az, hogy ne álltunk volna át egy sokkal takarékosabb üzemmódra, mint amit bármit korábban a főváros csinált, és ezt az üzemmódot kell tovább vinnünk, mert hogyha ezt a 20 milliárdot úgy kell értelmezni, hogy ez a 20 milliárd a működési költségvetésünknek azon részéből kell kivonni, amely része a közösségi költségvetési finanszírozás feletti rész. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom utcaházszám, hogy jövőre van mondjuk 170 milliárd forint, amit befizetünk a közösségi közlekedésre, nagyjából mondjuk 80 milliárd forint, most mondok egy becslést a szóla, amit ki kell fizetnünk, akkor marad nagyjából 200 milliárd forint működési büdzsénk. Ebből kell kivenni a 20-at.
1: Tehát egy 10%-ot ebből meg kell
0: takarítani. Ez egy nagyon kemény vágás, és úgy, hogy 6 év folyamatos vágás után vagyunk.
1: Van már sejtésük, hogy ezt hol lehet? Lámpát hamarabb lekapcsolják, és kicsit sötétebben leszünk?
0: Nem, ilyen nem lesz.
1: Akkor
0: ilyen
1: nem lesz. Nem fogjuk észrevenni? Akkor na, azt, ha nem veszünk észre, azt fogják mondani, hogy ezt korábban is meg lehetett volna csinálni, hiszen nem vettük észre meg.
0: Egy részére ez azért nem igaz, mert egy pontot biztosan látok, a mértékét nem tudom még pontosan megmondani, de egy jelentős része lesz ennek a spórolásnak, az a kamatköltség. Tehát mi az, hogy több miniszterelnök is vádolt minket azzal, hogy trükkök százaival éltünk túl, én erre büszke vagyok, mert túléltünk, miközben meg akartak folytani. Tehát akit lányok arra nyomni a víz alá, az kapaszkodik mindenbe, például olyan pénzügyi eszközökbe, amelyek hát elég drága pénzügyi mulatságok. Tehát a kamatköltségeinken
1: 10 milliárd körüli van a kamatköltség?
0: Annyi szerintem nincsen, de 5-nél talán több.
1: Tehát marad még mindig 15.
0: Hát igen. Ezt csak azért akarom mondani, hogy amikor akkor az önkormányzatok teljes joggal partnerséget várnak a kormánytól, akkor valójában nem partnerséget várnak, hanem pénzt. Azt mondják, hogy kapjunk több pénzt. Ezt én értem. És egyet is értek vele. De most nem egy maffia államtól akarjuk elvenni, visszavenni az adófizetők pénzét, hanem egy olyan kormánytól, ami rendbe akarja tenni az alapvető közszolgáltatásokat, adót akar csökkenteni, családi potékot akar emelni. Szóval ennek a pénznek nagyon sok helye van. Az önkormányzati világnak a partnerség egyében el kell mondani azt, hogy ő mit hoz ebbe a partnerségbe. Például szerintem azt, hogy rosszul működő, hatékonytalan struktúrákat lebont.
1: De van a fővárosnak rosszul működő, hatékonytalan struktúrája még? Ennyi év tartoz takarékoskodás után?
0: Van, de ez valójában nem a főváros, hanem a főváros és az agglomerációs közösségi közlekedés párhuzamos működéséből származó hatékonytalanság. És ezt, amikor azt mondjuk, hogy megcsináljuk azt, hogy a BKK nem csak Budapesten szolgáltat, hanem az állam beszáll 50%-os tulajdonosként, és az egész 3 milliós lakos kiszolgáló agglomerációtnak fog szolgáltatni, azzal egy óriási lépést teszünk egy hatékonyabb közszolgáltatások irányába, mert ugyanis ez a rendszer most párhuzamosan működik. Volt egy nagy összekapcsolás, hiszen a tarifa közösségi megállapodása gyakorlatilag az utasok oldaláról már ez egy rendszernek tűnt, de azért ez nagyon messze van még ettől. És ebben óriási hatékonysági tartalék van, és nem azért akarjuk ezt kiaknázni, mert pénzt akarunk kivonni a rendszerből, nem. Hanem szeretnénk egy jobb szolgáltatást nyújtani, és Budapestnek majdnem annyira fontos, hogy Érdről be lehessen jutni a városba tömegközlekedéssel jól, mint amennyire fontos az, hogy a városon belül is lehessen jól közlekedni, mert az autóforgalom fele az agglomerációból jön. Ezt nem tudjuk csökkenteni, ebben a városban meg fogunk fulladni.
1: Tehát nekünk ez... vonalakat kell építeni. Most úgy tűnik, hogy reggel befele nem lehet közlekedni, igen, ezeken az utakon Buda környékbeli hegyekben. Igen. Este felé meg fordítva van.
0: Nézze, nyilván az úthálózatnak vannak fizikai korlátai.
1: Akkora, mekkora,
0: de hát nem is autóforgalomban gondolkodunk, hanem abban gondolkodunk, hogy van egy jobb közösségi közlekedés. Úgy Budakeszi úton mindig dugó lesz, ha lesz egy buszsáv, akkor legalább busz nem fog állni a dugóba. És még sorolhatnám az ilyen típusú beruházásoknak a végtelenségét. Ezeknek egy része kötött pályás fejlesztés, hévek, elővárosi vonat. Erre egy nagyon komoly lehetőséget jelentenek a megérkező európai uniós források, tehát itt egy óriási beruházási boom lesz, sokkal jobb lesz a kötött pályás közlekedés az agglomerációból Budapestre, a 3-as metró meghosszabbítása is egyébként elsősorban ebből a szempontból fontos, mert nagyon fontos északi vasúti kapcsolatokat fog elérni a már a 3-as metró.
1: És akkor ezt nulláról kell csinálni? Van egy budapesti agglomerációs vasúti stratégia?
0: Nem, nem a nullá, nem, gyakorlatilag azt csináljuk. Azt kezdjük el megvalósítani, amit még ugye a BFK élén Vitézi miniszter úrék dolgoztak ki, ez egy nagyszerű stratégia, ambiciós stratégia, forrásigényes stratégia, de azért most az európai uniós források egy jelentős részét erre is föl lehet használni. Tehát egyszerre bővítjük a szolgáltatásnak az infrastruktúrális elemeit, de nagyon-nagyon fontos, hogy a szolgáltatásnak része az, hogy van egy egységes menetrend, hogy egy egységesen elgondolt szolgáltatásokban gondolkodunk, van egy professzionális utastájékoztatás, van egy elektronikus egyrendszer, stb. Tehát mind az alapinfrastruktúrában, mind a szolgáltatásban egy minőségugrás lesz ezzel a változással, és ebben volt a legnagyobb tartalék. És ezt a főváros azért nem tudta önállóan megcsinálni, mert ugye a mi törvényi feladatunk az a helyi közlekedés, tehát a város határon belül. Ebben nyilván volt még tartalék, de az igazi tartalék az abban van, hogy a két rendszert, ami a városon belül összeér, ezt megpróbáljuk ennek a szinergiáit felszínehozni. A Zsámbékről jövő sárga buszra senki nem száll föl Budapesten, pedig az a busz ugyanúgy elviszi őt a Budakeszi útról a Moszkva térre, csak senki nem tudja, hogy az a busz egészen pontosan hova jár, jó rá jegyen, vagy nem jó rá jegyen.
1: Egy országbérletüket kell venni, egy országbérletet, akkor arra jó.
0: Arra jó, ez kétségtelen, csak nincs benne az utazás szervezés filozófiájában, hogy az agglomerációba bejövő közlekedést a városon belül is használjuk. Ez egy óriási tartalék, de van egy egészen konkrét tartalék még, ez pedig a buszágazat.
1: De bocsánat, ha 50%-os tulajdonosai lesznek a közösségszervezésnek, ki fogja eldönteni, hogy mennyi legyen a jegyár? Ki lesz az új Vajda Pál, aki azt mondja, hogy amíg én itt ülök, addig jegyáremelés nem lesz? Az a bevételek egyik lába.
0: Ez egy jó kérdés, de igazából ez már eldőlt, mert amikor megkötöttük a tarifa megállapodást, akkor azt is vállaltuk, és engem azért is nagyon sokan támadtak, és azt kell mondani, hogy nem lett igazuk. Ahogy most is támadnak, akik nem értik ezt a rendszert, és most sem lesz igazuk, de majd az élet ezt nyilván eldönti. Onnantól kezdve, hogy közös tarifa van, már pedig ez szerintem nagyon helyes, onnantól kezdve csak együtt tudunk dönteni az emelésről. Én egyébként azt gondolom, hogy Budapesten egy nagyon pozitív tendencia volt, hogy gyakorlatilag az budapesti átlagbér 1,5%-áig lecsökkentettük a bérletárakat. Ezt kellene tartani, tehát én azt gondolom, hogy az átlagbér növekedését követő jegyáremelés az teljesen rendben van. De ebben közösen kell döntenünk az állammal. Tehát, de ez eddig is így volt. Tehát a regens BKK-tól függetlenül a tarifa közösség már ez kijelölte ezt az utat, hogy nekünk együtt kell döntenünk ebben. És szerintem ez az egyedül helyes út az ilyen típusú várostérségekben, mint amilyen Budapest, egyébként jellemzően az állam szokta szolgáltatni a közösségi közlekedést. Éppen azért Párizsnak nincsen. A Párizs városnak van metróhálózatod, az önkormányzatnak nincs, mert az is egy óriási várostérség. Itt azt a megoldást találtuk, hogy van egy kötelező partnerség, egy olyan menedzsment valahol az állam és a főváros csak együtt tud dönteni ennek az összes előnyével és hátrányával, mert lehet, hogy bizonyos konfliktusokban meg kell tudni állapodni, de az előnye sokkal több, mert azt jelenti, hogy konszenzusos döntés van, konszenzusos menedzsment van, és az, hogy a BKK szakmai integritását tiszteletben tartja a két politikai szereplő, ez azt fogja eredményezni, hogy amit ma a budapestiek megkapnak szolgáltatás minőséget, ezt megkapják az agglomerációban élők is, és ez szerintem a legjobb hír hosszú távon pénzügyileg a fővárosnak és közpolitikai szempontból közösségi közlekedés minőség szempontjából.
1: A budapesti cégvezetők rendszerével a Budapest kormány megállapodásban lesz valamilyen változás, vagy mindenki marad a helyén, csak az igazgatóságokba jönnek be a kormány meg a főváros emberei?
0: Ugye a BKK esetében ugye egy olyan vezetési struktúrában állapodtunk meg, ez január 1-ig lép életbe, hogy az állam és a főváros egy 4 fős vagy 6 fős, teljesen mindegy, szóval egy paritásos igazgató tanácsot alakít ki, és ez dönt a személy kérdésekben. Én azt gondolom, hogy én bízom a BKK mostani menedzsmentjében, hogyha ez a bizalom kölcsönös tud lenni a kormányzat részéről, akkor szerintem ezzel a csapattal tudunk menni tovább.
1: Parkolás. Ez okozta a legnagyobb vitát. Dühöt váltott ki a fővárosi polgármesterek körében. Semmi esély nem volt arra, hogy a kormány főváros megállapodás előtt megpróbálja őket meggyőzni?
0: Ja, érdemes szerintem ketté választani, hogy miről is szól a vita. Mert a vitának van egy olyan eleme, ami úgy tűnik, hogy már nem vita tárgya, mégpedig az, hogy tulajdonképpen ma már senki nem kérdőjelezi meg azt, ami ennek a döntésnek az egyébként az egyedüli pontja jelenleg. Ugye egy egységes fővárosi parkolási rendszer legyen.
1: Baranyi Krisztina azért utalt a centrum parkolóra, ahonnan elég sok embert elvittek itt, tehát ez egy központi szervezet volt.
0: Én értem, de hogy mondjam, az sem a szereplők, sem a helyzet nem ugyanaz. És a helyzetet is szeretném hangsúlyozni. Ugye az, hogy rendbe tesszük a kormány és a főváros viszonyát, ez egy óriási lépés, de egy kicsit rendbe kell tennünk a főváros és a kerületek, illetve a kerületeken belüli viszonyrendszereket is. És ebben az ügyben az a helyzet, hogy van egy rogáni örökség, ami egyébként három elemben is megmutatkozik. Az egyik a parkolási rendszer, amit egyébként nem egy társadalmi egyeztetés után, hanem egy random politikai döntéssel hoztak létre, elvették a fővárostól még a saját közterületein is az üzemeltetésnek a lehetőségét, miközben már akkor is mindenki tudta, hogy ennek az ellenkezőt kéne csinálni. Ugyanez igaz egyébként annak arra is, hogy a főváros elveszítette az idegenforgalmi adóbevételeit, miközben a turizmus feladatai a fővárosnál vannak, és akkor egy teljesen random politikai döntéssel rögzítették azokat a viszonyokat, az úgynevezett forrásmegosztást, hogy a kerületekre jutó időpörűzési adó részt, az hogyan osszák meg egymás között. Ez mind a három kérdés szerintem súlyos károkat okozott a Budapest egészének, és az utóbbi egyébként nem is a főváros és a kerületek viszonyát illeti, hanem azt a nagyon súlyos diszkriminációt, hogy bizonyos kerületek, főleg a nagy népességű kerületek egyébként évi, tehát a parkolás az egy, bocsánat, piszticsári tétel a forrás megosztáshoz képest. A 16. kerület szerintem évi 4 milliárd forintot veszít, évente 4 milliárdot veszít azért, mert a forrás megosztási rendelet számára hátrányos. Tehát ezeket a dolgokat el kell kezdenünk kibeszélni. Visszatérve a parkolásra, mert ugye jelenleg ez van csak az asztalon. Az, hogy egy egységes fővárosi parkolási rendszer legyen, amit a főváros üzemeltet, az nem csak egyszerűen azért egy hatékonysági kérdés és egy helyes választás, mert most 13 párhuzamos rendszer van, hanem azért is, mert van egy technológiai átalakulás, és ezt a technológiai átalakulást nem lehet kerületi szinten az előnyünkre fordítani. A technológiai átalakulás az, hogy az európai nagyvárosokban, Amsterdamban már 10 éve, de hát más Prágában, meg szóval Budapesthez mérhető fejlettségű városokban is már nagyon régóta rendszámfelismerő automatákkal ellenőrzik a parkolást. Tehát végigmegy egy autó a városon, nem egy nyilván, hanem annyi, amennyi kell, és leolvassa a rendszámokat, és egy több központot egy másból lehívja, és egyébként azonnal, ahogy mondjuk az autópályán megy a büntetés, hogyha valakinek nincsen maticája, küldi a büntetést.
1: Tehát nem a parkolóért csippant.
0: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon drága történet. Ugye mi mindent megtettünk azért, hogy olcsóbbá tegyük a parkolás üzemeltetést. Ugye nem kellenek most már a parkolóautomaták, és ezt a rendszert egyébként még az előzőnk, az a ciklusban kezdtük el, amikor a kötelező parkoló automata létszámot próbáltuk csökkenteni. Tehát próbáltuk ösztökélni a kerületeket, hogy olcsóbb rendszert üzemeltessenek. És szerintem, és ebben szeretnék világosan fogalmazni, senkit nem vádolok korrupcióval. Szerintem a korrupciót sikerült kizűzni ezekből a rendszerekből. Részben azért, mert a főváros még 2019-ben megtiltotta az alvállalkozók bevonását a parkolás üzemeltetésbe.
1: Tehát a kerületek csinálják.
0: Tehát ez kitisztult. Ettől még ez nem hatékony rendszer. Tehát az én becslésem szerint évente nagyjából 10 milliárd forintot dobunk ki az ablakon. 10 milliárd forint olyan pénzt, amit az autósok befizetnek, joggal várnak el cserébe, azon kívül is valamit, hogy meg tudnak állni egy parkolóhelyen, például az úthálózat fejlesztését, ami katasztrofális állapotban van. És nem csak az utak, a felüljárók, a hidak. Ugye most itt, ahol beszélgettünk éppen a Flórián felüljárót felújítottuk, de hát ilyenből van még 20. Ott van az Petőfi híd, amit hamarosan fel kell újítanunk. Az Árpád híd következik újra. Tehát elképesztő amortizációs veszteség van az autós infrastruktúrában. Ezt muszáj ledolgoznunk valahogy. És ha csak azt a 10 milliárd forintot megsporjuk, amit kidobunk az ablakon, akkor azt jelenti, hogy meg ötszöröztük a főváros útfelújítási keretét.
1: De mit csináljon az a kerület, aki nem feltétlenül az útfelújításra szeretné költeni, mert szó lesz van, és megpróbálja rákölteni szociális intézményekre, lakások felújítására. Van ilyen kerület, aki ezt meg is mondja, hogy az hiányozni fog, és nem tudja, hogy honnan fogja megszerezni a pénzt.
0: Igen. Ez már egy jogos vita. Ugye, tehát egy újdonság van ebben az egységes parkolási rendszer kialakításában. Azért gondolom, hogy ez nem egy újdonság, mert én ezzel nyertem választást 19-ben azzal a politikai szövetséggel, amelynek a keretében ezeket a polgármestereket megválasztották. Tehát az, hogy ezt a főváros olcsóban üzemeltesse, a technológiai lehetőségeket kihasználva, amelyek városi szinten kiaknázható tartalékok és kerületi szinten kevésbé, én azt látom, hogy ezen már nincs vita. Egy új jelen van, hogy ez valóban a kormányzati megállapodásnak a része, hogy a kormány vagy a kormány oldal annak a célnak a megvalósítása érdekében támogatna egy ilyen parlamenti törvénymódosítást, ami még előttünk van, és annak a társadalmi és politikai vitája is előttünk van, hogy ez egy útfelújítási, egy tág értelembe vett, tehát nem csak betont, komplexen járdákat, zebrákat, útborkötéleket, fasorokat jelentő felújítási
1: forrást. Tehát megpátlikázná a pénzt, máson nem lehet költeni.
0: Igen. Ebből nem következik az, hogy nem kellene megpátlikázni más pénzeket. Tehát én dolgozunk egy olyan javaslatcsomagon, hogy például városrehabilitációs és lakhatási, vagy éppen kifejezetten a ma a közterületeinket alapvetően meghatározó szociális, speciális ellátási formákat, igénylő forrásokat találjunk. Tehát azt szeretném mondani, hogy, én azt gondolom, hogy itt van az ideje, hogy kibeszéljünk eddig kibeszéletlen dolgokat. Ebből nem azt következik az, hogy nem lesz ilyen típusú forrás, de szerintem az joggal elvárható, és hogy mondjam, én azért nem vagyok az autósok védőszentje, szerintem ezt kevesen mondanák rólam, de szerintem az nem nincs rendben, hogy a parkolási bevétel egy az egyben elpárolog más közpolitikai célok, egyik adott esetben fontos és helyes célok finanszírozására. Ez egy eléggé kötött pénz, és én nem nagyon emlékszem Európában olyan helyet, ahol ne lenne valamilyen egyértelmű célja. Jellemzően egyébként az útfelújításokba forgatják vissza ezeket.
1: Mit csinálna Pikó András helyett például, aki megmondja, hogy neki ennyi milliárd forint fog hiányozni, és nem az, hogy szebb legyen az autóparkolóknak a helye, hanem tök más feladatokról, amelyek égető feladatok. Ha ő lenne a polgármester, Zuglóban látott ilyet nyilván, hogy
0: persze,
1: a feladat, kevés a pénz. Mit csinálják?
0: Világos. Én azt tudom erre mondani, hogy nem vagyunk még a folyamat végén. Tehát a kerületi gazdálkodásokat érintő kérdések, más kérdések is napirenden vannak. És megpróbálunk ebből egy olyan csomagot összerakni, ami egy kicsit megkönnyíti ennek a váltásnak az elfogadását, vagy kigazdálkodását. Az kétségtelen, és erről muszáj kicsit beszélni. Tehát amikor nem azért hozom elő Rogán Antalt, mert politikailag ez egy ilyen nagyon, ezzel, hogy mondjam, itt felül lehet írni mindenféle érveket. De Rogán Antal, mint ötödik heti polgármester, lobbizta ki ezeket a törvényi változásokat, és az a helyzet, hogy bizonyos kerületek elképesztően túlfinanszírozottak, az ötödik kerület. Tehát elképesztő adóbevételeik vannak, és nem azért, mert jól gazdálkodnak, azért, mert oda folynak be bizonyos adónemek, miközben a lakosság megcsökken. Ha megnézzük azt, hogy és a parkolási pénzeket nem is tudjuk pontosan, mert az ötödik kerület az konkrétan nem áll velünk szóba. Tehát nem csak, hogy nem adják át nekünk a nekünk jutó pénzt, de még információt se adnak. Tehát a parkolási bevétel még erre jön rá. De ha megnézem a leggazdagabb és a legszegényebb magyar kerületet, vagy budapesti kerületet, bocsánat, megnézem azt, hogy mennyi az egyfőre jutó adóbevétel az ötödik kerületnek, és mennyi a 16-nak, akkor a szorzó az 3,5-szeres. Tehát én abban nem vagyok hajlandó beletörődni, hogy egy olyan intézményrendszerünk van, és még egyszer mondom, ez a kerületek közötti viszonyt jelenti, nem a kerület és a főváros közötti viszony, ahol a 16. kerületi polgár harmad annyit se ér, mint egy 5. kerületi. Mert most ez a helyzet. Így vannak beállítva az adórendszereink, azért, mert Rogán Antal 2010 és 14 között egyszerre volt parlamenti képviselő és polgármester, és kilobbizta ezeket a várost egyébként megfojtó szabályozásokat, ezekhez muszáj hozzányúlni.
1: De hol nyúlnak hozzá közfejlesztési tanácsban? Megbeszélik a polgármesterekkel? Az egyik nagy fájdalmuk nyilvánvalóan jogosan az volt, hogy őket most ebbe nem vonták be.
0: Hát ebbe nem vontuk be, de hát most jönnek a részletek, és vannak még további javaslatok, amiben szeretném őket bevonni, és egyébként szeretném őket bevonni abba is, hogy találjunk egy modus vivendit a településeinket érintő más ügyekben, például az építési szabályzatokban, ahol most a főváros nagyon-nagyon hátrányosan, és egyébként azt gondolom, a fővárosi polgárokat hátrányosan érintő szabályokat kellene korrigálni. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván kinyílik ilyenkor minden kérdés, kinyílik az, hogy kellene egyáltalán 23 kerület Budapesten, az én álláspontom egyértelmű, tehát én közjogi átalakítást azért nem támogatok, mert történik úgy alakult, hogy Budapesten van 23 kerület. Nyilván, hogyha most lenne egy időutazó kapszulánk, és visszamennék 1990-hez, szerintem mindenki azt mondaná, hogy nem kell ennyi kerület, sokkal erősebb főváros kell az eddigi tapasztalatok alapján, de ilyenünk nincsen, fogadjuk el azt, hogy van egy kialakult intézményrendszer, ez egy érték, amire lehet építeni. De finom hangulás főváros és kerületek között, és finom hangulás kerület és kerület között, ez mindenképpen szükséges, és az elkövetkező hetekben én szeretném, hogyha erről tudnánk majd beszélgetni. Össze fogom hívni a Budapest Önkormányzatok Szövetségét, azokat is, akik most felfüggesztették a tagságukat, hogy be tudjanak kapcsolódni a döntésekben. Itt van a 13. kerület jogos igénye, amelytől elvették a Margit szigetet. Szerintem az jogos igény, hogy visszakapják. Azért lépett ki akkor Tóth József polgármester úr, mert egy parlamenti döntéssel random elvették a Margit szigetet. Tehát van több dolog van az asztalon, a parkolás volt az első. De azt tőlem ne kérje senki, és tényleg ezt most nagyon szeretnék ebben nagyon világosan fogalmazni, hogy most van az a pillanat, amikor rendbe tudunk tenni rossz szabályokat. És ma már az az érv, hogy a gonoszkorony elviszi a pénzünket, ez az érv nincs. Tehát most meg kell védenünk azt, hogy miért gondoljuk azt, hogy a X kerület parkolási bevétele az fontosabb, mint a családi pótlék emelés. Mert a kérdés végső soron így merül föl. Úgy merül föl, hogy az állam mennyit tud adni az önkormányzatoknak a forráskivonások kompenzálására, milyen léptékben tudja konszolidálni az önkormányzati szektort. Ez azonban egy más, nagyon hasznos és helyes társadalmi célokkal versengő költségvetési kiadás lesz. Tehát nekünk egy olyan önkormányzati rendszer kell fölépítenünk a partnerség jegyében, amiben mi is viszünk valamit, és amit tudunk vinni, az egy hatékonyabb és igazságosabb belső szabályozás. Én erre szeretnék javaslatot tenni. A parkolás az egyik eleme ennek, messze nem az egyetlen.
1: De meg tudják csinálni saját hatáskörben, fővárosi közfejlesztési tanácsban, vagy kell hozzá jogszabálymódosítás, mint amúgy ezekhez, amiről most megállapodtuk, nyilván kell.
0: Kell, abszolút.
1: Tehát mindenhez
0: abszolút
1: kell.
0: Mindenhez kell. Egyébként hogy a parlament önmagában a parkolási rendszert átalakító döntést hoz, például az önkormányzati törvényt módosítja, és azt mondja, hogy ez egy fővárosi feladat, hát utána jön a java. Hát a fővárosi közgyűlésnek el kell fogadni az új rendszert. A fővárosi közgyűlésben bent ülnek polgármesterek, alpolgármesterek. Ott nincs többség, egy természetes politikai többség, sem a Tiszának, sem a Fidesznek, sem senkinek. Tehát ott...
1: A Tiszának még Vitézi Dávidnak együtt már van.
0: Nem.
1: Még ott sincs?
0: Nincs. Hát a matematika az kemény dolog, 17 igen szavazat kell egy rendelethez, a Tisza párt és a Bolomberszki mozgalom az 13. Tehát van egy megállapodás kényszer, tehát ez nem dőlt még el, hogy ez egészen pontosan mit jelent. Ami eldőlt, ahhoz viszont azért ragaszkodom, mert én erre kaptam a budapestiektől felhatalmazást, és mert látom ezeket a számokat, látom azt, hogy Prága hogyan üzemelteti a parkolási rendszerét, és látom azt a 10 milliárd forintot, amit minden évben kidobunk az ablakon. Hát ez, hogy mondjam, nagyon-nagyon rossz főpolgármester lennék, ha bele tudnék abba törődni, hogy 10 milliárd forint egy hatékonytalan struktúra miatt kidobásra kerül az ablakon egy ilyen forrás szegény időben.
1: De megvan a 10 milliárd, tegyük fel, hogy sikerül megtakarítani, akkor azt kidönti el, hogy az hova kerüljön. Akkor jöhetnek lobbizni élte a polgármesterek? Vagy annak lesz egy rendje, hogy ezt mire kell költeni?
0: Lesz egy rendje, ugye van, a fővárosnak van egy útfelújítási terve. Az útfelújítási terv az egy szakmai terv arról, hogy milyen prioritásban vannak az utak, amiket fel kell újítani. Mivel eddig ez saját forrásból működött, ezért ezen csak fővárosi tulajdonú utak vannak. De nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a mostani elvi döntésnek, még egyszer mondom, elvi döntésnek része az, hogy a budapesti úthálózat egészében gondolkodunk. Tehát a kerületi úthálózatot is bele kell rakni ebbe a tervbe, ahogy tetszik, meg kell alkotni ezeket a prioritásokat. Én azt javaslom polgármester társaimnak, hogy akiknek vannak útfelújítási terveik, azonnal vegyék őket elő, porolják le, és mondják azt, hogy na jó, akkor oké, értjük, vagy hát nem értjük, mindegy, de elfogadjuk, hogy ez van, hogyha a parlament így dönt, akkor ezért ehhez azt gondolom, hogy érdemes utána alkalmazkodni, de akkor ezt meg ezt az utcát újítsuk meg, ezt a járát építsük meg, ezt az úrpolgári életet ezt pótoljuk, hát csak egy példát, hogy mondjak. Budapesten az ebra felfestések legalább felét újra kéne festeni. Ez első hallásra nem tűnik olyan nagy feladatnak, de hát azért ez egy óriási város, és nagyon sok ezer zebra van. Tehát, hogy mondjam, ezek mind-mind a kerületi igényeket is joggal szolgáló források lesznek, de muszáj egy egységes Budapestben gondolkodnunk. Tehát az az elképzelés, tehát hogyha, hogy is mondjam, a parkoló helyek mondjuk helikopter leszálló pályák lennének, akkor érteném, mert akkor leszáll a helikopter valahol egy kerületben, és ott parkol. Tehát valahogy oda is kell menni ennek az autónak. Egy egységes budapesti úthálózatban kell gondolkodnunk, egyébként zebrákban és járdákban és fasorokban is, amikor útról beszélek, akkor mindig ezt képzeljük hozzá. Az egészet kell finanszíroznunk ebből a közös kalapból, és abból a kalapból ki mennyit kap, az egy szakmai kérdés, és akinek vannak tervei, azok nyilván előnyt élveznek szemmel azokkal, akiknek nincs.
1: Említette a közigazgatási beosztásról szóló régi vitát, biztosabban, hogy a következő budapesti önkormányzati választás az olyan lesz, mint az eddigiek. Az elmúlt 30 évben ezt sokan kedvükre, érdekeiknek megfelelően módosították.
0: Hát a kérdés az, hogy én mit gondolok helyesnek, akkor én azt gondolom helyesnek, hogy van főváros, és vannak kerületek. Méghozzá az a 23 kerület, amit megismertünk. Ezeknek megvan a maga identitása, a maga intézményei, valójában a kerületek én hitem szerint vissza kéne, hogy kapjanak egészségügyi oktatási intézményeket, tehát én egy erősebb kerületekben gondolkodom, de egy erősebb fővárosban is, hiszen alapvetően egy decentralizáció előtt kéne, hogy álljon az ország.
1: Budapest törvény, ez is az asztalon volt valakinél már. Például ilyesmi?
0: Hát ugye a Tisza programban volt egy Budapest törvény, hát tulajdonképpen lehet, hogy ez nem egy törvény lesz, hanem törvénymódosítások sora. Az FKT, tehát a Fővárosi Közvetések Tanácsának a törvénybe foglalása az egy nagyon-nagyon komoly lépés. A regionális közösségi közlekedés szervezőt biztosító törvény az egy nagyon-nagyon fontos törvény. Ha úgy tetszik, hát lépésről lépésre ez a Budapest törvény kezd kialakulni. De a lényeg az, hogy én abban a vitában, hogy kellenek-e kerületek vagy nem, az én álláspontom teljesen egyértelmű, és én soha nem fogom támogatni azt, hogy a kerületeket megszüntessék. Egy. Vannak olyan elhajlások, amelyek főleg az elmúlt 16 évben lettek a főváros és a kerületek viszonylatában és a keretek közötti viszonylatokban, amiket viszont most, amikor itt van a történelmi pillanat, van hozzá kétharmad, egy olyan parlamenti többség, amely egyébként nem érintett ezekben a belső vitákban, tehát a Tiszának nincsenek olyan, nincsen, Tiszának csak álláspontja van ebben az ügyben, üléspontja nincs. Ez egy szerencsés helyzet, most szerintem ezeket a dolgokat rendbe lehet tenni, és ha vannak rövid távú érdeksérelmek, azokat egy hosszabb távon egy jobban működő város messze-messze kompenzálni fog.
1: Rákos rendező, hajózás, rakpartok, diákváros, ezek számunkérhető tervekkel rendelkező elképzelések volnak, vagy lesznek, vagy olyan, amit mindenki mondta, hogy meg kéne csinálni, és évtizedekig mondhat, hogy meg kéne csinálni.
0: A Lelkos rendezőnél ugye elkezdtük a mestertervezést, most az az elképzelés, erről született egy elvi döntés, hogy a Lelkos rendező projektet az állam és a főváros egy közös projektcégben valósítja meg. Ez azért nagyon hasznos, mert egyébként is az állam csinálja meg a legnagyobb közlekedési infrastruktúrás beruházásokat. Kettő, nekünk nem kell kifizetni a teljes fételárat a telekért, mert ugye mi beraktuk a lábunkat az ajtóba, miatt besükkodott volna és elvitte volna a külföldi tulajdonos, mint fővárosi önkormányzat, de mi nem tudunk kifizetni még 5 milliárdot egy telekre. Tehát és nem is, és azt gondolom, hogy végülis a nap végén az a kérdés, hogy a város érdekei szolgáló városrész épül-e megfizető lakhatással, erre vannak garanciák, tehát a Rákos rendező az megy tovább. A diákváros az egy állami projekt volt mindig is. Ugye volt egy borzasztó mellékút, amikor ugye a Fudán elképzelés gyakorlatilag ezt tulajdonképpen adakta tette. Hál' Istennek most a kormány visszatért ahhoz a tervéhez, hogy megépíti a diákvárost. Ebben nyilván minden támogatást megadunk, de ez egy állami projekt volt korábban is. A hajózás. Na ez tipikusan az elfussará történet, amit rendbe kell raknunk, és már 30 éve meg kell volna csinálni, és most megcsináljuk. Ugye itt is az van, hogy közös lónak túrósa állta, tehát a folyó meder az államé, a partszakasz a városé. Ezért a hajózási társaságok mindig az egyikkel előbb megállapodnak, mint a másikkal, kijátszanak minket egymással szemben, és ebből egyébként valójában a hajózási cégeknek is rossz helyzet alakult ki, mert egy kiszámíthatatlan, random politikai döntések által rángatott hajózási helyzet alakult ki, ami mindenkinek rossz. Tehát megint egy win-win helyzet lehet, ha az állam és a főváros, ahogy az elvi döntés szól, létrehoz egy hajózási céget, amely üzemelteti a Dunapartokat, akkor egy kiszámítható piaci viszony teremt a hajózóknak, ezáltal a turizmushoz hozzá tud járulni, sokkal több pénzt el tud kérni a hajósoktól, akik egyébként szívesen fizetnek egy kiszámítható és jó szolgáltatásért, és ezt a pénzt vissza tudja forgatni a város fejlesztésére, megint egy win-win helyzet.
1: A turizmus érdeke lesz vajon az erősebb, vagy a lakók érdeke lesz az erősebb, mert a lakók most azt szeretnék, hogy ne a Szent István park előtt parkoljon a hajó, és egész éjjel menjen a dízelgenerátor benne.
0: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ebben meg kell találni az egyensúlyt, de ennek is az a feltétele, hogy legyen egy kiszámítható piaci viszony. Mert hogyha a hajósnak azt tudom mondani, hogy figyelj, a Szent István parkban nem tudsz kikötni, de kit tudsz kötni egy másik helyen, és most direkt nem mondom.
1: De azért úgy adja el a jegyet azzal a felárral, hogy a parlamentre néz a hajó, a kajüt.
0: Nem lehet mindent. Tehát a turizmus és a helyben lakó városlakóknak az érdekeinek az ütközése az egyik legfontosabb konfliktus zónája ma az európai nagyvárosoknak. Ez Magyarországon és Budapesten is így van. De vannak eszközök, amelyekkel tudjuk ezt enyhíteni. Például azzal, hogy jó infrastruktúrát építünk a belvárosban, de nem ennyire a lakosság számára kitett helyeken. Nem ezt szeretnék ebben előre rohanni, hogy milyen alternatívákat tudunk kínálni, de fogunk tudni kínálni érdemi, jó együttélést a helyi lakosság és a városlakók között. Én azzal teljesen egyetértek, hogy a pesti alsó rakpart, amelynek a zöldítése és a városhoz való hozzáférésnek az elősegítése az egyik legfontosabb célunk, hogy ott sokkal kevesebb hajózási kikötőpontot kell létesíteni, ezen egyetértek. Cserébe pedig máshol kell biztosítanunk, például olyan infrastruktúrát, ahol mondjuk könnyen át lehet szállni a turistabuszokba, tehát hogy erre össze kell rakni egy olyan csomagot, ami lehetővé teszi azt, hogy mind a lakosság, mind pedig a turizmus szereplőinek az igazát egyaránt figyelembe tudjuk venni.
1: Budapest pályázik az olimpiára. A kormány informál, a kormány szóvőim, a miniszterelnök azt mondta, hogy ez városi kérdés. Vitézi Dávid pedig azt mondta, hogy 2030-ig kormány nem száll be a finanszírozásba. Új stadion, az biztos, hogy nem lesz. Új létesítmény nem lesz. Mi a pályázatunknak a modellje?
0: Ugye ez a pályázaton, ezen a koncepción terven bőszen dolgozunk, hamarosan ezt be is fogjuk mutatni a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen. De amit miniszter úr mondott, annak tökéletesen megfelel. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nem kell 2030-ig egy fillér költségvetési pénzt sem rakni ebbe. Már csak azért sem, mert ami az olimpiához kell, ami az élethez is kell. És ezek az európai uniós fejlesztések, amelyek ma megjelennek Magyarországon, és megjelennek Budapesten, ezek tulajdonképpen egy óriási lökést adnak ebben az irányban, hogy a város utolérje magát az elmúlt évtizedekben elmaraszott fejlesztésekkel, és ott legyen annak a döntésnek a kapujában, hogy bevállaljon egy ilyen eseményt. Tehát nem számolt ez a koncepció korábban sem 2030-ig kormányzati direkt forrással. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy azzal se számol, hogy érdemi sport beruházásokat kell megvalósítani. Egyrészt Budapest egy olyan város, amely bár még nem volt olimpiai helyszín, de gyakorlatilag felépített egy olimpiai infrastruktúrát. Most ez jó vagy rossz, ezen lehet vitatkozni, meg lehet, hogy kell is, de bizonyos szempontból az idő ezen túllépett, ezek a stadionok megépültek. És nyilván abból a lopakodó olimpiai koncepcióból épültek meg, hogy a kormány ugye nem merte kimondani, hogy olimpiát akar, de úgy csinált, mint aki akarja. Én azt gondolom, hogy a kormányváltás paradox módon nagyon sokan azt gondolják, hogy Orbán Viktor álma az olimpia. Szerintem az, hogy Orbán Viktor megbukott, és van egy új kormány, ez nyitotta ki annak a lehetőségét, hogy Budapest és Magyarország pályázon, mert Orbán Viktor féle kleptokráciának, korrupt államnak sem a magyarok nem adtak volna felhatalmazást egy ilyen vállalkozásra, sem a nemzetközi világ nem mert volna belemenni egy ilyen politikailag, hogy mondjam, nagyon-nagyon kétes megítélésű kormányal egy ilyen partnerségbe.
1: Fognak mellette erősen kampányolni? Emlékszem, még Schmidt Pál ült abban a székben, amikor azt mondta, hogy azért azt ne higgye senki, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság majd a politikusoknak fog hívni, ide fogja küldeni a saját embereit, és meg fogja méretni, hogy a magyarok akarják-e ezt az olimpiát.
0: Nagyon-nagyon fontos, hogy igen, nagyon fontos.
1: A kormány nem állt bele.
0: De ez most egyenlően a város ügye. Tehát a kormánynak akkor kell ebben belépnie, és akkor itt ilyen szempontból érdemes egy kicsit megnézni azt, hogy mi is az a procedúra, ami révén eldől, hogy egy város olimpiai helyszín lehet-e. Most már nem az, hogy van egy pályázat, és akkor mindenki beadja, és akkor valahogy ezt értékelik, és valahol egy füstös szobában ez eldől, hanem egy ilyen elődöntők vannak, vagy szóval egy ilyen procedúra, és most tulajdonképpen lehet tudni, hogy mely városok kandidálnak, vagy mely országok, és lesz egy rövidített lista. Nekem az a célom főpolgármesterként, hogy ezen a listán rajta legyünk. Mert, hogy mondjam, ha rajta vagyunk a listán, akkor mi mindig dönthetünk úgy, hogy nem megyünk tovább, de ha lekerülünk erről a listáról, akkor már főködő nem lehet. És a mostani közlemény kutatások azt mutatják, hogy most az a támogatottsági szint megvan, ami kell ahhoz, hogy a rövid shortlistára kerüljön Budapestbe, kerüljön abba a 2-3 város közé, ahol az következő európai helyszínt kiválasztják. És akkor utána kell átbeszélnünk részletesebben ezt a koncepciót, amely koncepciónak a támogatottsága egyébként sokkal magasabb, mint az olimpia spontán támogatottsága, és ebben olyan elemek vannak, hogy egyrészt nem építünk új stadiont, kettő, nem építünk semmit az olimpia miatt, egyébként más sem, csak olyan dolgot, amit amúgy is meg kell épülnie. Egy konkrét például beszéltünk a diákvárosról. Tehát ebben a koncepcióban az szerepel, hogy a diákváros lesz az olimpiai falu. Tehát a magyar budapesti lakhatási válságot orvosolandó bérlakások és kollégiumok épülnek, és egy hétig használja az olimpia. Hát szerintem ez egy csodálatos koncepció. És van még egy eleme, amit szerintem nagyon-nagyon fontos elmondani. Ez az olimpia lehet a világ első nemzetközi olimpiája. Jelenleg sem tiltja semmilyen szabály, meg vannak kivételek, tehát Portugáliában szörföznek, tehát hogy ezeket tudjuk. De ugye Budapest és Magyarország egy viszonylag kis ország, egy olyan politikai játéktérben, ahol a nagyokra van szabva. És ez mindenkinek rossz. És aznak az elvi lehetősége, hogy egy közép-európai olimpia fővárosa legyen Budapest, amelyben a magyar települések és a környező országok települései, ha van olyan sportinfrastruktúrájuk, ami máshol nincs a régióban, be tudjanak ebbe kapcsolódni, ez szerintem egy elképesztően pozitív üzenet, mert arról szól, hogy Magyarország a Kárpát-medence fővárosa, de pontosan tudja azt, hogy mi együtt élünk ezekkel a népekkel ebben a gyönyörű tájban.
1: Vígan adnának a remek síterepeiket egy olimpiában?
0: Hát Szlovákiának vannak olyan, nem tudom, olyan sport létesítményei, ami nálunk nincs, és egyébként nem is tud lenni, mert nem éri meg megépíteni. Rafting például. Brünóban van velodrom, nem tudom, tehát ha húzunk egy 3 órás kört, az még mindig fizikailag egy nagyon kompakt olimpia, egy kompaktabb, mint a legutóbbi milánói, ahol egy sokkal nagyobb időben nagyobb távolságok voltak. És azt üzenjük a világnak, hogy mi büszke magyarok vagyunk, büszkék vagyunk a fővárosunkra, büszkék vagyunk a sportolóinkra, büszkék vagyunk a történelmi múltunkra, és büszkék vagyunk arra, hogy ezekkel a népekkel osztozunk ezen a múlton. Ez szerintem egy olyan országban, ami az elmúlt évtizedekben, vagy másfél évtizedben a nacionalizmus, a kirekesztés, a mások lenézését emelte a politikájának a homlokterébe, és magyarkodott ahelyett, hogy büszke lett volna igazából, és ebből származó magabiztossága nyújtott volna a partnerséget másoknak. Ez szerintem ez újra pozícionál Magyarországot a nemzetközi piacon, nem csak a sportban, hanem a közéletben, és ami nagyon-nagyon fontos, a turizmusban is. Tehát meg tudjuk mutatni a világnak azt, hogy Budapest ez nem egy olyan hely, ahol olcsó az alkohol, és lehet nagyokat hányni a Kazinci utcába. Egy olyan hely, ahol itt van a Duna, ahol itt vannak ezek a gyönyörű történelmi épületek, van egy városszövet, ami azt gondolom, hogy az egész világon nagyon sokak számára egy gyönyörűséget fog jelenteni, hogyha látják több milliárdan mondjuk egy olimpiai helyszínként a televízióban.
1: Még egy kérdés a végére. Van-e a fővárosnak dolga a palackozókkal, akik ugyanolyan állampolgárok, mint mi ketten, csak rosszabb életet élnek, és jön a hideg, és előbb-utóbb valahova menniük kell, de haza nem nagyon fognak menni, mert ott nincs palack. Itt is kevesebb lesz nyilván.
0: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, nagyon komplex kérdés, és nagyon sok és jogos indulatot vált ki. Nem tudom azt ígérni, hogy erre van rövid távú megoldás. Azt gondolom egyébként, hogy ez a jelenség részben szezonális a szónak abban az értelmében, hogy valóban az eddigi tudásunk alapján nagyon sokan egyébként valahonnan vidékről érkeztek, és akkor a nyarat valahogy kihúzzák a városban, és így tesznek szert valamilyen jövedelemre. Nyilván a téli időszakban ez nehezebb. Teljesen mások ezek az emberek, mint akik a mi szociális munkásaink által ismert haléktalan emberek a városban, tehát hogy ez egy új jelenség. Erre is azt tudom mondani, hogy a városnak kell dedikált forrás az ilyen mély szociális krízis megoldására. Tehát nem csak a parkolásra és az útfelújításra kell dedikált forrás. Tehát én azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne a pénzügyi szabályozásokat úgy alakítani, hogy legyen egy világos stratégiánk és ez forrásunk ahhoz, hogy ezekkel az elmélő szociális krízis helyzetekkel, az addiktológiai ellátás hiányosságaival, a pszichiátriai ellátás hiányosságaival, az alacsony küszöbű szociális intézmények igényével tudjunk valamit kezdeni, és tudjunk érdemi forrás biztosítani arra, hogy a ma közbiztonságinak látszó, valójában közbiztonsági és szociális és egészségügyi krízis helyzettel szembenézünk.
1: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Karácsony Gergely Budapest főváros főpolgármester volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exter Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg. Azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tiszapárt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a Finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárcavezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését, a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezető kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta a Tanács Zoltán miniszter.
2: Az időjárásról.
3: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
2: Európa Rádió híreit hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: A vállalkozásnak hamar híre kelt. Mikor a következő héten lekövetkezett Mózsi a faluba, az utcán csak megszólította a tiszteletes úr. Hallom, Mózsi fiam, hogy gyümölcsfákat ültettél. Én azt? Tisztességes igyekezet, bólintott kegyesen a lelkek pásztora. Csak hogy ahhoz érteni is kell ám. A gyümölcsfákat tavasszal ültetik, édes fiam, mert kényes szerzet az. Ha kényes, akkor ne jöjjön Székelynek a kommandó alá, mondta ki Mózsi az ítéletet. De alig haladott valamicskét, már a román jegyző jött rá az úton. Az is elővette. Te, csuda, igaz-e, hogy valami gyümölcsfákat ültettél? Tán, baj van velük? Ti székelyek nem akartok tanulni, csóválta meg a jegyző a fejét. Miért nem kérdeztél meg engem, hogy miképpen kell ültetni a gyümölcsfát? Nem marad meg azokból, egy sem. Miért? Horkant föl Mózsiban az önérzet. Szettán első osztályú állampolgárok azok is, prefektusi pénzből valók. Szem nem azért, békítette a jegyző, de a gödröket legalább fél esztendővel előbb meg kellett volna ásni, hogy dolgozza meg az idő a földet. Mózsi rávillant a szemesarkából a köpcös kis jegyzőre, aki a maga olajozott ábrázatával úgy tévedt bé a székelyek közé, mint a bivajborjú a török búzába. Az idő! Megdolgozta már mindenféle idő ezt a székelyföldet, éppen eléggé, jegyző úr, kérem. Sze, csak maguk is, mióta itten vannak már? Tán a románokra gondolsz, te? Borzolódott fel a kicsi ember. Dehogy is, csak a jegyzőkre, oszlatt el Mózsi septiben a félreértést. Nincsen nekem a románokkal semmi bajom. Tán emberek azok is, nem-e? Teremtett az Úristen annyi félét erre a világra, hogy maga se győzi számon tartani. Még emberevő szerecsen is van. Hallott-e arról? Én ugyan nem haragszom rájuk, miért is haragudnék? Csak a végén meg ne egyenek. De már sírült is odébb, mert kezdett a pocokhasú kis jegyző olyan formán nézni, mint amikor a kutya meglát egy macskát az eperf alatt. Amúgy is kéznél volt a bot, hát beugrott gyorsan. Pak dohányt, Mendi úr, adj Isten! Mendi úr besöpörte az apró pénzt,

0: s kiadta a zöld papírusba csomagolt dohányt. Aztán megkérdezte: miféle fákat ültetett, táncos úr? Nem figefát, ne féljen, vágta zsebre Mózsi a dohányt. Miért, hogy félnék attól? Ámult el a boltos. Mert a figefától félnek a zsidók Krisztus urunk óta, adta meg Mózsi neki is az övét. Azért iszkoltak úgy el Pálesztínából. De Mendi úr nem azért volt Mendi, hogy adós maradjon a szóval, el se mosolyodott, csak végig simított a gyér vörös szakállát, és úgy kezdte, mint aki titkot mond. Sé, dehogy is azért, dehogy is. Hát ugyan miért? Vette föl a szó végét Mózsi. Mert Palesztínában nem volt székely. Nem-e? Ütődött meg Mózsi. Hát az apostolok mik voltak? Éppen olyan zsidók, mint én, feszítette ki Mendi úr szűk pulyka mellét. Na csak, s nekünk azt tanítják az iskolában, hogy igaz emberek valának, mindegy szálig. Azzal ment is az ajtónak. Már a kilincsen volt a keze, mikor utána szólott a zsidó. Aztán, ha eladó gyümölcse lesz, táncos úr, én itt vagyok. Én meg a kommandón. Hanem az almafákról akárhogyan is vélekedett a világ, kettő híjával mind megerett a tavaszon. Lombot is vetettek, ügyeset. Rájövő télen néhányat megrágtak a nyulak, mert lefújta róluk a szél a kórét. Ezekből ismét elpusztult kettő. Egyet szénahordáskor letaposott a bivaj. Egyet valami arra tévedt szekeres, levágott kínjában ostornyélnek. Egyet meg a gyerekek törtek ki játszadozás közben. Végül is 13 megmaradt. A számotokkal most már rendben lennénk, egyezett bele Mózsi az almafák dolgába. Még csak a jövendőtökre vagyok kíváncsi. Hát, arra sem kellett várakozni sokáig. Eljött az 5. tavasz, és bár éppen azon a tavaszon különösen sötét és rossz felhők jártak a kommandó fölött, a kicsi fák mégis virágba szöktek mind a 13-an. No csak, örvendett meg Mózsi, nem hazuda a sipkás ember. Akkurátus székelyfák vagytok, ha még ilyen esztendőben is kedvetek van virágzani. Amikor a virágok lehullottak, nagy hullás volt odalenn a völgyekben is, de most már egymást hullatták a románok, ami eddig még nem történt volt. Egy fuvaros ember mondotta, aki fát szekerezett Brassóba, és így minden tudott. A rómányok bézárták a prefektusukat a pincébe, a rendőrfőnököt meg agyonlőtték, hirdette meg a fuvaros a kommandón. Erre aztán agyonlőttek néhányat azok közül, akik vasgárdistáknak nevezik magukat, s a többit meg elvitték Csíkszeredára. Isten segítse őket, vélte Mózsi. Minek? Csodálkozott el a szekeres, pedig székely volt az is, hogy győzzék egymást. Aj, sóhajtott a Brassói, a vége csak az lesz, hogy ránk gyűlnek valamennyien. Jól ismerhette őket, mert éppen így történt. Néhány hét múlva már megegyezett a két féle román, s fogdosták össze a magyarokat együttesen. Vitték őket át Romániába, megmutogatni a többieknek, hogy ni, ilyen is van nálunk. Azonban sem a jóisten, sem az almafák nem törődtek velük. Az egyik igazgatta tovább az esztendőt, az almafák pedig igazodtak utána. Szó se róla, egyetlen ágacska sem szakadt le a termés alatt, de azért minden fácskán látszott egy-két alma, s kezdetnek éppen elég volt. Szép, lapos kerekre formált polnyik almák voltak mindannyian. Már éppen kinőttek jó ökölnyi nagyra, és sárgulni is elkezdtek illedelmesen, amikor egy szép napon csak azzal loholt fel a harangozó fia, hogy ni, mit beszélnek a faluban? Tova Bécsben megdöntötték valami urak a románok igazságát, s hogy ezentúl újra a magyaroké kerekedik fölül idehaza. Ideje, örvendett meg Mózsi, szem már ugyanvalós belefáradhattak 22 esztendő alatt az uraskodásba? Sírült is lementen a paphoz hírt látni. De ott már megvakarta mégis a fejét, mert azt mondta a tiszteletes úr, hogy az igazságnak újra csak baja történt, mert az országhatár ezentúl itt kezdődik valahol a kommandón, s úgy vágja kettőbe Erdélyországot hosszába, mint a csürkét, amikor sütni teszik.
1: Na fene,
0: riadozott meg Mózsi, s még meg is esznek a végén azok a bécsiek? A jegyzői iroda is olyan volt, mint a mélykaptár, amikor harkály kopogtatja. Dühösen dongtak ki és be a románok, hadonáztak, átkozódtak. Megesett rajtuk a Mózsi szíve. Oda húzódott hát egy kisebb csoporthoz, melyik az irodával szemben az utca szegélyén lógatta az orrát. Olyan pakurár félék voltak, szegények a hegyek közül. Ne búsuljatok, szólt oda nekik, ti se lesztek rosszabbul, mint mi voltunk.
1: Könnyen beszélsz, felelt vissza az egyik, neked mától kezdve vasárnap.
0: Eddig nektek volt, vonta meg Mózsi a vállát. Cserélődniük kell a napoknak is, igaz-e? Biza, nekem elég nehéz volt eddig is, vallotta be a pakurár szomorúan. Hát akkor meg minek bánkódol? Nem húznak nyársra ezután sem.
1: Nem lehet tudni, hogy mi lesz, aggodalmaskodott a román.
0: Látod, látod, oktatta őt Mózsi. Én most igaz szívvel sajnállak benneteket, s ez nekem igen jól esik. Tük is sajnálhattatok volna minket egy kicsikét 22 éven át. Nektek is jól esett volna, de nem tettétek. Hanem azért ne félj, mert amíg egyéb is van, románt nem eszünk. Elvigasztalgatta volna még őket szívesen tovább is, mert igen jól esett egyszer már a Szent Evangéliumot cselekedhetni a románokkal szemben. De a községház elé kilépett a jegyző, s úgy nézett körül, mint a bika, aki vörös posztót keres. Jobbnak látta szemére húzni a kalapot, s elsúvadni a közeléből, nehogy még a végén veszélybe kerüljön az evangélium. De a jegyző már szemre kapta. Hé, te csuda! Rikkantott utána. Adjon Isten! Állott meg Mózsi tisztességtudóan, és igyekezett olyan arcot vágni, mint amilyent a szent képek viselnek a románok templomában. De a jegyző nem gondolt a templomra, és mindjárt a vastagján kezdte. Isten itt a bitang fejednek, örvendesz mi? Ragyog az a ronda pofád! Hát csak ne örvendj! Ott jön le az új határ az úrbéres erdő alatt, érted? Egyenes le a fekete ügynek! A Prázsmári hídnak, érted? Ez a koszos falu itt Magyarország lesz ugyan, de te? Nem, a te házad nem, és az erdő sem. Hát, úgy vigyázz magadra.
1: No, hökkent meg Mózsiban a lélek.
0: De a jegyző csak ordított. Disznók vagytok mind, irredent a kutyák. Szabadság kell, igazság kell, Magyarország kell. Mars innéd! Mózsi szemére rántotta a kalapot, s már mozdult benne a szó, hogy valami nagyot oda mondjon, de aztán eszébe jutott az evangélium, és csak megkérdezte. S a jegyző úr itt marad?
1: Dehogy is maradok, szuszogta a törvény embere valamivel csöndesebben, s még sóhajtott is hozzá. Mit keressek én Magyarországon? No, lássa!
0: Azzal már ment is szaporán, nehogy még egyszer kísértésbe jusson az evangéliumra való jó igyekezet. Forgatta a fejében, amiket hallott. Rázta is valamicskét a hideg,
1: de inkább mesének látszott az egész, semmint valóságnak. Bolondok az urak, döntött el végül is, hogyan lehetne kettőbe vágni azt, ami egy. Papíroson még talán, de a kommandón nem alma az, hogy felitt az egyik zsebembe, felitt a másikba. S a hegy alatt már fücsörészett is, mint akinek semmi gondja az urak dolgával nincsen. De alig múlott el néhány nap, csak dőlni kezdett odalenn az úton a sok román katona. Ontotta őket az ország belseje, de úgy, mintha valamennyien egyszerre akarnának kiszaladni a világból. S a katonák közt mindenféle úri népek, csőstől, motorkocsin, kis szekéren, bútorostól, kutyástól, macskástól. Ugye, apám, ezek egyszerűen mind préfektusok, tudokolta Mózsitól a nagyobbik fia, amint a hegyről szemlélték a nagy futamodást. Jegyzők is lehetnének, vélte Mózsi. Megviszketősödött a fenekük, így a gyerekek tovább. Ez az igazságtól van, végezte Mózsi az atyai oktatást. Helyszín, amint ott Bécsvárában döntöttek, attól. Aztán, ahogy tovább nézték a vonulást, egyre csodálatosabbnak látszott a dolog. Meg is jegyezte a fia előtt. Nagy dolog kellett essék mégis, hogy már az úrféle is szalad az úrféle elől. De ilyen még nem volt. Hát, ha nem is futnak ezek, édesapám, nézett föl rá a gyerek. Hát, csak elmennek, hogy annál jobban visszajöhessenek. Mózsi ránézett a fiára, s megcsóválta a fejét. Abbiza meg lehet, mondotta ő is. Hát, ahogy ott szemlélődnek, csak látják, hogy jönnek valami egyenruhások fölfele a hegyen. Egyenest neki a háznak. Oda nézzen, ijedezett a gyerek. Kezdik is már, mégpedig éppen nálunk. Na fene, hökkent meg Mózsi is a katonákon, és igyekezetre fogta, hogy bár egyszerre érkezzék haza velük. Tisztek voltak azok, s románok egy szálig. Ki ez a ház? Böffent rá a legrangosabbik, amikor a ház előtt összetalálkoztak. Talán az enyém volna, nézte meg Mózsi a saját otthonát. Mi az, hogy vóna? Vörösödött el a rangviselő ember. A tied, vagy nem a tied? Eddig úgy tudtam. Hogy hívnak? Förmet rá egy sanda nézésű a többi közül. Táncos csuda Mózes. Magyar vagy? Nem is angol. Még ki sem mondta egészen, már mellbe ragadta egy harmadik, és úgy fogta, mintha attól félne, hogy minden pillanatban kiszaladhat a markából a szerencse. Ho-ho, vigyázzunk csak! Mit tudsz te az angolokról, mi? Nem tudod, hogy háborúban vagyunk velük, mi? Tudom én azt, hogy ne tudnám, adta meg magát Mózsi szerényen. Akkor mit hivatkozol, reájok? Vették körül acsarkodva a tisztigúnyások. Mi harcban vagyunk az országért, s ti elárultok bennünket a hátunk meget? Itt Románia van, és az is marad, érted? Hiába küldött pénzt az angol király a papotoknak. Mi úgy rúgunk fenéken, hogy Budapestig repültök, érted? Rázták szegény fejét, s káromkodtak olyanokat, hogy még a nap is megállt ilyettében az égen. Aztán nagy acsarkodással tovább haladtak végre. Engem is megkeresztelének, vakarta meg Mózsi a fejét, amikor megmentődött tőlük. Hogy keresztelné meg őket is a hullamosó, hétfőtől vasárnapig egyfolytában. Azok a tisztfélék aztán addig nézdegéltek, szagláztak előre-hátra a kommandó alatt, míg másnap csak följött egy rakás katona, s oda telepedett egyenesen a Mózsi udvarára. Volt azok között mindenféle. Dobrudzsai bolgár, beszarábiai orosz, moldovai cigány, oltországi örmény, bánáti sváb, máramarosi tót, talán még román is, meg egy csangó magyar Tova Bukovinából. Legelébb is azzal barátkozott össze. Stück mük vagytok így együtt, vallotta ki a csángót.
0: Mink? Egy szakasz katona, felelte az, akik Romániát őrizzük.
1: S éppeg itt, nálam?
0: Úgy látszik, vonta meg a csángó a vállát. Szomorú, törődött kis emberke volt, csak úgy lötyögött rajta az ócska egyenruha.
1: S te, hova valósi vagy, tudakolta Mózsi jó szívvel.
0: Én? Boldog asszony falváról, ahajt túl Bukovina és Móduva között.
1: Tudom én, bólintott Mózsi, és sóhajtott hozzá.
0: Régi időben sokan mentek ki innen hozzátok az osztrákok elől. Akkor is bécsi szél fújta ide a katonákat, akár csak most.
1: Hát, Isten tudja, sóhajtott a csángó is.
0: Közben a katonák lézengtek a ház körül, elé, hátra, s némelyik kezdte szemügyre venni az almafágat is.
1: Hoho, szaladt oda Mózsi, amikor észrevette, hogy veszedelemben vannak a szép, sárguló polnyikok.
2: Az prefektusi alma.
1: Micsoda?
0: Hökkentek hátra a katonák.
2: Prefektusi alma, oktatta őket Mózsi, fontoskodva, s ujjával a völgy felé mutatott. Jó lesz vigyázni, Brassó, ide egy ugrás.
0: Nem is esett kár a polnyikokban 3 egész napig. Harmadik napon úgy délfelé nyüzsgés támadt a katonák között.
2: Parancs jött, hogy odébb kell menni egy dombbal, mondották. Ide már magyarok jönnek.
1: Tán nem, figyelt fel Mózsi egyszeribe,
0: de már mentek is a katonák. A csángó utolsónak maradt.
1: Te, kezdte el lógó orral, mikor a többiek már jó messzire voltak.
0: Örvendesz, hogy magyar leszel?
1: Szájtán, az voltam én eddig is, tért ki Mózsi a válasz elől, mert hiába beszélt magyarul a csángó, mégis csak román volt a ruha rajta.
0: De a szegény nem mutatott semmi huncutságot, csak állt, mint a ló a mészárszék előtt.
1: Ha én is által kerülhetnék.
0: Hászem, maradj itt, kapta föl rá Mózsi a szemét. Attól még megél a román király.
1: De a család?
0: Nehezen, keseredett a csángó.
1: S boldogasszony falva román marad, akármi is lesz.
0: Erre ma Mózsi sem tudott okosat mondani. Csak hátra ment az almafákhoz, és leszedett egy jó kalapra valót az érettjéből.
1: Fogjad, testvér, mondotta, jó szívvel adom.
0: Még a szeme is könnyes lett a csángónak, úgy meghatódott ettől.
1: Nem lesz baj abból, aggodalmaskodott, ha ideadod nekem a prefektus almáit.
0: A búbánat a prefektusé, nem ez az alma, húzta ki Mózsi a derekát.
1: Szétán, te mondtad,
0: mereztette rá szemét a csángó.
1: Éne, istenkedett Mózsi,
0: én aztán soha. Én csak azt mondottam, hogy prefektusi alma, s ez igaz is, mert prefektus volt az apja neki. Meg hogy Brassó ide alig egy ugrás, láthatja, akinek szeme van, ott van ni, Brassó, a hegy alatt.
1: Aztán, hogy a csángó szegény csak állott egy helyben, még meg is oskoláztatta, mint a gyermeket. Mert így van ez rendjén, látod-e? Abból, hogy itt járt egyszer a prefektus, nekem lett 13 almafám. Éppen most kezdenek teremni, és ez a fontos, nem egyéb, mert azt mond meg nekem, hol vagyom ma már az a prefektus?
0: Na, látod.
1: Ezek pedig javában teremni fognak még, amikor már nem, hogy ez az egy, de még a többi prefektusok sem lesznek sehol.
0: Hát, így van ez.
1: S még neked is teremhet valamiféle fa ott, boldogasszony falván, mert az ember fia soha nem tudhassa, hogy milyen magból milyen fa nő.
0: Érzed talán ezeken az almákon a prefektusi medve szagát?
1: Pedig büdös voltám, anyja ne sirassa. Hát csak adjon Isten egészséget hozzájuk.
0: Nem sokat értett szegény csángó a beszédből,
1: de elment, mert már mennie kellett. Elbúcsúztak egymástól, ahogy illik azoknak, akik magyarul szólanak a világ bajairól. S aztán csak nézte Mózsi a pajta végiből, hogy miképpen hurcolják át Romániát a csúcsos sipkások erről a dombról a másikra. Nem volt egészen tisztában a dolog jelentőségével, de azért úgy adta meg a feleletet az asszony szepegő kérdésére, ahogy férfi emberhez illik, aki magasabbról lát mindent.
0: Helyszín, azért vitték át románok a maguk országát a csurgódomra, mert onnan könnyebben tudnak elszaladni vele, ha baj támad.
1: De vajon elvitték-e igazán, vagy csak teszik magukat? Aggodalmaskodott Rozál.
0: Kitűnik majd az is, adta meg Mózsi az illő választ.
1: Hát, ki is tűnt még azon a napon. Úgy esteledés előtt újra jövögetni kezdett fölfele a falu irányából három egyenruhás ember. De már ezek másfélék voltak, messziről is látni lehetett.
0: Na, teríts asztalt szaporán, mert vendégünk lesz, adta ki Mózsi a parancsot. Csirkét ölj, s foharakat tégy.
1: Két keresztel, riadt meg az asszony a szokatlan parancstól.
0: Magyarországot.
1: Volt még egy kis eldugott pálinka, azt sebesen előkotorta a pajta hídlása alól. Az asszony a csirkéket kezdte nyomorgatni, a gyerekek is futkostak a tüzelő után, ezért, azért, szempillantás alatt ünnepi hangulat lepte el a kommandó alatti kis házat. Mózsi még gyorsan tiszta inget vett magára, vállára vetette vasárnapi zekéjét, s még éppen annyi ideje maradt, hogy kimenjen a ház végibe az érkezők elé.
0: Hozta Isten magikat, köszönt reájuk tisztességgel.
1: Azok hárman puskával a vállukon megálltak.
0: Jó napot, köszönt vissza az egyik, akinek csillag is volt a gallérján.
1: De jó ám, nevetett reája Mózsi. Azok hárman megnézték jól az agyagból vert kicsi székelyházat.
0: Gyatra vicsilló, vélte az egyik. Itt se tudják még, mi a kultúra, toldotta a másik.
1: Mózsi meg csak állt, s hallgatta örömmel, hogy lám, katonaruhás emberek magyarul beszélnek. Mindegy volt, hogy mit, fontos volt csak az, hogy az ő nyelvén beszéltek, s nem a románokén. Már éppen készült, hogy B invitálja őket a házba, amikor a csillagos ránézett, s megkérdezte.
0: Maga magyar-e vagy olá?
1: Én? Éppek székely, felelte jókedvűen. Aki vendéget látni készül, nagy örömmel.
0: De magyar székely vagy olá székely? Faggatózott tovább a csillagos. Hát az mi a súly, esett ki belőle a csodálkozás.
1: A csillagos katona pedig elkezdte oktatni nagy szigorúsággal.
0: Aki azt mondja, hogy mi nálunk minden jobb, mint Romániában volt, az a magyar székely. Aki meg nem által úgy beszélni, hogy az olánál ez meg ez jobb volt, az az olá székely, s pusztíts el őket az Isten.
1: No-no, hökkent meg Mózsi, és egyszeribe elment a nevetőkedve.
0: Hát most feleljen akkor, melyik maga ezekből?
1: Hiszen egyik sem, nézett Mózsi egyenesen a csillagos ember szeme közé.
0: Hogy értsük ezt? Ült ki a gyanakvás a katona arcára.
1: Hát úgy, hogy én azt még nem tudhatom. Ez ideig csak az egyik felét ismertem. A másikat maguk hozzák a tarisznyájukban.
0: Elkezdett ám erre pattogni a csillagos legény kegyetlenül.
1: Micsoda megáltalkodott beszéd ez, hallja! Örvendjen, hogy felszabadítottuk, hogy eljöttünk maga miatt ide. Mit gondol? Ülhettünk volna mi jobb helyen is odahaza, sem hogy ezeket a bitang hegyeket másszuk. Hát, nincs már egy csepp hazafias érzés sem magukban. Annyit jelent maguknak a magyarság, hogy hol jobb, hol rosszabb, mi? De már szenvedni, tűrni,
0: és áldozni a magyarságukért nem tudnak?
1: És szapult a szegény Mózsit, nekiveresedve, hogy azt se tudta szegény, melyik lábára álljon, és az ünnepváró család is kigyűlt az ajtóba. Ettől aztán Mózsinak is megjött a hangja.
0: Ide hallgasson, katona úr, szólt oda a csillagosnak, mikor az egy percre abba hagyta, hogy lélegzetet vegyen. Én, amióta megszülettem, mind itt voltam magyar ezen a Bitang hegyen, s mégsem panaszkodtam miatta. Maga pedig csak most érkezett, s már is fenekedik. Mi lenne itt magából 35 év alatt, azt mondja meg.
3: Hogy?
0: Mi? Hökkent meg a másik. Hogy mi? Kente Reá Mózsi tovább a magáét, már csak a családi becsület miatt is. Megjön ide a házamhoz, és azzal kezdi, hogy örvendjek, amiért eljött hazúról ezekre a Bitang hegyekre, mikor ülhetett volna otthon párnán is. Hásze, örvendek én, de ha csak az együtt, hogy ezt nekem megmondja, akkor jobb is, ha még ma visszamegyen, mert azt én úgy is tudom, hogy mindenkinek odahaza a legjobb. Ehhez nálunk nem kell csillagot akasszanak az ember nyakába, hogy megtanulja. Így Mózsi. Nézze, ember, csöndesedett meg kissé a katona ettől a beszédtől. Rosszul esik ám nekünk is, hogy jó szándékkal eljöttünk ide, s maguk bizalmatlansággal fogadnak. Éne? Lepődött meg Mózsi, és a csirkékre gondolt, meg a pálinkára, ami benn a házban várta az ünnepet. Maga hát, nem azt mondta é, hogy nem tudhassa még, melyik a jobb, Románia vagy Magyarország? Én azt nem mondtam, én csak azt mondottam, hogy az egyiket ismerem, a másikat még nem.
3: Na ugye, csapott le a szóra a csillagos. Mi a vérünket ontjuk magáért, és maga ilyeneket mond.
0: Hát magyar ember maga? Hát magyar beszéd az ilyen? Hát ha kőből hoznánk kenyeret magának, nem jobban kellene ízledjék az is a románok pulickájánál, mi?
1: Azért a pulickát nem kell ám szidni, komorodott el Mózsi, mert mi itt mind azt esszük. Egyébként maga mennyit ontott belőle?
0: Micsodából?
1: Hát a vériből. Szeltán arról beszélt. Erre elvörösödött az egyenruhás vendég, és csak rántott egyet a puska szíján.
0: A határ ezentúl itt vegyen el a maga háza mellett, kezdte hivatalos hangon. Érti? Átmenni a határon túlra tilos. Mindenféle érintkezés túloldali személyekkel tilos. Megértette?
1: Meg én mindent, sóhajtott Mózsi, csak egyet nem.
0: S az mi?
1: Hogy miképpen lett most egyszeribe kétféle székely ebben az országban, mikor örökkétig csak egyféle volt. A csillagos legénynek elbígyett a szája gúnyosan.
0: Na, majd meglássuk a híres székelyeket, vetette oda. Amit a románok elrontottak magukon 22 év alatt, azt nem lesz könnyű helyrehozni. De most majd meglátják, hogy mi a rend és a kultúra. Na, Isten áldja!
1: Azzal otthagyták Mózsit ünnepi zekejében, s mentek mind a hárman fölfele. Éppen az almafák között. Hát, csak megáll először az egyik, amelyik leghátul volt, s kezdi verni az almát. Aztán megáll a másik, meg a harmadik is. Neki fohászkodtak a fácskáknak, még az ágat is letörték, ha nem jött az alma szépszerivel. Nézte Mózsi egy darabig a pusztítást, de nem szólott, de aztán, mikor már a harmadik ágat is letörték, csak megköszörülte a torkát mégis.
0: Kultúra nélkül nem is ízlik? Kérdezte.
3: Mit mond?
0: Mordultak fel a katonák.
3: Azt kérdem, hogy pusztítás nélkül nincs-e hazafiság, magyarázta Mózsi a székelybeszédet.
0: Tán sajnálja, förmettek rá mind a hárman. Hát magyar ember maga?
3: Magyar a fenét, olá ez, hogy gebedne meg.
1: S szifrára pödört káromkodások között kioktatták amúgy Isten igazában,
2: hogy mit tegyen az ilyen bitang, olász ékely az almafáival. Aztán elmentek. Mózsi meg állt a ház előtt, és azon tűnődött, hogy ugyan vajon mit is találhatta ki ott tova Bécsben az urak, hogy így egymásra vadították az embereket. Ahogy ott állt, egyszerre csak neszezést hallott maga mögött. Az asszony volt Rozál. A csürkével mi lesz? Kérdezte félénken. Ejsze, mégis kár volt. Mózsi kihúzta a derekát, s végignézett a megrettent családon. Azért is ünneplünk, adta ki keményen a parancsot, s úgy vonult be a házba az újongó gyerekek előtt, mint aki csatát vesztett ugyan, de erről csak ő s az Isten szabad tudjanak, más senki. Hanem valamit a nagyobbik gyerek is megsejthetett a csatavesztésből, mert a csirke után megszólalt nagy gond terhelten. Édesapám, na, olyan kimenés nincsen, hogy béjövetel ne járjon vele? Mózsi ránézett a fiára, aztán kinyúlt a pálinkás üveg után, jót húzott belőle, és oda nyújtotta. Isten, Isten! A gyerek elkapta az üveget, s a szájához emelte. Rozál rosszallólag csóválta meg a fejét. Kicsi még erre, hogy engedheti? Aki ilyet kérdez, a székelynek éppen elég, jelentette ki Mózsi komolyan. Aztán csak annyit mondott a fiának, mikor az visszatette az üveget az asztalra, és a száját is megtörölte keze fejével. A hó se megyen el eső nélkül, ez az igazság. Elég kár, állapította meg kicsi Mózsi. Kint már sötét este volt akkor, és a hegy fölött néhány csillag meghirdette hosszú idő után az első magyar éjszakát. Most pedig énekelünk, csapta le Mózsi öklét az asztalra, és el is bődült nyomban. Ha fölmegyek a kommandói tetőre, mély reket hangjára úgy kúszott föl a nóta szárán a két vékony gyerekhang, mint fuszújka a karóra. Hanem az almákból nem sok maradott.
4: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánfi György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi, az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csaknem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázúriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égi testét.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: attól még, hogy a rezsivédett kategóriában olcsóbban férünk hozzá ezekhez a javakhoz, attól még takarékosan és tudatosan kell bánnunk vele.
1: Aztán Hódi Nóra idegenvezető lesz a vendégünk.
2: Mindenki azt gondolja, hogy a lakhelyét ismeri. Szent meggyőződés az, hogy itt aztán nem tudok olyat mondani, amit senkor ez a földgyűröm az ingójában. Van nagy erej, és akkor megmutatom.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink. Ha tehetik, tartsanak velünk.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy estére megnyílnak az ország erőművei a civil látogatók előtt is. Most pénteken az érdeklődők megnézhetik akár a paksi atomerőművet is. Térségünkben is látogatható lesz számos intézmény, például a Tiszalöki vízerőmű. A program célja az, hogy a fiataloknak kedvet csináljanak ahhoz, hogy az energetika, a hulladékgazdálkodás vagy a vízgazdálkodás területét válasszák szakmájuknak, és persze cél az is, hogy felhívják a lakosság figyelmét az energia megbecsülésére, arra, hogy mindig takarékosan használjuk azokat. A részletekről Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője számolt be az Európa Rádiónak. Önnek van kedvenc erőműve egyébként, amit ha nem szóvivője lenne a szervezőnek, a szervező szervezetnek, akkor ott tölteni majd az október 16-a estét?
0: Ha lehetne, én a Tiszaloki vízi erőműbe látogatnék el, az, ami engem nagyon érdekel, ami ugyan nem egy friss új erőművünk, viszont mint vízi erőmű Magyarországon azt hiszem, hogy egyedülálló. Tehát lehet, hogy pont ez lenne a cél, ahova én elmennék, hogyha 16-án, októberben az erőművek éjszakáján lenne hely rá, és el tudnánk menni.
1: És egyébként mivel tölti majd az október 16-et?
0: Nos, hát október 16-án nyitjuk meg az erőművek éjszakáját, úgyhogy az lesz egy olyan rendezvény, központi rendezvény, ahol az összes gondolatot, amit ennek kapcsán bennünk megfogalmazódott, azt a hivatal elnöke fogja reményeink szerint elmondani.
1: De azért remélem, hogy most nekünk is mond gondolatokat a program kapcsán, mert hogy az az érzésem, legalábbis bennem, az van, hogy bár évek óta megszervezik az erőművek éjszakáját, és szuper dolog, hogy az emberek betekinthetnek oda, ahova egyébként nem jutnak be, ezt újságíróként én többször átélem, mint egy civil ember, ez egy szuper jó dolog, de hogy a mögöttünk lévő hónapok, a paksi atomerőmű teljesítménycsökkenése, majdnem leállása, a próbáljunk meg figyelni arra, hogy mennyi energiát és vizet használunk, ez talán jobban ráirányítja az emberek figyelmét arra, hogy egyébként hogyan működnek ezek az erőművek. Érzékelték ezt a szervezés közben, vagy ott volt a szándékai között ez, hogy talán most nagyobb fókuszban vannak ezek az intézmények?
0: Reméljük, hogy nagyobb figyelmet fog kapni. Nem is az erőművek, hiszen az erőműveink, víztisztító műveink, szennyvíztisztítóink, hulladékfeldolgozóink mindent megtesznek, ami tőlük telik, de elmúlt nyár kánikulája olyan szinten próbálta meg az energiarendszerünket, villamos energiarendszerünket, víziközmű szolgáltatóinkat, hogy a rendszerek kifeszítetten, de mindegyik teljesített, tehát nem volt semmi fennakadás, mi ebből otthonainkban igazából semmit nem érzékeltünk. Viszont nagyon sokan beszéltek arról, hogy meg kell becsülnünk, egy kicsit máshogy kell néznünk az energiára, egy kicsit máshogy kell néznünk az ivóvízre, és mi ezt az erőművek éjszakájával pont ezt próbáljuk évek óta elmondani, hogy azok, akik ellátogatnak, de nem csak azok, akik ellátogatnak, hanem akik hallanak róla, hogy takarékosabban, tudatosabban bánjanak az energiaforrásainkkal, hisz attól még, hogy a rezsivédett kategóriában olcsóbban férünk hozzá ezekhez a javakhoz, attól még takarékosan és tudatosan kell bánnunk vele, és a kánikulában rengeteg olyan dolog volt, amit egyébként hallhattunk rádióban, televízióban nézhettünk, hogy rengeteg olyan praktikát árultak el, illetve rengeteg olyan kérés érkezett, hogy mire figyeljünk.
1: Mennyire érzi úgy egyébként, hogy a figyelem a munkatársakra is odairányult, vagy odairányul, vagy odairányulhatna, akik ezeket a rendszereket működtetik, ami nekünk természetes, hogy kinyitjuk a csapot és folyik a víz, meg felkapcsolom a villanyt és világos van, de talán sose gondolunk bele, hogy mennyi ember működteti ezeket, mondjuk ezen a megfeszített nyáron át is, hogy minden működjön.

0: Így van, ez a rendezvény, az erőművek éjszakája nem csak az erőműveket mutatja be, nem csak az energiatermelést, a víztisztítást, szennyvíztisztítást, hulladékgazdálkodást mutatja be a számunkra, hanem az embert is. Tehát ez a nap tisztelgés azon emberek, szakemberek előtt, akik ezeket a rendszereket működtetik. És persze van egy másik szándékunk is, nagyon reméljük, hogy azok a fiatalok, akik ellátogatnak ezekben az intézményekben, lehet, hogy jó pár most fog dönteni, hogy milyen irányba fordul a pályaválasztás során, és lehet, hogy pont itt születnek olyan döntések, hogy ki választja az energetikát, vagy akár a víziközmű szolgáltatást, vagy akár a hulladékágazatot jövőjéül.
1: Itt adott a kérdés akkor egyébként, hogy milyen korosztályt várnak? Fiatalabbakat is, mint aki holnap dönt a pályájáról, vagy milyen korosztályi lehetőségek vannak? Veszélyesebb például valamelyik helyszín, ahol nem menjenek nagyon fiatalok?
0: Valamennyi helyszín egyébként veszélyes üzem, tehát a szakemberek, akik minket kísérnek, egyébként ez is egy kuriózum, hogy nem egy marketinges csapat fog minket körbevezetni, hanem szakemberek, akiktől bátran kérdezhetünk, és azt is javasoljuk, hogy kérdezzenek, ne csak az adott intézményről, erőműről, tisztítóműről kérdezzenek, hanem esetleg otthoni praktikákra is kérdezzenek rá, segíthetnek. Viszont a korosztályra visszatérve, természetesen valamennyi korosztály előtt nyitottak ezek az intézmények, viszont hogy hány éves kortól látogatható, ezt az erőművekészakája.hu oldalon, ahol egyébként regisztrálni is kell a részvételhez. Itt kapunk információt, hogy hány éves kortól fogadják az egyes intézmények, az intézményenként teljesen eltérő az egyes erőművek a látogatókat. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy ha most döntenek, hogy hova szeretnének menni, és van még hely, akkor gyorsan nézzék meg, hogy milyen feltételeket szabnak az adott intézmények, mert hogyha a gyerekekkel együtt szeretnének kirándulást, most nem mindegy, hogy a gyerekek hány évesek. De a fiatalok nyilván tudnak menni, és egyébként volt egy nagyon kedves történet, amikor egy úr azért keresett meg minket, mert nem sikerült regisztrálni, lecsúszott róla, és segítséget kért, mert szeretett volna idős korában élete első munkahelyére ellátogatni az adott erőműbe, és az erőmű nagyon kedves volt, mert a létszámon felül fogadta az urat, és így végig tudott menni, hogy mekkora változás történt azon a munkahelyen, ahol ő a karrierjét kezdte.
1: Wow, köszönöm ezt a színes történetet, és hát én átnéztem az oldalon egy-két helyszínt, és hát van, ahova már nem lehet bejutni. Most egy ilyet szeretném, ha kiemelnénk, nem azért, hogy fájjon a hallgatók szíve, hanem azért, mert visszautalva a mögöttünk lévő nyárra, szerintem sokaknak ez az első, ami eszébe jut, hogy hova lehetne bekukkantani, ez a Paksi atomerőmű, ahova már a vezetett túrára, mondom még egyszer, hogy nincs hely, de jól gondolom, hogy itt nagy volt az érdeklődés, és talán ez a legnépszerűbb helyszín?
0: Mindig nagy az érdeklődés, Paks mégiscsak egy kuriózum, és az elmúlt nyár az ő szakértelmüket és a hozzájuk kapcsolódó szakemberek szakértelmét is próbára tette, de a végén az lett, hogy sikeresen a teljesítménycsökkentés ellenére a Paksi Atom erőműnek nem kellett teljesen leállnia. Úgyhogy ebből kifolyólag nagyon sokak gondolatai között ott szerepelt Paks, viszont van Pakson egy látogatóközpont. Én azt javaslom, hogyha most már nem sikerült eljutni, de a Paksi látogatóközpontnak a programjait nézzék meg, és ott biztos fognak később is olyat találni, ami érdekli őket, ami esetleg egy kicsit mégiscsak közelebb hozza az atomenergiát, illetve az atomerőművet az érdeklődők számára. Természetesen a többi erőműben is már nagyon kevés a hely és a lehetőség, ami egyrésztről persze fájdalmas, másrésztről viszont jó, hiszen nagyon komoly az érdeklődés. Amikor elindult az egész kezdeményezés, azt hiszem, hogy 41 néhány intézmény csatlakozott hozzá, most már 80 fölött van. És csak ha megnézzük egyébként Hajdú-Bihar megyét, olyan szenzációs lehetőségek is vannak, mint egy közmű alagút folyosó. Ami azt hiszem, hogy az embernek talán elsőre nem olyan, ami felkeltené az érdeklődését, de ha megnézi, ha végignéz egy ilyet, akkor ránéz, hogy milyen bonyolult talán, és valahol egyszerű rendszer, és mégis mennyire izgalmas egy ilyet végignézni, megnézni, de természetesen van itt erőmű, van itt hőerőmű, ami azért is érdekes, hogyha hőerőműveket említem, mert a távhőszolgáltatás napját egy napon tartjuk. Az erőművek éjszakáján, ez pedig a távhőszolgáltatók szakmai szövetségével együtt, hiszen ő a távhőszolgáltatás napjának a főrendezője. Ami azért érdekes a távhőszolgáltatás, mert ez az a felhasználási mód, mint fűtés, ahol bizony szinte bármilyen tüzelőanyagot felhasználhatunk, és Magyarországon egyre jobban tör előre a geotermiának a szerepe, és a Hajdú-Bihar megyében a geotermia egyébként jelen van, úgyhogy gondolom, hogy ahogy több városban is, itt is egyre nagyobb szerepe lesz a geotermiának. Ami pedig a gázt illeti, nos, itt is van a gáz szállítás szempontjából egy nagyon izgalmas helyszín, ez pedig Hajdú-Szoboszlón, ami talán inkább a geotermia kapcsán jut az eszünkbe, ott a földgázszállítóknak a helyszínén tudjuk megnézni a kompresszor állomás működését, amely a gázhálózatokat működteti. Szóval a Hajdú-Bihar megyében is széles a kínálat, de hogyha már kínálatról említettem, akkor van Bükkábrányban bánya, ez ugyan Borsodabaúj Zemplén megye, de az is egy nagyon érdekes dolog megnézni egy külszíni fejtést, hogy egy modern bányaművelés hogy néz ki a 21. században.
1: Vételkörzetünket körzetünket kezdte sorolni, tehát a Hajdú-Bihar mellett a Borsod is rendben van, úgyhogy onnan is nyugodtan mondhat, még ha van ön előtt, amit el lehet mondani, illetve Szabolcs területén is vannak frekvenciáink, tehát esetleg ha onnan is ajánl programot, akkor azt is meghallgatjuk.
0: Nos, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét illeti, itt Nyíregyházán hulladékkezelőt lehet megtekinteni, ahogy említettem, egyébként a megyében található a tiszalöki vízi erőmű, de akár erőművet is megnézhetünk Nyíregyházán, és a víztornyot is megtekinthetjük, ami egyébként 43 méter magas, és egészen a Tokaj-Kopasz hegyig nyílik kiállítás belőle, tehát nem csak a víztornyot belülről tudjuk megnézni, hanem a panoráma is meghatározó élményt fog nekünk jelenteni, és persze hát itt is lesz a távhő állomás, amely megtekinthető. Ami pedig még Borsod-Abaúj-Zemplén megyét illeti, nos, itt rengeteg lehetőség van, a biomassa fűtőműtől, amit Miskolcon tudunk megnézni, itt is lesz víztisztító mű Miskolc-Tapolcán, lesz egy gázturbinás erőmű Sajószögeden, Tiszaújvárosban víztoronyba mászhatunk be, itt van a Lázbérci vízmű, és természetesen még nagyon sok vízművel ismerkedhetünk meg. Hernád Kakon csúcsvízmű működésében nyerhetünk betekintést, a szennyvíztisztítás pedig Kazincbarcikán tekinthető meg.
1: Oké, nagyon köszönöm a részletes programajánlót, és akkor hangsúlyozzuk még egyszer, hogy ne csak megjelenjenek az érintett intézményeknél a hallgatóink, hanem regisztráljanak akkor a honlapon keresztül.
0: Így van, a lényeg az, hogy az erőművekészakája.hu oldalon keresztül lehet regisztrálni. A helyek száma nyilvánvalóan egyre fogy, de azt javasoljuk, hogy aki a kinézett erőmű, intézmény, víztisztítómű, szennyvíztisztító vagy hulladékgazdálkodó intézmény, de nem talál helyet, a szomszéd településeken is nézzen körül, hát ha ott talál, és egy kisebb kirándulás alatt még beleférhet a család büdzséjébe egy szomszédvárosba meglátogatni egy adott intézmény.
1: Még néhány általános kérdésem lenne. Miért éjszakai program? Mármint persze értem, hogy részben ez marketing, mert ha megnézem az időpontokat, van olyan, ahol elkezdődik 15 órakor, és akkor eltart egészen este 20 óráig mondjuk a program. De miért éjszaka?
0: Az elnevezés az természetesen abból adódott, hogy előttünk már jó néhány terület kitalálta a múzeumok éjszakája például, amikor éjszaka voltak ezek a programok, és ez nagyon népszerű lett, és ez teljesen átjött a köztudatba. Nos, ez a mi esetünkben nem annyira erőművek éjszakája, mint erőművek délutánja lenne. Úgyhogy általában a kora délután kezdődnek a programok, és estig tartanak, de nem késő estig, hanem általában 19-20 órakor vége van. A kísérőink az intézményekben, az intézmények munkatársai, szakemberei lesznek. Természetesen fontos, hogy ők mennyi turnust tudtak vállalni, hogy biztonságosan végig kísérjenek, és nyilvánvaló, hogy a délutáni időpontokban még több fiatal is, több család is részt tud venni, és ők adták meg azokat a lehetőségeket, azokat a turnusokat, amiket el tudtak vállalni. Nagyon sokan egyébként köszönet érte, plusz turnusokat is vállaltak azért, hogy a nagyszámú érdeklődőket foghatni tudják.
1: Évek óta megrendezik az erőművek éjszakáját, utalt ön is a beszélgetés elején az indulásra, hogy mondjuk nagyjából megduplázódott az becsatlakozó intézmények száma. Az eredeti célkitűzéseket mennyire látja megvalósulni, amit szerettek volna sok évvel ezelőtt, amikor elindult ez a programsorozat, az mennyire valósult meg?
0: Azt hiszem, amikor elindultunk, sokkal kevesebbet beszéltünk energiáról, vízről, hulladékról, szennyvízről, az ezzel kapcsolatos problémákról. Ha megnézem azt, hogy mekkora változás történt, csak az, ami tartalom naponta ebben a témában elérhető, az sokszorosa annak, mint 5-6 évvel ezelőtt volt. Sokkal fontosabbá lett, és nem csak azért, mert az energia sokszor került olyan szituációba, hogy már energiaválságról beszélt egy-egy szakértő, nem magyar szinten, hanem a nemzetközi térben, és nyilván ez is generálta azt a figyelmet, ami az energia felé fordult, de ugyanezt mondhatnám akár a víz kapcsán is, de mi abban bízunk, hogy sikerült az elmúlt években felkeltenünk az itt lakó energiát, vizet fogyasztó, felhasználó emberek, családok figyelmét arra, hogy ez tényleg egy fontos kérdés, és ne csak azt nézzük, hogy egyes európai rendszerekben, mit tudom én, az Európai Unióban mennyi az eltárolt földgáz, nem biztos, hogy ez annyira a mi figyelmünket felkelti, viszont az igen, hogyha meg tudunk nézni egy kompresszorállomást, például pont Hajdúszoboszlón, akkor bizonyám közelebb kerül hozzánk maga a rendszer. Mi azt látjuk, hogy az emberek tudatosabbá váltak, és abban bízunk, hogy ebben a tudatosságban a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal, illetve partnerei által életre hívott erőművek éjszakája is segítségül volt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Scherer Zsolttal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőivel beszélgettünk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Zelenszkij ukrán elnök szerint meglepő az amerikai elnök bejelentése az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetről. Az ukrán elnök hétfőn internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon kijelentette, vasárnap mindenkit nagyon meglepett, hogy Donald Trump amerikai elnök energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között. Zelenszkij úgy látja, Oroszország megpróbálja kihasználni a következő telet, hogy csapást mérjen az ukrán energetikai hálózatra. Ukrajna ezért támogatni fogja az energetikai infrastruktúrát érintő fegyverszünetet, jelentette ki az ukrán elnök, hozzátette egyúttal, ha Oroszország télen nem fogadja el az energetikai fegyverszünetet, akkor Kijev válaszolni fog. Hivatalba lépett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke hétfőn, közölte a Sándor Palota Facebook oldalán, miután Polyán Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt. Polyán Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre 2031-ig. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak. A legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 ezer forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 ezer forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 ezer forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 ezer forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 ezer forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. 20 millió golyós csapágyat gyártott eddig a Schaeffler Debrecenben, a cég golyós csapágy gyártásának európai központja egy újabb jelentős állomásához érkezett a hajdúsági megyeszékhelyen, tájékoztatott a társaság hétfőn. A közleményben emlékeztettek arra, hogy a debreceni határúti üzemben 2021-ben kezdődött meg a golyós csapágyak sorozatgyártása, az ott készült termékek prominens európai autógyártók modelljeibe épülnek be. Kezdetben 2 gyártócellán folyt a termelés, majd tavaly 2 újabb gyártósorral bővült a kapacitás. Az idén pedig megkezdődtek egy újabb cella telepítésének előkészületei is, melyen a tervek szerint jövő év áprilisában indul a szériagyártás Debrecenben. Súlyos látáskárosodási kockázat miatt a Temu online piac terén árult ledes játékmarkolót hívtak vissza a vásárlóktól. A regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről, tudatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. Az Uniós Piacfelügyeleti Társhatóság tájékoztatása szerint Magyarországon is elérhető lehet a termék. A hatóság azt kéri, hogy aki ezt a játékot megvásárolta, azonnal távolítsa el belőle az elemeket, és ne használják tovább.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Az emberek gondolkodását szeretnék kinyitni az általa vezetett séták, városnézések alkalmával, Hódi Nóra idegenvezető. A szegedi szakember megrögzötten szereti saját városát, így nagyon szereti körbevezetni azokat, akik először járnak Szegeden. Nóra külföldön is vezet túrákat, sőt, ha ő utazik, maga is részt vesz a városnéző sétákon, csak neki arra is oda kell figyelnie, hogy ne vágjon kollégája szavába. És mielőtt megtudnánk tőle, hogy milyen hozzáállással érdemes egy új várost felfedezni, hallgassuk meg, mit mond az utca embere, ki hogyan utazik, mi az első fontos információ, nevezetesség számukra. Vona Viktória, a szegedi kommunikáció szakos egyetemista, az egyik tanítványom összeállítása következik kezdésként.
2: Amikor új helyre utazol, mi az első dolgod? Mit nézel meg először?
3: Először amúgy a múzeumokat, én azokat nagyon szeretem.
4: Attól függ, hogy a tengerpart vagy víz közel, akkor oda egyből nyílegyenesen nem vásárolgatunk, nem. Hogyha ilyen hegyes, dombos, akkor megyek túrázni.
5: Én nagyon szeretek a városban bolyongani, ha a vidékre, akkor pedig általában így megnézem, hogy így környéken mik vannak ilyen érdekesebb kis helyek.
6: Először a természeti látványosságokat.
7: Amikor valami új helyre megyek, akkor kajáldát szoktam keresni először, hogy hol lehetne jót enni. Ez a legelső, aztán utána valamilyen boltot felkészülni a későbbiekre.
8: Étterem és ebéd vagy vacsora után sétálni szoktunk egyet a környéken, felfedezni, van-e park.
9: Ételeket és az éttermeket, hogy milyen jó kis dolgokkal tudom megtömni a bendőmet. Mi szeretem kipróbálni, főleg így azokat, amikhez ugye alapjáraton nincsen egy ilyen hétköznapi hozzáférésem, és utána másodlagos a városnézés.
5: És inkább a turistákkal telített helyekre mész, vagy inkább a helyiekkel próbálsz kapcsolódni, és oda mész, ahol így helyek élnek.
3: Olyan helyekre megyünk, például ilyen éttermekre is, ahol csak a helyek járnak oda, mert ezeket az ilyen turista vonzó dolgokat nem szeretem. Szerintem az nagyon rossz egyrészt. Tényleg inkább csak a pénzre mennek rá, az élmény meg az úgy elveszik.
10: Szerettem az olyan helyeket is, ami ilyen áldugottabb, és nincs ott annyi turista. És olyankor kevésbé érzem magam turistának.
11: A helyi emberektől sokat lehet tanulni a helyről is, illetve tőlük jó tippeket is kaphat az ember, hogy mit érdemes megnézni, és mikor érdemes megnézni, úgyhogy szerintem az sokkal értékesebb.
1: És most halljuk a szakembert a témában. Hódi Nóra idegenvezetővel, egy kávé mellett Fülöp Janka szegedi kommunikáció szakos egyetemista, az egyik tanítványom beszélgetett.
12: Elmesélnéd azt, hogy mi a munkád, vagy mi a leírása a munkádnak, amit végzel a hétköznapokban?
13: Az én munkám az, hogy vendégeket kísérjek külföldi országokban, vagy pedig itt helyben Szegeden kísérjem őket körbe, és akkor érdekes dolgokat meséljek nekik a helyről, ahova megérkeztek.
12: Mit tanácsolnál annak, aki egy új országba, új városba érkezik? Milyen szemléletmóddal tekintsen arra az új környezetre?
13: Hagyja otthon az otthoni beidegződéseit. Üljön be egy kávéházba, egy kávézóba, vagy egy étterembe, lehetőleg teraszos helyre, és rendeljen egy italt, egy limonádét, egy kávét, egy teát, ami neki jól esik, és hagyja, hogy egy kicsit az adott hely hasonl rá, és ne akarja fölfalni a helyet egyből. Ezt mindenkinek el szoktam mondani, hogy ne akarja fölfalni a helyet egyből, mert egyszerűen azt fogja érezni, hogy lejárta a lábát, és még nem látott, még mindig nem látott semmit, nem tud az egész városról, adott helyről semmit, hanem csak azt látja, hogy A-ból B-be rohangálok, mert időpontok vannak egyeztetve, és oda kell érnem, mert lejár a jegyem. Inkább a kevesebbet vállalja be, de ismerje meg az adott helyet.
12: Mikor egy új országban, vagy helyre érkeztek, akkor leginkább mire vagy kíváncsi, vagy mi az, amit úgy mindenképpen meg szeretnél nézni az adott helyen?
13: Ha megérkezünk valahova, akkor általában segítek a vendégeknek a szobájukat elfoglalni, és utána én mindig kimegyek a városba, kimegyek az utcára, megnézem, hogy hol vagyunk, merre járunk, kicsit én is végig sétálok, maga csak ott a környéken, hogy felfedezzem, hogy mik vannak, milyen arcokat látok a környéken, mosolyognak, nem mosolyognak, vagy egyetem mi van körülöttem, mi vesz körül. Mert akkor már úgy bele tudod helyezni magad az adott helyzetbe, az adott hangulatba, és akkor azt egy kicsit át is tudod adni akkor, hogy mit érezzenek a többiek, hogy mit érezhetnek a többiek. Nem biztos, hogy az első az, hogy vágt ezzel a legnagyobb látványossághoz. Most például privátban voltam Varsóban, nem csoporttal, hanem teljesen egyedül, és az történt, hogy nem tudtam még elfoglalni a szállásomat, amikor megérkeztem, mert korábban érkeztem, mint ahogy el lehetett volna foglalni a szobát, és annyit csináltam, hogy láttam, hogy van egy gyönyörű szép toronyház, kilátó terasszal, és oda vettem belépőt. És elmentem, kinéztem, hogy ott van egy étterem, akkor ott megkajáltam, kimentem a kilátó terasszal, és körbenéztem a várost, úgy fölülről először is. És ez volt az első élményem Varsóval. Hogy megnéztem fölülről, hogy akkor hogy is néz ki, ahol majd én majd sétálni fogok. Kapjak egy képet, egy hangulatot, és gyalog mentem el a szállásomtól, ahol ott hagytam, tehát a csomagomat tudtam ott hagyni, egészen ez a toronyhoz, hogy egy kicsit kapjak egy olyan képet is, hogy milyen az utcán járkálni, kik mennek mellettem, hogy milyenek az emberek, milyenek a hétköznapok, ez egy hétfői nap volt, tehát milyenek a hétköznapok, milyen arcok járkálnak, suliba mennek, hogy megkapjam azt a hangulatot, ami Varsót jellemzi.
12: Mit szeretsz a legjobban a munkádban?
13: Utazni, de tényleg, tehát én rendes utazásfüggő vagyok, ezt én abszolút bevallom, egy hónap otthon, és én már megőrülök. Igen, tényleg. Viszont szeretek itthon is lenni, tehát én nagyon szeretem ezt a várost, nagyon szeretem Szegedet, és azt is, hogy bemutathatom másoknak is, és tényleg úgy érzem, mint amikor vendéget fogadsz otthon, és elérik teszed a kis sütét, meg a üdítőt, és hogy legyél a vendégem, egyél még, mit tetszik még, mit szeretnék, mit hozzak még. És ezt nagyon szeretem, hogyha ezt itthon így meg tudom csinálni.
12: De egy idő után így, hogy nem lesz adott esetben unalmas egy idő után, hogyha újra is újra megmutatod ezeket a helyeket?
13: Hát egyrészt neked is tudni kell azt, hogy te is elsétáljál a másik irányba, olyan irányba, ahol még nem voltál. Tehát, hogy nem mindig ugyanabba a kávézóba üljébe kávézni, hogy nem mindig ugyanazt a padot választ, ahova leülsz idegen helyen. Itthon pedig, hát én bevallom őszintén, hogy megszoktam azt csinálni, hogyha még egy sima városnézést is csinálok egymás utáni napokon, akkor a másik csoporttal másik irányba indulok el, és akkor egy kicsit megfordítom a mondandómat, hogy nekem is meg kelljen fordítani, és ne automatizmusból jöjjön. Mert ha automatizmusból jön, az már rég jár rossz. Azt érzik a vendégek is. Megmondom, az, aki velem van, az először van itt. Ő először látja ezt a várost jó esetben, vagy ha másodszor is, akkor sem tudja mindazt, amit én. Ő neki minden új lesz, amit mondok. Tehát nekem úgy kell hozzáállni, hogy tisztelettel.
12: És egyébként az is elő szokott fordulni, hogy szegedieknek tartasz túrákat Szegeden.
13: Igen, és azokból szokott egyébként a legjobb túra kikerekedni. Igen, pontosan ezért, mert mindenki azt gondolja, hogy a lakhelyét ismeri. Szent meggyőződés az, hogy ő itt aztán nem tudok olyat mondani, amit. És ilyenkor ez a fölgyűröm az ingójában, akkor na gyere, és akkor megmutatom. Persze rengeteget készülök is rá, akkor direkt olyan történeteket keresek ki, amik nem közismertek, nagyon sokat utána olvasok.
12: Arra is kíváncsi volnék, hogy adott esetben a te túráid, azok miben adnak többet, és hogyan adnak többet, mint ha mondjuk valaki csak megkérdezi a mesterséges intelligenciát, vagy a Wikipédiát.
13: De nagyon rövid válaszom van, én. Konkrétan én vagyok az, ami a többlet ebbe az egészbe, mert igen, meg lehet kérdezni a ChatGPT-t, én is meg szoktam kérdezni a ChatGPT-t, amikor hirtelen valami információra van szüksége. Nem titok, én a Móra Ferenc Múzeumban is vezetek kulisszasétákat, és ott is mindig elmondom, hogy persze, ezek a folyosók, ahol most itt járunk, ezek bejárhatóak. De én mindig azt szeretném megmutatni, hogy mi van mögötte. Meg gondolkozz el azon, amit kaptál információt, hogy rakd össze. Próbálok olyan információkat adni, vagy csak egy gondolatcsíret elültetni, hogy nézd, ez mintha összefüggne ezzel. Nem biztos, de játszunk már el vele. Hogy most mi lenne, ha ezt átgondolnád? Tehát például ezen a kulisszasétán el szoktam mondani, hogy figyelj, ott van egy kiállítás, amiben besétálsz, ott van a csomó leírás, amit megkapsz, de tudod, hogy ki rakta azt össze? Mennyi munkával? Hogyan állt össze? össze ez a kiállítás? Honnan született? Ki volt az, aki ezt összerakta? Mi volt az elgondolása? Mik azok a kaleidoszkópnak a kis darabkája, amit mennyit kellett forgatni ahhoz, hogy most te ezt a képet kapd, amit most, amikor besétálsz a múzeumban, azon a kiállításon látsz. És még akkor sem biztos, hogy azt látod, mint amit az illető, aki összerakta, akart, mert te is hozol egy kultúrát magaddal, van egy műveltséged, olvastál valamit, meg ugye ő is, amit hozzá tudott tenni, meg amit kirakott, és gondolta, hogy az majd értelmes lesz. Úgyhogy ez mindig csak együttműködik.
12: Mennyit készülsz egy idegenvezetésre? Külföldön, belföldön?
13: Majdnem azt mondom, hogy sokkal több előzetes munkám van benne, mint amennyi maga az út, vagy az adott séta. Rengeteg mindent elolvasok, mielőtt elindulok egy útra, és nekem is sokszor az előtte való nap, ez a kaleidoszkóp, amiről beszéltem, az előtte való nap fordul be, tudatosodik, hogy mi az, amiről majd beszélni akarok sétáim kapcsán. De ahhoz nekem rengeteg anyagot fel kell dolgoznom, hogy lehet, hogy egy 200 oldalas könyvből lehet, hogy csak egy sor, ami annyira belém ragad, hogy utána azt felhasználom. És valamikor, mikor egy sétára készülve, egy teljesen más sétát rakok már össze, és tudom, hogy az majd jó lesz majd ahhoz a sétához, amiket találok információkat. Úgyhogy nekem egyébként nincsen két ugyanolyan sétám. Eljöhetsz, vannak panel mondataim nyilván, az mindenkinek van, de ha te kérdezel valamit, akkor nekem be fog ugrani valami, amit mindenképpen el kell, hogy mondjam, mert közlés szenvedélyem van, és akkor már mindjárt másik irányba megyünk, ugyanazon a vonalon, csak kicsit veszünk egy kanyart.
12: Akkor így nem így idegenvezető módban mész, akkor előfordul, hogy te is részt veszel egy ilyen vezetett sétám.
13: Igen, szeretem is. Ugye említettem Varsót, hogy kint voltam. Bejelentkeztem Vodka Kóstoló Múzeumban és az egész túrára, hogy is zajlik az egész. Nagyon nehéz kikapcsolni egyébként, annyira rádég a szakmát, hogy nagyon nehéz kikapcsolni, hogy te most vendég vagy. Úgyhogy olyankor én mindig a leghátsó ember szoktam lenni, hogy még véletlenül szóljak bele, ne csináljak semmit, de hát a helyezkedésemből szerintem így lehet érezni, hogy hú, ez a csaj, ez nem tudom, mi van vele, de kicsit furcsa. Például ezt a túrát is, ezt a Vodka Kóstolót is nagyon élveztem, rengeteg információt szereztem. Az egész, nem még a lengyel kultúráról is, és nagyon jó vezető volt, és egyszerűen nagyon jól fogta össze a csapatot, nagyon jó volt az előadás módja, kifejezetten élvezetes volt.
12: Mi az, amit a legjobban szeretsz?
13: Rámesélek egy történetet, amit pont most a Azerbajdzsán-Grúzia utat csináltam, és pont most megmutat, és ez, ezen az úton mindig eljátszom. Grúziában van Sztálinnak a szülő a városa, és ott van egy múzeum, Sztálin múzeum, és ez mindig benne van a programban. És mindig megkapom kérdésnek, hogy ide minek megyünk. Minek egy ilyen embernek múzeum? Miért itt hősként tisztelik, vagy valami? És a végén, mikor kijövünk, akkor mindenki föl van dobva, és egy olyan beszélgetős társaság alakul ki, akik arról beszélgetnek, hogy milyen is egy autoritár diktatúra, milyen is a propaganda, hogy működik. Azt szeretem, és ebből röviden, hogy kinyitni az embereket, kinyitni a gondolkodásukat. És ugyanez a sétáknál is. Hogy megmutatok olyan dolgokat, amit te nem vettél észre, én meg lehet, hogy észrevettem. És akkor megmutathatom neked, hogy nézd, az ott van, és ez mennyire izgalmas, és vedd észre legközelebb a másikat.
1: Hódi Nóra idegenvezetőt hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi. Az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csak nem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész.
2: Ez az egyik legnagyobb esemény egy lelkipásztor és egy gyülekezet életében, bár a gyülekezet elmondása szerint ez a lelkipásztornak az ünnepe, és a gyülekezet ilyenkor neki kedvez, körülötte forog tulajdonképpen. A beiktatás az tulajdonképpen a pecsét a gyülekezet és a lelkipásztornak a közös életére, a közös szolgálatukra, és ahogy az egyik tanárom mondta, hogy inkább kell a beiktatást isteni ígéretnek tekinteni, mintsem, hogy kötelességként tesz rá ezzel valamit az Isten a lelkipásztor és a gyülekezetre. Ugyanis ugye a beiktatás az tulajdonképpen egy kezdet, és amennyire bizonyos az, hogy most elkezdjük a közös szolgálatunkat úgy már hivatalosabban és beiktatva, annyira biztos az, hogy az Isten megadja a folytatást is a gyülekezet és a lelkipásztor közös szolgálatáról nézve. Emlékszem, még tavaly a felszentelésem az nem járt ilyen izgalommal, illetve részemről nem volt olyan nagy boom dolog, de nyilván annak is megvan a jelentősége. Hát annyira vártuk, hogy a felszentelés követően a gyülekezet az mindig úgy jött felém, hogy akkor a beiktatással ne is nagyon várjunk, hanem minél hamarabb kerüljön is rá sor. Az a jó itt Németiben, hogy nem úgy álltak hozzá, hogy na, akkor tiszteletes úr kezdje el szervezni. Nyilván a rámeső részeket, időpontok lebeszélése, püspök úrral, lesperes úrral az én feladatom volt, de a többi minden, a nőszövetség az teljesen átvette, hogy mi legyen az étel, a vacsorán, az agapén, a szeretett vendégségem. Presbiterekkel szintén összeültünk, hogy akkor kinek mi lesz a feladata.
1: A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak. A legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 000 forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső-Barcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. Református Ízek találkozójára. Az alkalmat október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallják.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk, és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a Kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a Református Ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen. A másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát telt szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a föld.
1: Súlyos látáskárosodási kockázat miatt a Temu online piac terén árult ledes játékmarkolót hívtak vissza a vásárlóktól, a regisztrált vevők

0: Talán a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázóriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
1: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm, ha minket hallgatnak, Béli Katalin vagyok, október 13-a kedd van, amikor reggeli magazin műsorunkkal köszöntöm a kedves hallgatókat. 1893-ban ezen a napon kezdődött meg Budapesten a közcélú villamos energiaszolgáltatás. A történelmi Magyarországon 1884. novemberében Temesváron helyezték üzembe az első villamos energia fejlesztő telepet, majd 1888-ban Mátészalkán indult meg az áramszolgáltatás. Ugyanakkor, mint Párizsban.

1813-ban ezen a napon született Heisman Imre, a magyar műemlékvédelem megteremtője. Magyarország középkori műemlékeinek tanulmányozására ásatásokat folytatott, felméréseket végzett. Romer Flórissal együtt dolgozta ki a Lajstrom programját, műemlékeink számbavételét, szorgalmazta a műemlékek helyreállítását. Ma van a Trombózis Világnapja, a Nemzetközi Trombózis és Hemosztázis Társaság 2014-ben döntött megtartásáról, hogy felhívja a figyelmet erre a súlyos, de megelőzhető betegségre. És ma van a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja, az ENSZ 1989. évi határozata alapján. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádióban napkezdő műsorunkat nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk nyitja. Az óra második felében az egyházi és civil adó 1%-os felajánlásáról beszélgetünk, azon belül is főleg a református vonatkozásokról hallhatnak. Durácki Bálint, szociológus, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa lesz a vendégünk. Tartsanak velünk, a részletes tartalomért várom önöket!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgató testvéreket. Svantner Gergő református lelkipásztor vagyok Alsóvadászról. Jó ezen a reggelen úgy találkoznunk, hogy bár talán sok felé vagyunk, mégis ugyanaz az ige érkezhet meg hozzánk. Lehet, hogy valaki már úton van, más még otthon készülődik, vagy éppen egy csésze kávé mellett hallgat bennünket. Bárhol is érjen most bennünket ez a néhány perc, csendesedjünk el együtt, és figyeljünk arra, mit szeretne Isten ma az igén keresztül a szívünkre helyezni. Istennek szent ígéjét olvasom János első leveléből, a 4. fejezetből, a 7. verstől a 10. versig eképpen. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Kedves testvérek, sokszor beszélünk a szeretetről, s talán nincs is még egy olyan szó, amelyet ennyiszer használunk. Használjuk, különböző dolgokat értünk alatta. Szeretünk embereket, tárgyakat, helyeket, szeretünk bizonyos dolgokat csinálni, a szeretet szava lassan mindenre használható lett, János apostol egészen más mélységből beszél azonban róla. Azt mondja, a szeretet Istentől van. Vagyis ahhoz, hogy megértsük, mi a szeretet valójában, nem önmagunkból kell kiindulnunk, hanem Istenből. És ez azért fontos, mert mi legtöbbször úgy szeretünk, hogy közben várunk is valamit. Szeretem azt, aki engem is szeret. Könnyebb szeretnem azt, aki kedves hozzám, aki megbecsül, aki nem bánt, aki hasonlóan gondolkozik, mint én. De mi történik akkor, amikor valaki megbánt? Amikor valaki csalódást okoz? Amikor nem kapom vissza azt a szeretetet, amit én adtam? Milyen hamar elfogy belőlünk a türelem, milyen hamar megkeményedik a szívünk, János pedig éppen itt mutat rá arra, hogy Isten szeretete egészen más. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket. Ez az egész keresztény élet kiinduló pontja. Nem mi kezdtük el, nem azért szeret bennünket Isten, mert előbb mi szerettük őt, nem azért fordul felénk, mert olyan szeretetre méltóak lennénk, éppen ellenkezőleg ő szeretett minket előbb, amikor mi még távol voltunk tőle, amikor bűneink választottak el tőle, amikor nem kerestük őt. Ő már akkor is szeretett bennünket. És Isten szeretete nem maradt szép szó vagy érzés, János azt mondja, az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa. Isten szeretetének látható bizonyítéka Jézus Krisztus. Ha valaha azt kérdezett, szerete engem valóban Isten, nézz Krisztusra. Nézz a keresztre, mert ott megmutatta Isten, hogy mit jelent az ő szeretete. Elküldte a fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért, nem elnézte a bűnt, nem azt mondta, hogy nincs jelentősége, hanem Krisztusban magára vette annak terhét, hogy nekünk életünk legyünk általa. Kedves testvérem, ezért amikor János azt mondja, szeressük egymást, akkor nem egyszerűen egy újabb követelményt rak ránk, nem azt mondja, próbáljatok meg egy kicsit kedvesebbek lenni egymáshoz, hanem először megmutatja, miből fakadhat a mi szeretetünk. Abból, hogy bennünket már szeretett Isten. Aki újra és újra átéli, hogy mennyi mindent megbocsátott neki az Úr, annak lassan megváltozik a másik emberhez való viszonya is. aki kegyelemből él, az maga könnyebben tud kegyelmet gyakorolni. Mert János nagyon komolyan fogalmaz, aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten a szeretet. Vagyis a szeretet nem valami mellékes része a keresztény életünknek, nem lehet úgy Krisztushoz tartozni, hogy közben közömbösek maradunk egymás iránt, Isten szeretete előbb-utóbb láthatóvá akar válni rajtunk keresztül is. Ezért ma talán nem is az a legfontosabb kérdés, hogy én mennyire tudom szeretni Istent, hanem az, elhiszem-e végre, hogy ő szeret engem. Mert minden innen indul ki. Ő szeretett előbb, ő küldte el a fiát, ő adta az engesztelő áldozatot, ő adott nekünk életet Krisztus által, és ha ebből a szeretetből élünk, akkor lesz miből továbbadnunk másoknak is. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy nem mi szerettünk téged előbb, hanem te szerettél bennünket, és egyszülött fiadat adtad értünk. Add, hogy ebből a szeretetből éljünk, és szereteted rajtunk keresztül mások számára is láthatóvá legyen. Amen. Kedves testvérek, köszönöm, hogy ezen a reggelen együtt csendesedhettünk el Isten igéje mellett. Vigyük magunkkal mindazt, amit az Úr ma a szívünkre helyezett, és kísérjen bennünket az ő szeretete egész napunkon. Áldás, békesség.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű, úgynevezett tempó 100-as buszokra vonatkozó szabályok idehaza, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár posztját osztotta meg, mely szerint az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Mindez pedig kevesebb ügyintézést és kisebb költséget jelent az üzemeltetőknek, olvasható az államtitkár bejegyzésében. A Tempó 100 engedéllyel a műszakilag alkalmas autóbuszok autópályán és autóúton 100 km per órás sebességgel közlekedhetnek. A túlárazás elleni fellépés és a felelős gazdálkodás teljes egészében ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így az idei módosított hiánycél a GDP 7,5% marad, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, a korábban túlárazott állami szerződéseken nyerészkedő oligarchák és pazarló állami működés helyett a Tisza kormány azoknak a magyar embereknek segít, akik valóban rászorulnak. Mindez jól mutatja a gazdaságpolitika fókuszát, emelte ki. Hozzátéve, a felelős gazdálkodás folytatásával sikerül szinten tartani a hiányt. A kormányváltástól a költségvetési leltárig a hiány csökkentése érdekében felszabadították az uniós pénzeket, visszavették a nem felsőoktatási kekva vagyont és stabilizálták a gazdaságot, mondta a miniszter. A tárcavezető közlése szerint a 2026-os büdzsé átvilágítása során azt találták, hogy a Tisza kormány első intézkedései után az idei évre várható hiány a GDP 7,5%-a lehet. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeztek megemlékezést Tokajban. Az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartottak. Bemutatták a Szent Korona másolatát is. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori Tokaji vár a Szent Korona menedéke is volt 1551-1552-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak követei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak és a pozsonyi várba szállították.
0: Az időjárásról.
1: Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: A következő percekben az egyházi és civil adó 1%-os felajánlásokról, azon belül is főleg a református vonatkozásokról hallanak. Vajon csak reformátusok ajánlják fel adójuk 1%-át a magyarországi református egyháznak? Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával beszélgetünk az adó 1%-os felajánlások egyházi és civil számairól. Utóbbinál például érdekes, hogy a református Betesda gyermekkor ház alapítványa meg tudta őrizni 5. helyét úgy, hogy jelentősen megváltozott a civil 1%-ok toplistája az elmúlt években. A riporter Hegedűs Márk.
2: Mi olvasható ki a 2025-ös számokból? Első helyen Katolikus Egyház 924 ezer felajánlóval, második helyen Református Egyház picit kerekítve 400 ezer felajánlóval, itt 17%-os növekedést is lehet észrevenni, és a harmadik helyen pedig az Evangéliumi Testvérközösség végzett, cserélve az Evangélikus Egyházzal, a tavaly évben még ők voltak a harmadikok, és itt 44%-os emelkedés. Mit gondolsz ezekről a számokról?
3: Amikor ezeket az egyházi 1%-okat nézzük, akkor nagy a kísértés, hogy próbáljuk meg ezeket az adatokat úgy értelmezni, hogy valahogy a vallásfelekezeti hovatartozást érjük rajtuk tetten. Én alapvetően azt szoktam javasolni, hogy ennél egy picit próbáljunk meg differenciáltabban gondolkodni az 1%-okkal kapcsolatban. Itt rögtön az a három, ami említésre került, a katolikus, református egyház, illetve a METnek az adatai, de ide sorolhatnánk akár a buddhista vagy a Krishna tudatú hívők egyházát is. Hogyha ezeket együtt nézzük, akkor világosan látszódik, hogy a társadalom azért nagyon sokszínű, és különböző motivációk látszódnak mögötte. Tehát például a katolikus református esetén még talán joggal gondolhatnánk, hogy itt alapvetően katolikus és református egyháztagokról, hívekről van szó, de rögtön, hogyha megnézzük a további említetteket, akkor kiderül, hogy nem arról van szó, hogy valakik feltétlenül ezeknek az egyházaknak a tagjaik lennének, és ezért ajánlanának föl 1%-ot, hanem valahogy ez vegyesen érzékelődik a társadalomban. Tehát egyrészt megjelenik az, hogy ki milyen társadalmi munkát végez, megjelennek közéleti kérdések is, de egyébként nyilvánvalóan megjelenik a felekezeti hovatartozásnak a kérdése. Ezért van az például, hogy az első két helyen Magyarország két legnagyobb felekezete van. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy a tavalyi évi felajánlások azok milyen mintázatot mutatnak mondjuk a korábbiakhoz képest, akkor egyébként az látszik, hogy a mintázatban olyan nagy különbségek nincsenek, főleg, hogyha a felajánlott összeget, tehát nem a főt nézzük, hanem tehát nem a létszámot, vagy a mögötte lévő népességi részesedést, hanem magát az összeget nézzük, akkor azt látjuk, hogy a katolikus egyház, református egyház bővülése az egyébként hosszú időtávon keresztül ugyanaz, és vannak az előbb említettek, amiknek a sebessége pedig ezt meghaladja. Itt különösen az evangéliumi testvérközösséget érdemes kiemelni, amely mondjuk az elmúlt 3-4 évben gyakorlatilag megduplázta a felajánlásának a számát, míg ugyanerre az időszakra vetítve a katolikus és a református az mindössze, mondhatnánk, de hát kizárólag csak ehhez képest érdemes azt mondani, hogy mindössze 40%-kal növekedett, ami egyébként körülbelül annak felel meg, amennyivel a fizetések névértéke növekedett az elmúlt időszakban.
2: Megpróbálom összefoglalni, mint mondtál, tehát hogy a katolikus református esetében azt mondod, hogy ott leginkább az ahhoz tartozó, ahhoz az egyházhoz erősebben, lazábban kötődő emberek adják az 1%-ukat, míg a többi egyháznál, a METnél, krisnásoknál valami más motiváció van? Ezt jól fordítom le, amit mondasz?
3: Inkább úgy fogalmaznék, hogy egy szervezet mögötti adományozókat nem érdemes monolit cégként tekinteni, tehát hogy nagyon különböző motivációk lehetnek mögötte. Azt egyébként az adatok változásából, tehát a görbékből lehet feltételezni, hogy, de ezek mindig csak feltételezések, mert ugye részletes adatsoraink ezzel kapcsolatban nincsenek, de azt lehet feltételezni, hogy melyik motiváció az erősebb. Szerintem két motivációt érdemes általában elkülöníteni, vagy talán ha ezeket a szervezeteket nézzük, akkor hármat. Van egy tisztán egyházi, most az egyszerűség kedvéért nevezzük mondjuk ilyen vallásos motivációnak. A második az az, hogy ezek a szervezetek végeznek valamiféle társadalmi munkát, amit az emberek szívesen támogatnak. Ez nagyon hasonlít egyébként a civil 1%-nak a logikájához. És van egy harmadik, amikor valamilyen közéleti kérdésnek a középpontjába kerül egy szervezet. Ott ugye azok, akik ezt támogatni szeretnék ezt a szervezetet, ott a nagyobb ráirányuló figyelem miatt láthatjuk, hogy egyszerűen sokkal nagyobbá válik a növekedés, de nyilván azt senki nem gondol. Hogy ez a létszám, aki az evangéliumi testvérközösségnek adja az 1%-át, ez egyébként ahhoz az egyházhoz tartozna. Ugye ahogy gondolkodni tudunk az adatokról, az például leginkább az, hogy megnézzük a civil szervezeteknek a változását, és ahhoz megpróbáljuk hozzá hasonlítani az egyes egyházi szervezeteknek a változását. Amelyik mintázatok hasonlóak, ott azért feltételezhetjük, továbbra is aláhúzom, hogy ezek kizárólag feltételezések, de feltételezhetjük, hogy a motivációs rendszere az hasonló. Tehát így összefoglalva a kérdésedre, azt feltételezhetjük, hogy mondjuk a katolikus és református egyházban nagyobb számban vannak azok, akik vallási megfontolásból, egyszerű odatartozás szempontjából jelölik meg ezeket a szervezetek, az 1% felajánlás esetén, míg a Krisna tudatú hívőknél, a buddhista közösségeknél, vagy akár az evangélium testvér közösségnél is biztosan vannak ilyen felajánlók, de ezeknek a részesedése az egészből bizonyára kisebb.
2: Tehát akkor azt mondjuk jelenthetjük, hogy a Krisna tudatú hívők nincsenek Magyarországon mondjuk 100 000 fő fölött szerinted, így szociológiai ismereteid alapján?
3: Igen, ez kijelenthető, bár nyilván nagyon pontos adatforrásaink nincsenek, de itt azért bátran lehetünk határozottak. Amihez ezt tudjuk hasonlítani, azok a népszámlálási adatsorok. 2011-ben 2000 ember vallotta magát, hindunak, ide tartoznak a Krisna hívők. 2022-ben is hasonló volt a nagyságrend, itt 2-3 000 főről beszélünk. Utána néztem annak még külön, hogy a Krisna völgynek, ami Somogyván moson van, mekkora a látogatottsága, az évente 30 000 látogatót fogad, de hát ebben nagyon sok a turisztikai látogató, tehát hogy olyan nagyságrendű számot nagyon nehéz találni, ami egyáltalán felérne ahhoz, amit az 1%-os felajánlók száma.
2: És akkor emögött szerinted így szociológusként mi van? Tehát az, hogy amennyire, persze ez már hipotetikus, de hogy ezek az emberek nem akarják a keresztény egyházaknak adni az 1%-ukat, lehet, hogy meg voltak keresztelve, de nem kötődnek semmilyen módon hozzájuk, de nem akarják az 1%-ot veszni, hagyni, és akkor szimpátia alapján választják mondjuk a krisnásokat, feltételezve azt mondjuk, ugye amire te is utaltál, hogy mondjuk ők szociálisan segítenek embereknek, sokat szoktak mondjuk főzni, szerintem ez a legszembetűnőbb, amivel itt találkozunk, hogy ételt osztanak.
3: Hát nagy kérdés, hogy miként értelmezzük az 1%-ot, akár az egyházi 1%-ot. Nyilván a beszélgetésünk az abból indul ki, hogy ezt egyházi 1%-ként azonosítja az ember, de a felajánlásnál azért nem biztos, hogy ez a logika érvényesül. Erről beszéltünk korábban. Például, ha feltesszük ezt a nagyon egyszerű kérdést, hogy a Krisna közösség az egy átlag magyar ember fejében, amikor mondjuk az 1%-os felajánlásra kerül a sor, akkor egyházi közösségként jelenik meg, vagy inkább valamiféle karitatív brandként, akkor szerintem nem olyan egyértelmű már erre a válasz. Így egészen biztosak lehetünk benne, hogy amikor a felajánlásról van szó, akkor sokan, a legtöbben a karitatív tevékenységet értékelik. Ezt onnan is tudhatjuk egyébként, hogy látjuk ezzel párhuzamosan a civil 1%-oknak a változását is, és az sokszor nagyon hasonló motivumokat mutat, mint akár a krisnások, akár a buddhista közösségeknek a növekedése. Egyszerűen ugyanolyan ütemben ő, mint a civil szervezeteké. Másrészt, ami szembetűnő, ugye, hogyha a felajánlók számát a felajánlott összeggel leosztjuk, akkor látjuk, hogy egy főre mekkora átlagos felajánlás jut. Sőt, azt is meg tudjuk nézni, hogy adott évben a növekedés mögött körülbelül mekkora átlagos 1% érték lehetett, és az említett felekezetek, egyházak esetén ezek sokkal jobban hasonlítanak a civil 1%-hoz, mint akár a katolikusok, akár a reformátusok, akár az evangélikusok esetén.
2: Ez mit jelent egy kicsit konkrétabban? Akinek több adó... Több adót fizet, az nagyobb, akiknek nagyobb a fizetése, azok közül többen adják mondjuk a krisnásoknak, mint a reformátusoknak az 1%-okat?
3: Így van, tehát ugye nem tudunk konkrétumokat mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez pontosan milyen csoport, de mondjuk illik abba a narratívába, hogy a középosztályba tartozók, akár városiak, hajlamosabbak valószínűleg a civil 1%-ot is odaadni szervezeteknek, és úgy látjuk, hogy a Krisna közösségnek, vagy a buddhista közösségeknek is hasonló társadalmi helyzetben, hasonló fizetéssel rendelkező emberek adják az 1%-ukat. De ezek, még egyszer aláhúzom, feltételezések, de miután az adatközlés azért elég magas szintű az 1% esetében, ezekből lehet kiindulni, és azt gondolom, hogy hogy ezek jól magyarázzák az eredményeket.
2: Szeretnék beszélni, csak belemélyedtünk itt a krisnásokba, elnézést, ha ez túl mély volt, de számomra ennél fontosabb lett volna, de én tereltem így a beszélgetést, a református egyház számai, és mindenképpen szeretném, ha segíteném megérteni azt a hallgatóinak, hogy itt mi történik konkrétan a mi egyházunk tekintetében. A sok éven át az volt a trend, hogy minden évben emelkedett a felajánlók száma, és a felajánlott összeg is, és aztán volt egy töréspont a 2024-es adatokban, amikor csökkent a felajánlók száma. Hogy ennek mi az oka, azt te ki tudod-e bogozni? A nem egyházi közbeszédben az volt az interpretáció, vagy a magyarázat erre, hogy sokan azért döntöttek így, mert így akartak jelezni, hogy nem akarnak a református egyházzal közösséget vállalni. Ugye ez időtájt volt Balogh Zoltán kegyelmi ügyben való érintettségének napirendre kerülése. Én egyébként a saját szűk ismerősi körömben több ilyen embert ismerek, aki emiatt döntött így, de hát ez nagyon szubjektív, tehát ebből azért nem akarnék szociológiai magyarázatot levonni. És gyorsan hagyd tegyem ide a néhány nappal ezelőtt megjelent Balogh Zoltán által írt parokja.hu megjelent cikkből egy gondolatot. Ő azt mondja, hogy de inkább felolvasom szó szerint, idézett Balogh Zoltán szavaiból. A felajánlók számának 2024-es csökkenését számos médium az egyházak hitelvesztésének bizonyítékaként, a kegyelmi ügy következményeként tálalta. Alapos utánajárás kellett ahhoz, hogy kiderüljön, a NAV megváltoztatta a korábbi szabályozás rendjét, a felajánlók közül törölte az abban évben nullás bevallás benyújtókat, és így fordulhatott elő az, hogy bár a számos új felajánló jelent meg a katolikus és református egyháznál is, a felajánlott összeg is növekedett 11%-kal, mégis kevesebb támogató jelent meg a statisztikában. 2023-ban 350 ezer fő, 2024-ben pedig 331 ezer, tehát egy ilyen nagyságrendek 20 ezeres csökkenés. Ezt már én fejeztem be az egyszerűsített gondolatot. Szóval mi történt 2024-ben szerinted?
3: Biztos információim nincsenek azzal kapcsolatban, hogy a NAV hogyan kalkulálja ezeket az 1%-okat, tehát hogy beleveszi-e azokat, akik ugyan felajánlották, de nem volt az adott évben személyi jövedelem adójuk, így igazából nem is volt mit a célszervezeteknek átutalni. Hogyha az adott évet nézzük egyébként, akkor Balogh Zoltán püspök úr által leírt adat az egyébként illeszkedik a valósághoz. Itt ugye azt látjuk, hogy nem csak a református, hanem például a katolikus egyház is visszaesett. Az egyik az 3%-kal, a református pedig, tehát a katolikus 3%-kal, a református pedig 5%-kal, és hogyha végignézzük az adott évi adatsort, akkor a növekedések is sokkal alacsonyabbak. Mondok egy példát, a baptista egyház akkor csak 0,6%-kal növekedett, míg a következő évben 9,3-mal. Vagy említhetjük a hídgyülekezetét is, ami adott évben 6%-kal csökkent, rá következő évben meg 27%-kal nőtt, vagy a mazsihiszt, ahol 1,4%-os volt abban az évben a növekedés, rá következő évben pedig 16%-os. De még a METnél is egyébként ilyen nagy különbségek vannak, hogy abban az évben 26%-os volt a növekedés, aztán meg 45%-os. Tehát látszik valamiféle törés az adatokban, ami egyáltalán nem csak a reformátusokat, sőt nem is csak a történelmi egyházakat érinti. De azt azért fontos ezt hozzátenni, hogy a változások mögött rendkívül sok ember van, rendkívül sok motivációval. Tehát azt el tudom képzelni, hogy a fő hatás az ténylegesen ez, de mint ahogy a kérdésben is elhangzott, bizonyára voltak olyan emberek, akik a kegyelmi ügyhöz kapcsolódóan, vagy úgy általában az egyházakkal kapcsolatos csalódásukban visszavonták a nyilatkozatukat. Erre egyébként egy olyan adatból tudunk következtetni, hogy azt látjuk, hogy a katolikusok visszaesése mindössze 3,1% volt, a reformátusoké pedig ennél 2,2%-kal nagyobb, tehát látható, vagy feltételezhető, ugye bizonyítékok ez ügyben nincsenek, hogy a reformátusok, mintha valamivel nagyobbat csökkentek volna. De ugyanakkor az is igaz, és ezt is hozzá kell tenni, hogy a felajánlott összeg pedig az elmúlt néhány évben, tehát a kegyelmi ügy évében is folyamatosan növekedett.
2: Mondjuk emögött nem feltétlenül az adózók döntése áll, hanem az, hogy növekedtek az átlagbérek, nem? Tehát ha ugyanazok az emberek ajánlották föl, mint korábban, akkor is növekedik az összeg, még ha csökken is a szám, hiszen az összembereknek a fizetése növekedett.
3: Jogos, amit felvetsz, a református egyháznak az adatait szerintem, hogyha valamilyen kontroll adatsort szeretnénk nézni, akkor a katolikus egyházhoz érdemes hasonlítani, hiszen az ugyanolyan népegyházi logika mentén működik, azért nagyjából ugyanazok a hatások érvényesek rá. Itt azt látjuk, hogy a református egyháznak az összeg az 11%-kal növekedett, katolikus egyházi pedig ennél nagyobb mértékben 15%-kal, az evangélikus meg például adott évben 21%-kal, tehát adott évben a reformátusoknak itt is olyan, mintha lett volna valami relatív elmaradása, de egyébként ez a kisebb hatás, tehát még egyszer, hogyha Balogh Zoltán püspök úrnak az egyébként általa ezt többször említett, és minden bizonnyal ténylegesen kikutatott eredményére hivatkozunk, akkor ez beleillik a magyarázatba, noha teljes egészében nem magyarázza azokat a hatásokat, amiket az adatsorokon látunk.
1: Kedves hallgatóink, Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával beszélgettünk, a riporter Hegedűs Márk volt.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 óra a hírek ideje. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazinnal várjuk Önöket.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi, az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csaknem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázóriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok, október 13-án a kontinentális reggeli keddi adásával. 2013-ban ezen a napon szentelték fel a megújult Mátyás templomot. 1904-ben e napon hunyt el Lotz Károly festő. Számos arcképet, idealizáló kompozíciót és frivol aktot festett, de legjelentősebbek faliképei, többek között az Operaház nézőterének mennyezett freskói.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Pillancsunk bele a kalendáriumba. Október 13-a van, amikor az Edék és a Kálmánok ünneplik névnapjukat. Az Ede német eredetű név, az Edward Eduard név rövidüléséből önállósult, jelentése birtok, vagyonőrzés, védelem. A Kálmán török-magyar eredetű név, régi magyar személynév, jelentése maradék, életben maradt. Isten éltesse minden kedves Ede és Kálmán nevű hallgatóinkat, és természetesen azokat is, akik ezen a napon ünneplik születésnapjukat. Nézzük a október 13-ához köthető jeles eseményeket. 1860-ban, október 13-án Bostonban egy ballonról elkészítették az első amerikai légi felvételt. 1907-ben ezen a napon született Dajka Margit Kossuth díjas színésznő. Érdemes és kiváló művész, Nagyváradon született, Budapesten halt meg 78 éves korában. Latinovics partnere volt a Szimbádban, amit Huszárik Zoltán rendezett. De többek között szerepelt a Macskajátékban, az Égigérű fűben, a Legátóban. Számos színdarabban játszott, többek között a János Vitézben, a Rómeó és Júliában és a Tótékban. 1921-ben ezen a napon született Yves Montan, olasz származású francia filmszínész, sanzonénekes és politikus. Olasz munkás családból származott, a favágás és az ökölvívás világától 1951-ben szakította el Simon Signoret, akivel házasságot kötött. Újszerű sanzonéneklésével

0: Pál a mélyen emberi előadásmódjával és a színpadon viselt barna nadrágjával és ingével vált ismerté. A világhírt az 1952-ben bemutatott A félelem bére című film hozta meg számára. És még egy érdekesség, 1983-ban ezen a napon mutatták be Amerikában az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Chicagóban volt a bemutató. Az első automatikus analóg mobiltelefon a 60-as években készült el. Az USA-ban már 1946 óta használtak rádiótelefonokat, de a használható rádiófrekvenciák száma igen korlátozott volt, ezért a városokat vételi zónákra osztották, és 1948-ban már megoldható volt az automata kapcsolás. Sok időnek kellett még eltennie azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek is. Skandináviában 1981-ben, Európában a 80-as évek végén kezdtek tömegesen elterjedni a mobiltelefonok. Kedves hallgatóink, ez volt az október 13-ai nap krónikája.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallottam.

Ki a templom egere? Debrecen, egyetem. Hajléktalan férfi jön. Tisztelt uram, nem tudnak ki segíteni pár forinttal. Mai napig csodálkozom azokon a koldusokon, hajléktalanokon és egyéb kéregetőkön, akik már-már széles mosolyjal az arcukon választékosan és udvariasan fordulnak oda embertől emberig pár forint reményében. Én mit tennék hasonló helyzetben? Tudnék-e ugyanilyen udvarias, türelmes és választékos lenni és maradni? Ezek a gondolatok gyötörnek ilyenkor. Talán, mert a válasz egyértelmű nem lenne. Egyébként jó dolog adni. Felszabadító élmény. És emlékszem egy kollégára, aki csak azért adott pár forintot, mert körülálltuk néhányan, figyeltük várakozó tekintettel, azzal az ábrázatunkra ért, s nem takart tekintettel, na öreg, most mutasd meg. Szegény szenvedett, izzadt, gondolkodott, épp csak az asszonyt fel nem hívta, de végül kisajtolt magából s magától 50 forintot, amit úgy adott át, hogy kéri majd visszahozni az élelmiszerrel levásárolt számlát. A férfi, aki kéreget, már-már jól öltözött. Próbál úrrá lenni nyomorán. Tisztelt uram, nem tudnak kisegíteni pár forinttal. Tengek, lengek egy sluszkulcsal a zsebemben, a kocsimban lévő román lejjel, ő magyar honban nem sokat érne. Sajnos egyetlen huncut forintom sincs a zsebemben, jön a szabadkozó válaszom. Ő visszamosolyog, akkor mi majdnem hasonló cipőben járunk. Megint kérdések tolulnak elő, hasonló helyzetben tudnék-e mosolyogni, akár a sokadik visszautasításra is.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempó 100-as buszokra vonatkozó szabályok idehaza, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár posztját osztotta meg, mely szerint az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km/h legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Mindez pedig kevesebb ügyintézést és kisebb költséget jelent az üzemeltetőknek, olvasható az államtitkár bejegyzésében. A Tempó 100 engedéllyel a műszakilag alkalmas autóbuszok autópályán és autóúton 100 km/h sebességgel közlekedhetnek. A túlárazás elleni fellépés és a felelős gazdálkodás teljes egészében ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így az idei módosított hiánycél a GDP 7,5% marad, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, a korábban túlárazott állami szerződéseken nyerészkedő oligarchák és pazarló állami működés helyett a Tisza kormány azoknak a magyar embereknek segít, akik valóban rászorulnak. Mindez jól mutatja a gazdaságpolitika fókuszát, emelte ki. Hozzátéve, a felelős gazdálkodás folytatásával sikerül szinten tartani a hiányt. A kormányváltástól a költségvetési leltárig a hiány csökkentése érdekében felszabadították az uniós pénzeket, visszavették a nem felsőoktatási kekva vagyont és stabilizálták a gazdaságot, mondta a miniszter. A tárcavezető közlése szerint a 2026-os büdzsé átvilágítása során azt találták, hogy a Tisza kormány első intézkedései után az idei évre várható hiány a GDP 7,5%-a lehet. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeztek megemlékezést Tokajban. Az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartottak. Bemutatták a Szent Korona másolatát is. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori Tokaji vár a Szent Korona menedéke is volt 1551-1552-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak követei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak és a pozsonyi várba szállították.
0: Az időjárásról.
1: Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A debreceni református nagy templomban a reformáció hónapjában több programmal várják a látogatókat. A templom melletti karakter 1517 könyvesbolt és kávézó is számos rendezvénynek ad otthont. A kiállítások és tudományos beszélgetések mellett folytatódik az Isten háza és a menny kapuja című tematikus sorozat. Október végén a reformáció napjához közeledve egész napos Biblia felolvasást tartanak. Olá Ilona, Kósáné, Nagy Máté Nórát, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetőjét kérdezte.
2: A debreceni református nagy templom, ahogy ezt már a hallgatóink többször is hallhatták itt a mi rádiónkban, amellett, hogy természetesen a gyülekezet otthon, a Isten háza, egy nagyon fontos turisztikai célpont is, és mint ilyen, mindig gondoskodik arra, hogy különféle programokkal, rendezvényekkel csalogassa be a történelmi falak közé a látogatókat. Több már jól bevált rendezvény sora van a nagy templomi egyházközségnek, aminek nem is feltétlenül csak a nagy templom, hanem a hozzátartozó karakter 1517 könyvesbolt és kávézó is otthon szokott adni. Ez az ősz sem lesz hiány ezeknek a rendezvényeknek, alkalmaknak. Emeljük ki a legfontosabbakat, mik állnak még előttünk.
3: Október ugye a reformáció hónapja, és ez egy ilyen tekintetben is nagyon lényeges hónap. A mi életünkben is azért megjelenik ez, és a mi programjainkban is. Több programmal, több helyszínen is készülünk. Kezdeném talán akkor a nagy templomban megrendezésre kerülő programokkal. Október 11-től november közepéig megtekinthető egy nagyon különleges fotókiállítás a templomnak a második emeleti Calvin galériáján, Grönland a jégbe zárt történet. Ez a kiállítás címe, és hogy mire kell itt gondolni, hogyan Grönland a nagy templomba. Hát úgy, hogy Bán István egy amatőr fotós, aki egyébként Észtországban él, viszont a gyökerei azok Kárpátaljáig vezetnek vissza, egy református családból származó úr, aki ugye nagyon sokat látott a világból, és saját bevallása szerint, ugye pár évtizeddel ezelőtt is már nagyon divatosak voltak ezek az útleírások, az útleíró könyvek, ugye szeretjük ezeket olvasgatni.
2: Legalább képzeletben utazni.
3: Igen, igen, tehát azért a mai napig is megjelennek ilyen könyvek, de amikor még ugye nem volt annyira lehetőségünk, akkor ezek voltak nagyon jellemzőek, és ahogy kinyílt a világ és lett lehetősége az embereknek utazni, úgy egyre többet tapasztaltak, és ő is már több mint 30 országban járt, és próbálja lencse végre kapni a különleges pillanatokat. Járt Grönlandon is, és ugye a református kötődése miatt és a magyar gyökerei miatt például az olyan pillanatokat igyekszik megörökíteni, amikor mondjuk egy protestáns templomot megpillant a fjordok között. Hogy bizony a hit, a megmaradás, az otthonérzés, azért ezek állandó dolgok, a világnak bármelyik pontján is járunk.
2: A Calvin galériája a nagy templomnak egyébként rendszeresen ad teret, otthont különféle tematikus tárlatoknak, és ezekre mindig érdemes betekinteni, mert nagyon széles kört ölel fel, ha jól tudom egyébként, mindjárt ezután a kiállítás után még ezen az őszön teljesen más tematikával is nyílik majd egy újabb gyűjtemény.
3: Így van, az advent beköszönte előtt, november 22-én fog megnyílni egy kiállítás ott a galérián, aminek a főszereplői idézőjelbe téve a mézes kalácsok lesznek. Hát ugye azért itt már közeledik az advent, majd november vége felé, és bizony a debreceni Radics család ugye nagyon híres arról, hogy nagyon finom mézes kalácsokat készít, ugye tradicionálisan már több évtizede, mézes kalácsok is tudnak mesélni, és nyilván a családnak is ott van mögötte a története, úgyhogy ez egy kicsit már az adventbe hajló, a maga módján egy nagyon különleges kiállítás lesz, úgyhogy november végétől, még az adventi időszakban is ezzel az érdekes mézes kalácsos kiállítással várjuk a látogatókat.
2: Jöjjünk le a galériából a templom térbe, ott is lesz mit hallgatni, látni.
3: Ugye október 31-e a reformáció napja. Ugye a nagyszabású istentisztelet az most a kis templomban fog megrendezésre kerülni a szombati napon, ugye a kis templom 300 évforduló, illetve emlékév keretében. Viszont mi a nagy templomban már 29-én és 30-án is hangolódunk erre, és hangolódunk Isten igéjére. de Isten háza és a menny kapuja. Ezek a programok kimondottan vallásturisztikai programok, tehát egy nagyon érdekes fúzió. Ugye évek óta zajlik már ez a sorozat, és ebben mindig közreműködik egy lelkipásztor is. Én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, mert vannak dolgok, amikről csak egy lelkipásztor tud úgy beszélni, ahogyan az ott különleges. Az idei évben a szimbólumokat dolgoztuk fel. Ugye volt már alkalmunk a tűz tematikával kapcsolatban, vagy a vér tematikával kapcsolatban. Most október végén, október 29-én a víz lesz a tematika, mint bibliai szimbólum. Természetes dolog egyrészt nyilván a mindennapjaink része, az életünk része, de azért a Bibliában is nagyon sok helyen megjelenik, és nagyon mély jelentése van, úgyhogy Olá István, ugye a nagy templom elnök lelkipásztora fog ebben közreműködni, és egy rendhagyó tematikus, azt mondom, hogy tárlatvezetés, de lehet nem is ez a legjobb szó rá, tehát egy erre a témára épülő ismertetőt fog ő tartani. Október 29-én 17 órától szeretettel várunk erre is minden érdeklődőt. Ezt követően pedig október 30-án, ugye már a reformáció napja előestéjén, egy egész napos biblia felolvasást fogunk tartani. Ez is egy olyan program, amit a tavalyi évben vezettünk be, és annyira jól sikerült, hogy úgy döntöttünk, hogy idén is belevágunk ennek a megvalósításába.
2: Lehet, hogy hagyománnyá növi majd ki magát.
3: Szeretnénk. Ebben bízunk. Ez a program ez arról szól, hogy a templomnak ugye napközben van egy turisztikai célú nyitvatartási ideje, amikor jönnek a látogatók, meg tudják nézni az épületet. Na de ezen a napon nem tárlatvezetéssel, nem múzeumpedagógiai foglalkozással várjuk az érdeklődőket, hanem biblia olvasásra lehet jelentkezni. Gyakorlatilag ide mindenkit szeretettel várunk, akinek van kedve egyszerűen csak közreműködni, hiszen ez úgy történik, hogy ilyenkor ugye be lehet menni az úrasztalához, az úrasztala mögötti mikrofonhoz, és személyes tapasztalatból is tudom, hogy akinek azért ez nem a munkája, és oda mégis be tud menni, és onnan olvassa az igét, azért ennek egy nagyon-nagyon különleges hangulata van.
2: Pláne a nagy templomban.
3: Bizony, tehát egy nagyon felemelő, egy nagyon különleges dolog. Idén a Zsoltárok könyvét állítjuk a középpontba, tehát adva lesz, ott lesz nyitva a Biblia, és lehet majd olvasni az adott ige szakaszt, az adott Zsoltárt. Ugye ezek mindegy egy imádságok is, tehát úgyis megállják a helyüket.
2: Úgy kell képzelni, hogy előzetesen regisztrálni kell erre, és megvan az a szakasz, amit olvashat, amikor oda kerül valaki, vagy válogathat. Hogy lássuk ezt magunk előtt.
3: Igen, tehát a jelentkezés az alapvetően előzetes regisztrációhoz kötött, tehát ennek van egy terve és egy menete, de egyébként pedig semmi feltétele nincs. Egy feltétele van, hogy legyen kedve az illetőnek és szívesen jöjjön közreműködni. Van a honlapunkon a nagytemplom.hu-n egy regisztrációs felület, egy pár kattintással be lehet erre a programra regisztrálni, és minden beérkezett regisztráció után felvesszük az illetővel a kapcsolatot. Illetve, hogyha valaki nem annyira szereti ezeket a felületeket, akkor a lelkészi hivatalban is tudunk tájékoztatást adni. Tehát jelezni kell előzetesen mindenképpen felénk, hogy szeretne valaki részt venni ezen a programon, és alapvetően a Zsoltárok könyve kerül felolvasásra, és sorban olvassuk ezeket az ige szakaszokat, de hogyha valakinek mondjuk van egy nagyon kedves ige szakasza, és ő azt szeretné, ennek sem lesz semmi akadálya.
2: Meddig lehet erre egyébként jelentkezni?
3: Erre gyakorlatilag a program előtti hétig lehet jelentkezni, az megelőző hét vasárnapig.
2: Menjünk ki egy kicsit a templom falain kívülre, hiszen ahogy már itt a beszélgetés elején mondtuk, hozzátartozik a tereihez, a kihasználható tereihez, a nagy templomi gyülekezetnek a karakter kávézó, és ott is rendszeresen vannak olyan alkalmak, amik közelebb visznek Istenhez, vagy erősítik a közösséget, esetleg feldolgoznak egy-egy témát, és ebben is vannak sorozatok, amik már ott otthonra találtak.
3: Igen, ugye a karakter 1517 könyvesbolt és kávézó is szerves része az életünknek, nem csak egy nagyon klassz kávézó és könyvesbolt, hanem bizony a rendezvényeinknek is otthont ad, azoknak a kisebb létszámú, várhatóan kisebb létszámú rendezvényeknek, amik ugye ott is otthon tudnak találni.
2: Az ilyen családiasabb légkörű hangulatú.
3: Abszolút, ugye kötetlen, úgy nagyon kellemes, egy jó légköre van, és van, ami már sokadjára történik meg a karakterben, ilyennek például a Science Café alkalmai, ugye ezek a Debreceni Egyetem kezdeményezései, és mindig valamilyen tudományos téma is felmerül. Két alkalommal is lesz ilyen októberben is a karakterben, úgyhogy ezekről a felületeinken lehet tájékozódni, viszont szeretnék egy alkalmat kiemelni. Ugye karakteres beszélgetéseink is szoktak lenni, olyan jó kis szójátékra ad lehetőséget a könyvesbolt neve, meg ugye maga a tematika, úgyhogy a következő karakteres beszélgetés az október 21-én lesz. A könyvesbolt vendége lesz a harmadkiadó, és egy új kiadvány bemutatója fog megtörténni. Az úgynevezett Dió Liget beszélgetés indító kártyákat fogják bemutatni az ötletgazdák, és Tóth Dorottya nagy templomi lelki pásztor fog velük beszélgetni.
2: Olyan új témákat tudnak behozni, mivel lehet, hogy valaki találkozik először.
3: Bizony, ugye azért olyan természetes dolognak tűnik, de a mai világban nem biztos, hogy annyira könnyű az, hogy hogyan kezdjünk el beszélgetni, vagy mitől lesz jó egy beszélgetés. És pontosan erre a gondolatra épült ez a beszélgetés indító kártya, úgymond ez egy új termék, ez egy nagyon kreatív dolog, és az ötlet gazdái erről is fognak beszélgetni, ugye egy lelki pásztorral, úgyhogy ezt lehet megtudni, hogy hogyan született, milyen tematika van mögötte, és mondjuk miért jó egy ilyen kártya segítségével akár beszélgetni.
2: És ez is nagyon szépen simul bele abba a gondolatvilágban, hogy ezek az alkalmak, ezek a programok, rendezvények mindig közösségépítőek, közösségteremtőek és közösségépítőek. Ugye a gyülekezetnek ez is a szándéka. Egyrészt, hogy bemonzza a látogatókat a templom falai közé, remélhetőleg az istentiszteleti közegbe visszavárja ezeket a látogatókat, és közben megmutassa azt, hogy itt egy összetartó közösségi élés létezik a nagy templom történelmi falai között. Úgyhogy egy-egy ilyen alkalom, például akár mondjuk egy ilyen beszélgetésről szóló beszélgetés, nagyon jól megmutatja azt, hogy milyen fontos az, hogy tartozzunk egy közösséghez.
3: Így van. A nagy templomi munkatársaknak, nem csak a lelkipásztoroknak, hanem nekünk is azért elsődleges célunk, ami egy kicsit úgy minden fölött van, az a missziós cél. Tehát ha valaki, akitől mondjuk távolabb áll a vallásvilága bármi miatt is, de mint épületre kíváncsi, de a programra kíváncsi, mert szeretne valami újdonságról hallani, valami többet tudni, akár a tudását növelni, és kap egy jó érintést, hogy itt jó volt, hogy itt olyan dolgot, olyan gondolatot hallottam, ami elgondolkodásra késztet. Az élet kisebb vagy nagyobb dolgairól, akkor azt gondolom, hogy már mi tettünk valami jót, és talán reménységünk lehet arra, hogy egyszer lesz kedve eljönni Isten tiszteletre is, úgyhogy mindenképpen a vallás turisztikában és az általunk szervezett programokban is ez egy kiemelt cél.
1: Kósáné Nagy Máté Nórát, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetőjét hallották októberi programjaikról.

Kedves hallgatói, 8 órakor híreket mondunk. A következő órában is várom Önöket a Kontinentális Reggeli című magazin műsor mellé.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Lénárt Vandától. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthon vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben, csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetén 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra, házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve, például házassági szerződés alapján történt a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50%-ban megosztják egymás között a terhet, közölte Kármán András. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata, a khingatlan.com lakbérindex előzetes adatai szerint. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A khingatlan.com lakbérindex havi adatai szerint Dél-Dunántúlon 3,7, Közép-Dunántúlon 2,2, Télalföldön 1,4, Pest megyében 1%-kal mérséklődtek a lakbérek. Október elején országosan több mint 15 ezer kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9%-os csökkenés. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban erőteljesen szűkült a választék, a csaknem 4000 kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6%-os visszaesést jelentett. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10.000 forinttal csökkent az albérlet ára középértéke, de még mindig 220.000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120.000 forintos medián értékkel, de az albérlet keresőknek Miskolcon is csak 130.000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra még mindig lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A helyszínekre az erőművekeiszakaja.hu oldalon lehet jelentkezni.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi szél főként Dunántúlon nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Megsebeztek a gyülekezetben? Első rész. Én építem majd fel egyházamat. Máté evangélium a 16. fejezet 18-as vers. Szörnyű, amikor megsebez egy keresztény testvéred, de ne feledd, a gyülekezet tele van tökéletlen emberekkel, akik rengeteg hibát követnek el. Ahogy C.S. Lewis fogalmazott, Isten sokféleképpen formál bennünket, de leginkább egymás által. Mielőtt tehát feladnád és elhagynád a gyülekezeted, vedd fontolóra a következőket. Először is ismerd el, hogy mekkora fájdalmat okoztak neked, és kezdj megbirkózni vele. Ha elmenekülsz, az nem segít. Közeledj alázattal ahhoz, aki megbántott, a megbékélésre törekedve. Beszélj neki a fájdalmadról, mégpedig az elengedés és a továbblépés céljával. Másodszor kérdezd meg magadtól, hogy neked vajon mennyi részed volt a történtekben. Ha semennyi, mert mondjuk egy vezetődről van szó, akiben megbíztál, de elbukott erkölcsileg vagy a törvény előtt, azt vizsgáld meg, hogy nem támasztottál-e idealista elvárásokat vele szemben. Lehet, hogy tökéletesnek hitted? Most, hogy rájöttél, nem az, meg tudsz-e bocsátani neki? Harmadszor kérdezd meg Istent, hogy mit tegyél ezek után, majd várd is meg a válaszát. Egyedül ő tudja, hogy ki miért tette, amit tett. Negyedszer, dönts Isten követése mellett akkor is, ha összetört a szíved. Egyedül ő ismeri az indítékokat és a szándékokat, és ő igazságos. Sokszor azonban előbb hűségesnek kell lennünk, és csak azután tapasztalhatjuk meg áldásait. Ötödször, ha még mindig úgy érzed, hogy el kell menned a gyülekezetedből, ígérd meg magadnak és Istennek, hogy szépen távozol. Ne mondj senkire semmi rosszat, ne távozz dühösen, és ismerd el a jó dolgokat, még ha kevés is van belőlük. Ami pedig a legfontosabb, ne add fel. Isten jó, az ő egyháza jó, az emberek azonban gyarlók. Keress egy másik közösséget, és kötelezd el magad mellette nyitott szívvel.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: és az evangélikus egyházakkal közösen. Három nagy projekt csoportra szoktuk osztani a projektjeinket, természetközeli, a teremtésvédelemmel kapcsolatos projektjeink, emellett van egy fejlesztő csoport, ahol olyan projekteket gyűjtünk össze, amik kisebb felújításokkal kapcsolatosak, legyen ez akár egy templom kerítésének a lefestése, vagy egy iskolatantermének a kifestése. És a harmadik az pedig a szociális projektek, olyan intézményekbe, idősek otthonába, vagy speciális iskolákba jutnak el az önkéntesek, ahova egyébként nagyon nagy szükség lenne, hogy minél többen betekintést nyerjenek ezen intézmények falai közé.
1: Pecsét a közös életre ünnepélyesen beiktatták Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben.
2: Amikor Németibe költöztem, akkor azonnal éreztük azt, hogy otthonról haza érkeztünk, hogy én kárpátaljai származású vagyok, előtte Szerencsén éltünk 2 évig. Egy olyan közösségbe csöppentem bele, ahol az emberek tudnak közösen gondolkodni. Tehát ha bármi felmerül egy kérdés, akkor ott nem az van, hogy akkor tiszteletes úr mondja meg. Meghallgatnak, ha jónak látják, akkor igen, de nem félnek azt mondani, hogy akkor tiszteletes úr nem biztos, hogy ezt így kellene, hanem nézzünk valamilyen más irányt. Tehát az, hogy egy lelkész és a gyülekezetek közösen dolgozik, az itt Németiben nagyon jól működik.
1: Ez a kínálatunk, tartsanak velünk!

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kárpát-medence szerte népszerű a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akció, amelynek országos megnyitóját október 8-án csütörtökön a Miskolci

0: Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották. Az esemény az Ökumenikus Ifjúsági Iroda, a Katolikus Egyház, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház összefogásával jött létre. Körülbelül 100 településen folyik a munka a háromnapos akció során, ahol nem csak az elvégzett feladatok jelentenek sikerélményt, hanem közösségek is szerveződnek. Az október 9-e és 11-e között zajló önkénteskedés szlogenje több vagy, ha adsz. A megnyitón, amelyet online adásban a Határon túlról is nyomon követtek, köszöntőt mondtak az érintett egyházak képviselői. Meleg Attila, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, Juhász Ferenc, a miskolci esperesi kerület esperese, a Mindszentély Katolikus Templom plébánosa, és Lukács Máté András, a Miskolc Belvárosi Evangélikus Egyházközség lelkésze. Elsőként Meleg Attila református lelkipásztort hallják. Azt a gondolatot idézném a köszöntőjéből, hogy itt való idők jönnek, amikor nagy-nagy szükség van az összefogásra.
1: Áldás békességet, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azért van hitvalló időszak, mert bár kompromisszumok nélkül most mindenkit közös munkálkodásra hívtak, és arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy a munkálkodásunkon keresztül a hitünk bizonyossága is meglátszódjon. És a bennünk levő világosságról, a bennünk levő Jézus Krisztusról, akár a munka közben, akár az utcán, vagy bárhol vagyunk, legyünk készek mindig bizonságot tenni. És azért hitvalló időszak, mert most, amikor azt látjuk, hogy ebben a programban is a felekezetek együtt elkezdenek munkálkodni, akkor ez egy nagyon komoly üzenetet fogalmaz meg számunkra. Mégpedig azt, hogy nekünk tudni kell együtt dolgozni, de nem csak fizikai munkában, nem csak másunknak a megsegítésében, hanem abban is, amikor eljön majd az idő, és együtt kell bizonságot tenni Jézus Krisztusról, mert mindnyájunk számára ő az út, az igazság és az élet. A másik fontos dolog, amit látni kell, fel van bojdulva a világ. És számomra ez azt a látszatot kelti, és hiszem, hogy ez valóság is, amikor a népegyházi keretek jellege elkezd megváltozni. Már azt látjuk, hogy a mai modern fiatalságnak az a fajta vallási közeg és kultúra nem annyira vonzó, mint egy másfajta közösség és kultúra. Éppen ezért nekünk ki kell tudni lépni a templom falaink kívül, és bizonságot kell tudni tenni Jézus Krisztusról. És hogyha a bennünk levő világosságról elkezdünk beszélni, akkor a cselekedeteink összhangba kell legyenek a hitünkkel, azzal, amit mondunk, és meg fogja látni rajtunk a világ, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. Nem csak a cselekedeteinken keresztül, nem csak a hitvallásainkon keresztül, hanem így fogalmaz Jézus, akkor arról tudja meg a világ, hogy az én tanítványai vagytok, hogyha szeretitek egymást. Úgyhogy ebben a szeretetben, ebben a kompromisszum nélküli együttműködésben, ebben az új hitvalló időszakban merjük felvállalni Jézus Krisztust, mert ő az út, az igazság és az élet.
0: És egy nagyon fontos üzenete ennek a 72 órás munkának, hogy ez így lehet generációk között.
1: Az egyik legfontosabb üzenete, ugyanis akkor, amikor azt látjuk a mai modern társadalomban, hogy elkezd távolodni a generáció egymástól, az idősek a fiataloktól és fordítva, akkor olyan módszereket találnak ki és alkalmaznak, amin keresztül együtt tudnak munkálkodni. Együtt tudnak olyan örökségeket átadni egymásnak, mert nem csak az idősek rendelkeznek már örökséggel, hanem a fiataloknak is vannak olyan örökségeik, kapott vagy szerzett örökségeik, amelyeket, hogyha megosztanak az idősebb társadalommal, az idősebb korosztállyal, akkor tudnak együtt dolgozni, együtt örülni. és azt hiszem, hogy erre szükség van.
0: A 72 óra kompromisszumok nélkül fő koordinátora köszöntőjében elmondta, figyeljünk egymásra, és merjünk odalépni azokhoz, nem csak ebben a 72 órában, hanem a mindennapokban is, akik segítséget kérnek, és még inkább azokhoz, akik már kérni sem mernek. Knáb András Benedeket hallják. Mekkora az a kör, amelyet koordinálni kell?
2: Hát minden évben olyan 7-8 ezeres önkéntes közösséget fogunk össze, és számukra teremtjük meg azokat a keretfeltételeket, amit tulajdonképpen a 72 óra kompromisszum nélkül jelent. Ez egy önkéntes hétvég, amit minden évben október második hétvégén rendezünk meg a katolikus, a református és az evangélikus egyházakkal közösen.
0: Ez egy nyugatról jött kezdeményezés, ahogy mondta a köszöntőjében. 2007-8 volt a dátum?
2: Akkoriban indulhatott, igen, a pontos kezdést amiatt nem tudom, mert volt, amikor azt hiszem, hogy csak szűkebb körben került megrendezésre, de az biztos, hogy ez most a 19. olyan alkalom, amikor így nagy országos szinten szervezzük össze az önkénteseket ezen hétvégek kereteiben.
0: Nagyon fontos az, hogy mire vállalkoznak, és ehhez az kell, hogy meglássuk, hogy mire van szükség. Mondjon néhány példát arra, hogy miben munkálkodtak ezek alatt, az évek alatt.
2: Hát természetesen ugye ősszel nagyon sok ház körüli, vagy az udvarban föl lehető teendő van, őszi teendő. Értem ez alatt akár a falevélsöprést, vagy a kerteknek, akár iskolai kerteknek, vagy tankerteknek a felkészítését a téli időszakra. De emellett nagyon sok más egyéb teljesen különböző projektet is be tudunk vonzani a 72 óra keretei közé. Három nagy projekt csoportra szoktuk osztani a projektjeinket. Az egyik, amit ugye említettem, az ökológiai, ez a igazából a természetközeli, a teremtésvédelemmel kapcsolatos projektjeink. Egyébként ide tartoznak még akár a szemétszedés, vagy ehhez hasonló projektek. Emellett van egy fejlesztő csoport, ahol olyan projekteket gyűjtünk össze, amik kisebb felújításokkal kapcsolatosak, legyen ez akár egy templom kerítésének a lefestése, vagy egy iskolatantermének a kifestése. Olyanok, amik azért egy hétvégébe azért beleférnek. És a harmadik az pedig egy nagyon érdekes, és általában ezek nagyon mélyre szoktak menni, azok a szociális projektek. A szociális projektek kapcsán olyan intézményekbe, idősek otthonába, vagy speciális iskolákba jutnak el az önkéntesek, ahova egyébként nagyon nagy szükség lenne, hogy minél többen betekintést nyerjenek ezen intézmények falai közé, és hogy tapasztalatot szerezzenek, akár abban, hogy az idősebb generációval, vagy éppen valamilyen speciális életformát élőkkel hogyan tudnak minél természetesebb kapcsolatot építeni, és hogyan tudnak segíteni számukra akár.
0: Vannak visszatérő csoportok?
2: Vannak, sőt, az a nagy öröm, hogy akit egyszer úgymond sikerült megfertőznünk a 72 órássággal, azok általában visszatérőek. Tehát nagyon sok olyan önkéntes csoportunk van, sőt, most már azt is mondhatom, hogy egész iskolák, intézmények, akik beálltak a kezdeményezés mögé, akik már akár az eseménynek a hivatalos meghirdetése előtt is kérdezik, hogy úgy lesz 72 óra, és hogy hogyan készüljenek erre az eseményre. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezek a visszatérő önkéntesek igazi lendületet visznek évről évre ebbe a csodás kezdeményezésben.
0: Egy gyakorló kompromisszumos Treszkai Róbert, aki mindig elmondja, hogy nem lesz benne a 72 órában, és mindig belekerül. Hogy van ez?
3: Ez igazából minden évben úgy indul, hogy én azt gondolom, hogy már kiöregettem ebből, és át kellene a helyet adjam a fiataloknak. És minden évben felhív a főszervezőség, mert az idejében eljutottunk arra szintre, hogy már nem kérdezik meg, hogy csatlakozok-e hozzájuk, hanem már kész tények elé állítanak, hogy akkor ne kezdjük a szervezést, és akkor miben tudsz nekünk segíteni. Úgyhogy így kénytelen vagyok minden évben 72 órázni.
0: Megragadott egy gondolat abba a köszöntőbe, amit mondott, hogy munkának indul és élmény lesz.
3: Ez így van, tehát Az elején a fiatalok ezt teljesen úgy látják, hogy már megint van egy projektünk, amiben részt kell vennünk, mert az elején nem feltétlenül önszántóból indulnak el ebbe a projektbe, hanem leginkább az iskola csatlakozik, és bevonja az osztályokat is, így a fiatalokat. És ugye először a gyerekek csak azt látják, hogy ez egy ilyen közösségi program, amire már megint jönniük kell. De hogy elindulnak ezekkel a projektekkel, és meglátják, hogy milyen feladatokkal, vagy meglátják, hogy milyen feladatok vannak, ugye egyből megváltozik a véleményük, és lényegében a délelőtt folyamán még ez egy külön projekt, ez egy külön feladat, de ugye délutánra ez már egy közös élmény, hiszen együtt csinálják ezeket a projekteket, és igazából itt közösen, jókedvűen, és megérzik ők is, hogy mi az, hogy több vagy hat.
0: Hogyha ennek a 72 órának a korfáját próbálnánk felállítani, mi lenne az az átlag életkor? Mit mondanak? Kik jelentkeznek a legtöbben?
3: Ugye ez leginkább a középiskolai fiatalokat szólítja meg az önkéntességre, viszont az egészen az óvodás korosztálytól a 30 éves korosztályig mindenki részt vesz segítőként, önkéntesként, és ugye pluszban koordinátorok azok ugye 30 év felett is vannak, mint például én is 30 év feletti vagyok, de ha nagyjából nézzük ezt a korfát, akkor a 16 az átlag életkor.
0: Milyen munkákat vállalnak általában? Most nézzük az idei esztendőt, mert tudom, hogy nagyon színes a paletta.
3: Leginkább ugye szociális, ökológiai és fejlesztő projektekben vesznek részt a fiatalok. Az idejében ugye van olyan területek, ahol elhagyott sírokat tesznek rendbe, templom udvart takarítanak, templom belsejét takarítják ki a fiatalok. Az iskolák körül nagyon sokat segítenek, elmennek idősek otthonába, ahol ugye különböző műsorokkal kedveskednek az időseknek. Ugye összekötik a fiatalok ezt az idősek világnapjával is, és ez egy nagyon jó alkalom, hogy találkozhassanak az idősebbekkel is. Így külön műsorral készülnek, kézműves foglalkozásokat csinálnak együtt az idősekkel, és tényleg azt lehet látni, hogy a fiatalok és az idősebb korosztály az mennyire vidáman és mennyire boldogan tud együtt tevékenykedni és dolgozni, és igazán megható pillanatok szoktak ezek lenni.
0: A hétvégén zajlott a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű szociális önkéntes akció, amellyel fel szeretnék hívni a társadalom figyelmét a fiatalok erejére, elkötelezettségére, lelkesedésére, segítőkészségére. Elhangzott összeállításunk az október 8-ai Miskolci országos megnyitón készült.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol jelképes pecséttel vette kezdetét a gyülekezet és új lelkipásztora Kukri Zoltán hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat ex-misszusként és iskolalelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
2: Barna Sándorral, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Mire gyűltünk itt ma össze?
3: Azt ünnepeljük, hogy a Hernád Németi gyülekezetre Istennek gondja van. Gondoskodott arról, hogy a földesi Nikátor Mária nagy tiszteletű asszony nyugdíjba menetele után fiatal lelkipásztora lehessen ennek a gyülekezetnek. Ebben Isten gondviselését látjuk.
2: Hogyan látja püspök úr, hogy most sok hely itt fiatalodik, úgymond a lelkipásztori tisztség? Mit szól hozzá, hogy így a kerületben fiatal a lelkészek.
3: Úgy is mutatnánk, hogy az élet rendje is természetes is lehetne, ha nem ismernénk a helyzetet, hogy a teológiákra való jelentkezés milyen kevés létszámúval tud a lelkészképzés folyni. Egy nagy dolog szerintem, hogyha a fiatal lelkipásztor itt, ami Tiszán Inneni egyházkerületünkben a jövőt lát.
2: És mivel, milyen igével készült az ige hirdetés kapcsán, püspök úr?
3: Ez alkalommal is igyekeztem a meghívón szereplő igét választani, ami a Ézsaiás próféta könyvének a 45. részéből a második vers, ami így hangzik: én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, a vaszárakat leverem. Egy erőteljes kép, erőteljes ígéret, ez arra nézve, hogy Isten előttünk jár.
2: Mit üzen, vagy milyen jó tanácsot adna a fiatal lelkésznek, ugye itt az előtte lévő lelkész, lelkészházaspár 42-43 évig szolgált itt, ugye Kukri Zoltánnak most kezdődik majd a szolgálat, mit tudna neki tanácsolni?
3: Ennek az igének az alapvető üzenetét. Van egy szép jelképes mozzanat a beiktatásnak, amikor megkapja a beiktatott lelkipásztor a templomnak a kulcsát, és amikor belép az ember a templomba, akkor éli át, hogy előttünk jártak, előttünk szolgáltak, Isten már itt az itt élőket, életét formálta, mi beállunk ebbe a szolgálatba, és akkor ugyanakkor az ige ugye azt üzeni, hogy én pedig előtted megyek a te dolgod, hogy hűséggel rám figyelj és kövess engem.
2: Balázs Pállal, a Szerencsi gyülekezet lelkészével, tiszteletesével folytatom az összeállítást. Milyen érzésekkel, milyen lelki töltettel érkezett ide tiszteletes úr Hernád Németibe?
4: Nagy vágyakozással, és köszönöm szépen a kérdést, ugyanis Kukri Zoltán 2 évig szolgált a Szerencsi gyülekezetben, nyilván az Ondi gyülekezetben is, és első éven ex-misszusként, 5. éves diákként, és utána pedig még egy esztendőt 6. éves gyakornokként, és én úgy gondolom, hogy nagyon jó szolgálati kapcsolatban voltunk, és a gyülekezetben ügyesen végezte a reabízott feladatokat, szolgálatokat, és hát örültem, amikor a meghívó megérkezett, szóban is, írásban is, meg digitális formában is, és örömmel érkeztem egy másik ex-misszussal, aki most már Kukri Zoltánnak az utóda.
2: Milyen érzés, úgymond egy gyakornoka megtalálta a helyét itt Hernád Németiben.
4: Istennek legyen hála és dicsőség, hogyha ebben egyáltalán nekem valami érdemem van, de tény és való, hogy szerencsén sok szolgálati lehetőség van, és én igyekeztem mindegyikbe bevonni Kukri Zoltánt, akár a hitoktatásba, akár az idősek otthona szolgálatába, és számos olyan réteg alkalmakba. Nyilván egy nagyon alázatos, szeretetteljes büszkeség van bennem, hogyha szabad ezt így megfogalmazni.
2: Milyen útravalót adna mit üzenne Kukri Zoltánnak, hogyan kezdje, hogyan folytassa itt Hernád Németiben a lelkészi szolgálatot?
4: Alázattal, folyamatos felkészültséggel, készenlétben, úgyhogy az antennája az Úristen felé nyúljanak, és a szavai pedig a gyülekezet felé. Tehát ez a kapcsolat, ami annak idején ugye a prófétának ez volt a feladat, hogy szócső legyen, és az Isten szavát továbbítsa a nép számára. Én azt gondolom, hogy felkészültséggel, alázattal és a gyülekezettel közösen együtt ebben a szolgálatban állja meg a helyét.
2: Gaganec Zsolttal, a Hernád Németi gyülekezet főgondnokával folytattam az összeállítást. Hogyan ítelték meg még a kezdetekkor, tiszteltes urat, úgymond, hogyan esett rá a választás?
5: Egyrészt tudtuk, hogy pataki diák. Tehát Patakon végzett a teológián, és hallottuk, hogy nagyon jó a szolgálata. Elmentünk megnézni a szolgálatát, beszélgettünk vele, aztán elhívtuk egy bemutatkozó Isten tiszteletre. Mi szerettük volna, hogyha a gyülekezetünk fiatal, lelkes lelkészt kap, és ezért szerettük volna, hogyha ő jön hozzánk el lelkésznek.
2: Az előző lelkész milyen alapokat fektetett rá?
5: Előző lelkész, mondhatom lelkész házaspár, nagyon sok és nagyon, nagyon jó alapokat fektetett le. 42 évig szolgáltak Hernád Németiben, és gyakorlatilag a rendszerváltás óta minden, amit el lehetett követni egy református egyházközségben, elkövettek. Ezért nagyon nagy örömmel vettük át ezt az egész infrastruktúrát, és nagyon sokrétű feladatot bíztunk így az újonnan megválasztott lelkészünkre.
2: A gyülekezet hogyan fogadta az új lelkészt, hiszen ugye ma lesz a beiktatás, milyen hangulatban telik ez a mai esemény, illetve a gyülekezet hogyan fogadja Kukri Zoltán tiszteletes urat?
5: A gyülekezet nagyon nagy örömmel fogadja, már mivel több mint egy éve nálunk szolgál, nagyon jól megismertük, nemhogy beilleszkedett, hanem szinte családtagja lett a gyülekezetnek, illetve az egész családja nagyon beilleszkedett a közösségünkbe, és nagyon jól szervezi a közösségünket. Most a beiktatási ünnepségre természetesen nagy izgalommal, de nagy örömmel is készülünk, mert hogy végre pont kerül egy folyamat végére, és minden szempontból hivatalosan lelkészünk lesz a gyülekezetben.
2: Kukri Zoltánnal, a Hernád Németi gyülekezet lelkészével beszélgetek. Miről szól ez a mai istentisztelet?
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ugye itt egy beiktatás ünnepi istentisztelet az, ami előtt állunk bő másfél órával. Ez az egyik legnagyobb esemény egy lelkipásztor és egy gyülekezet életében, bár a gyülekezet elmondása szerint ez a lelkipásztornak az ünnepe, és a gyülekezet ilyenkor neki kedvez, körülötte forog tulajdonképpen. A beiktatás az tulajdonképpen a pecsét a gyülekezet és a lelkipásztornak a közös életére, a közös szolgálatukra, és ahogy az egyik tanárom mondta, hogy inkább kell a beiktatást isteni ígéretnek tekinteni, mint sem, hogy kötelességként tesz rá ezzel valamit az Isten a lelkipásztor és a gyülekezetre, ugyanis ugye a beiktatás az tulajdonképpen egy kezdet, és amennyire bizonyos az, hogy most elkezdjük a közös szolgálatunkat úgy már hivatalosabban és beiktatva, annyira biztos az, hogy az Isten megadja a folytatást is a gyülekezet és a lelkipásztor közös szolgálatáról nézve.
2: Mennyire várta ezt a mai alkalmat itt Hernád Németibe lelkészként, mennyire várta a beiktatást?
4: Hát ezt nagyon vártuk. Emlékszem, még tavaly a felszentelésem az nem járt ilyen izgalommal, illetve részemről nem volt olyan nagy boom dolog, de nyilván annak is megvan a jelentősége. Hát annyira vártuk, hogy a felszentelés követően a gyülekezet az mindig úgy jött felém, hogy akkor a beiktatással ne is nagyon várjunk, hanem minél hamarabb kerüljön is rá sor. Az a jó itt Németiben, hogy nem úgy álltak hozzá, hogy na, akkor tiszteletes úr kezdje el szervezni. Nyilván a rámeső részeket, időpontok lebeszélése, püspök úrral, lesperes úrral, az az én feladatom volt, de a többi minden, a nőszövetség az teljesen átvette, hogy mi legyen az étel, a vacsorán, az agapén, a szeretett vendégségem. Presbiterekkel szintén összeültünk, hogy akkor kinek mi lesz a feladata, Sőt, egészen odáig mentünk például, hogy kis névjegykártyákon fog majd szerepelni a nevük, illetve beosztásuk, hogy bárki számára itt elérhetőek legyenek, tehát hogy teljesen, mert érezzük azt, hogy ez a beiktatás egy óriási esemény közösen, tehát a gyülekezet és lelkész életére nézve, és ahogy minden istentiszteletet is, ezt is úgy akarjuk, hogy minél inkább rendben menjen végig, tehát a szép rend és az ékes rend.
2: Gyülekezet hogyan éli meg ezt az egész eseményt? Említette, hogy hát azért nagyon sűrök forog. Mikkel készülnek, milyen feladataik voltak? Egyáltalán egy lelkész beiktatást itt Hernád Németiben a gyülekezet miként éli meg?
4: Ugye ez nekik új dolog, mert az elődöm, nagy tiszteletű Földesiné kántor Mária, ő 43 évig szolgált itt, tőlem is ezt várják egy hosszú ideig. Az érdekes volt, amikor beiktatásról beszéltünk, hogy hú, nagyon várjuk, de fogalmunk nincs, nekem sem, hiába részt vettem már, hogy amúgy miből is áll ez az egész szerveződés. Aztán, hogy én is elmentem egy-két beiktatásra, onnan már volt tapasztalat, és akkor megbeszéltük, hogy akkor hogyan is kell ezt felépítsük. A gyülekezetünk nőszövetsége, az ugye többször tartottunk rendkívüli nőszövetségi gyűléseket is, ahol volt, amikor csak arról volt szó, hogy akkor hol fogunk majd találkozni, hol lesz a gyülekező, azt, hogy rendezzük be. Tehát nagyon részletekben menően próbáltak odafigyelni arra, hogy minden a helyén legyen. Emellett ugye a több gyülekezeti tag, akik például nem tudnak itt lenni minden egyes alkalmon, de gyülekezeti tagok, tudtuk azt például, hogy szükség lesz időzőjeles üdítőitalokra, ők jöttek és azt mondták, hogy tessék, tiszteletes úr, ez a te beiktatásodra. És ami érdekes, itt Németiben most mentem el először egy fodrászhoz, és azt mondta, hogy ez ajándék most a te beiktatásodra, és így az ünnepségre nézve. Nagyon szívükön hordják, imádkoztunk és érte nagyon sokat, és már augusztus végén mi megkezdtük a, hát úgymond az ezzel kapcsolatos beszélgetéseket, tárgyalásokat, hogy minden időben legyen kiküldve az egyház megyében, időben legyenek felhívva azok, akiket én szeretnék, hogy köszöntést mondjanak. És mindig érdekes, hogy jó értelemben számon kértük egymás, hogy akkor megvan ez? Vagy alakult-e valami más irány, amit szintén le kell fedjünk?
2: A gyülekezettel mióta munkálkodik együtt, és milyen itt Hernád Németiben a gyülekezettel együtt munkálkodni?
4: Először is arról beszélnék, vagyis egy mondatot, hogy ugye amikor Németibe költöztem, akkor azonnal éreztük azt, hogy otthonról haza érkeztünk, hogy én kárpátaljai származású vagyok, előtte Szerencsén éltünk 2 évig. Egy olyan közösségbe csöppentem bele, ahol az emberek tudnak közösen gondolkodni. Tehát ha bármi felmerül egy kérdés, akkor ott nem az van, hogy akkor tiszteletes úr mondja meg, meghallgatnak, ha jónak látják, akkor igen, de nem félnek azt mondani, hogy akkor tiszteletes úr, nem biztos, hogy ezt így kellene, hanem nézzünk valamilyen más irányt. Tehát az, hogy egy lelkész és a gyülekezetek közösen dolgozik, nem szól bele a másik munkájába, hogyha az ki van adva, hogy na, akkor ez a tied. Jó, ellenőrizzük, átbeszéljük, de hogy engedni azt, hogy érvényesüljön mindenki, az itt Németiben nagyon jól működik. Hát nyilván ennek megvan a háttere is, ugye itt az én elődöm 43 évig volt, tehát megvan a tapasztalat, tehát bele is kellett csak álljak tulajdonképpen, és megélni azt a tehát isteni meglepetést, hogy tessék, itt lehet együtt csinálni, akár szolgálati területeket, nézve, hogy milyen irányba tudunk elmenni az ige hirdetését tekintve, vagy akár egy programszervezés tekintetében.
2: A gyülekezet az mennyire aktív, milyen szerveződések vannak, itt említett, hogy van nőszövetség is, esetleg még ezen kívül miket tudnak szervezni, vagy milyen kis csoportok alakulnak itt a gyülekezeten belül?
4: Ami egy új dolog, az 2025-ben kezdtük, ugye nálam az a gyakorlat, vagy úgy próbálom megvalósítani, hogy azok a fiatalok, akik lekonfirmálnak már a gyülekezetben, hogy ne kikonfirmálás legyen belőle, ezért ők azzal, hogy lekonfirmálnak, ők lesznek az ifisek. Tehát az ifis csoport általában péntekenként működik ez az alkalom. Ez úgy néz ki, hogy vagy itt vagyunk egy nagyobb gyülekezeti épületben, például lesz ott pippongasztat, tehát egy szabadabb, szabadidőklub-szerű dolog, ahol Isten igéje van, és olyan témákkal foglalkozunk, ami hozzájuk közelebb áll, és akkor azt beszéljük át, elmondva egymás egymásnak saját meglátásunkat, még ha az nem is illik bele úgymond a sorba. Emellett ugye ott van a nőszövetségi alkalom, amit említettem, vasárnapunként délben az Úrnapisten tisztelettel párhuzamosan van egy gyermekisten tisztelet is, itt két hitoktatónk dolgozik, és most hála Istennek ilyen 9-10 gyerek is szokott lenni, mert volt egy stabil 3-as felállás, abból egy az én kislányom volt mindig, de jól látni azt, hogy jönnek a szülők, és együtt jönnek át a gyermekekkel az Isten tiszteletre. A szerveződések még, ami mindenkit összefog, például most november 7-én úgy néz ki, hogy sikerül szózni egy gyülekezeti disznóvágást, ehhez már az áldozat is megvan, sőt már nem egy konkrét megszervezett ülés, de már hívjuk egymást, hogy akkor mire kell odafigyelni, mikor kezdjünk el vásárolni előtte, és hogy mit.
2: Akkor egy kicsit átkanyarodva elő életére, tiszteltes úrnak, Isten hogyan, miként szólította meg?
4: Magam is ugye olyan közegből jövök az én kárpátai fornosi anyagyülekezetemből, ahol tulajdonképpen az ifiben nőttem fel, tehát ott péntekenként ifjúsági, bibliaóra, vasárnap szabadidőklub, ahol kisifi, nagyifi együtt találkozott. És volt egy evangelizációs hét, azt hiszem, hogy 18-ban, nem akarok hazudni, de körülbelül 18-ban volt, nem, bocsánat, előtte egy ilyen 15-ben, ahol Mózes elhívása volt egy szerda délutáni előadásnak a témája, és akkor én már gondolkodtam abban, hogy szeretnék szolgálni. Ezt az ifiben én már el is kezdtem, mint ifi vezető, de akkor látva Mózesnek a példáját, hogy egy ember egy nagy közösséget vezet, ez nekem valahogy szimpatikus lett. És ugye akkor gondolkodva az jött elém, hogy ez tulajdonképpen a lelkész és a gyülekezetnek a kapcsolatát fedi le, és onnantól kezdve nem akartam elsietni, tehát rengeteget imádkoztam, hogy ne az legyen, hogy csak belemegyek, és akkor majd pályát váltok, hanem rengeteget imádkoztam ezért, és már úgy indultam neki a Kárpátalján a felkészítőnek, vagy előkészítőnek, aztán majd végeztem a teológiát, hogy én meg voltam arról győződve, hogy én gyülekezeti lelki pásztor szeretnék majd lenni. És akkor így 2017 szeptemberében kezdtem meg Sárospatakon a Református Hittudományi Egyetemen, amit 24-ben fejeztem be, 25-ben szenteltek fel, és akkor most lesz a beiktatásom.
2: Szolgáltam már esetleg máshol segédlelkészként, vagy a tanulmányok alatt valahol? Ezek milyen élménnyel töltötték el, miben segítették az útja során?
4: Az a meggyőződésem ugye, hogy gyülekezeti lelkipásztor is tapasztaltabb lelkipásztor szeretnék lenni, ez engem arra indított, hogy nem muszáj megvárjam a 6. évemet, ahol már ugye hivatalosan is kimegyek gyakornoknak, hanem én már 5. éven jelentkeztem a tanáraim felé, hogy szeretnék szolgálatot vállalni, és akkor szerencsém Balázs Pál nagytisztelet úr éppen gyakornokot keresett, és akkor én ott voltam 2 éven át, 22 és 23 évben voltam gyakornok, városi gyülekezet, én pedig ugye falusi emberként, és nagyon érdekes volt az, hogy nem úgy éreztem magam, mint kismalasz a nagyvárosban, hanem Balázs Pál nagytisztelet úr mellett megtanultam a precizitást például. Sőt, ami kifejezetten tetszett, az, ahogyan ő tanítja a gyakornokait, nincs az, hogy beledob a mély vízbe, hanem értsük jól, hogy megszeretteti az emberrel a szolgálatot, és legyen itt most szó a temetési szolgálatról is. Tehát nem az van, hogy akkor tessék, tied a temetés, hanem elmegyünk együtt, te leszel az én kántorom, én majd prédikálok, kint is viszem tovább majd a liturgiát, aztán cserélünk fele-fele a szolgálat, és akkor, tehát nekem ez a tapasztalat, ez nagyon fontos volt és mérvadó, hogy ezt így kell csinálni. És magam is így vagyok például, hogyha látok a gyülekezetben olyan embereket, akiknél egyenes az irány, hogy miben lenne jó, akkor beszélek vele, és akkor tessék, akkor nézzük, nem egyből a mély víz, hanem akkor szépen mellettem, vagy amiben tudok, segítek.
2: És tiszteltes úr, hogyan került ide a Hernád Németi gyülekezetbe? Említette, hogy volt itt is bemutatkozó Isten tisztelte. Erre hogyan emlékszik vissza? És hát úgymond a gyülekezettel való kapcsolódásra, miként történt ez meg?
4: Már szerencsém voltunk 2. évem, még az egységes vizsga előtt álltam, és akkor keresték innen Németiből Balázs Pál nagy tiszteletű urat, hogy tudnak arról, hogy van itt egy fiatal lelkész, és szeretnének eljönni meghallgatni, és akkor ugye nagy tiszteletű úrral azt csináltuk, hogy akkor megbeszéltünk egy vasárnapi alkalmat, amikor én szolgálok, és akkor erre az alkalomra eljött innen a németi gyülekezetből a főgondnok és a fia, hogy velem beszélgessenek, mik a kilátások, mik a tervek, és így meghívtak egy bemutatkozó istentiszteletre, ahol még volt mellettem ugye két ember. Már nem emlékszem arra, hogy melyik volt az első időpont, mert két ilyen alkalom is volt, amikor bemutatkozó istentiszteletre került sor. Szolgáltam az alkalmon, és utána ugye átvonultunk egy kis terembe, ami most nekünk a gyülekezeti termünk, és ott ugye akik oda átjöttek, presbiterek, gyülekezeti tagok, ott feltették a kérdéseiket, hogy például mik a terveim arra nézve, hogy hogyan fogom a fiatalokat bemozzani a gyülekezetbe.
2: Milyen érzés volt bemutatkozni a Hernádnémeti gyülekezetnek, illetve hogy akkor sejtette már tiszteltes úr, hogy akkor ide fog jönni lelkészként?
4: Sejteni nem sejtettem, de reméltem, mert szimpatikus volt a gyülekezet. Nagyon jogos volt az igényük arra nézve, ugye, hogy tényleg akkor nézzük a gyülekezet jövőjét, a fiatalok közötti szolgálatot, vagy például kérdésük volt az is, hogy fent tudom-e majd tartani, oda tudok-e figyelni a meglévő épületeinkre erre a nagy udvarra. És ugye a válasz nekem nagyon egyszerű volt, és tényleg őszinte, falusi ember vagyok. Tehát, hogy sőt, fizikai munkát nagyon szeretem. Most én például háztáji nyúlgazdaságom is van, mellette apró jószágot vagy tyúkokat is tartunk. Emellett talán ezt erősíti az is, hogy mögöttem van egy autószerelői szakközép, úgyhogy itt ezt is tudom folytatni. Tehát a fizikai munkát nézve az udvar rendezésében megállom a helyemet, ezt most talán már látják is és tanúsítják, viszont mondtam, hogy nem is ez a lényeg, hogy én mennyi erőt tudok beletenni, hanem az, hogy ismerjem meg az embereket. Tehát én tulajdonképpen itt beálltam egy kicsit a sorba, mert van egy református temetőnk, ott voltak munkások. Megbarátkoztam velük, továbbra is rendelkezésünkre álltak, jó kapcsolatban vagyunk, ők ezt tovább viszik. Leegyeztetjük, csinálják. Tehát az a jó, hogy nem minden nekem kell, hanem mindenre van szinte ember, vagy tudok keresni, és az a lényeg, hogy ilyen értelemben, vagy ilyen tekintetben kell odafigyelni a dolgokra, hogy meglegyen minden időben. Ha jeleznek valamit például, hogy tegyük fel a temetőben nemrég a csap tönkrement, szólnak többen is telefonon, oda is megyünk, és akkor lefedjük, mert van rá emberünk.
2: Milyen tervekkel készül itt a gyülekezetben? Ugye itt már megtapasztalta, úgymond az egy másfél év alatt, hogy milyen a gyülekezet, milyen jövőbeli tervek vannak?
4: Az egyik legfontosabb számomra, amit most még a két év alatt, bár nagyon terben volt, az a családok látogatása. Tehát tulajdonképpen többen valljuk azt lelkipásztorokként, hogy ez az alapja annak, hogy bárkit megismerjünk, mert megismerjük a történetüket, és ők is a miénket. És ez a gyülekezet építésében egy alap, a családlátogatások végzése. Emellett ugye a fiatalok körében is, itt még kicsit gondolkodok azon, hogy milyen irányba is menjek, mert tudom, hogy a fiatalok nagyon vevők a különféle programokra, hiszen ugye az élmény az, ami vonzza őket, viszont arra is figyelnem kell, azért 32 éves vagyok, és például engem már annyira nem vonz az, hogy minden csak programokról szóljon. Tehát, hogy megtalálni azt a helyes középutat, ami az ő igényüknek megfelelő, kielégíti azt, de hogy én sem menjek a rovására, és ne az legyen, hogy már hogy csinálom, de már nem őszintén. És az a jó itt a fiatalokkal, hogy amikor konfirmáció véget ér és lekonfirmálnak, akkor például már tegező viszonyban leszünk, tehát ezt ki kell érdemeljék, és nagyon érzik azt, hogy mennyire közvetlen vagyok, és őszintén tudnak beszélgetni, ami olyan dolgokról is, amiről a barátjuknak vagy osztálytársuknak éppenséggel nem. Tehát együtt mégis meg lehet beszélni, mégis lehet közösen szervezni, és akkor erre a közös szervezésre szeretném majd a közöttük lévő szolgálatot, vagy a velük együtt való dolgozást alapozni.
1: Pecsét a közös életre ünnepélyesen beiktatták Kukri Zoltán lelkipásztort Hernádnémetiben. Erről az alkalomról készített összeállítást Sütő Dávid Pelé.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Ez volt az Európa Rádió október 13-ai kontinentális reggeli című magazinműsora. Teljen kellemesen a napjuk, zárásképpen hallgassák szeretettel Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatát. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Béli Katalin.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
6: Isten igéjét Lukács evangélium a 7. fejezetének 19. verséből hallgassuk meg. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? János a fogságában tanítványai tájékoztatására van utalva, és ennek alapján küldi őket vissza Jézushoz a jellegzetes kérdéssel. Kétségtelen, hogy ebben a kérdésben bizonyos kételj szólal meg, vajon ez a Jézus lehet-e az, akiről ő ige hirdetésében úgy szólt, ahogyan tette? Viszont az is világos, hogy bizalom van benne Jézus iránt, különben nem hozzá küldené tanítványait. Így megszólal benne Jánosnak arra való készsége is, hogy Jézus válasza alapján kiigazítsa önmaga eddig alkotott mesiás képét. Az előbbi mondatok a jubileumi kommentár ból származó szó szerinti idézet. Kétség és bizalom egyszerre lehet jelen a hívő ember szívében. Mondanám, hogy bennünk nincs kétség, hanem mindig sziklaszilárd bizalom van bennünk az Úr Jézus felé. Csak hogyha ezt állítanám, az hazugság lenne. Mikor és miért vannak bennünk kétségek? Két oka van ennek. Az Úr gyakran nem akkor cselekszik, amikor mi szeretnénk, hiszen mi rendszeresen azonnal óhajtjuk az Úr segítségét, szabadítását, áldásait. Az Úr gyakran nem úgy cselekszik, ahogyan mi szeretnénk. Elfelejtjük, pedig ismerjük az éneket, utad van számtalan sok, Uram, és eszközöd. Egy áhítaton olvastam a közelmúltban a következő gondolatokat. Ne az legyen a kérdés, milyen nagy a feladat, a próbatétel és az ezekkel együtt járó kétség, hanem az, milyen hatalmas az Isten. Az Úr teljes nyugalomban van azoktól a dolgoktól és eseményektől, amelyek miatt mi időnként kétségeskedünk, amikor elfelejtjük, hogy ő azoknál hatalmasabb és kézben tartja őket. Ha Isten a háborgó világ láttán nyugalommal figyel, ez a hatalmát és fenségét jelzi. Ura a világban zajló eseményeknek ma is. A nagy kérdés, hisszük-e ezt? A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a Tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és, ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a Tárca közleményében. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derül ki a kormány határozatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább 2 megvalósult. A kormány megbízta a vidéki és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A program sorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a program sorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsán elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata, a khingatlan.com lakbérindex előzetes adatai szerint. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A khingatlan.com lakbérindex havi adatai szerint Dél-Dunántúlon 3,7, Közép-Dunántúlon 2,2, Télalföldön 1,4, Pest megyében 1%-kal mérséklődtek a lakbérek. Október elején országosan több mint 15 ezer kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9%-os csökkenés. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban erőteljesen szűkült a választék, a csaknem 4000 kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6%-os visszaesést jelentett. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent az albérlet ára középértéke, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérlet keresőknek Miskolcon is csak 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi a szél főként Dunántúlon nagy területen megélénkülni, hol megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük majd témáinkat. Elsőként az erőművek éjszakájáról beszélgetünk Serer Zsolttal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjével.
2: Az erőművek éjszakájával pont ezt próbáljuk évek óta elmondani, hogy azok, akik ellátogatnak, de nem csak azok, akik ellátogatnak, hanem akik hallanak róla, hogy takarékosabban, tudatosabban bánjanak az energiaforrásainkkal, hisz attól még, hogy a rezsivédett kategóriában olcsóbban férünk hozzá ezekhez a javakhoz, attól még takarékosan és tudatosan kell bánnunk vele.
1: Aztán Hódi Nóra idegenvezető lesz a vendégünk.
3: Mindenki azt gondolja, hogy a lakhelyét ismeri. Szent meggyőződés az, hogy

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy estére megnyílnak az ország erőművei a civil látogatók előtt is. Most pénteken az érdeklődők megnézhetik akár a paksi atomerőművet is. Térségünkben is látogatható lesz számos intézmény, például a Tiszalöki vízerőmű. A program célja az, hogy a fiataloknak kedvet csináljanak ahhoz, hogy az energetika, a hulladékgazdálkodás vagy a vízgazdálkodás területét válasszák szakmájuknak, és persze cél az is, hogy felhívják a lakosság figyelmét az energia megbecsülésére, arra, hogy mindig takarékosan használjuk azokat. A részletekről Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője számolt be az Európa Rádiónak.
2: Önnek van kedvenc erőműve egyébként, amit ha nem szóvivője lenne a szervezőnek, a szervező szervezetnek, akkor ott töltené majd az október 16-a estét?
3: Ha lehetne, én a Tiszaloki vízi erőműbe látogatnék el, az, ami engem nagyon érdekel, ami ugyan nem egy friss új erőművünk, viszont mint vízi erőmű Magyarországon azt hiszem, hogy egyedülálló, tehát lehet, hogy pont ez lenne a cél, ahova én elmennék, hogyha 16-án, októberben az erőművek éjszakáján lenne hely rá, és el tudnánk menni.
2: És egyébként mivel tölti majd az október 16-et?
3: Nos, hát október 16-án nyitjuk meg az erőművek éjszakáját, úgyhogy az lesz egy olyan rendezvény, központi rendezvény, ahol az összes gondolatot, amit ennek kapcsán bennünk megfogalmazódott, azt a hivatal elnöke fogja reményeink szerint elmondani.
2: De azért remélem, hogy most nekünk is mond gondolatokat a program kapcsán, mert hogy az az érzésem, legalábbis bennem, az van, hogy bár évek óta megszervezik az erőművek éjszakáját, és szuper dolog, hogy az emberek betekinthetnek oda, ahova egyébként nem jutnak be, ezt újságíróként én többször átélem, mint egy civil ember, ez egy szuper jó dolog, de hogy a mögöttünk lévő hónapok, a paksi atomerőmű teljesítménycsökkenése, majdnem leállása, a próbáljunk meg figyelni arra, hogy mennyi energiát és vizet használunk, ez talán jobban ráirányítja az emberek figyelmét arra, hogy egyébként hogyan működnek ezek az erőművek. Érzékelték ezt a szervezés közben, vagy ott volt a szándékai között ez, hogy talán most nagyobb fókuszban vannak ezek az intézmények?
3: Reméljük, hogy nagyobb figyelmet fog kapni. Nem is az erőművek, hiszen az erőműveink, víztisztító műveink, szennyvíztisztítóink, hulladékfeldolgozóink mindent megtesznek, ami tőlük telik, de elmúlt nyár kánikulája olyan szinten próbálta meg az energiarendszerünket, villamos energiarendszerünket, vízi közmű szolgáltatóinkat, hogy a rendszerek kifeszítetten, de mindegyik teljesített, tehát nem volt semmi fennakadás, mi ebből otthonainkban igazából semmit nem érzékeltünk. Viszont nagyon sokan beszéltek arról, hogy meg kell becsülnünk, egy kicsit máshogy kell néznünk az energiára, egy kicsit máshogy kell néznünk az ivóvízre, és mi ezt az erőművek éjszakájával pont ezt próbáljuk évek óta elmondani, hogy azok, akik ellátogatnak, de nem csak azok, akik ellátogatnak, hanem akik hallanak róla, hogy takarékosabban, tudatosabban bánjanak az

0: energiaforrásainkkal, hisz attól még, hogy a rezsivédett kategóriában olcsóbban férünk hozzá ezekhez a javakhoz, attól még takarékosan és tudatosan kell bánnunk vele, és a kánikulában rengeteg olyan dolog volt, amit egyébként hallhattunk rádióban, televízióban nézhettünk, hogy rengeteg olyan praktikát árultak el, illetve rengeteg olyan kérés érkezett, hogy mire figyeljünk.
1: Mennyire érzi úgy egyébként, hogy a figyelem a munkatársakra is odairányult, vagy odairányul, vagy odairányulhatna, akik ezeket a rendszereket működtetik, ami nekünk természetes, hogy kinyitjuk a csapot és folyik a víz, meg felkapcsolom a villanyt is, világos van, de talán sose gondolunk bele, hogy mennyi ember működteti ezeket, mondjuk ezen a megfeszített nyáron át is, hogy minden működjön.
0: Így van, ez a rendezvény, az erőművek éjszakája, nem csak az erőműveket mutatja be, nem csak az energiatermelést, a víztisztítást, szennyvíztisztítást, hulladéggazdálkodást mutatja be a számunkra, hanem az embert is. Tehát ez a nap tisztelgés azon emberek, szakemberek előtt, akik ezeket a rendszereket működtetik. És persze van egy másik szándékunk is, nagyon reméljük, hogy azok a fiatalok, akik ellátogatnak ezekben az intézményekben, lehet, hogy jó pár most fog dönteni, hogy milyen irányba fordul a pályaválasztás során, és lehet, hogy pont itt születnek olyan döntések, hogy ki választja az energetikát, vagy akár a víziközmű szolgáltatást, vagy akár a hulladékágazatot jövőjéül.
1: Itt adott a kérdés akkor egyébként, hogy milyen korosztályt várnak, fiatalabbakat is, mint aki holnap dönt a pályájáról, vagy milyen korosztályi lehetőségek vannak? Veszélyes-e például valamelyik helyszín, ahova nem menjenek nagyon fiatalok?
0: Valamennyi helyszín egyébként veszélyes üzem, tehát a szakemberek, akik minket kísérnek, egyébként ez is egy kuriózum, hogy nem egy marketinges csapat fog minket körbevezetni, hanem szakemberek, akiktől bátran kérdezhetünk, és azt is javasoljuk, hogy kérdezzenek, ne csak az adott intézményről, erőműről, tisztítóműről kérdezzenek, hanem esetleg otthoni praktikákra is kérdezzenek rá, segíthetnek. Viszont a korosztályra visszatérve, természetesen valamennyi korosztály előtt nyitottak ezek az intézmények, viszont hogy hány éves kortól látogatható, ezt az erőművekészakája.hu oldalon, ahol egyébként regisztrálni is kell a részvételhez. Itt kapunk információt, hogy hány éves kortól fogadják az egyes intézmények, az intézményenként teljesen eltérő az egyes erőművek a látogatókat. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy ha most döntenek, hogy hova szeretnének menni, és van még hely, akkor gyorsan nézzék meg, hogy milyen feltételeket szabnak az adott intézmények, mert hogyha a gyerekekkel együtt szeretnének kirándulást, most nem mindegy, hogy a gyerekek hány évesek. De a fiatalok nyilván tudnak menni, és egyébként volt egy nagyon kedves történet, amikor egy úr azért keresett meg minket, mert nem sikerült regisztrálni, lecsúszott róla, és segítséget kért, mert szeretett volna idős korában élete első munkahelyére ellátogatni az adott erőműbe, és az erőmű nagyon kedves volt, mert a létszámon felül fogadta az urat, és így végig tudott menni, hogy mekkora változás történt azon a munkahelyen, ahol ő a karrierjét kezdte.
1: Wow, köszönöm ezt a színes történetet, és hát én átnéztem az oldalon egy-két helyszínt, és hát van, ahova már nem lehet bejutni. Most egy ilyet szeretném, ha kiemelnénk, nem azért, hogy fájjon a hallgatók szíve, hanem azért, mert visszautalva a mögöttünk lévő nyárra, szerintem sokaknak ez az első, ami eszébe jut, hogy hova lehetne bekukkantani, ez a Paksi Atomerőmű, ahova már a vezetett túrára, mondom még egyszer, hogy nincs hely, de jól gondolom, hogy itt nagy volt az érdeklődés, és talán ez a legnépszerűbb helyszín?
0: Mindig nagy az érdeklődés, Paks mégiscsak egy kuriózum, és az elmúlt nyár az ő szakértelmüket és a hozzájuk kapcsolódó szakemberek szakértelmét is próbára tette, de a végén az lett, hogy sikeresen a teljesítménycsökkentés ellenére a Paksi Atomerőműnek nem kellett teljesen leállnia. Úgyhogy ebből kifolyólag nagyon sokak gondolatai között ott szerepelt Paks, viszont van Pakson egy látogatóközpont. Én azt javaslom, hogyha most már nem sikerült eljutni, de a Paksi látogatóközpontnak a programjait nézzék meg, és ott biztos fognak később is olyat találni, ami érdekli őket, ami esetleg egy kicsit mégiscsak közelebb hozza az atomenergiát, illetve az atomerőművet az érdeklődők számára. Természetesen a többi erőműben is már nagyon kevés a hely és a lehetőség, ami egyrésztről persze fájdalmas, másrésztről viszont jó, hiszen nagyon komoly az érdeklődés. Amikor elindult az egész kezdeményezés, azt hiszem, hogy 41 néhány intézmény csatlakozott hozzá, most már 80 fölött van. És csak ha megnézzük egyébként Hajdú-Bihar megyét, olyan szenzációs lehetőségek is vannak, mint egy közmű alagút folyosó. Ami azt hiszem, hogy az embernek talán elsőre nem olyan, ami felkeltené az érdeklődését, de ha megnézi, ha végignéz egy ilyet, akkor ránéz, hogy milyen bonyolult talán, és valahol egyszerű rendszer, és mégis mennyire izgalmas egy ilyet végignézni, megnézni, de természetesen van itt erőmű, van itt hőerőmű, ami azért is érdekes, hogyha hőerőműveket említem, mert a távhőszolgáltatás napját egy napon tartjuk, az erőművek éjszakáján, ez pedig a távhőszolgáltatók szakmai szövetségével együtt, hiszen ő a távhőszolgáltatás napjának a főrendezője, ami azért érdekes a távhőszolgáltatás, mert ez az a felhasználási mód, mint fűtés, ahol bizony szinte bármilyen tüzelőanyagot felhasználhatunk, és Magyarországon egyre jobban tör előre a geotermiának a szerepe, és a Hajdú-Bihar megyében a geotermia egyébként jelen van. Úgyhogy gondolom, hogy ahogy több városban is, itt is egyre nagyobb szerepe lesz a geotermiának. Ami pedig a gázt illeti, nos, itt is van a gáz szállítás szempontjából egy nagyon izgalmas helyszín, ez pedig Hajdú-Szoboszlón, ami talán inkább a geotermia kapcsán jut az eszünkbe, ott a földgázszállítóknak a helyszínén tudjuk megnézni a kompresszor állomás működését, amely a gázhálózatokat működteti. Szóval a Hajdú-Bihar megyében is széles a kínálat, de hogyha már kínálatról említettem, akkor van Bükkábrányban bánya, ez ugye a Borsod-Abaúj Zemplén megye, de az is egy nagyon érdekes dolog megnézni egy külszíni fejtést, hogy egy modern bányaművelés, hogy néz ki a 21. században?
1: Vétel körzetünket kezdte el sorolni, tehát a Hajdú-Bihar mellett a Borsod is rendben van, úgyhogy onnan is nyugodtan mondhat, még ha van ön előtt, amit el lehet mondani, illetve Szabolcs területén is vannak frekvenciáink, tehát esetleg, ha onnan is ajánl programot, akkor azt is meghallgatjuk.
0: Nos, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét illeti, itt Nyíregyházán hulladékkezelőt lehet megtekinteni, ahogy említettem, egyébként a megyében található a tiszalöki vízi erőmű, de akár erőművet is megnézhetünk Nyíregyházán, és a víztornyot is megtekinthetjük, ami egyébként 43 méter magas, és egészen a Tokaj-Kopasz hegyig nyílik kiállítás belőle, tehát nem csak a víztornyot belülről tudjuk megnézni, hanem a panoráma is meghatározó élményt fog nekünk jelenteni, és persze hát itt is lesz a távhő állomás, amely megtekinthető. Ami pedig még Borsod-Abaúj-Zemplén megyét illeti, nos, itt rengeteg lehetőség van, a biomassa fűtőműtől, amit Miskolcon tudunk megnézni, itt is lesz víztisztító mű Miskolc-Szaporcán, lesz egy gázturbinás erőmű Sajószögeden, Tiszaújvárosban víztoronyba mászhatunk be, itt van a Lázbérci vízmű, és természetesen még nagyon sok vízművel ismerkedhetünk meg. Hernád Kakon csúcsvízmű működésében nyerhetünk betekintést, szennyvíztisztítás pedig Kazincbarcikán tekinthető meg.
1: Oké, nagyon köszönöm a részletes programajánlót, és akkor hangsúlyozzuk még egyszer, hogy ne csak megjelenjenek az érintett intézményeknél a hallgatóink, hanem regisztráljanak akkor a honlapon keresztül.
0: Így van, a lényeg az, hogy az erőművekészakája.hu oldalon keresztül lehet regisztrálni. A helyek száma nyilvánvalóan egyre fogy, de azt javasoljuk, hogy aki a kinézett erőmű, intézmény, víztisztítómű, szennyvíztisztító vagy hulladékgazdálkodó intézménybe nem talál helyet, a szomszéd településeken is nézzen körül, hát ha ott talál, és egy kisebb kirándulás alatt még beleférhet a család büdzséjébe egy szomszédvárosba meglátogatni egy adott intézményt.
1: Még néhány általános kérdésem lenne. Miért éjszakai program? Mármint persze értem, hogy részben ez marketing, mert ha megnézem az időpontokat, van olyan, ahol elkezdődik 15 órakor, és akkor eltart egészen este 20 óráig mondjuk a program. De miért éjszaka?
0: Az elnevezés az természetesen abból adódott, hogy előttünk már jó néhány terület kitalálta, a múzeumok éjszakája például, amikor éjszaka voltak ezek a programok, és ez nagyon népszerű lett, és ez teljesen átjött a köztudatba. Nos, ez a mi esetünkben nem annyira erőművek éjszakája, mint erőművek délutánja lenne. Úgyhogy általában kora délután kezdődnek a programok, és estig tartanak, de nem késő estig, hanem általában 19-20 órakor vége van. A kísérőink az intézményekben, az intézmények munkatársai, szakemberei lesznek. Természetesen fontos, hogy ők mennyi turnust tudtak vállalni, hogy biztonságosan végig kísérjenek, és nyilvánvaló, hogy a délutáni időpontokban még több fiatal is, több család is részt tud venni, és ők adták meg azokat a lehetőségeket, azokat a turnusokat, amiket el tudtak vállalni. Nagyon sokan egyébként köszönet érte, plusz turnusokat is vállaltak azért, hogy a nagyszámú érdeklődőket foghatni tudják.
1: Évek óta megrendezik az erőművek éjszakáját, utalt ön is a beszélgetés elején az indulásra, hogy mondjuk nagyjából megduplázódott az becsatlakozó intézmények száma. Az eredeti célkitűzéseket mennyire látja megvalósulni, amit szerettek volna sok évvel ezelőtt, amikor elindult ez a programsorozat, az mennyire valósult meg?
0: Azt hiszem, amikor elindultunk, sokkal kevesebbet beszéltünk energiáról, vízről, hulladékről, szennyvízről, az ezzel kapcsolatos problémákról. Ha megnézem azt, hogy mekkora változás történt, csak az, ami tartalom naponta ebben a témában elérhető, az sokszorosa annak, mint 5-6 évvel ezelőtt volt. Sokkal fontosabbá lett, és nem csak azért, mert az energia sokszor került olyan szituációba, hogy már energiaválságról beszélt egy-egy szakértő, nem magyar szinten, hanem a nemzetközi térben, és nyilván ez is generálta azt a figyelmet, ami az energia felé fordul, de ugyanezt mondhatnám akár a víz kapcsán is, de mi abban bízunk, hogy sikerült az elmúlt években felkeltenünk az itt lakó energiát, vizet fogyasztó, felhasználó emberek, családok figyelmét arra, hogy ez tényleg egy fontos kérdés, és ne csak azt nézzük, hogy egyes európai rendszerekben, mit tudom én, az Európai Unióban mennyi az eltárolt földgáz, nem biztos, hogy ez annyira a mi figyelmünket felkelti, viszont az igen, hogyha meg tudunk nézni egy kompresszorállomást, például pont Hajdúszoboszlón, akkor bizonyám közelebb kerül hozzánk maga a rendszer. Mi azt látjuk, hogy az emberek tudatosabbá váltak, és abban bízunk, hogy ebben a tudatosságban a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal, illetve partnerei által életre hívott erőművek éjszakája is segítségül volt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Scherer Zsolttal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőivel beszélgettünk.
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják a szerkesztőtől, Lénárt Vandától. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthon vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár, Berek, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényel, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közlemény. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetén 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra, házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve, például házassági szerződés alapján történhet a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50%-ban megosztják egymás között a terhet, közölte Kármán András. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derül ki a kormány határozatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább 2 megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről.
2: Az időjárásról.
3: Kedden többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi a szél főként Dunántúlon nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között valószínű.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: nem hiszem, hogy számít.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Az emberek gondolkodását szeretnék kinyitni az általa vezetett séták, városnézések alkalmával, Hódi Nóra idegenvezető. A szegedi szakember megrögzötten szereti saját városát, így nagyon szereti körbevezetni azokat, akik először járnak Szegeden. Nóra külföldön is vezet túrákat, sőt, ha ő utazik, maga is részt vesz a városnéző sétákon, csak neki arra is oda kell figyelnie, hogy ne vágjon kollégája szavába. És mielőtt megtudnánk tőle, hogy milyen hozzáállással érdemes egy új várost felfedezni, hallgassuk meg, mit mond az utca embere, ki hogyan utazik, mi az első fontos információ, nevezetesség számukra. Vona Viktória, a szegedi kommunikációs szakos egyetemista, az egyik tanítványom összeállítása következik kezdésként.
3: Amikor új helyre utazol, mi az első dolgod? Mit nézel meg először?
4: Először amúgy a múzeumokat, én azokat nagyon szeretem.
5: Attól függ, hogy a tengerpart vagy víz közel, akkor oda egyből nyíl egyenesen, nem vásárolgatunk, nem. Hogyha ilyen hegyes, dombos, akkor megyek túrázni.
6: Én nagyon szeretek a városban bolyongani, ha a vidékre, akkor pedig általában így megnézem, hogy így környéken mik vannak ilyen érdekesebb kis helyek.
7: Először a természeti látványosságokat.
8: Amikor valami új helyre megyek, akkor kajádát szoktam keresni először, hogy hol lehetne jót enni. Ez a legelső, aztán utána valamilyen boltot felkészülni a későbbiekre.
9: Étterem és ebéd vagy vacsora után sétálni szoktunk egyet a környéken, felfedezni, van-e park.
10: Ételeket és az éttermeket, hogy milyen jó kis dolgokkal tudom megtömni a bendőmet, mi szeretem kipróbálni, főleg így azokat, amikhez ugye alapjáraton nincs egy ilyen hétköznapi hozzáférésem, és utána másodlagos a városnézés.
6: És inkább a turistákkal telített helyekre mész, vagy inkább a helyiekkel próbálsz kapcsolódni, és oda mész, ahol így helyek élnek?
4: Olyan helyekre megyünk, például ilyen éttermekre is, ahol csak a helyek járnak oda, mert ezeket az ilyen turista vonzó dolgokat nem szeretem. Szerintem az nagyon rossz egyrészt, tényleg inkább csak a pénzre mennek rá, az élmény meg az úgy elveszik.
11: Szerettem az olyan helyeket is, ami ilyen áldugottabb, és nincs ott annyi turista. És olyankor kevésbé érzem magam turistának.
6: A helyi emberektől sokat lehet tanulni a helyről is, illetve tőlük jó tippeket is kaphat az ember, hogy mit érdemes megnézni, és mikor érdemes megnézni, úgyhogy szerintem az sokkal értékesebb.
2: És most halljuk a szakembert a témában. Hódi Nóra idegenvezetővel, egy kávé mellett Fülöp Janka szegedi kommunikációs szakos egyetemista, az egyik tanítványon beszélgetett.
12: Elmesélnéd azt, hogy mi a munkád, vagy mi a leírása a munkádnak, amit végzel a hétköznapokban?
13: Az én munkám az, hogy vendégeket kísérjek külföldi országokban, vagy pedig itt helyben Szegeden kísérjem őket körbe, és akkor érdekes dolgokat meséljek nekik a helyről, ahova megérkeztek.
12: Mit tanácsolnál annak, aki egy új országba, új városba érkezik? Milyen szemléletmóddal tekintsen arra az új környezetre?
13: Hagyja otthon az otthoni beidegződéseit. Üljön be egy kávéházba, egy kávézóba, vagy egy étterembe, lehetőleg teraszos helyre, és rendeljen egy italt, egy limonádét, egy kávét, egy teát, ami neki jól esik, és hagyja, hogy egy kicsit az adott hely hasson rá, és ne akarja fölfalni a helyet egyből. Ezt mindenkinek el szoktam mondani, hogy ne akarja fölfalni a helyet egyből, mert egyszerűen azt fogja érezni, hogy lejárta a lábát, és még nem látott, még mindig nem látott semmit, nem tud az egész városról, adott helyről semmit, hanem csak azt látja, hogy A-ból B-be rohangálok, mert időpontok vannak egyeztetve, és oda kell érnem, mert lejár a jegyem. Inkább a kevesebbet vállalja be, de ismerje meg az adott helyet.
12: Mikor egy új országban, vagy helyre érkeztek, akkor leginkább mire vagy kíváncsi, vagy mi az, amit úgy mindenképpen meg szeretnél nézni az adott helyen?
13: Ha megérkezünk valahova, akkor általában segítek a vendégeknek a szobájukat elfoglalni, és utána én mindig kimegyek a városba, kimegyek az utcára, megnézem, hogy hol vagyunk, merre járunk, kicsit én is végig sétálok, maga csak ott a környéken, hogy felfedezzem, hogy mik vannak, milyen arcokat látok a környéken, mosolyognak, nem mosolyognak, vagy egyetem mi van körülöttem, mi vesz körül. Mert akkor már úgy bele tudod helyezni magad az adott helyzetbe, az adott hangulatba, és akkor azt egy kicsit át is tudod adni, akkor, hogy mit érezzenek a többiek, hogy mit érezhetnek a többiek. Nem biztos, hogy az első az, hogy vágt ezzel a legnagyobb látványossághoz. Most például privátban voltam Varsóban, nem csoporttal, hanem teljesen egyedül, és az történt, hogy nem tudtam még elfoglalni a szállásomat, amikor megérkeztem, mert korábban érkeztem, mint ahogy el lehetett volna foglalni a szobát, és annyit csináltam, hogy láttam, hogy van egy gyönyörű szép toronyház, kilátó terasszal, és oda vettem belépőt. És elmentem, kinéztem, hogy ott van egy étterem, akkor ott megkajáltam, kimentem a kilátó terasszal, és körbenéztem a várost, úgy fölülről először is. És ez volt az első élményem Varsóval. Hogy megnéztem fölülről, hogy akkor hogy is néz ki, ahol majd én majd sétálni magatni fogok. Kapjak egy képet, egy hangulatot, és gyalog mentem el aztán a szállásomtól, ahol ott hagytam, tehát a csomagomat tudtam ott hagyni, egészen ez a toronyhoz, hogy egy kicsit kapjak egy olyan képet is, hogy milyen az utcán járkálni, kik mennek mellettem, hogy milyenek az emberek, milyenek a hétköznapok, ez egy hétfői nap volt, tehát milyenek az hétköznapok, milyen arcok járkálnak, suliba mennek, hogy megkapjam azt a hangulatot, ami Varsót jellemzi.
12: Mit szeretsz a legjobban a munkádban?
13: Utazni, de tényleg, tehát én rendes utazás függő vagyok, ezt én abszolút bevallom, egy hónap otthon, és én már megőrülök. Igen, tényleg. Viszont szeretek itthon is lenni, tehát én nagyon szeretem ezt a város, nagyon szeretem Szegedet, és azt is, hogy bemutathatom másoknak is, és tényleg úgy érzem, mint amikor vendéget fogadsz otthon, és elérik teszed a kis sütét, meg a üdítőt, és hogy legyél a vendégem, egyél még, mit tetszik még, mit szeretnék, mit hozzak még. És ezt nagyon szeretem, hogyha ezt itthon így meg tudom csinálni.
12: De egy idő után így, hogy nem lesz adott esetben unalmas egy idő után, hogyha újra is újra megmutatod ezeket a helyeket?
13: Hát egyrészt neked is tudni kell azt, hogy te is elsétáljál a másik irányba, olyan irányba, ahol még nem voltál. Tehát, hogy nem mindig ugyanabba a kávézóba üljébe kávézni, hogy nem mindig ugyanazt a padot választ, ahova leülsz idegen helyen. Itthon pedig, hát én bevallom őszintén, hogy meg szoktam azt csinálni, hogyha még egy sima városnézést is csinálok egymás utáni napokon, akkor a másik csoport a másik irányba indulok el, és akkor egy kicsit megfordítom a mondandómat, hogy nekem is meg kelljen fordítani, és ne automatizmusból jöjjön. Mert ha automatizmusból jön, az már régen rossz. Azt érzik a vendégek is. Megmondom, az, aki velem van, az először van itt. Ő először látja ezt a várost jó esetben, vagy ha másodszor is, akkor sem tudja mindazt, amit én. Ő neki minden új lesz, amit mondok. Tehát nekem úgy kell hozzáállni, hogy tisztelettel.
12: És egyébként az is elő szokott fordulni, hogy szegedieknek tartasz túrákat Szegeden.
13: Igen, és azokból szokott egyébként a legjobb túra kikerekedni. Igen, pontosan ezért, mert mindenki azt gondolja, hogy a lakhelyét ismeri. Szent meggyőződés az, hogy itt aztán nem tudok olyat mondani, amit. És ilyenkor ez a fölgyűröm az ingójamat, van nagy erej, és akkor megmutatom. Persze rengeteget készülök is rá, akkor direkt olyan történeteket keresek ki, amik nem közismertek, nagyon sokat utána olvasok.
12: Arra is kíváncsi volnék, hogy adott esetben, a te túráid, azok miben adnak többet, és hogyan adnak többet, mint ha mondjuk valaki csak megkérdezi a mesterséges intelligenciát, vagy a Wikipédiát.
13: De nagyon rövid válaszom van, én. Konkrétan én vagyok az, ami a többlet ebbe az egészbe, mert igen, meg lehet kérdezni a ChatGPT-t, én is meg szoktam kérdezni a ChatGPT-t, amikor hirtelen valami információra van szüksége. Nem titok, én a Móra Ferenc Múzeumban is vezetek kulisszasétákat, és ott is mindig elmondom, hogy persze, ezek a folyosók, ahol most itt járunk, ezek bejárhatóak. De én mindig azt szeretném megmutatni, hogy mi van mögötte. Meg gondolkozz el azon, amit kaptál információt, hogy rakd össze. Próbálok olyan információkat adni, vagy csak egy gondolatcsírát elültetni, hogy nézd, ez mintha összefüggne ezzel. Nem biztos, de játszunk már el vele. Hogy most mi lenne, ha ezt átgondolnád? Tehát például ezen a kulisszasétán el szoktam mondani, hogy figyelj, ott van egy kiállítás, amiben besétálsz, ott van a csomó leírás, amit megkapsz, de tudod, hogy ki rakta azt össze? Mennyi munkával? Hogyan állt össze? össze ez a kiállítás? Honnan született? Ki volt az, aki ezt összerakta? Mi volt az elgondolása? Mik azok a kaleidoszkópnak a kis darabkája, amit mennyit kellett forgatni ahhoz, hogy most te ezt a képet kapd, amit most, amikor besétálsz a múzeumban, azon a kiállításon látsz. És még akkor sem biztos, hogy azt látod, mint amit az illető, aki összerakta, akart, mert te is hozol egy kultúrát magaddal, van egy műveltséged, olvastál valamit, meg ugye ő is, amit hozzá tudott tenni, meg amit kirakott, és gondolta, hogy az majd értelmes lesz. Úgyhogy ez mindig csak együttműködik.
12: Mennyit készülsz egy idegenvezetésre? Külföldön, belföldön?
13: Majdnem azt mondom, hogy sokkal több előzetes munkám van benne, mint amennyi maga az út, vagy az adott séta. Rengeteg mindent elolvasok, mielőtt elindulok egy útra, és nekem is sokszor az előtte való nap, ez a kaleidoszkóp, amiről beszéltem, az előtte való nap fordul be, tudatosodik, hogy mi az, amiről majd beszélni akarok sétáim kapcsán. De ahhoz nekem rengeteg anyagot fel kell dolgoznom, hogy lehet, hogy egy 200 oldalas könyvből lehet, hogy csak egy sor, ami annyira belém ragad, hogy utána azt felhasználom. És valamikor, mikor egy sétára készülve, egy teljesen más sétát rakok már össze, és tudom, hogy az majd jó lesz majd ahhoz a sétához, amiket találok információkat. Úgyhogy nekem egyébként nincsen két ugyanolyan sétám. Eljöhetsz, vannak panel mondataim nyilván, az mindenkinek van, de ha te kérdezel valamit, akkor nekem be fog ugrani valami, amit mindenképpen el kell, hogy mondjam, mert közlés szenvedélyem van, és akkor már mindjárt másik irányba megyünk, ugyanazon a vonalon, csak kicsit veszünk egy kanyart.
12: Akkor így nem így idegenvezető módban mész, akkor előfordul, hogy te is részt veszel egy ilyen vezetett sétán.
13: Igen, szeretem is. Ugye említettem Varsót, hogy kint voltam. Bejelentkeztem Vodka Kóstoló Múzeumban és az egész túrára, hogy is zajlik az egész. Nagyon nehéz kikapcsolni egyébként, annyira rádég a szakmát, hogy nagyon nehéz kikapcsolni, hogy te most vendég vagy. Úgyhogy olyankor én mindig a leghátsó ember szoktam lenni, hogy még véletlenül ilyesről szóljak bele, ne csináljak semmit, de hát a helyezkedésemből szerintem így lehet érezni, hogy hú, ez a csaj, ez nem tudom, mi van vele, de kicsit furcsa. Például ezt a túrát és ezt a Vodka Kóstolót is nagyon élveztem, rengeteg információt szereztem. Az egész, nem még a lengyel kultúráról is, és nagyon jó vezető volt a srác, nagyon jól fogta össze a csapaton, nagyon jó volt az előadás módja, kifejezetten élvezetes volt.
12: Mi az, amit a legjobban szeretsz?
13: Rámesélek egy történetet, amit pont most a Azerbajdzsán-Grúzia utat csináltam, és pont most tehát és ez ezen az úton mindig eljátszom. Grúziában van Sztálinnak a szülő a városa, és ott van egy múzeum, Sztálin múzeum, és ez mindig benne van a programban. És mindig megkapom kérdésnek, hogy ide minek megyünk. Minek egy ilyen embernek múzeum? Miért itt hősként tisztelik, vagy valami? És a végén, mikor kijövünk, akkor mindenki föl van dobva, és egy olyan beszélgetős társaság alakul ki, akik arról beszélgetnek, hogy milyen is egy autoritár diktatúra, milyen is a propaganda, hogy működik. Azt szeretem, és ebből röviden, hogy kinyitni az embereket, kinyitni a gondolkodásukat. És ugyanez a sétáknál is. Hogy megmutatok olyan dolgokat, amit te nem vettél észre, én meg lehet, hogy észrevettem. És akkor megmutathatom neked, hogy nézd, az ott van, és ez mennyire izgalmas, és vedd észre legközelebb a másikat.
2: Hódi Nóra idegenvezetőt hallották.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultúra. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják a szerkesztőtől, Lénárt Vandától. A nyári aszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén, 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési igazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést, fogalmaz az elemzés. Ugyanakkor, mint írják, a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet. A tájékoztató úgy fogalmaz, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani. Nyáron a csökkenő kamatkülönbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama, írja az OTP elemzése. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetén 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz, önbevallásos alapon. A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra, házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve, például házassági szerződés alapján történhet a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50%-ban megosztják egymás között a terhet, közölte Kármán András. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata, a khingatlan.com lakbérindex előzetes adatai szerint. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A KSH ingatlan.com lakbérindex havi adatai szerint Dél-Dunántúlon 3,7, Közép-Dunántúlon 2,2, Télalföldön 1,4, Pest megyében 1%-kal mérséklődtek a lakbérek. Október elején országosan több mint 15 ezer kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9%-os csökkenés. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban erőteljesen szűkült a választék, a csaknem 4000 kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6%-os visszaesést jelentett. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10.000 forinttal csökkent az albérlet árak középértéke, de még mindig 220.000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120.000 forintos medián értékkel, de az albérlet keresőknek Miskolcon is csak 130.000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra még mindig lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A helyszínekre az erőművekéjszakája.hu oldalon lehet jelentkezni.
1: Az időjárásról.
2: Kedden többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi szél főként Dunántúlon nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrön, de fütyülni

0: Kult óra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kult óra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Hamarosan megnyílik a Miskolci Rock Múzeum, vagy hivatalos nevén a Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítás. A létesítmény ötlete évelején merült fel Bárdos István Rock Legendák 1 és Rock Legendák 2 című kötete nyomán. A Rock Múzeum anyaga azóta folyamatosan készül, több mint 60 miskolci zenekar életútján átkísérhetjük végig a város pop-rock zenei történetét. És mellette helyet kapnak a 73-as Miskolci Pop-rock Fesztivál emlékei is. Bárdos István a kiállítás kurátora eredetileg szerette volna a tárlatot Miskolci Rock Múzeum névre keresztelni, de kiderült, hogy a múzeum elnevezésért komoly kritériumoknak kell megfelelni, és olyan ügyintézést igényelne, ami átgondolást igényel. A Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítása tervek szerint október végén vagy november elején nyílik meg. A helyszín pedig az egykori malom épülete.
2: Hát ez az történet azért érdekes, mert ugye én megírtam a Miskolci Rock Legendák 2 kötetét, és a második után azt mondtam, hogy nincs tovább, én most pihenni szeretnék, mert azért elég sok munkába tellett. Decemberben megjelent a második kötet, és januárban jelentkeztek, hogy akkor rock múzeumot kellene csinálni. Hát igen, egy pici gondolkodás után rábólintottam, gyakorlatilag az összes anyagot én állítottam össze. Tehát ez nekem a januártól a mai napig egy komoly munkát jelent, szinte napi fel.

0: szerint vagy október végére, vagy legkésőbb november elejére szeretnénk megnyitni. Most az az érdekessége a dolognak, hogy itt egy belépővel gyakorlatilag 5-6 múzeumot lehet majd meglátogatni, és fel lehet menni ugyanazért a belépődíjét a kilátó teraszra is, tehát ez egyfajta félnapos elfoglaltságot jelent legalább annak, akiket ez érdekli. Ez egy hiánypótlás, mert a város 62-74 óta, 73-as fesztivál óta különösen egyszerűen tartozik ennek a rockzenei, poprockzenei közösségnek azzal, hogy méltó emléket állítson.
1: Október hátralévő napjaiban is számos programmal várja még az olvasókat és az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Lesz ebben a hónapban is kiállítás, író-olvasó találkozó, kézműves foglalkozások és ismeretterjesztő előadások is, nem csak a Görgei úti főépületben, hanem a városrészi könyvtárakban is.
2: Elmurányi Lászlónak megjelent egy könyve, egy beszélgető könyve, Róna Péter professzor úrral készült mindez, de rengeteg szereplője van, a politikai élet szereplői megjelennek ebben, most így hirtelenjében Jeszenszky Géza neve ugrik be, akit szerintem a hallgatók ismernek, hiszen Magyarország külügyminisztere volt az Antal kormányban, és washingtoni nagykövet később, ő is előfordul a könyvben, és itt lesz Elmurányi László, a könyv szerzője majd október 13-án fél 5-től. Van egy másik könyv, ami egy marketing kiadvány, az a cím, hogy a város működik. Halász Norbert a szerzője, és itt lesz, aki gyakorlatilag a könyvnek a lektorálását is végezte, segített, az ő felesége Halász Erika, valamint Uli a kocsmaturista is. Na, velük beszélgettünk majd, hogy mit jelent ez. Az Urbanisztikai Társaságnál már volt ennek a könyvnek egy bemutatója, és Kazincz Barcikán is, a Kazincz Barcikai tevékenységükhez köthető ez a bizonyos könyv. Meglátjuk, hogy mit fognak majd ezzel kapcsolatban elmondani.
1: Ez tehát a kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Hamarosan megnyílik a Miskolci Rock Múzeum, vagy hivatalos nevén a Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítás. A létesítmény ötlete évelején merült fel Bárdos István Rock Legendák 1 és Rock Legendák 2 című kötete nyomán. A Rock Múzeum anyaga azóta folyamatosan készül, több mint 60 miskolci zenekar életútján átkísérhetjük végig a város poprock zenei történetét. És mellette helyet kapnak a 73-as Miskolci Poprock Fesztivál emlékei is. Bárdos István a kiállítás kurátora eredetileg szerette volna a tálatot Miskolci Rock Múzeum névre keresztelni, de kiderült, hogy a múzeum elnevezésért komoly kritériumoknak kell megfelelni, és olyan ügyintézést igényelne, ami átgondolást igényel. A Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítása a tervek szerint október végén vagy november elején nyílik meg. A helyszín pedig az egykori malom épülete. Bárdos Istvánt hallják.
2: A kiállítás hivatalos neve Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítás, de mi egymás között nyilván Rock Múzeumnak fogjuk nevezni. Ahhoz, hogy valamit egy múzeumnak nevezhessél, ahhoz olyan feltételeknek kell megfelelni, amit is nagyon-nagyon komoly utánajárásokat igényelne. Nyilván ezek a magánkiállítások megengedhetik, hogy múzeumnak nevezzék magukat, úgyhogy mi a továbbiakban is ragaszkodunk a Rock Múzeumhoz, bár hivatalosan az előbbi néven fogjuk használni.
1: Hogyan kezdődött tulajdonképpen a történet?
2: Hát ez egy tipikus példája annak, hogy egy egykori használaton kívüli ipari létesítményből ipari létesítményt hogy kell életre kelteni, vagy mit lehet vele csinálni. Ez a rozsdaövezetnek a kvázi idézőjelbe, tehát rozsdaövezetnek a felhasználási módja. A malmot, a régi miskolci malmot megvették, és a tulajdonosok a épületek nagy részét szépen felújítottak mindent, és az épületek nagy részét nyilván hasznosítják. De ott maradt maga a siló, amivel igazából nem tudtak mit kezdeni, hiszen olyan építmény, ami más térre nem nagyon használható. És miután ennek a silónak a 6-7 emeletén olyan 100-120 négyzetméternyi területek vannak, amik ideálisak egy-egy kisebb kiállítás céljára, ezért keresgélték a lehetőséget, hogy mit lehetne benne kiállítani, és gyakorlatilag mára úgy néz ki, hogy minden szinten már elkelt a dolog, még nincsenek kész a kiállítások, de minden szinten megvan a célja és a terve, és ezzel együtt, hogy ugye egy helyszínen, egy belépővel majd 5-6-7 kiállítást meg lehet tekinteni, és plusz felmenni a kilátó teraszra, mert ugye a tetejére megépítettek egy kilátó teraszt, ami egész más perspektívában mutatja a várost. Ez gyakorlatilag ezzel együtt kvázi egy új kulturális központja született a városnak, vagy születik a városnak. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönhetet mondjak az Atrium Park tulajdonosainak, akik önzetlenül és anyagiakat sem kímélve lehetővé tették, hogy ez a Miskolci Rock Múzeum megszülessen.
1: A rocktörténeti kiállítás számára ez miért jó, miért ideális helyszín?
2: Én magam is évtizedeken keresztül megéltem, hogy ilyen rocktörténeti, olyan rockmúzeuma lesz a városnak, olyan rockmúzeuma lesz a városnak. Alapkövet leraktak, megbeszéltek mindenféléket. Hát mi nem raktunk le alapkövet, hanem csak egyszerűen megépítjük.
1: Honnan van az anyag? Mit láthat majd a közönség?
2: Hát elsősorban a Miskolci Rock Legendák 2 kötete alapján, amiben a megírás követően olyan mennyiségű anyag állt rendelkezésemre, hogy azt kár lett volna figyelmen kívül hagyni. Így abban szereplő és azokat kiegészítők több mint 60 zenekarnak a életútján, történetén keresztül mutatjuk be 1962-től napjainkig a miskolci rockzene történetét.
1: Mit jelent ez tulajdonképpen, mi minden kerül a falakra?
2: Hát a falakra elsősorban és a poszterekre elsősorban a zenekarok alapinformációi, mikor alapították, milyen sikereket éltek el, milyen megjelent kiadványaik, hordozóik vannak, és nyilván hozzá megfelelő fényképek. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ilyen 2,5 méter magas és 70 centi széles paravánra kerül egy-egy zenekar. Tehát ez egy nagyon nagy mennyiségű anyag, meg nagyon nagy mennyiségű munka volt, amíg ezt össze lehetett hozni, hiszen több mint 40 ilyen tabló kerül a falakra. és a térbe is önmagában. Azon túl pedig a lehetőség szerint szeretnénk különböző relikviákat még elhelyezni, régi plakátokat, régi relikviákat. Nyilván, amikor már áll a kiállítás fő része, akkor látjuk, hogy mit engedhetünk még meg magunknak, de már gyűlnek a anyagok, erősítő, gitár, mikrofonok, keverőegység, tehát most már lesz mit kiállítanunk bőven. Majd megnézzük, hogy mennyi vitrin vagy mennyi kiállítási területet tudunk még erre használni. És hát amiről még nem beszéltünk, de nagyon fontos, hogy egy bizonyos területét a kiállításnak pedig a 73-as Miskolci rock, pop-rock fesztivál kapta meg. Ennek az anyagait Fedor Vili dolgozza fel, ő kezeli, és a falfelületekre talán, ha jól rémlek nekem, 12 tabló formájában, hasonló méretű tablók formájában kerül fel a 73-as Miskolci Rock Fesztivál. Ezzel együtt egy méltó helyre, mert eddig is csak csapongott ide-oda a fesztivál, maradtak meg emlékek, maradtak meg anyagok belőle, de igazából soha senki nem használta semmire. Most itt a lehetőség, úgyhogy gyakorlatilag a rockmúzeum, és azért lesz Miskolci rockmúzeum, mert nem csak a rock zenekarokat, hanem a városnak a legfontosabb rock történeti eseményét, a 73-as magyar Woodstockot, ahogy nevezték, itt méltó helyre tudjuk helyezni.
1: Miért fontos, hogy egy külön kis helyszínt kap a 73-as fesztivál?
2: Hát azért, mert bár előtte is léteztek már Miskolcon és az országban is zenekarok, hiszen 60-as évektől indultak a nagy magyar zenekarok is, de 62-ben már Miskolcon is működött olyan zenekar, aki a legelső, az ország legelső Kimit tudját megnyerte, a Tröszt zenekarról beszélünk. Viszont a 73-as rockfesztivál után gomba módra elkezdtek szaporodni a zenekarok az országban is, de a városban is. Van egy olyan mondás egyébként Miskolcon erről az időszakról, hogyha elrúgtál a főutcán egy követ, az biztos, hogy rockzenészt talált el. Mert tényleg valóban nagyon sok zenekar született, és abból nagyon sokan és erre jelentős sikereket is értek el. Hát ugye nem beszélhetünk másról, csak esetleg a, vagy ne beszéljünk másról, máson, esetleg csak az Eddáról, aki mind a mai napig az ország egyik legjelentősebb rockbandája. És hát azt követően pedig ez valamilyen úton, módon van a városnak valami belső olyan dolga, ami miatt itt közel állnak a zenészek a rockzenéhez. Hiszen az ország más részein és a fővárosban is tényleg nagyon sok rockzenekar született, működött. De olyan mennyiségben, mint itt Miskolcon alakultak, haladtak és sikereket is értek el, ilyennel talán a fővároson kívül senki más nem dicsekedhet. És hát úgy gondolom, hogy ez a kiállítás, ez a Miskolci rock történeti kiállítás pontosan azért különbözik az egyébként fővárosban lévő rockmúzeumtól, mert a fővárosi rockmúzeumnak a célja, feladata, hogy az ország összes nagy zenekarát mutassa be, foglalja össze. A Miskolci rockmúzeumnak pedig az a lényege, hogy mi a helyieket bemutassuk, be tudjuk mutatni, hogy ki honnan indult, hova érkezett, és végül egyfajta hát példát tudjunk mutatni ez a közösség, az a régi közösség az újaknak, hiszen ezek a zenekarok építették, járták ki az utat, építették az utat odáig is, hogy utána már könnyebben lehessen be rajta járni. Még érdekességképpen elmondanám, hogy gondolva a fiatalokra, ezek között a zenekarok között 10 olyan mostani fiatal új miskolci zenekar is kikerült a paravánokra, akik a jelen időszakban próbálkoznak. Tehát már gondoltunk a jövőre is, a fiatalokra is.
1: Épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi a tapasztalata, mit gondol arról, hogy a rock nem csak történelem Miskolcon, hanem beszélhetünk jövőről is?
2: Hát ezeknek a zenészeknek ez egyfajta életmód. Ezt nyugodtan ki is jelenthetjük, hiszen nagyon sokan a régi időszakban is éltek ebből, hol jól, hol kevésbé jól, és a mostaniaknak az útja sem annyira egyenes, itt is vannak azért rögös utak, amit ki kell taposni. De úgy látom, hogy jól haladnak a mai zenekarok is, ügyesek, próbálkoznak, van, akik már sikereket értek el, a többiek is nyilván szeretnének ugyanerre az útra jutni és eredményeket elérni. Nyilván nekünk, mint régi motorosoknak az az érdekünk, és azt kívánjuk, hogy az utódok is ugyanúgy ismerjék meg ezt a ezt a terepet, mert azért az, hogy valaki rockzenész, az egyfajta életérzés. De amikor a színpadon áll valaki, és több százan tapsolnak és csápolnak neki, az megint egy más életérzés, és ez csak az érzi, aki a színpadon áll.
1: Hány zenekar kerül a paravánokra?
2: Hát több mint 60 zenekar. Nyilván a régiekről sokkal kevesebb információnk van, őket szolidabban tudtuk megjelentetni, és hát azért az új fiatal zenekarok is azért még szolidan vannak jelen. Alapjában véve a jelentősebb zenekarok azok mind kikerültek, és nem számoltam össze, de több mint 60 zenekar, de nyilván vannak olyan tényezők még, amiket meg kellett mutatni, például az Illés Klubra gondolok, akiket meg kellett jeleníteni valahogy, ha szolidan is. Vagy a Rock Info nevezett újságra, ami Miskolci megjelenésű, vagy annak a szerkesztőjére, aki elég komoly befolyással bírt eddig is a magyar rock zenére. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a zenekarok mellett kerültek a zenével kapcsolatos, a rockzenével, Miskolci rockzenével kapcsolatos más egyéb tényezők is bemutatása, és arról nem is beszélve, hogy hát azért jó néhány olyan régi hangszer, olyan régi erősítő, vagy egyéb dolog, amit a zenekarok használnak, az is kiállításra fog kerülni, tehát fogjuk látni, és össze lehet hasonlítani, hogy milyenek voltak a régiek, és a maiak már szinte egészen más jellegűek, és talán a régieket nem is sokan ismerik. Ezért volt fontos, hogy azokból is kiállításra kerüljön valami.
1: Könnyű ezekhez hozzájutni? Meg vannak még?
2: Hát ezeket nagy becsben őrizi mindenki. Úgyhogy van, akit kölcsön fogunk tudni kapni, van, aki, ami már a múzeumnak a tulajdonában lesz, de alapjában véve az a lényeg, hogy be lehessen mutatni ezeket a régi eszközöket is, hogy tényleg összehasonlítási alapot tudjunk adni ahhoz, hogy mi volt régen és mi volt ma.
1: Hogyan kerül a kiállítás anyaga összeállításra tulajdonképpen? Ki állította össze és hogyan, mennyi idő alatt, milyen munkával?
2: Hát ez a történet azért érdekes, mert ugye én megírtam a Miskolci Rock Legendák 2 kötetét, és a második után azt mondtam, hogy nincs tovább, én most pihenni szeretnék, mert azért elég sok munkába tellett. Decemberben megjelent a második kötet, és januárban jelentkeztek, hogy akkor rockmúzeumot kellene csinálni. Hát igen, egy pici gondolkodás után rábólintottam, gyakorlatilag az összes anyagot én állítottam össze. Tehát ez nekem a januártól a mai napig egy komoly munkát jelent, szinte napi elfoglaltságot, de a hétvégeket mindenképpen. És ugye a kiállításnak az a része, amely pedig a 73-as rockfesztivállal foglalkozik, az pedig a Fedor Dillinek a munkája, azt ő tartja karban, ő kezeli.
1: Hol áll most a munka, és mi van még hátra?
2: Hát jó 50%-on állunk, ami azt jelenti, hogy mi szeretnénk, a tablók, a zenekari tablók a helyükön vannak, a falon is, az állványokon is. Ugye most meg kell nézni, hogy a régi plakátokat hogyan tudjuk elhelyezni, hova tudjuk elhelyezni a relikviákat, és közben a grafikus készíti a 73-as rockfesztivál anyagait is, és amikor ez mind egybe van, akkor a terveink szerint vagy október végére, vagy legkésőbb november elejére szeretnénk megnyitni. Most az az érdekessége a dolognak, hogy itt egy belépővel gyakorlatilag 5-6 múzeumot lehet majd meglátogatni, és fel lehet menni ugyanazért a belépődíjét a kilátó teraszra is, tehát ez egyfajta félnapos elfoglaltságot jelent legalább annak, akiket ez érdekli. Egyébként a tervek szerint pillanatilag még hétvégeken, szombaton és vasárnap lesz majd nyitva a múzeum.
1: Felmerült a tárlatvezetés ötlete is.
2: Igen, hát arra gondoltunk, hogy megpróbálok megnyerni néhány rockzenészt, aki nem csak a saját történetét ismeri, hanem a többiekét is nagyjából, vagy utána néz, és alkalmanként, ez nem rendszeresen, de alkalmanként meghirdetnénk egy-egy tárlatvezetéses napot is, amikor valamelyik rockzenész eljön, és mint kvázi tárlatvezetőként végig kíséri mit tudom én, 10 órakor, 11 órakor, meg 12 órakor, három időszakban azokat az érdeklődőket, akik mélyrehatóbban kíváncsiak a kirakott dolgokra. Pillanatilag úgy alakul, hogy már vannak jelentkezők, tehát én bízom benne, hogy ez működni fog, és hát én magam is szívesen vállalok majd alkalmanként egyet-egyet, meg gondolom a Fedorvili is szívesen vállal, de a rockzenészek közül is már vannak ketten-hárman, akik jelentkeztek, hogy szívesen csinálnák a tárlatvezetést.
1: Ön szerint miért fontos, miért hasznos, miért jó ez a kiállítás?
2: Hát ez egy hiánypótlás, mert a város 62-74 óta, 73-as fesztivál óta különösen egyszerűen tartozik ennek a rockzenei, poprockzenei közösségnek azzal, hogy méltó emléket állítson, és ez most nem az én fejembe merült fel, hiszen már korábban is már lerakták egy rockmúzeumnak az alapkövét, amiből semmi nem lett. Tehát a városnak illik ezt a pozícióját valamilyen szinten megjeleníteni, mert azért a rock körökbe a várost ma is, és egykoron meg a rockzene fellegvárának nevezték. Hát ez az egyik tényező, amit én nagyon fontosnak tartok. A másik dolog pedig az, hogy hát innen nagyon sok olyan zenész származik, akik országos szintűek lettek. Most nem csak az Eddára gondolok elsősorban, hanem például gondolok a Bianchivára, aki az első zenekarból, a Tröstből, a Kexbe ment és ott játszott. De csak gondoljunk arra, hogy Magyarország minden évben részt vesz az Eurovíziós dalfesztiválokon. Annak a legjobb helyezését, ugye a harmadik, ha jól emlékszem, a harmadik helyezést egy miskolci származású srác dala érte el. Tehát ezeket fontos lenne, hogy valahol tudjanak róla, a közönség tudjon róla, mert ezek fontos tényezők, és hát arról nem is beszélve, hogy a mai rockzenei társadalomban is nagyon sokan vannak miskolci zenészek, vagy innen származnak, vagy a zenekar önmaga egészen jól működik. Tehát én úgy gondolom, hogy a kultúra az nem csak a szép irodalomból és a művészetből áll, hanem a zenének abból az ágából is, amit talán nem támogatunk annyira, mert ezt tudjuk, hogy a könnyű zene az azért kellő poszton szerepel ma már a kínálatban, és meg is kapja a megfelelő támogatást. Ha arra gondolok, hogy mennyi támogatást kapott a rockzene, mármint itt a városban, akkor ez egy nagyon szomorú tény lenne. Így éppenséggel megérdemli ez a társulat, és megérdemli a pop-rock zene közössége, hogy egy méltó helyen utókor is megemlékezzen róluk.
1: Ugye a rocklegendák két kötetéről már beszélgettünk itt az Európa Rádió stúdiójában. Mit érez, mit gondol akkor, amikor most már kiállítás formájában a falakon látja azt az anyagot, ami abban szerepel a két kötetben?
2: Hát egy szerzőnek mindenképpen azok a pillanatok sokat, lelkileg nagyon sokat, érzelmileg nagyon sokat jelentenek, amikor mondjuk a könyvét a kezében tartja, ami éppen kijött a nyomdából. Azt még nem tudom, hogy amikor a múzeumot megnyitjuk, akkor milyen lesz a pillanatnyi lelki állapotom, de ahogy én elnézem a felrakott anyagokat, én úgy látom, hogy egy látványos, érdekes, nagyon színvonalas és egyedülálló lesz, mert nem csak a múzeum önmaga, hanem országosan is azért egyedülálló, mert egyetlen egy város sem mutatta meg eddig a saját belső világát a pop-rock zenet környékéről, és hiánypótló pedig azért, mert tényleg ezzel már tartoztunk a városnak. Illetve a város tartozott a rockzenészeknek, hogy pontosítsak.
1: Hamarosan megnyílik a Miskolci Rock Múzeum, vagy hivatalos nevén a Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítás. A létesítmény ötlete évelején merült fel Bárdos István Rock Legendák 1 és Rock Legendák 2 című kötete nyomán. A Rock Múzeum anyaga azóta folyamatosan készül, több mint 60 miskolci zenekar életútján átkísérhetjük végig a város pop-rock zenei történetét. És mellette helyet kapnak a 73-as Miskolci Pop-rock Fesztivál emlékei is. Bárdos István a kiállítás kurátora eredetileg szerette volna a tárlatot Miskolci Rock Múzeum névre keresztelni, de kiderült, hogy a múzeum elnevezésért komoly kritériumoknak kell megfelelni, és olyan ügyintézést igényelne, ami átgondolást igényel. A Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítása a tervek szerint október végén vagy november elején nyílik meg. A helyszín pedig az egykori malom épülete. Bárdos Istvánt hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
1: Október hátra lévő napjaiban és számos programmal várja még az olvasókat és az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Lesz ebben a hónapban is kiállítás, író-olvasó találkozó, kézműves foglalkozások és ismeretterjesztő előadások is, nem csak a Görgei úti főépületben, hanem a városrészi könyvtárakban is. Brízai Zoltánt, a könyvtár PR munkatársát hallják.
2: Elmurányi Lászlónak megjelent egy könyve, egy beszélgető könyve, Róna Péter professzor úrral készült mindez, de rengeteg szereplője van, a politikai élet szereplői megjelennek ebben, most így hirtelennyében Jeszenszky Géza neve ugrik be, akit szerintem a hallgatók ismernek, hiszen Magyarország külügyminisztere volt az Antal kormányban, és washingtoni nagykövet később, ő is előfordul a könyvben, és itt lesz Elmurányi László, a könyv szerzője majd október 13-án fél öttől. Van egy másik könyv, ami egy marketing kiadvány, az a cím, hogy A város működik. Halász Norbert a szerzője, és itt lesz, aki gyakorlatilag a könyvnek a lektorálását is végezte, segített, az ő felesége Halász Erika, valamint Ulia Kocsma turista is. Na, velük beszélgetünk majd, hogy mit jelent ez. Az Urbanisztikai Társaságnál már volt ennek a könyvnek egy bemutatója, és Kazincz Barcikán is, a Kazincz Barcikai tevékenységükhez köthető ez a bizonyos könyv. Meglátjuk, hogy mit fognak majd ezzel kapcsolatban elmondani. 70. évfordulóhoz, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához könyvtárunk is kapcsolódik egy rendezvénnyel, ami a központi könyvtárban van, meg egy másikkal, ami a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárunkban lesz, majd ha odaérünk, akkor elmondom ott is. De a központi könyvtár rendezvényéről beszélnék először. Bebádogoztak minden ablakot, Tollas Tibor verséből vett idézet, és Tollas Tibor verseiből lesznek majd különböző részletek, és kimondottan a forradalomhoz kapcsolódóan az Éltető Lélek irodalmi kör előadásában többen jönnek. Az elején még bejátszanak egy Tollas Tibor verset is, amit maga a szerző olvas fel. Hát már csak ezért is, meg az ünnepi műsor miatt is természetesen érdemes eljönni. És egy héttel később, ez október 20-án kedden fél öttől lesz ez a program, és egy héttel később Anonymous Miskolci volt, nem kérdőjellel, így kijelentő módban, egy kutatás története 1981-2007, Dolnis Zoltánnak a könyve ez. Hát, nagyon érdekes, én itt volt a szerző nálam néhány héttel ezelőtt, és megmondtam, hogy én lehet, hogy szkeptikus leszek ezen a beszélgetésen, de ő megmondta, hogy ott, ahol az Európa Rádió stúdiója van, azon a részen, az Avasdéli Református templom környékén állt az a ház, ahol Anonymous élt. Ő legalábbis ezt gondolja, ezt kutatta, hát 30 évnél tovább. Meglátjuk, hogy mit tud róla elmondani. És folytatódik a szeptemberben megkezdett sorozatunk, amit a Magyar Madántani Egyesület helyi csoportjával indított a könyvtár. Ugye az éghajlatváltozásról volt szó, most néhány nappal ezelőtt volt, ez szeptember végén ez az előadás, de 29-én csütörtökön, majd 7 órától Dobszuló az erdei színpadon, a Harkályok nyomában, erről tart majd előadást Cserép György, a Harkályvédelmi Szakosztály alapító tagja a Magyar Madártani Egyesületen belül, ilyen is vagy Harkályvédelmi Szakosztály. Hát minden énekes madarat, erdőben élő madarat védeni kell, biztos a harkályokkal kapcsolatban is hasonló a helyzet. Sok-sok érdekesség hangzott el a legutóbbi előadáson is, hiszen ott egy hidrobiológiai referens jött a Bükki Nemzeti Parkból, most ugye érkezik Cserép György 29-én csütörtökön 17 órakor. És egy kiállítás is nyílik majd, a OK-hez kapcsolódóan is van egy kiállítás, de az azon túli, mégpedig egy rollap kiállítás. Ugye Rákóczi születésének 350. évfordulója kapcsán láthatták a képes lapokat, és most pedig szintén egy évforduló, kerek évforduló, hát erről nagyon sokat hallhattunk, különösen nyáron, mert akkor van a fő évforduló, az Egyesült Államok születésnapja, 250 éves ez az ország, és Magyarok öröksége az Egyesült Államokban, sorsok, terek, utak, címmel nyílik ez a rólap kiállítás, és 13-ától 30-áig lehet megtekinteni itt könyvtárunkban. Érdemes megnézni, mert biztos sok hasznos információ éri majd az olvasókat, hogyha megtekintik ezt a tárlatot.
1: A városrészi könyvtárakban, a tagkönyvtárakban milyen programok várják az olvasókat és a miskolciakat?
2: Sok-sok programot is. Nézzünk néhány olyan programot, ami a József Attila könyvtár kínálatából először. Iskolásoknak ajánlom a következő témát. Az osztályvesztese, ez Weber Anikó írónőnek a könyve, könyvének a címe, és ez egy ifjúsági regény, ami kimondottan az iskolai bántalmazásról, a diákok közötti konfliktusokról szól, ennek a világát igyekszik bemutatni. Én úgy gondolom, hogy ez mindig aktuális, és anyukák, apukák ezzel szembesülnek. Nem könnyű erre megoldást találni, biztos vagyok benne, magam is szülőként is mondhatom, de hát, ha Weber Anikó ebbe a könyvébe, biztos személyes vonatkozások vannak, vagy amiket hallott, amilyen impulzusok érték, lehet, hogy érdemes majd elmenni. Ez hát délelőtti időpont, 10 óra 45 perc, október 15-én csütörtökön, hát aki teheti, még talán egy szabadság terhére is érdemes, bár ugye ez nem az őszi szünet. A Diafilm Klubban 15-én ugyancsak itt a József Attila könyvtárban, de délután 17-től pedig egy klasszikus mese elevenedik meg. Én még őrzöm, nagymamámtól kapott nagyon megsárgult és picit viseltes könyvet, Öreg néne őzikéje. Hazeklas Júlia meséje a Diafilm kockákon elevenedik meg ezúttal, tehát október 15-én 16:30-tól. És lesz egy másik mese is, a Mesék a dobozból papírszínházas mesefoglalkozás keretében 29-én 17:30-tól a Születésnap tolvaj című mese. Érdekes a címe, ezt a mesét nem ismerem, lehet, hogy érdemes megnézni. 29-e tehát, és 16 óra 30 perc a kezdés. Menjünk a Kafka Margit könyvtárba, a Petneházi városrészen élő könyvtárba, ahol 26-án a Jóllét beszélgető kör, Bozsó Éva mentálhigiénész szakember, családterapeuta, Elengedés, megértés, megbocsátás címmel tartja meg majd ezt a beszélgetést, hová újonnan jött olvasók is bekapcsolódhatnak természetesen. A Móra Ferenc könyvtár az Avas városrészben várja, ugye már ismerik a hallgatók ezt a könyvtárat, és itt Tóth György fotókiállítása nyílik majd október 13-án, kedden 17 órakor. És ugye volt szeptember végén, említettem is, Panama a meglepetések országa, kis úti beszámoló Kuremszki Judittól a Szabó Lőrinc könyvtárunkban. Most, aki akkor nem tudott elmenni, menjen el a Móra Ferenc könyvtárba, délután 2 órakor lesz ez az előadás, és a 13-án a kiállítás megnyitó meg 5 órakor kezdődik, ezt elfelejtettem hozzátenni. És elindul egy sorozat is a könyvtárban, őszi-téli bütykölde a könyvtárban, az első foglalkozás 29-én csütörtökön lesz, ez kimondottan a Halloweenhoz kapcsolódik majd, 16 óra 30 perc a kezdés. Fordulunk és kirándulunk Diósgyőrbe, a Petőfi Sándor könyvtárba, ahol nyílt festőnap is lesz a könyvtárban, ugye Majorvári Sándor vezetésével 19-én hétfőn délután 3 órától, és azt kell tudni, hogy erre kell regisztrálni előzetesen a könyvtár Petőfi kvt@rfmli.hu e-mail címén, vagy a 46-os körzet 379-032-es telefonszámán. A Szabó Lőrinc könyvtárunkban, ha már utaltam a központi könyvtár esetében a 56-os forradalom és szabadságharc apropóján rendezendő ünnepségre, itt pedig a szavaló versenyünk lesz, amit lehet, hogy a hírekben már hallhattak is az Európa Rádió hallgatói. 19-én leszenek a szavaló versenynek itt a Szabó Lőrinc könyvtárunkban a megmérettetése, akik jelentkeztek, általános és középiskolások, 1 órától. Nyilván az izgalomban lévő izgatott szülők mellett barátok is eljöhetnek, meghallgathatják, hogy mond verset a diáktársuk. És fejezetek a lengyel rockzene történetéből, egy közös program a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal, Rémiás Emőke fog majd előadni. Hát a lengyel rockzenéről így kapásból egy együttes sem tudnék mondani, de Rémiás Emőket biztos vagyok benne, hogy sokat ismer, és majd október 21-én szerdán 16:30-tól ezt meg is osztja majd a hallgatósággal. És egy könyvtár maradt még hátra, mégpedig lenne a Tompa Mihály könyvtárunk, ahol Úri lányok az Adrián címmel lesz egy előadás, egy közönségtalálkozó Huszti Gergely íróval. Délután 4 órakor kezdődik majd ez a program, október 14-én. Nem maradhat el a kézműves klub sem, október végén, 28-a szerda, 16 óra a kezdés. Őszi mécses tartót fognak majd készíteni. És ha már Úri lányok az Adrián Huszti Gergely írásának a címe, amivel kapcsolatosan lesz a közönségtalálkozó, októberben kiállítás is lesz a könyvtárban, az Adriai tenger az irodalomban. Válogatás könyvtárunk állományából. Érdekes és izgalmas téma, mert hogyha meglátják azokat a könyveket, amelyek erről a vidékről szólnak, hogyan jelenik meg az Adriai tenger, akkor hát, ha kedvet kapnak kölcsönözni, beiratkozni, aki mondjuk még nem iratkozott be, és utána kivenni az erről szóló könyvet. Úgyhogy várjuk Önöket mindegyik könyvtárunkban, mert az országos könyvtári napokon kívül októberben nagyon-nagyon sok programunk lesz.
1: Október hátralévő napjaiban is számos programmal várja még az olvasókat és az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Lesz ebben a hónapban is kiállítás, író-olvasó találkozó, kézműves foglalkozások és ismeretterjesztő előadások is, nem csak a Görgei úti főépületben, hanem a városrészi könyvtárakban is. Brizai Zoltánt, a könyvtár PR munkatársát hallották.
0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják a szerkesztőtől, Lénárt Vandától. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. Az Európai Uniós Források magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzés összefoglalója szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthet a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem teremtenek új reál gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás import igénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós forrás 2026-ban és 2027-ben 0,1–0,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás, írja a gazdaságkutató elemzése. A nagy olajipari társaságok rendkívüli nyerességének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége, és az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállítási költségeinek támogatását javasolja, közölte a szövetség. A nemzetközi geopolitikai helyzet és a magas üzemanyagárak jelentős rendkívüli nyereséget biztosítanak a nagy olajvállalatok számára. Ezzel párhuzamosan a hazai kis- és középvállalkozások, köztük a független benzinkutak, kisboltok és magánfuvarozók, a növekvő költségek, az ellenük alkalmazott árprés és az inflációs nyomás miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetsége. Közleményükben kiemelték, céljuk a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása, a magyar vállalkozások megőrzése és az üzemanyagkereskedelemben tapasztalható piaci erőfölény eredő hátrányok mérséklése. A kialakult piaci helyzet nem eredményezheti a független magyarországi kisvállalkozások, a mezőgazdasági termelők és a közlekedési szolgáltatók ellehetetlenülését, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetségének közleménye. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár, Berek, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra még mindig lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A helyszínekre az erőművek éjszakája.hu oldalon lehet jelentkezni.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi szél főként Dunántúlon nagy területen megélénkülni, hol megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója. Már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
2: Tekintve, hogy engem a gúlya Budapesten pottyantott le, egy budapesti zenei általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskola típust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelező járt énekkarba, és egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanárképző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már az akadémia utolsó 2 évben elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumba, a Verespálni gimnáziumba, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyan

0: Azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörben az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
1: Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
0: Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. A gyerekeket a mi óvodánkban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként. Teljesen a szívembe hatolt ez a muzsika. Megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság. Úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni. Úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarában, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye a naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bolcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
1: Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
0: Hát mindenek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt 2 fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladásra és az elvitte. Úgyhogy 2 árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal. Édesanyám hozzáment, szült neki másik 2 fiút, 4-en voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőrzenész. És mint amatőrzenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt 4 szólamban. Egy Pretorius gyülekezett, a szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsenget. Ezt énekeltük. Édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük. remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön, latinul

tanult, ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltségbomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikon se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak rá, de az édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom volt ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál, és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő, hogy szolgáltat a számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenben jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni. Én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium éveim alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, amit a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója és híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály műveltségi versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, háromszemélyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a versenyfordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló gratuláló táviratok a rádióba, és nem tudták felolvasni őket, mert mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, mondjam, csak nyilvánosságképes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Berkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségű volt az egész életemben, ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam, már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjban menni Csomasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespáni gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők ketten, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben.

0: Miért lett tanár?
1: Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból, miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám és édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát egy mindig veszélytehetséges szülőnek lenni, de hát persze hála Istennek az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon felalá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat. Tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett. Ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot, ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjem mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk akadályversenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, Kodállyal kapcsolatban. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kellett mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjuk beszélni folyamatosan Kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózosan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket, és ez a bizonyos szerda délután, én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt férfi karának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszél, hogy holtesteinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály férfi kar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják föl-lefel, holtesteinket fölfalá a láng, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottába leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten láttam, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség, és ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem akarom, nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
0: És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
1: Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek egy, talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjanak munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárok, Berkesi tanárul is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncertre sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. De ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.

0: Mi a hobbi a tanár úrnak?
1: Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos, hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki. Tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszttel, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatok, ott hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastattak valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végül is nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi.
0: És mivel foglalkozik most, tanár úr?
1: Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt itt van a Nyíregyházi Városi Gyülekezet énekkara. Azzal jöttem ide Nyíregyházára, amikor nyugdíjba vonultunk mind a ketten a feleségemmel, hogy a feleségemnek a kislánya itt lakik, a férjével és a két unokával együtt. Kézenfekvő volt, hogy ne Debrecenben maradjunk, hanem költözzünk át Nyíregyházára. Itt kaptunk lakást, és itt rendezkedtünk be. Rögtön eljöttem a gyülekezet énekkarába, hogy na, akkor jelentkezem basszusnak. Nagyon boldog lettem volna, hogyha basszusként segíthetem az éneklést, de pillanatokat kiderült, hogy az a kolléga, aki ezt a kórust Debrecenben, Nyíregyházán vezeti, azt kapta meg az állásomat Debrecenbe, elment innen, úgyhogy kényszerűen rám lőcsölték a vezetést, feladatát a kórusban, így most aztán a nyíregyházi gyülekezet kórusának a vezetője vagyok, de annyit kikötöttem, tekintve, hogy a férfi kar rendkívül csekély létszámú, hogy nem vezényelni fogom őket, hanem az énekkar férfi szólamába beállva oldalról fogok csak integetni, és ezt azóta is így csinálom. Ez az egyik feladatom. Van még egy budapesti kórusom, amit 2001-ben alapítottam, a volt növendékeimnek a köréből, és ez a Psalteimur Hungaricum vegyeskar, ami egy gyönyörű szép dokumentumnak, Szent Simonár Albert magyar zsoltáros könyvének a nevét viseli. A Psalteimur Hungaricum vegyeskarral a mai napig heti egyszer próbálunk, rengeteg csodálatos művet énekeltünk már. Ez a másik állandó feladatom, ami minden héten okot ad arra, hogy Budapestre utazzam. És egy harmadik nagy szerelmem, ami nem nincs messze a Psalteimur Hungaricumtól, de most már a dokumentumtól, ugye Szent Simonár Albert zsoltáros könyve, és az annak alapjául szolgáló genfi zsoltáros könyv rendkívül izgalmas búvárkodási terület. Én szeretem a genfi zsoltárokat, ezt édesapámtól örököltem, aki lelkes rajongója volt a zsoltároknak gyerekkora óta, ő szintén nagyon szeretett énekelni, és azzal foglalkozom most nagyon sokat, hogy a genfi zsoltáros könyvet összevetem a Szenciféle zsoltáros könyvvel, és megpróbálok egy olyan izgalmas áttekintést készíteni, egy kis atlaszfélét, amely pontosan megmutatja, hogy az egyes zsoltároknak mi volt az eredeti megjelenése 1562-ben a francia és 1607-ben a magyar kiadvány. Mennyit változott azóta a magyar, azonban nem foglalkozom, hogy a francia mennyit változott, mert az szinte követhetetlenül bonyolult lenne, tekintve, hogy azóta két új teljes zsoltár fordítás készült franciául, mert már nem értik a reneszánszkori francia nyelvet, miközben mi a szencijét még elég jól értjük. Mondjuk ez nyelvfejlődési izgalmas jelenség, amivel érdemes lenne foglalkozni, de ez már nem az én asztalom, de az mindenképpen szórakozó. foglalkoztat, és nagyon szívesen járok utána, hogy hogy néznek ki tehát Szent Szizsoltárai 1607-ben, mennyit változott a szöveg, mennyi szöveget hagytak el az időközben megjelent új és új magyar kiadványok. Ezzel napokat el tudok tölteni, és el is töltök vele.
0: Van-e kedvenc Zsoltár a tanár úrnak?
1: Hát igen. Az a baj, vagy nem baj, ugye én nagyon szeretek énekelni, és amikor egy Zsoltárt az ember énekel, akkor egyszerre gyönyörködik a dallamban, nem mindegyikben, mert a Zsoltárok zenei világa rendkívül fanyar a mai hallgató fülének. De számos olyan Zsoltár van, amelyeknek a dallamvilága végül is a mai fül számára is fogyasztható. Tehát a Zsoltárok egy jó része a zene által ma már kevésbé használatos régi egyházi hangnemeknek a skáláját őrzi, de vannak olyanok, amelyek a mai napig fennmaradt hangnemekkel jól harmonizálnak, az úgynevezett moll jellegű dallamok, illetve a dur jellegű dallamok a mai napig jól fogyaszthatóak. Tehát az ember, amikor Zsoltárt kedvencet felsorol, akkor egyszerre kell odafigyelni arra, hogy milyen a dallam, és ilyen szempontból is vannak kedvenceim, és persze a szövegek. Nekem az méretetlen gyönyörűség a Szent Simonár szövegeit a számra venni, hogyha ki kéne emelnem, talán a 130. Zsoltár az egyik, 6. bűnbánati Zsoltár, te hozzá teljes szívből, és így tovább boldogan végénekelném mind a 4 versszakát. Nagyon szeretem a 128. Zsoltárt, amelyik álom szép, gyönyörű jó kívánságot fogalmaz meg egy ifjú párnak, amelyik az életét összekötni készül egy esküvő keretében. Ez a boldog az ember nyilván ki az Istent féli. És szívemben nagyon közel nőtt, ami elsősorban a szövege miatt, az Úristen az én világosságom, a 27. Zsoltár. Gyönyörű szép.

0: Egy sikeres élet mögött egészen biztos van egy stabil háttér. Mi volt ez és mi ez tanár úr életében?
1: Hát eleinte is nagyon sokáig a szüleim. Hosszú ideig éltünk együtt, jó ideig már fiatal tanárként is folyamatosan együtt voltunk, és ezért aztán gyakorlatilag minden élethelyzetben először őket hallgattam meg velük, tanácskoztam meg, és elég hamar eljutottam már fiatal gyerekkoromban is abba a státuszba, hogy a családi döntések meghozatalába bevontak. Ez nekem nagyon nagy becsület volt. Aztán pedig, mióta megismertük egymást a feleségemmel, természetesen, és ővel töltöttünk a legtöbb időt együtt, azóta pedig ő az, aki folyamatosan segít is, és ugyanakkor kritizál is, tehát gyakorlatilag állandóan kontrollálja a munkámat, hiszen, és ebben nagyon nagy könnyebbséget jelent, az egyrészt nagyon egyformán gondolkodunk, hát ezért is választottuk egymást, másfelől pedig, mert ő maga is ugyanazt a szakot végezte el, tehát ugyanúgy középiskolai énektanár, karvezető, kiváló és nagyon tehetséges, szerintem tehetségesebb, mint én. Tehát egy karvezető is, úgyhogy szinte, és hát persze tanár, és ezért minden dologban tökéletesen egy húron pendülünk, vagy egy srófra jár az agyunk.
0: Milyen tulajdonságokat tart különösen fontosnak?
1: Hát a kitartást mindenek előtt talán. Egészen kis gyerekkoromban, én nem tudom, mi volt az a film, de valami ló volt benne, amit talán Silvernek hívtak, angol film volt természetesen, és ott valahogy hosszan kellett futnia. Nem az volt a lényeg, hogy gyors legyen, vagy ő győzzön, de hogy egy távot végig kellett futnia. És azóta is rengeteg olyan élményem volt, amikor például jó ízűen ülje le Stanislav Lem egy könyvében, aminek az a címe, hogy Magellán felhő, ez egy science fiction könyv, egy nemzetközi űrutazásra készülő fiatal biológusról az a főszereplője, vagy orvos, és ő egy maratonfutáson vesz részt. És azt az élményt, ahogyan le kell győzni, hogy amikor már nagyon elege van a futásból, és akkor túl kell lendülnie a keserves érzésen, és mégis végig kell futnia, ezt nagyon meg tudtam érezni. Amikor a hobbikról volt szó, elfelejtettem volna, hogy nagyon szeretek futni. Illetve hát ez az, ami már csak szerettem, mert a lábizületeim már sokkal kevesebb rugalmas folyadékot tartalmaznak, és ezért keservesebb a futás, mint régebben volt. Régebben úgy is elmentem futni, amikor egy végig dolgozott nap végén szinte az vezetett le, hogy még egy nagyot futottam, és sosem gyors futó voltam gyerekkorom óta, viszont a nagy távok legyőzése az mindig egy komoly kihívást jelentett, és egy óriási lelki erőforrást, hogy az ember képes saját magát legyőzni. Édesapám volt, aki drága mindenre mondott valamit, ki önmagának ellenáll, nagyobb vitéz, mint Hajdan Handibál, mondta. És rengeteg ilyen bölcsessége volt, ilyen kedves verses bölcsességek. Nos, tehát a kitartás az, amit nagyon megtanultam tisztelni. Olvasmányélményeimben is, de a saját tapasztalásomban is. Ezt fontosnak érzem. Fontos a humorérzék. Tehát a legnehezebb tanítani valót, a legnehezebb élethelyzetet is fel lehet oldani, ha az ember talál egy fogantyút, amitől még a kényelmetlen helyzetben lévő ember is elmosolyodik. És abban a pillanatban, hogy ha mosolyogni képesek vagyunk, nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Ez manapság így mondják elegánsan, hogy a pozitív életszemlélet. De igazából emögött humornak kell lennie. Lám, ugye a humor azt jelenti nedvesség, és pont ez a humor hiányzik a boka ízületeimből, hogy jót fussak. Na, mindegy, ez már csak játék a szavakkal. Nos, tehát fontos, mindenképpen nagyon fontos ez a bizonyos kitartás. Hát mai napig, ha megnézek egy sportközvetítést, a befutók, hát egyszer felzaklatnak. Vagy a Tűzszekerek című film. És azt mondjuk, ugye, az már csak, ahogy szokták mondani, habatortán, hogy a Tűzszekerek egyik főszereplője mögött ott áll az Úristennel való kapcsolat felelőssége, és hogy mennyi mindent lehet vállalni, ami az emberen túlmutat, vagy ami az embernél is fontosabb, az a kényelménél, a pillanatnyi jó érzésénél, akár az életénél. Tehát mindenképpen ezt tartom a legjelentősebbnek, de persze szép tulajdonság rengeteg van.
0: Így meg is érkeztünk az utolsó kérdéshez a tűzszekerek vezetett bennünket ide, hogy mennyiben meghatározó élete döntéseire nézve az Istennel való kapcsolata.
1: Hát azt kell mondanom, hogy állandó elszámolásban vagyok. Tehát méretetlen mennyiségű ajándékot, lehetőséget kaptam az Úristentől, és rengetegszer érzem úgy, hogy méltatlan vagyok erre. Pontosan úgy, ahogy Péter, miután Jézus visszaküldi, menjen vissza, és még egyszer próbálkozzunk meg a halakkal, és akkor azt szinte szakadozik a háló, hogy bevonja, és ezek után azt mondja, hogy menj el tőle, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Életre meghatározta, amikor ezt először olvastam, és ráismertem arra, hogy az ember, ha őszinte, akkor csak azt konstatálhatja, azt állapíthatja meg, hogy a gyarlóságával nagyon-nagyon kismértékben szolgált rá Krisztus áldozatára, és arra, hogy egyáltalán élhet. Úgyhogy ez állandóan feszélyez engem. Természetesen próbálom magam úgy használni ezt a feszélyezettséget, hogy sarkaljon, és többre jussak általa, de hát ez újból és újból, amikor az ember szembesül a hibáival, szinte csak azok vannak, akkor ez újból és újból felmerül. Ugyanakkor ott a figyelem. Rengetegszer érzi az ember azt, hogy ismét egyszer csak egy kis pöccendést kapott az Úristentől, hogy előre tudjon lépni. Tehát újból és újból lehetőséget kap az ember, további türelmet, további haladékot az elszámolással. Amikor az előbb az volt a kérdés, hogy milyen kontroll, akkor az Úristen nem mondtam. De ez valójában a legfőbb kontroll. De erről nagyon nehéz beszélni. Sosem voltam könnyű helyzetben, amikor ilyesmiről beszélnem kellett. Az Isten tiszteletnek is, és a bizonyságtételnek is a legjobb módja a lehetőség szerint legjobban elvégzett munka. És ha ez sikerül, akkor az ember bizonyságot is tett, imádkozott is, ennél nem igen lehet többet tenni.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok!
3: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

házunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben, csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár, Bereg, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közlemény. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. Az Európai Uniós Források magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzés összefoglalója szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthet a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja, ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem teremtenek új reál gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós forrás 2026-ban és 2027-ben 0,1-0,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás, írja a gazdaságkutató elemzése. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetén 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra, házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve, például házassági szerződés alapján történhet a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50%-ban megosztják egymás között a terhet, közölte Kármán András. A nagy olajipari társaságok rendkívüli nyereségének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége, és az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállítási költségeinek támogatását javasolja, közölte a szövetség. A nemzetközi geopolitikai helyzet és a magas üzemanyagárak jelentős rendkívüli nyereséget biztosítanak a nagy olajvállalatok számára. Ezzel párhuzamosan a hazai kis- és középvállalkozások, köztük a független benzinkutak, kisboltok és magánfuvarozók, a növekvő költségek, az ellenük alkalmazott árprés és az inflációs nyomás miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetsége. Közleményükben kiemelték, céljuk a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása, a magyar vállalkozások megőrzése és az üzemanyagkereskedelemben tapasztalható piaci erőfölény eredő hátrányok mérséklése. A kialakult piaci helyzet nem eredményezheti a független magyarországi kisvállalkozások, a mezőgazdasági termelők és a közlekedési szolgáltatók ellehetetlenülését, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetségének közleménye. Ebben az évben számos programmal és kezdeményezéssel ünnepli fennállásának 300. évfordulóját a Debreceni Református Kistemplom. A jubileumra egy új kiadványt is megjelentetnek, az első kötet az épület, a harangok, az orgona történetével, városi emlékekkel foglalkozik majd, és tervezik a folytatást, egy második kötetet is. Az első könyv bemutatóját épp az évforduló napjára, december 5-ére időzítenék. Veres Dániel muzeológus társszerkesztő beszélt rádiónknak mindenről.
2: December 5-én lesz 300 éve, hogy befejezték a kis templom építését 1726-ban. Az első kötetet pontosan a 300. évfordulóra szeretnénk megjelentetni, és ebben az első kötetben építészettörténeti, várostörténeti, illetve harang- és orgonatörténeti dolgozatok fognak megjelenni. A második kötetben pedig a klenódiumokkal, urasztali textíliákkal, úrvacsorai keresztelőjedényekkel fogunk majd foglalkozni. Én az építészettörténeti részt írom, az orgonákról ír Fekete Károly püspök úr, illetve Szabó Balázs, aki vezette is ennek az Auer orgonának a felújítását, amire most különösen büszke a kis templom az utóbbi években. A Déri Múzeum fotótárának a vezetője Szabó Anna Viola írt arról, hogy hogyan jelenik meg a kis templom a városban készített fényképeken. Horváth Péter, a Városháza tervtárának a vezetője pedig ennek az előzményeit írta meg, tehát hogy a fotográfia feltalálása előtti debreceni ábrázolásokon, fametszeteken hogyan jelenik meg a kis templom. És Hegedűs Gyöngyi kolléganőm, aki szintén itt dolgozik a Református Múzeumban, ő pedig a kis templom harangjairól írt egy dolgozatot. A legérettebb dolgozat a kis templomról majdnem 100 évvel ezelőtt jelent meg, amikor 1928-ban befejezték az utolsó nagy felújítását a kis templomnak, akkor Zoltai Lajos a levéltári források alapján összefoglalta a történetét. Egyébként ezt a tanulmányt most közöljük is a kötetben.
1: A debreceni református nagytemplom turisztikai célpontként októberre, a reformáció hónapjára is több rendezvényt kínál a látogatóknak. A programsor elemeként hétvégén nyílt meg egy új kiállítás a templom Kávin galériájában. Grönland a jégbezárt történet címmel Bán István Észtországban élő fotós képeiből láthatnak válogatást az érdeklődők. Részletek Kósáné Nagy Máté Nórától, a Debrecen nagytemplom református egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetőjétől.
3: Október ugye a reformáció hónapja, és ez egy ilyen tekintetben is nagyon lényeges hónap. A mi életünkben is azért megjelenik ez, és a mi programjainkban is. Több programmal, több helyszínen is készülünk. Október 11-től november közepéig megtekinthető egy nagyon különleges fotókiállítás a templomnak a második emeleti Kálvin galériáján, Grönland a jégbezárt történet. Ez a kiállítás címe, és hogy mire kell itt gondolni, hogyan Grönland a nagy templomba. Hát úgy, hogy Bán István egy amatőr fotós, aki egyébként Észtországban él, viszont a gyökerei azok Kárpátaljáig vezetnek vissza. Egy református családból származó úr, aki ugye nagyon sokat látott a világból, és saját bevallása szerint ugye pár évtizeddel ezelőtt is már nagyon divatosak voltak ezek az útleírások, az útleíró könyvek, ugye szeretjük ezeket olvasgatni.
4: Legalább képzeletben utazni.
3: Igen, igen, tehát azért a mai napig is megjelennek ilyen könyvek, de amikor még ugye nem volt annyira lehetőségünk, akkor ezek voltak nagyon jellemzőek, és ahogy kinyílt a világ és lett lehetősége az embereknek utazni, úgy egyre többet tapasztaltak, és ő is már több mint 30 országban járt, és próbálja lencse végre kapni a különleges pillanatokat. Járt Grönlandon is, és ugye a református kötődése miatt például az olyan pillanatokat igyekszik megörökíteni, amikor mondjuk egy protestáns templomot megpillant a fjordok között. Hogy bizony a hit, a megmaradás, az otthonérzés, azért ezek állandó dolgok, a világnak bármelyik pontján is járunk.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: Mikor harmadnap a bizottság arra jött, hogy megállapítsa pontosan a métát, már csak egyetlen alma lapult a levelek közt. A nevezetes bizottság, mely arra volt hivatva, hogy kettészelje azt, amit az Úristen

0: egynek alkotott, négy tiszt úrból állott. Volt ott egy magyar, egy román, egy német, meg egy olasz. A magyar s a román tóva hagyta volna Mózsi is, mert hát kettőn áll a vásár. De hogy a két idegen mit akart a kommandón, azt semmiképpen sem tudta megérteni. Kísérte még őket azon kívül egy rakás katona, tisztilegény, meg mindenféle, de azok nem sokat számítottak. Az urak aztán elkezdték rángatni a métát maguk között, mint ebek a csontot. A magyar őrnagy az igen erősen megtetszett Mózsinak. Nagy, veres ábrázatú, vastagnyakú úr volt, s ha csak egy araszsal bejjebb akarták tolni valahol a románok a szöveket, már úgy ordított, hogy gyönyörűség volt hallani. Hanem a román őrnagy, az se volt kutya. Ha nem tudta az igazát másképpen bizonyítani, hát ledobta magát a földre, és úgy rángatózott, mint a nyavajatörős, hogy ő a szent román földből még egy arasz sem enged át a magyarnak, inkább sújtsa le őket a pusztító istennyila azon nyomban mindenestül. Így ment ez minden egyes szölöp leverésénél. Egyik a szent román földet, másik az ezer éves Magyarországot védte ott a kommandón. A német meg az olasz pedig ott álltak kezükben a térképekkel, és döntögették az igazságot. Vajon melyikük akarja Romániát, s melyikük Magyarországot, tűnődött Mózsi, ahogy elnézte őket, de nem tudott rájönni semmiképpen. Mert úgy látszott, mintha mind a kettő egyet akart volna. És ez hol a magyarnak volt baj, hol a románnak. Rendre odaértek a Mózsi házához. Sőt, el is vonultak a ház előtt, anélkül, hogy pillantásra is méltatták volna. Hiába állt ki cégérnek Mózsi háznépestül az ajtó elébe. Csak mentek. És éppen az almafák között álltak meg újra. Nézni kezdték a kommandó tetején álló fellegesőt, s a hidat alant a fekete ügyön. Nézték a hátrahagyott szölöpök mellett felállított katonák sorát, s elkezdték igazgatni az egyenest. Veszekedtek pogányul. Mózsi meg topogott az ajtó előtt, mert úgy látszott éppen, mintha ő rajta néznének keresztül a méta keresésében. A román őrnagy leszúrta a cöveket az egyik almafa tövébe. De nem volt resta magyar sem, menten kitépte onnan, s olyan káromkodott, hogy még az ördögök is elveresedtek tőle a pokolban, akárha bérmáló leánykák lettek volna. Két almafával odébb szúrta le. Erre aztán a román őrnagy elkezdte ököllel verni a földet, szinte zokogott dühében. A német meg az olasz pedig felváltva kukucskáltak valami részszínű skatujába, s végül is egy almafával beljebb került a cövek. Ettől aztán a román is, meg a magyar is egyszerre káromkodtak. Az almafákról lévén szó Mózsit is érdekelni kezdte a dolog, s így hát szép lassan megindult az urak felé. Jó előre levette a kalapját, s igen nagy óvatossággal köszöntötte őket a maga földjén. Adjon az Úristen mindenkinek mindent! A magyar őrnagy menten odajött hozzá, s parolát is adott. Szerencséje van, ember! Valóban az lehet, azt láthatta Mózsi a többiek arcáról, mert a német meg az olasz még fölemelték valahogy a kezüket a sapkájukhoz, hogy a köszöntését fogadják. De a román az biccenteni is elfelejtett. Ideje, vallotta be Mózsi. Itt megy a határ, lássa, mutatott a magyar őrnagy a zövekre. Erre aztán úgy ügyeljen Kent, hogy el ne mozdítsa senki. Pedig nem ártana neki. Micsoda? Hökkent meg az őrnagy. Ha például bévinnénk Brassóba, hogy megláthassák ott is. Mosolyra virult az őrnagy veres képe, súlyos nagy kezével megveregette Mózsi vállát, s hátra pislogott a többiekre. Majd, az is eljön még, mondta halkan, hogy azok ne hallják. Ne féljen semmit. Én nem is, csak más se féljen. Az őrnagy ránevetett, s kihúzott a zsebéből egy nagy bőrtárcát. Abból is egy jókora szivart, s oda nyújtotta. Hát, most már jobb lesz ezentúl, ugye? Azt Isten tudhassa csak, felelte Mózsi, és a szivart a füle megé szúrta. Ettől az őrnagy egy kissé elkomolyodott. Hát, itt megy a határ, lássa, kezdte tanítani. A cölöpök között, egyenes vonalban, látja jól? Álljon ide így, most nézzen ettől a cölöptől ahhoz a lentihez. A ház magyar területre esik, tehát maga magyar állampolgár. Az egyenes ott megy el a pajta sarkánál, lássa, annak a ganédomnak a közepén. Az a kis bódé ott, az már román részre esik. Hínye a panciusád, hegyesedett ki Mózsi, az már elég baj, halljai. Ezen segíteni köl. Miért lenne akkor a baj, csodálkozott az őrnagy? Mert oda jár nálunk az ember, ha a bajára megy. Az a féle épület. Kacagott erre az őrnagy akkorát, hogy még a térdeit is megcsapkodta belé. Pedig nem kacagás ez, nézett rejel Mózsi rosszallólag. Most helyszen útlevél kell ezentúl még a gyermekeknek is. Szertán nem hagyhatom, hogy körül piszkolják a házat. Több se kellett az őrnagynak. Elmondta mindjárt a többieknek is idegen nyelven a Mózsi gondját. Nevettek is rajta, ahányan voltak. De ezt már nem állhatta a természete, hogy így csúfá nevessék az idegenek. Srófolt hát egyet az eszin, és elkezdte mindjárt. Még tiszta szerencse, hogy a ganédom felett ilyen szépen megosztozának az urak. Lám, éppek felibe vágták. És az miért szerencse, kérdezte még mindig heherészve, újabb tréfára készen az őrnagy. Csak azért, mert így legalább mindegyikükre jut egy tarisznyára való, vágott Mózsi a szemével, és a villantásában benne volt az is, hogy no, most már nevethettek keveset magotokon is, lám. Hát, nem nevettek azok. Tették magukat, hogy a fülükön túl nem jutott a szó. Föl is kerekedének azon nyomban tovább, az erdő felé. De most már a magyar őrnagy se kacagott vissza, kezét se nyújtotta, még csak szóval sem búcsúzott. Furcsák vagytok, csóválta meg Mózsi a fejét. Amíg ti nevettetek rajtam, addig tetszett a dolog. De ha én nevetek egyszer rajtatok, akkor egyszeribe urak lesztek megint. Jól van, na. A cölöpnél két katonát hagytak hátra az urak. S hogy az igazságon csorban elsék, hát egy magyart, meg egy románt. A magyar menten fütyörészni kezdett, felakasztotta puskáját az egyik almafára, ledobta a sapkáját, leoldotta a derékszíját is, és elhevert a fűben. A román peckesen sétált a maga oldalán, válra vetett fegyverrel, szigorúan. Nincs meleged, koma, szólt át hozzá a magyar. A román megállt, és bámulni kezdte az eget. Na, nem tudsz magyarul? Mit akar ez, fordult a román Mózsihoz a maga nyelvén. Azt kérdi, hogy tudsz-e magyarul? Nem tudok. Meg hogy meleged van-e? Az van. Azt mondja, hogy nem tud magyarul, és melege van, vitte át a szót Mózsi a magyarhoz. Hát, mondja meg neki, hogy tanuljon meg, és vesse le a zubbonyát. Mit mond? Kérdezte most már kíváncsian a román. Hogy tanulj meg magyarul, és vesd le a zubbonyadat. A román gondolkozott egy keveset, aztán lecsúsztatta válláról a puskát, és lefektette a fű közé. Körülnézett, majd a derékszíját is leoldotta nagy vigyázkodással. Végre leült. Ha valami tisztet látsz jönni, szóljál, nézett Mózsira aggodalmasan. Most már a magyar kérdezte meg. Mit mond a szőrös nyelvű? Hogyha tisztet látok, szóljak neki. Ne félj, koma, nem jönnek azok most erre, vigasztalta a magyar a románt a maga nyelvén. Hogy Mózsi ezt is átfordította, egészen megnyugodott a román. Végig hevert a füvön, dohányt vett elő a zsebiből, meg papírt, és sodorni kezdett. Kedvet kapott ettől a magyar is. Elővette a cigarettás dóznit. Szívott-e már magyar cigarettát, apám? Én aztán soha, vallotta meg Mózsi. Na, gyújtson rá akkor! Alig szippantottak kettőt-hármat, újra kikívánkozott a magyar bólaszó. Hát, katona, hol te?
1: Ajaj.
0: A románoknál.
1: Ők legalábbis azt hitték.
0: Megnyekkent ettől a beszédtől a magyar ott a füvön, mintha csiklandozták volna. Tán nem úgy volt.
1: Nem hát.
0: Ezt nem értem.
1: Nehéz is, ismerte el Mózsi. Hova valósi maga?
0: Én Dunántúról.
1: Hát ide figyeljen. Két esztendeig szolgáltam náluk, érti-e?
0: Ez hogy ne érteném, bólintott a dunántúli. Nekem is két esztendőm telik a jövő héten.
1: Na lássa. A különbség csak az, hogy én mégsem voltam távol innen egy hónapra sem a két esztendő alatt.
0: Tán, ide osztották be valahová?
1: Azt ők tudják, hogy hova osztottak, soha nem. Velem az úgy volt, tudja, hogy helyettem a rókák szolgáltak, meg a vaddisznók.
0: No, hitetlenkedett a katona.
1: Nem hiszi, sértődött meg Mózsi. Pedig az úgy volt. Bémentem a kaszárnyába, a hajtni Brassóban, s még neki is öltözhettem, már kérdi a Plutonér.
0: Őrmester az maguknál, vagy olyan forma.
1: Kérdi.
0: Mi a mesterséged?
1: Mondom én, hogy ni ez és ez.
0: Vadőr, meg efféle.
1: Igen, kérdi. Hát vadászni tudsz-e?
0: Ha én nem, akkor ki? Kérdem én.
1: Hát rókát tudnál előni?
0: Én? Akár most rögtön.
1: No, mondta a Plutonér, hát ide figyelj.
0: Az alezredes úr feleségének rókabunda kell. Érted-e?
1: Értem, mondom. Sze, lehetett ezt érteni.
0: Na hát, azt mondja, ahány rókabőrt hozol, annyi hét szabadságot kapsz.
1: Ó, huncut állat a róka, mondom én, kell hozzá két hét.
0: Hát, legyen két hét, legyint a Plutonér.
1: Hát így volt ez, lássa. És én minden második hétfőn beállíték tisztességgel a kaszárnyába, s letettem az őrmester úr elé egy rókabőrt. Még egy pohár cujkával is megvendékelt ilyenkor. Aztán, hogy meguntam a rókát, elkezdtem. Plutonér úr, nyestbőr, nem kell?
0: Dehogy is nem, mondotta ő.
1: Csak hogy az még huncutabb ám a rókánál is, így én. S a bőre tízszer annyit ér.
0: No, mondotta, tudod mit?
1: Egy nyestbőr, egy hónap. Aztán így is lett.
0: Vaddisznóért 3 hét, vidrabőrért újra 1 hónap.
1: Nyulat, azt úgy vittem neki ráadásba, hogy jó kedve legyen. És biza, hamarabb elfogyja a két esztendő, mint a vadállatok itt fenn a kommandón.
0: Az áldóját, hát itt így ment, csodálkodott a magyar.
1: Így hát?
0: Bizan állunk, ezt nem lehet.
1: Nocsak, nem is kívánom, szögezte le Mózsi.
0: A román ott túl a maga oldalán csak ült ez alatt nagy búsan, és szívta a dohányt. Néha félszemmel feléjük sandított, és a cölöpre, hogy nem történt-e vele valami. De ott volt az, ahová leszúrták, az almafa alatt.
1: Mózsi elkezdte számba venni a fákat. 6 belőlük Magyarországra esett, 7 pedig oda átmaradt Romániában. Ez kissé elrontotta a kedvét. Hiába, mégiscsak látszik, hogy prefektusi almák arra felé húznak. Ahogy ott vizslatta a fákat, egyszer csak megakadt a szeme azon az egy megmaradt almán. Ott sárgállott éppen a cölöpön túl valamivel Romániában. Na, így segíteni kell az igazságnak, határozta el nyomban. Lassan arra fele lépkedett, mintha csak a fák állapota érdekelné. A katonák sem törődtek vele. A magyar búsulta a maga két esztendejét, s valószínűleg azt tehette a román is, mert igen árvának látszott. Mózsi pedig addig sündörgött, míg odaért az alma alá. Hirtelen kinyúlt érte, és letépte a fáról. De már ezt a mozdulatot meglátta a román is, és egyből talpra szökött. Állj! Szé állok én, csodálkozott rá Mózsi ártatlanul.
2: Mi van a kezedben?
1: Alma.
2: Mit akarsz vele?
1: Ugyan mit, viszem haza.
2: Azt nem lehet.
1: Ne te nem, miért nem?
2: Mert az román alma, innen volt a cöveken.
1: De az én almám, te, ágaskodott Mózsiban a lélek.
2: Az lehet, de azért román alma, erősködött a katona is.
1: Alma, alma, s ha az én fámon van, talán csak leszedhetem.
2: Hát azt le, békült meg a román a paraszti igazság előtt.
1: Na hát, de át nem viheted?
2: Nem-e?
1: Azt nem.
2: Haza se, a házamba.
1: Oda se,
2: román alma Romániában kell maradjon.
1: Te bolond, váltott egyet Mózsi az eszén. Szelamét hazaviszem, az éj nektek marad.
2: Hogyan? Álmélkodott a román.
1: Hát, úgyni, mutatott Mózsi a bódé felé. Ha meg is eszik a gyerekek Magyarországon, csak kikakálják Romániában megint.
2: A katona arca elsötétedett. Csúfolóz velünk?
1: Én, tette kezét Mózsi a szívére.
2: Én soha.
1: Ti tanítottátok, még a ti edzőtök ragasztotta ki a községháza falára a nagy színes képet, hogy nem vész el semmi, ha a ganéra jól ügyel az ember. Hát ott van, most ügyelhetitek. Még ami ideát terem, az is nektek jut, hát mit beszélsz? És azzal, mintha csak véletlen volna, kiesett a kezéből az alma, és jó méternyire túlgurult a cöveken. Mózsi meg szintén átlépett utána, és fölvette.
2: Tessék, nyújtotta oda a magyarnak. Jól esik ez, ha melege van az embernek?
1: A román már nem szólott, csak állt nagy búsan, és nézett az alma után.
2: A magyar meg elővette a bicskáját, és ketté vágta. Adja oda a komának, nyújtotta az egyik felét. Ne mondja, hogy rossz emberek vagyunk.
1: A román szó nélkül átvette, és belé harapott.
2: Még a csutkáját is megette.
1: Mózsi megnézte, hogyan fogy el az utolsó alma is a cöveg két oldalán. Aztán csak ennyit mondott.
2: Félek, így gondolták ezt Bécsben is.
1: De ezt már nem érthette sem a magyar, sem a román. Aztán, hogy a dél már erősen tovajárt, csak kiszólt az asszony is a házból. Hogy ejszen, enni is kellene valamit, mert ez a nap se sokkal más, mint a többi, amiért éppen most ezik csúfa a kommandót.
2: Kerüljön beljebb maga es, szólt oda Mózsi a magyar katonának, aztán elmondta a románnak is ugyanezt.
1: A magyar az menten fölkelt a gyepről, csak éppen annyi kívánsága volt, hogy ameddig ő benn van, állana egy gyerek inn az udvaron, hogy láthassa valaki, ha visszajönnének a tiszturak. A román az már aggodalmasabbnak mutatkozott.
2: Az már a magyaroké, az a ház, mondotta, hogy mehessek én oda.
1: Ennyi a ház, bökött Mózsi a saját mellére. Jó, jó, búslakodott a másik, de te is magyar vagy.
2: Szé, eddig is az voltam, bosszankodott föl Mózsi.
1: Mégis járt nálam még a prefektusotok is.
2: De a románnak ettől sem vidult föl a kedve.
1: Az más volt, mondotta, mert mi parancsoltunk akkor nektek. Aztán másként nem is tudtok bejönni egy házba csak úgy, ha ti parancsoltok ott? Csóválta meg Mózsi a fejét.
2: Másként nem láttok szívesen, hümmögött a román. Tudjuk mi azt. Csak úgy, ha muszáj.
1: Hát, most nem muszáj, te bolond, veresedett el Mózsi. Azt lád, mégis béhívtalak. De tőlem? Itt rohadhatsz a puszta földön, ha ilyen nehéz a fejed.
2: Na látod, keseredett el még jobban az Isten adta.
1: Én rohadhatok, de bezzeg a másikat nem hagynád.
0: A sok beszédtől türelmét vesztette a magyar katona is.
1: Mit nyekereg a koma?
2: Az, hogy nem gyűhet az ebédhez, mert az én házam Magyarország.
1: Attól jöhet bátran. Én vagyok most a karhatalom, és én megengedem. Hallod-e, hé, gyere, koma! Háj, gyere, na, hogy essék beléd a rossebb. Azzal csak átlépett a szöveken, s karon ragadta a románt. Gyere, na, kolléga, szen nem eszlek meg csak ebéd után.
0: Vonszolta magával, az meg hagyta, hogy vigyék.
2: Hát, így kerültek végre hármasban az asztal mellé.
1: Valami nagy ebéd nem volt, csak egy kis nyúltokány puliszkával. A tokánynak megörvendett a magyar, de a puliszkát erősen nézte. Annál jobban neki esett a román.
2: Jó, mamaliga, ismerte el faltában, és ahogy csámcsogott, a tokány lé mind végigfolyt az állán.
1: Miféle pogány étel ez a sárga? Kérdezte a magyar.
2: Ez? Pulicka.
1: Hát maguk itt olául élnek?
2: Mi úgy élünk, ahogy lehet, rándította meg Mózsi a vállát. De azért elfogyott a tokány is, a puliszka is. Még a kovászos uborkából is csak a lé maradt meg.
1: Várjanak csak, állott föl Mózsi az asztal mellő, ezt ma megünnepeljük.
2: Micsodát? Kérdezte a dunántúli.
1: Hát, hogy így összekerültünk hárman egy asztalhoz, s még csak halott sincs egy se.
2: Azzal elővette a szekrény mögül egy nagy hasas korsót, s három poharat is hozzá a polcról.
1: Na, Isten éltessen mindenkit odahaza!
2: Ez mi? Kóstolta meg a magyar.
1: Fenyővíz. Víz? Bárcsak minden második patakban ilyen folyna.
2: Azzal egyhajtásra kiitta az egészet.
0: A román az csak úgy szopogatta lassan.
2: Kiveresedett a füle tőle, de nem szólt egy szót sem.
1: Aztán miért mondta az előbb, hogy mindenkit odahaza éltessen az Isten, kíváncsiskodott a magyar.
2: Mert úgy jó az, felelte Mózsi. Magát a Dunántúlon, ezt itt a regátban, s minket meg a magunk födele alatt.
0: Hát erre a dunántúli sem mondhatott egyebet, mint hogy sóhajtott egy nagyot.
1: A sóhajtást a román is átvette, pedig azt se tudhatta szegény, hogy miről volt szó.
2: Kérdezze meg tőle, hogy miért sóhajtott, adta föl a leckét a magyar.
1: Hát csak úgy, vonogatta meg a román a vállát, az ember sóhajt néha. Talán azért, mert jó volna már hazamenni.
2: Na lássa, magyarázta el Mózsi a dolgot a dunántúlinak.
1: Ahány katona mind egyet gondol az egyenruhában.
2: S mégis háború van, így a dunántúli. De nem a katonák csinálják. Hát ez igaz.
1: Aztán újra megittek egy-egy pohárral abból a fenyővízből.
2: És esment egyel.
1: Hát, azt kérdezze meg tőle, veresedett neki a magyar, hogy mi anyja vajának kell nekik Erdély, mikor az örökké a miénk volt?
2: Ezt hiába kérdjük, mert ennek nem kell csak a hazamenés, igyekezett Mózsi elejét venni a bajnak.
1: De a dunántúli nem hagyta magát.
2: Hát, akkor kinek kell?
1: Mit tudom én, talán a királynak, vagy a préfektusainak.
2: No, csak kérdezze meg tőle.
1: Hát Mózsi meg is kérdezte. Úgy felkapta ettől a román a fejét, mint a ló a farkast érez.
2: Mert Erdély román föld, mondta ki az ítéletet.
1: És miért román te? Foggatta Mózsi.
2: Mert román, románok laknak benne.
1: Hát én mi vagyok?
2: Hát te magyar vagy.
1: Akkor miért román főd az enyém?
2: Azért, mert román.
1: Mit mond? Kíváncsiskodott a dunántúli.
2: Azt mondja, hogy Erdély román.
1: Román a keresztanyja térde, mondja meg neki, pattant föl a magyar. Erdély ezer esztendeje a miénk.
2: De meg se várta, hogy Mózsi kitartsa a száját. Fölugrott nagy mérgesen, s rádobbantott lábával a padlóra. Magyar! Ordított a romára. Érted? Ez itt magyar!
1: A román behúzta fejét a vállai közé, és laposakat pislogott. De azért nem engedte a magáét.
2: Romúny! Nyögte konokul. Magyar! Döngette a másik, vadul a padlót. Romúny! Magyar! Romúny!
1: Addig, hogy egyszer csak akkorát dobbantott bakancsával a neki mérgesedett dunántúli, hogy nagy recsenéssel beszakadt a padlódeszka. Erre aztán abba hagyták, s nézték nagy búsa mind a ketten a kártételt. Semmi az, vigasztalta Mózsi a két katonát. Láttunk mi már ilyet máskor is errefele, inkább igyunk rá egyet.
2: Szótlanul vették kezükbe a poharakat. A magyar Erdélyre, virágzott ki a dunántúli. A román Erdélyre borult el a román. Ekkor fölemelte Mózsi is a poharát. Vissza az egész, mondotta, igyunk egyszer már a gazdára is, aki a gond, meg a munka, ha veszekedésben beszakasztják alatta a padlót. Ettől aztán a dunántúli is elcsöndesedett. Megitta a pálinkáját, s visszaült az asztal mellé. Csak nézte a románt, de nem szólt. Az is őt. Mintha egymás temetésére készültek volna, úgy ültek ott. Annál játékosabb kedvelet Mózsinak. Tudják, mit kezdte? Tegyünk egy próbát. Olyant, amilyen Bécsben cselekedtek az urak, amikor kigondolták ezt a határt itten. És azt miként figyelt föl a két katona. Egyszerű az, oktatta ki őket Mózsi. Kezdj el mindegyikök a maga nótáját, de azt aztán úgy, ahogy csak bírja erővel. Én meg majd kisirülök, s meghallgatom kintről, hogy melyiké hallatszik erősebben. Annak lészen igaza. A dunántúlinak egyszeribe tetszett a mulatság. Tele is szívta magát levegővel, s akkorát rikkantott, hogy a macska menten az ágy alá szaladt. Sárga lábú mindenit az anyádnak, hely, de engem szeres, ne az öreg apádat. De mert nincsen annyi hajad szála, hely, de hajad szála, s úgy fújta, de úgy, hogy az a kiveresedett képe majd meghasadt belé. Ez már igen, bólintott Mózsi vidáman. Ez már egyszer legyőz minden másféle igazságot. Te, szegény román, akár el se kezdjed. De ettől meg a román borzolódott föl, s nekifogott nagy kacskaringósan egy regáti szirbának. Még az izzadság is kiütött rajta a nagy igyekezettől. Na, csak fújjátok, adta ki Mózsi a parancsot. Én majd kintről meghallgatom, hogy melyiktök tudja jobban. Azzal már ment is kifele. Az asszonynak csak oda kacsintott a konyhában, értett az már abból is, s nem kérdezett semmit. Az a kettő meg úgy nekifogott odabent az éneklésnek, hogy majd megindult fölöttük a ház. Tán nem lakodalmat ülnek oda, Bé? Kérdezte meg a gyerek, akit őrtálni kitettek volt. Vaj, igen, adta meg Mózsi. Münk pedig szöktessük a mennyasszonyt.
1: Azzal csak sírült föl az almafákhoz, megmarkolta a cöveket, s egyből kirántotta. Nézte, hogy hova szúrhatná, de nagyon elvinni nem merte mégse, csak éppen egy almafával odébb. Hadd legyen mégis a magyarnak több igaza,
2: bár egy almafával.
1: Mikor megvolt ezzel, s éppen nézte, hogy mit tehetne még, egy ember bújt elő hátulról a domb mögül. Megismerte mindjárt. Filimon volt, a verespataki pakurár. Nagy fenebatyúval húzódott a ház felé, mögötte a kutyája. Hát te, hová mégy, Filimon?
3: Vigyázz, súgta az ilyetten. Vannak itt katonák valahol?
2: Mózsi a házra mutatott. Nem hallod őket?
1: Filimon hallgatózott, aztán megkérdezte. Ölik egymást?
2: Nem, a. Hát mi ordítanak úgy? Csak egy kis politikai hangverseny.
1: Hallgatta Filimon egy darabig a rettentő hangzavart, de aztán csak rántott egyet a batyuján. Na, Isten segítsen, én megyek.
2: Hová te?
1: Hova? Át. Csak nem maradok itt. Ezeknek?
3: Mi? Sze éppen úgy élhetsz ezentúl is, mint eddig. Juhok, slegelők maradnak.
1: Filimon megrázta a fejét.
2: Hogyne? Három napja vannak itt, s már négyszer hallottam, hogy büdös olá vagyok. Hát akkor inkább átmegyek. Brassóba van az öcsém, tudod.
1: Mózsi rosszallólag csóválta meg a fejét.
2: Hey, Filimon, Filimon, hát én hány pofot kaptam a 22 esztendő alatt? S hányszor ordítottak rám, hogy büdös magyar vagyok? Még se mentem sehova.
1: Az más, rántotta meg a vállát a verespataki. Nem volt hová, de nekem van. S aztán úgy is visszajövök én még ide. Azt tudom.
2: Ide?
1: Ide. És azok mit szólnak majd hozzá, bökött Mózsi a ház felé. Filimon lenézően legyintett. Azok? Hol lesznek azok akkor? Köpött egyet, aztán kezet nyújtott.
2: Nem baj, Mózsi, majd megmentődünk, mindegyikünk a magáétól.
1: De én nem is akarok ám megmentődni a magamétól, hallod-e? Vetette föl Mózsi a fejét.
2: Örvendek, hogy ittem van, ha még oly rustján ordibál is.
1: Filimon ránézett egy darabig, aztán elmosolyodott keserűen. Hadd el, így beszéltem én is 22 évvel ezelőtt. De aztán megtanultam rendre, hogy nem én kellek annak a bukaresti úrnak, meg a többi regátinak. Kellek a nyavaját, a zsír kell, meg a fa kell, meg a túró kell, meg mit tudom én, az adó kell, meg a katona. Na, Isten segítsen.
2: Indult volna, de Mózsi megállította.
1: Állj meg, szólott utána.
2: Nesze, útravalónak.
1: És kivette a füle mögül az őrnagy szivarját. Szép, ropogós, barna szivar volt, Filimon megnézte, elvigyorodott, és bedugta a tűzőjébe.
2: Találkozunk még, Mózsi.
1: Elég baj lesz.
2: Isten segítsen.
1: Isten, Isten. Már ment is Filimon. Mózsi meg nézett utána, és egyszerűen olyan rossz kedve lett, mint a hegynek, amikor felhő száll föléje.
3: Mi baj, apám?
1: Jött oda a fia. Mit akart Filimonba?
2: Tévedés történt Bécsben, jelentette ki Mózsi a bajt.
3: Ugyan mi?
1: Kíváncsiskodott a gyerek. Aki idevaló, az elmegy, s aki nem idevaló, az ordít bent a házban.
2: Többet tettek, mint kellett volna, az a baj, vélte kicsi Mózsi.
1: S ez hogy értette?
2: Én úgy, ahogy már tegnap is mondottam, bölcsködött a gyerek.
1: A kimenetel szabályos volt, de a bejövetellel takarékoskodhattak volna.
2: Már éppen kezdte elővenni őket a búsulás, amikor csak omlottak alá az erdő felől a tiszturak.
3: Vigyázzanak!
1: Szökött be Mózsi az elkékülten bömbölő katonák közé.
2: Úgy megnyerték a verset mind a ketten, hogy már a tiszturak is itten vannak.
1: Ugrottak is kifele, a román is, meg a magyar is. Nyargaltak vissza az almafák közé, kapták magukra a puskát, derékszíjat. Csak nézték, hogy hol a szöveg, s már szöktek melléje két oldalt.
2: Törődtek is azok, hogy egy almafával több van-e a maguk oldalán, vagy kevesebb.
1: De még az urak se bajoltak azzal. Elölment a német, nagy léptekkel, mint aki születésénél fogva ura mindenféle hegynek, még a kommandónak is. Mögötte aprított az olasz, az se nézett se jobbra, se balra, a román s a magyar csak éppen, hogy intettek a maguk emberének, s mentek lefele nagy sietve a másik kettő után, mint gazda mögött a kutya. Meg se látták Mózsit, ahogy ott a ház előtt billentett egyet a kalapján. Volt gondja mindegyiknek a maga bajával, nemhogy még egy székellyel is törődhettek volna. Így aztán Mózsi magára maradt a láthatatlan új ország határról. Na, Isten, vakarta meg a fejét, te ezt megcsináltad. Én igazíték rajta egy fára valót, s most esment rajtad a sor. Hallám, mire jutsz velünk, ha azt akarod, hogy élni is lehessen? Azzal szemére húzta a kalapját, s nézte, hogy csökletnek lefele a kétféle katonák.
4: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánfi György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják a szerkesztőtől Lénárt Vandától. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényel, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és, ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a kormány határozatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projektlezáráshoz szükséges intézkedésekről. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a khingatlan.com lakbérindex előzetes adatai szerint. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A khingatlan.com lakbérindex havi adatai szerint Dél-Dunántúlon 3,7, Közép-Dunántúlon 2,2, Télalföldön 1,4, Pest megyében 1%-kal mérséklődtek a lakbérek. Október elején országosan több mint 15 ezer kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9%-os csökkenés. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban erőteljesen szűkült a választék, a csaknem 4 ezer kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6%-os visszaesést jelentett. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 ezer forinttal csökkent az albérlet árak középértéke, de még mindig 220 ezer forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 ezer forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csak 130 ezer forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi szél főként Dunántúlon nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Még 2 napig tart a vagyonadóról szóló törvény társadalmi egyeztetése. Itt van a stúdióban Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó, és Fancsán Gábor, az LSM Hungary adóüzletág vezetője. A beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Már a törvénynek a bevezető második szakaszában is az áll, hogy a közterhek rendszerében a jövedelmi és fogyasztási viszonyok mellett kellő hangsúlyt kap a teherviselés harmadik pilléreként az adózók vagyoni helyzete. Mitől függ az, hogy egy adó, ha az vagyonra vonatkozik, gazdaságosan beszedhető? Jó rég nem próbálkoztunk vagyonadóval. Fancsán Gábor.
2: Alapvetően talán még nem próbálkoztunk, bár egyébként az adórendszerben létezik egy-két kisebb adó, nem ami a vagyonadó jeleit mutatja, ugye építményadó például, tehát amikor vagyontárgyat adóztatunk, de ilyen típusú, mint a nettó vagyonadó, ilyen nagy, egy kvázi teljes vagyoni helyzetet megadózni megpróbáló adó még nem létezett. Pontosan ezért nehéz is megmondani, hogy mikortól lesz ez gazdaságos. Nyilvánvalóan az a legfontosabb, hogy egy olyan adót alkossanak, ami alapvetően széleskörűen kiterjed a vagyonelemekre, és könnyen beszedhető, könnyen megállapítható. Adminisztrációban lehetőleg alacsony adminisztrációval jár, hiszen ekkor lehet könnyen ellenőrizni, könnyen a szabályokat követni, és akkor talán gazdaságosabb ugye maga ez az egész adóbeszedés, amitől ugye sok függhet a végén, hogy mennyi lesz a szaldója az adónemnek.
1: Az számít egy adónál, hogy az gazdaságos-e? Vagyis, hogy többet hozzon be, mint amennyit a beszedésére egyébként fordítani kell? Ez egy igényes, emberigényes, szoftverigényes, mindenféle igényes feladat.
2: Hát alapvetően szerintem azért elsősorban az adózásnak nem ez a legfontosabb szerepe. Természetesen számít, hiszen nyilván, hogyha az egész többe kerül, mint amennyit hoz, akkor nem feltétlenül éri meg. De hát ugye itt az adózás tekintetében nagyon sokszor a társadalmi igazságosság, ugye vagy felelősségvállalás, vagy adott esetben ugye a terhek mondjuk megfelelő, súlyozottan egyenlő elosztása, ugye, hogy akinek esetleg több van, fizessen többet. Ezek az elvek nagyon fontosak. Tehát a társadalmi igazságosság szempontjából nem igazán fontos az, hogy mennyibe kerül és mennyit hoz, de a nap végén annak azért sok értelme nyilván nincsen, hogyha többe kerül, mint amennyit hoz.
3: Igen. Én itt amit kiemelnék, az az, hogy itt a tervezettel, illetve az indokolással egy időben egy hatásvizsgálati lap is nyilvánosságra került, és itt ugye szerepel egy kb. 800 milliárd forint, amit várható bevételként előirányoznak, illetve 15 ezer lehetséges adóalany.
1: Plusz
3: 2000, ami ez a vagyonkezelési konstrukciók, amik egy ilyen sajátos eset. Tehát látható, hogy azért az állam oldaláról is ez egy mindenképpen fontos adat, hogyha egy új adónemet megpróbálunk bevezetni, akkor a mögött megfelelő adózási bevétel is legyen. Ugye itt az előzményeket kapcsán még azt érdemes egyébként megemlíteni, hogy talán vannak olyan hallgatók, akik emlékeznek a luxusadóra. Ez a 2005-t követő években került bevezetésre, ami egy ehhez hasonló adónem volt a magyar adórendszerben is, és ugye ez némiképp előkép is lehet, illetve tekinthetjük úgy, mint egy sikertelen próbálkozás, mivel ott mutatta, hogy egy új adónemnek a bevezetése az milyen problémás, mert első időszakban ott a beadott bevallások száma az igencsak elmaradt a várakozásokhoz képest, tehát itt is egy kihívás, hogy vajon egy új adónem, egy teljesen új szabályozás, az ténylegesen elhozza azt, hogy a megfelelő számú bevallás az benyújtásra kerül, főleg, ha egyébként azért itt a felkészülési idő meglehetősen rövidke, mert ugye a hatályba lépés az már december 15-én várható.
1: Lát az adónak egy ilyen társadalmi igazságosság érzetet erősítő szerepét, hogy akik nem tartoznak a hatálya alá, azok örüljenek, hogy a gazdagok is adózni fognak? Tehát az adó dogmatikában van ilyen cél?
3: Hát lehetséges igazából itt az egyik cél, sőt különösen a vagyonadónak az egyik deklarációja vagyoni egyenlőtlenségeknek a kiegyensúlyozása, tehát itt látni kell egy olyan célt, hogy mind Magyarországon, mind más országokban, tehát ez egy globális trend, az látható, hogy a vagyonosabb embereknek a vagyongyarapodása, tehát akár a top 100 emberrel, akár a felső 10-zerről beszélhetünk, A vagyongyarapodás az jóval magasabb, tehát körülbelül egy ilyen 300-400%-os, mint általánosságban a társadalomnak a megtakarítása.
1: Ügyesenben bánnak a jövedelmeikkel.
3: Hát, vagy valamilyen okból kifolyólag, akár Magyarországon, akár globálisan, valahogy ez szükségszerű velejárója a globális piacnak, ez elképzelhető, és ezt az egyenlőtlenséget hivatott tulajdonképpen ez a vagyonadó többek között, mert nyilván ugye erre más eszközök is vannak, de többek között ezt hivatott, vagy ez a kísérlet, hogy ezt az egyenlőtlenséget valamilyen módon kiegyensúlyozzuk, vagy kompenzáljuk. Ez mind az indokolásból, mind a preambulumból, mind ugye a kapcsolódó kormányzati kommunikációból kitűnik, hogy ezt a fajta ollót, ami a társadalomba kinyílt, tehát az átlagos réteg, illetve a szegényebb réteg, illetve a vagyonos réteg közötti különbséget valamilyen módon ezzel az adónemmel kompenzáljuk.
1: Ugye vagyon elméletileg és tiszta, teljesen jogkövető magatartást feltételezve egy adózott jövedelemből halmozódik föl. Akkor ilyenkor az adózott jövedelemből felhalmozott vagyont duplán adóztatjuk? Vagy hogyha hivatkozunk az alaptörvényre, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket kiegyenlítjük ezzel, és a közös teherviselést jobban szétporlasztjuk, akkor ezzel rendben van?
3: Hát ugye szószoros értelmében véve, vagy hát úgy szakmailag kettős adóztatásról ilyen esetben nem beszélünk, nincs szó, mert nyilván gondolhatjuk azt, vagy lehet azt mondani, hogy itt másra nincs szó, mint hogy egy adózott jövedelemből még további adókat fizetünk, de hát leegyszerűsített példával élve ilyen hasonló helyzet már egyébként is előfordul, mert most amit a munkabért megkapunk, azután már fizettünk személyjövedelemadót, járulékokat, stb., majd utána bejönjünk a boltba, és áfát kell utána fizetni, vagy még egyéb terheket. Úgyhogy hasonló, úgymond kettős vagy többes adóztatási szituáció már egyébként is van, vagy akár utána mondjuk építményadót fizetni az adott tulajdonomban álló építmény után. Tehát hasonló van, inkább csak azt mondanám, hogy ez az adó nem eddig nem volt benne a közgondolkodásba. Tehát most eddig mondjuk egy áfa fizetésen senki nem gondolkodott, hogy vajon ez kettős adóztatása. Tehát volt rá gondolkodás, de nem általánosságban, vagy nem köznyelvileg. Volt rá gondolkodás. Milyen esetben itt szintén arról van szó, hogy nem azonos az adótárgy, tehát elméletileg kettős adóztatás az nem valósul meg.
1: Fröccsel Gábor szerint is rendben van? Tulajdonképpen senki nem fog elmenni az alkotmánybíróságra ezért.
2: Nem, biztos, hogy nem, ez szakmailag ez nem kettős adóztatás.
1: Sértheti egy ember érdekét az, hogy eddig nem tudtuk, hogy gazdag. De most, hogyha adó alanya lesz, akkor fogjuk tudni, hogy gazdag, és a gazdagokat nem szeretjük, kivéve, hogyha mi magunk vagyunk azok.
2: Hát alapvetően nem fogjuk tudni.
1: Itt ebben az országban mindenki szivárog.
2: Ennek nem szabadna, ugye ezt adótitoknak hívják, tehát az, hogy az adóhatósághoz valaki benyújt egy adóbevallást, az elvileg csak rá tartozik, most magánszemélyekről beszélünk. Nyilván lehetnek olyan körülmények, ami miatt akár nem is kiszivárok, hanem mindegy, most nem mennék bele, vannak olyan országok, ahol ez alapvetően egy-egy része akár nyilvános adat is. Nálunk ennek nem szabadna elméletben kiszivárognia. Az egy másik kérdés, hogy a hatóság azt szerintem egyébként is tudja. Tehát amiről beszéltünk is a hatásvizsgálati lapok kapcsán, teljesen egyértelmű, hogy pláne a vagyon tárgyakról, mint ingatlanok, biztos, hogy rendelkezésre állnak már szűrések és adatok, cégértékek.

0: a száma, akik beleesnek?
1: Hát ezt szerintem ők hozzánk képest ők jobban tudják, de én azt gondolom, hogy annyiból, amit így én is hallottam ezeket a nyilatkozatokat, és egyre több helyen lehet ezt most hallani, hogy már 15-25 ezer, és kicsit így mennek ezek a pontosítások. Mi is, ahogy elkezdtünk ugye az elmúlt hetekben egyre erősebben foglalkozni a témával az ügyfeleink kapcsán is, azért az látszik, hogy sok olyan ember beleeshet, akiről akár ő saját maga sem gondolta volna feltétlenül. Ugye itt biztos, hogy lehetett már rengeteget a sajtóban máshol is olvasni arról, hogy azért itt nyilván ez egy picit bulvárosan vagy viccesen hangzik, hogy nem is tudtam, hogy milliárdos vagyok, de alapvetően gondoljunk abba bele, hogy van egy cégem, amit most egy cégértékeléssel adott esetben lehet, hogy túlbecsül a maga jogszabály által meghatározott mechanizmus. Adott esetben lehet egy olyan ingatlanom, aminek lehet egy olyan értéke, amit vagy nem gondoltam, most itt szóba kerülhetnek régi budai hegyvidéki ingatlanok, amiket még saját maguk, saját kezükkel húztak fel emberek, és most egyszer csak milliós négyzetméter ára, több milliós négyzetméter árakról beszélünk. Tehát, és maga a cégértékelés során is majd talán kitérünk rá, hogy történik ez a módszer. Azért nem kell olyan nagyon nagy cégnek és olyan hatalmas nyerességet hozó cégnek lennie, hogy már igen komoly értékel legyen. Tehát egy saját ház, egy nyaraló, egy jobb autó, meg egy cég az akár már megvalósíthatja, hogy valaki eléri ezt az egymilliós határt, és szerintem, amit mi látunk, hogy egyre többen realizálják, hogy esetleg beleesnek, lehet, hogy a kormányzati oldalon is látják azt, hogy hát nyilván ők a adófizetés szempontjából a nagyobb vagyonú emberekre gondoltak, hiszen ők fogják, szerintem nagyon kevesen lesznek azok, akik az adó nagyon nagy százalékát fogják adni, de az összes többi az egy szélesebb réteg lehet.
2: Én úgy látom, hogy itt az előzetes becslés az feltehetően ugye a két legfontosabb vagyontárgyon alapszik, ami hatály alá tartozik, tehát az ingatlan és a céges részesedések. És ezekre azért meglehetősen megbízható adatai vannak az adóhatóságnak. Ugye az ingatlan értékek elsődlegesen az illeték bejelentések alapján, tehát az illeték vagyonszerzés kapcsán már évtizedek óta adatbázist épít az adóhatóság, tehát arról megbízható információk vannak, hogy egyes ingatlanok bizonyos országrészeken milyen értékkel bírnak, tehát az viszonylag jól becsülhető, még akkor is, ugye, hogyha itt mindenféle saját értékelést is lehet hozni, meg más lehetőségek is vannak, tehát ez a belföldi ingatlanok az jól körülhatárolható, illetve a céges részesedések értéke, mivel ott a nyilvánosan elérhető beszámolón alapszik tulajdonképpen az értékelés, meg az abban szereplő információk, tehát ez is egy jól jósolható. A többi vagyontárgy, amik külföldön található ingatlanok például, vagy külföldi részesedések nehezebben jósolhatóak, illetve hát nyilvánvalóan elképzelhetőek olyan ingó vagyontárgyak, nem tudom, valakinek egy festmény lapul a fiókjában, amit azért viszont nehezen lehet jósolni, de hát ott ugye magát a piaci értéket is azért meghatározni igencsak problémás, tehát én szerintem ez a becslés, vagy ez az előzetes hatástanulmány, ez alapvetően ezen a két fő vagyon elemen alapszik, ami azért egész jól látható, hogy körülbelül mennyit ér.
0: Még mindig a hatásvizsgálati lapnál maradva azt mondják, hogy egy NAV ingatlan értékelési modell kiépítése, meg a bevallási nyomtatványok elkészítése kell még hozzá, de ezek már részben kész vannak. Valóban ennyi kell még hozzá, hogy ez a rendszer jól működjön?
2: Hát a rendszer, hogy részben már elérhető vagy működőképes, ez valószínűleg azon alapszik, amit említettem, ez az illetékbejelentések alapján épített rendszer. Hát én azért azt látom, hogy az értékelési rész az a leghosszabb az egész jogszabályban, meglehetősen részletesen került kidolgozásra, tehát az elmondható, hogy én legalábbis a saját várakozásaimhoz képest jóval részletesebben kidolgozott. tehát nagyon sok potenciálisan felmerülő kérdésre választod, de hát azért már akár ügyfelek részéről, akár máshonnan is lehetett hallani olyan kérdőjeleket, amiket azért még ez a tervezet még nem rendez megnyugtatóan, tehát azért ezt, hogy innentől kezdve több kérdés nem lesz a rendszer kapcsán, azt azért nem tudnám garantálni, de nagyon előremutatónak találom magam részéről, hogy ez a nyilvános adatbázis ez elkészül, vagy elérhető lesz, ez nem csak vagyon

0: adó, hanem illeték szempontból, ami ugye egy átlag embert is nap mint nap érint, akár egy ingatlan vásárlás kapcsán.
1: Hogy beírom, hogy mennyi, megmondom, hogy mennyi illeték, aztán az adóhivatal azt a saját rendszer alapján ellenőrzi, hogy nagy eltérés van, akkor megmondja, hogy mennyit fizetek. Tehát ez az a rendszer.
0: Igen. Én azt gondolnám, és ez a napi használat során is, vagy akár egy ingatlan vásárlás előtt is szerintem nagyon hasznos lehet. Furcsa, hogy a vagyonadóig kellett várni ennek a vezetésére, vagy nyilvánossá tételére.
1: Fancsák Gábor, ennyi kell hozzá? Nagyjából kulcsra kész a rendszer, hogy látja?
2: Hát ugye a NAV-nak a rendszerét szerintem biztos, hogy már régóta építgetik erre, vagy ezzel kapcsolatban, és azt hallani, hogy nyilván ez csak találgatás, tehát ezt a tanácsadói szféra nem hiszem, hogy valid információkkal rendelkezik, de azért amiket hallunk háttérbeszélgetéseken, valószínűleg az ingatlan érték megállapítására tényleg áll rendelkezésre, és nem csak illetékhivatal, hanem rengeteg egyéb olyan adatbázis, amiből a NAV okosíthatja a saját rendszerét, és nyilván ma a mesterséges intelligencia megjelenésével szerintem valószínűleg elértük azt a lépcsőfokot, ahol ebből már egy hatékonyan működő rendszert lehet alkotni. Én sajnos, és ez nem a NAV-nak szól, hanem így az informatikával általánosságban véve is azt látom, hogy azért mindig az elején akadozhat, mindig a kicsit azért elcsúszhat, még pontosítani kell. Tehát én nem gondolnám azt, hogy ez január 1-től ez teljes mértékben és 100%-osan működni fog, de ha belegondolunk a digitális fejlesztésekbe, és ebben Magyarországon pláne az adóhatóság, a magyar adóhatóság nemzetközi szinten is azért eléggé az élmezőnybe tartozik, azt már tapasztalatból tudjuk mondani, hogy ez egy-két év alatt el tud jutni arra a szintre, ahonnan ez már tényleg egy valóban és jó használható rendszer lesz. Tehát ha így nézzük, akkor szerintem az ingatlan értékeléssel kapcsolatban biztos, hogy lehet egy hasznos és jól működő rendszert csinálni. A cégértékelés az egy másik téma, ugye arra nem lesz NAV rendszer, az szerintem az egy külön lapra tartozik.
1: Még mielőtt belemennénk a cégértékelésben, azt írja a törvény, és a magyarázat ezt el is magyarázza, hogy május 14-től a köztudomásúvá válástól lehet elvárni a rendeltetésszerű joggyakorlást. Szóval, hogy vagyonadó lesz, ezt a kampány óta tudjuk. Aki előtte optimalizált, átszervezett, megoldotta, hogy egy elképzelt vagyonadó alól mentesüljön, vele van mit kezdeni? Vagy ő ügyes volt?
2: Hát szerintem aki utána csinálja, ott se biztos, hogy ez olyan egyszerű, mint ahogy a tiltó szabály próbálná ezt tiltani, de szerintem ez vice versa elmondható. Azért emlékszem én még a vagyonosodási vizsgálatok idejére is, ugye az még jóval korábban volt, tehát az már több mint 20 éve, ha jól mondom, és egyébként is az adóhatósági ellenőrzések rendszere azért az egy olyan dolog, hogy vannak alapelvi szabályok, amik nem feltétlenül a törvény betűjéből levonhatók, hanem ahogy szokták mondani, az eset összes körülményeire tekintettel kell értékelni és vizsgálni valamit, tehát szerintem önmagában ez a köztudomásra jutás, ez csak egy plusz jó szabály, vagy plusz pozitív szabály a jogalkotói és a hatósági oldalon, vagy számukra. Tehát nyilvánvaló és teljesen érthető okokból tették bele ezt a törvénybe, és nyilvánvaló, hogy ennek lesznek is az alkalmazást illetően pozitív hatásai a fizetendő adó összegére tekintettel, tehát valószínűleg kevésbé lehet majd elkerülni, de én csak ebből kifolyólag azért nem vonnám le azt a következtetést, hogy ez a fekete vagy fehér, hogy előtte még jó volt, és utána nem. Szerintem itt ahogy mondtam, az eset összes körülménye lesz a meghatározó, mert majd biztos belemegyünk ebben, nagyon-nagyon sok egyedi helyzet lehet, és a vagyonadó tipikusan az az adó nem, ahol próbálhatunk mindent leszabályozni, csak maga az emberi élet, ahogy megy előre, ugye a családi helyzete, a vagyoni helyzete valakinek, vagy mindenkinek teljesen eltérő kis apróságokat, színes dolgokat hozhat, és ezt nem lehet mindent szabályba írni.
1: Még egy általános kérdés, még mielőtt belemennénk a rendkívül érdekes részletekbe. Látják a piacon az ébredést, a mozgást, hogy akik úgy gondolják, vagy most ébrednek rá, hogy az adó alanyai lesznek, azok elkezdik átgondolni a folyamataikat, és elmennek tanácsadókhoz?
0: Én abszolút, én őszintén legyek, ezt már az év eleje környékén láttunk mozgásokat, tehát ugye a vagyonadó bevezetése az, ugye, mint ahogy talán volt is róla szó, ez már a választási kampánynak is egy fő üzenete volt, vagy egy fő ígérete volt, és azért már sokan akkor kezdték átgondolni a adott helyzet, a jelenlegi helyzetüket. Nyilvánvalóan ez amint egyre konkrétabbá vált, egyre nagyobb számban jelent meg, és most, hogy ez a tervezet ez nyilvánosságra került, illetve hát ugye a médiában is gyakorlatilag mindenhol vagyonadóról szól minden, ezért tényleg egyre nagyobb a mozgolódás, és hát arról szívesen is beszélek, hogy milyen főbb irányokat látunk egyébként így az ügyfelek, illetve a potenciális érintettek részéről. Azt én egyébként, ahogy Gábor is említette, hogy sok olyan van, aki tulajdonképpen eddig nem számolt azzal, hogy a vagyonadó hatálya alá fog tartozni, mégis most azzal szembesül, hogy mégis valahol a határ környékén tartózkodik, úgyhogy a mozgolódás az megindult, illetve hát korábban megindult, de most mindenképpen jobban felé lénkült.
1: Mit kérnek az ügyfelek, csak hogy egy pillanatra bele tudjon magam élni egy milliárdos helyzetébe?
0: Mit kérnek? Hát igazából én a főbb stratégiák, a főbb megközelítéseket tudnám vázolni, tehát tulajdonképpen van egy olyan vonal, aki ennek a jogszabály alkotmányosságát, illetve a jogszabályszerűségét vitatja, ugye ennek az egész vagyonadónak maga, akár ez a kétszeres adóztatás miatt, önmagában, hogy ezt bevezeték, önmagában, hogy egy milliárd a határ, miért pont egy milliárd a határ, illetve akár amiatt, hogy ugye van ez az új rendeltetésszerű szabályozás, ami, hogy ugye volt róla szó, ez május környékén megszabja ezt a határt, hogy ez vajon nem-e visszamenőleges hatályú jogalkotás, olyan szempontból, hogy most ugye októberben vagyunk, és most azt mondják, hogy már májusban nem csinálhattam valamit.
1: Eddig majdnem úgy gondolkodom, mint egy milliárd.
0: tehát van ez a kicsit ilyen harciasabb, aki azt mondja, hogy ezt az ügyet, ezt az alkotmánybíróság elé kell citálni, vagy hát ugye, vagy valamilyen fórum elé, de a legpraktikusabb, meg a legaktuálisabb az minden esetben az alkotmánybíróság. Ugye van az a gondolkodás, aki azt mondja, vagy mondta már korábban is, hogy akkor az elköltözés, illetőségváltás, vagyonkihelyezések külföldre, elmenekülök a vagyon megfizetése alól, kevésbé a jogi vonal, és hát ugye van az szerintem, aki pedig inkább a kivárásra, illetve a szabálynak az értelmezésére hagyatkozik, tehát most akkor ő is a tervezet alapján megcsinálja a saját maga kalkulációját, és akkor meglátjuk, hogy mi hogyan alakul, azért még ebben is lehetséges változás, és
1: nem eszik olyan forró.
0: Igen, tehát én ezt a három fő irányt látom, hát meglátjuk, hogy melyik lesz az ideális, mert nyilvánvalóan az előre előzetesen biztosan látható, hogy az alkotmánybíróság az ezzel a szabállyal fog foglalkozni, úgy vagy az egész törvénnyel, vagy csak bizonyos rendelkezéseivel, hogy ez mikor jön el, az nagyban függ például ugye akár a köztársasági elnöktől is.
1: Mit kezd vele?
0: Mit kezd vele? Mert ugye azért az nagyon fontos lehet az időzítés szempontjából, hogyha adott esetben a köztársasági elnök ezt nem írná alá, ezt a jogszabályt, vagy megfontolásra küldi, vagy az alkotmánybírósághoz, akkor ennek a hatályba lépése az azért már nem biztos, hogy időszerű lesz, mert a december 15 azért két hónap múlva itt van, tehát akár azt is jelenteti, hogy ez a 26 végi állapot szerinti vagyonadó fizetés, ez valamilyen módon mégsem megvalósítható, de hát ezt majd meglátjuk.
1: Elesennél ugyanez a minta?
2: Hát alapvetően igen, egyetértek, hogy ez a három irány lehetséges. Szerintem azt azért fontos kiemelni, hogy ebből azért a harmadik irány az, ami szerintem a legtöbb ügyfélnél is felmerül, és valószínűleg a legracionálisabb is. Tehát önmagában az, hogy támadni a teljes vagyonadó törvényt, szerintem azt én azt gondolom, hogy nehéz lesz, de nyilván ezt biztos, hogy akinek ez fontosabb, az lehet, hogy ebben jobban beleásta magát. Én inkább a részletszabályok oldalán. Az elköltözés, az szerintem majd ez is lehet szóba kerül, az több oldalról is próbálják megakadályozni, és szerintem elég jó szabályokat találtak rá. Itt is lehet mondani, hogy mindig lehet próbálkozni, még az is lehet, hogy sikerre, de azért én itt nagyon gyorsan leszögezném, hogy a magyar összadó teher, akár az, hogy TBS számlánk van, hogy örökösödési illetékmentesség van, hogy 9% a társasági adó, 15% az SZIA. Tehát, hogy nehéz. Hát lehet, most direkt nem akarok szándékosan országokat mondani, ugye tőlünk keletebbre azért sokáig, most már kevésbé, de sokáig nagyon sok adómentes ország is volt, és a többi. Nem biztos, hogy ott olyan jó élni, mert itt azért mégiscsak az Európai Unióban talán egy picit mi máshoz vagyunk szokva, és szerintem ez is sokat nyomat alatba, de amit a leginkább kiemelnék, inkább az, hogy itt a részletszabályok, amit elhangzott, hogy egyedi helyzetek, egyedi esetek vannak, és mind az ingatlan, mind a cégérték tekintetében, akár az ingóságok tekintetében, a kivételszabályok, egyébként vagy pedig a nagyon részletszabályok, azok ha az ember leülés végig számolja, akkor biztos, hogy talál olyan dolgokat, vagy találhat olyan dolgokat, ami vagy lehetőséget kínál számára, vagy egyébként is ott van, és most bizonytalanságot jelent, vagy pedig akár a jogszabály tekintetében még finomításra is szorulhat. Tehát azért egy-két olyan szabályt már szerintem láttunk mi is, ami most azt nem merném kijelenteni, hogy jogilag megkérdőjelezhető, de hogy azon majd lehet, hogy meg fognak próbálkozni adott esetben ügyfelek, hogy megkérdőjelezzék, azt már látunk ilyeneket. Tehát inkább, mivel ahogy már elhangzott, ez egy nagyon részletes, nagyon jól kidolgozott szabály, de pontosan ezért, mivel rengeteg szabály és rengeteg részletszabály van, az egyedi esetekben hozhat olyan, vagy okozhat olyan helyzeteket, ami adott esetben lehet, hogy magát a szabálynak a alkalmazhatóságát vagy jogszerűségét esetleg megkérdőjelezi némelyek esetében, úgyhogy ezt meglátjuk.
1: Fancsák Gábor, az RSM Hungary adóüzletág vezetője és Butor Gábor ügyvéd adótanácsadó Rádió Arénájának vendége. A vagyonadóról beszélgetünk, a beszélgetést felvételről hallják. Bonyolultsági sorrendben menve, mi az a vagyon, amit viszonylag egyszerű bevallatni, felkutatni, és mi az, amit már bonyolultabb, nehezebb? Mi a sorrend? Fancsák Gábor.
2: Alapvetően ez könnyű megmondani, mert a pénz és az értékpapír, legalábbis az értékpapírok nagy része, ami leginkább könnyen, egyrészt mondjuk így megtalálható, és egyébként az értéke is könnyen megállapítható.
1: Hiszen pénz akkor is, hogyha párnacihában van otthon?
2: Természetesen akkor nem, ez teljesen jogos. Hát nem mondanám, hogy ennek a reneszánszát fogja okozni a vagyonadó, de azért szerintem ez egy reális kockázat adott esetben, hogy azért lehet olyan, de nem tudom, ezek inkább az ilyen kicsit az amerikai, vagy még inkább az angol filmek jutnak eszembe, hogy a kert végébe akkor elások egy zsák pénzt. Azért ez szerintem Magyarországon nem gondolnám, hogy így előfordul, mert hát ugye akkor nem termel semmit, és nyilván annak úgy hosszú távon sok értelme nincs.
1: Például nem lehet belőle kifizetni a vagyonadót, hogyha nem termel a pénz.
2: Így van, de mondjuk, ha nem tudnak róla, nem kell fizetni, inkább itt azt kell mondani, hogy feltehetően a vagyonok legtöbbjének a hozama az tud magasabb lenni 1%-nál, vagy ugye még nem beszéltünk róla, de 100 milliárd forint vagyon felett 1,5% a vagyonadó. Tehát ha ennél nagyobb hozama van, akkor pluszban vagyok. Az egy másik kérdés, a 3% a hozamom és annak az 1% a vagyonadó, akkor nyilván az 1/3 ment el. Tehát az egy magas adómérték valójában. Nyilván nem a jövedelemre fizetem, tehát itt gyorsan szögezzük rá, hogy ne keverjük össze, ez a példát kicsit félreérthető, de alapvetően ez a lényeg, hogy ha többet tudok termelni egy adott tőkével, mint amennyi adót kell utána fizetnem, akkor nyilván azért megéri befektetni. Tehát a pénz utolérhetősége, ha bankszámlán van, és nem a kertben elásva, akkor ma már gyakorlatilag a legtöbb ország bankjai jelentenek adatokat, ami a magyar adóhatósághoz egy évvel később eljut. Tehát nagyjából persze van olyan ország a földön, ahonnan nem kapunk jelentést, de nem biztos, hogy ott a legbiztonságosabbak a bankok, és ott szeretnénk tartani a pénzünket. Ha pedig arra térünk át, hogy most az értéküket mennyire nehéz vagy egyszerű megállapítani, nyilván a pénznek az az értéke, ami, de az értékpapírok esetében is ugye a legtöbbnek, amiben egy átlag ember, még ha gazdag is befektet, az jellemzően valamilyen piaci jegyzett értékkel rendelkezik, és ebben az esetben ez viszonylag egyszerű az érték meghatározás.
1: Pénzértékét azt mindig forintban kell nézni, vagy hogyha másban tartom, akkor évvégén meg kell néznem az aktuális árfolyamot, és akkor az forintban annyi? Mert ezért egy nap tehát nem adó tárgyév van, hanem egy nap, ez a magyarázata?
2: Hát nem hiszem, hogy ezért van, de igen, és még ráadásul pontosítanék is, mert nem feltétlenül ugye egy nap, hiszen a befektetési portfóliók esetében különböző értékpapíroknál vannak, elég sok részletszabály van, de van olyan szabály, ami azt mondja, hogy nem a zárónapi árfolyam, hanem az utolsó 30 nap átlag záró árfolyam, ami számít. Tehát, hogy de most ebben ennél jobban nem mennék bele a részletszabályokba, de alapvetően az eredeti kérdése persze az adót magyar forintban fizetjük, tehát előbb-utóbb valahogy ezt ki kell számolni, hogy az mennyi, igen.
1: Ami nincs? Igen.
0: És erre szolgál alapvetően az, hogy az MNB által közzétett árfolyamon kell ezt leegyszerűsítve átváltani, tehát hogyha ez euróban van, vagy amerikai dollárban, akkor ezen MNB árfolyam, tehát utolsó napi MNB árfolyam alapján kell átváltani. És hát ugye azért nem adóévet használ, ez talán az indokolás is kitér rá, hogy hanem egy napot, tehát hogy ez az adóévet, mert nem egy időszakot adóztat a törvény, hanem egy napot, ami jelen esetben ugye 26. december 31 is minden évnek az utolsó napja lesz, tehát hogy arra a napra kell elkészíteni ezt a bevallást, azt az állapotot kell vizsgálni, nem egy adott időszakot. Egyébként ami ugye még a, hogy mi mennyire könnyen felkutathatóak, vagy mi a legkönnyebb, ugye itt ami problémát okozhat, véleményem szerint azért a külföldön lévő vagyontárgyak, tehát jó nyilvántartással rendelkezünk a belföldi ingatlanokról, a gépjárművekről, légijárművekről, tehát ugye amik valamilyen nyilvántartásban szerepelnek, vagy a céges részesedésekről, erről is cégjegyzékből, vagy egyéb nyilvántartásokból tudunk információt szerepelni, de azért a jó adatcsere, adatszolgáltatás ellenére azért biztos, hogy vannak olyan országok, ahol egy részesedésnek, vagy egy bármilyen vagyontájnak a felkutatása azért okozhat problémákat.
1: Jó, de nem igaz az az összefüggés, hogy minél biztonságosabb az adott ország, valószínűleg annál jobb a nyilvántartási rendszere is? Tehát valószínűleg, ha Kanban van egy villám, akkor ott az adatszolgáltatás is olyan.
0: Igen. Tehát ami azért a uniós államok, illetve az OECD államok, tehát mondjuk azt, ez körülbelül egy a nagy része a potenciális országoknak az igen, de hát nyilván lehetnek a Karib-szigeteken olyan országok, ahol az felkutatás okozhat problémákat.
2: Igen, de ugyanakkor azért azt is tegyük hozzá, hogy a felkutatáshoz, ahhoz kell egy indikáció, tehát azt tudnom kell, hogy keresnem kell valamit, és én akár OECD vagy EU-s országokban is azt mondom, hogy jelenleg ugye a pénzügyi információkon túl nincsenek egyéb adatcserék, mármint automatikus adatcserék, ami eleve automatikusan jön, tehát igényelni lehet, akár az EU-s irányelvek, akár kettős egyezmények alapján az adóhatóságnak egy csomó lehetősége van információt kérni, ami már eleve nehéz lehet, vagy lassú lehet, de előbb-utóbb eljutnak a megfelelő információig. De ha nem tud róla, akkor ez már egy nehezebb dolog, és mostanában azért az, hogy Horvátországban vagy Spanyolországban vesz magának valaki nyaralót, házat, az a vagyonosak körében szerintem elég elterjedt. Én nem tudok róla, hogy Spanyolországból jelenleg az ingatlan tulajdonosok nevét azt elküldenék Magyarországra, ha ezek magyar ingatlan tulajdonosok. És igazából ez ugyanúgy egy cég esetében, ha nekem van egy spanyol cégem magánszemélyként, mert mondjuk a magyar cégemen keresztül tartom, akkor lehet, hogy könnyebben látom, de van egy spanyol cégem, akkor ez így nem nyilvánvaló, és nem teljesen egyszerű, hogy erről a hatóság tudjon. Természetesen itt is azért közvetett információk útján a spanyol házat, mikor megvettem, a magyar bankszámlámról fizettem, küldi nekem évente, vagy akár levonják a bankszámláról, a számlámról évente, vagy havonta a rezsiköltséget, vagy bármi egyéb szolgáltatási díjat. Ha cégem van, osztalékot kaptam mondjuk tőle, és akár még a vagyonbevallásomban, vagy bocsánat, az adóbevallásomban is szerepeltettem a külföldről kapott osztalékot, vagy a külföldön szerzett kamatjövedelmet, az már a külföldi bankszámlámra utalhat. Tehát vannak közvetett információk, amit össze lehet szedni, de mivel ezek nem automatikusak, nem egy-egy listában állnak, ezt már sokkal nehezebb összeállítani. Ezt egy-egy ember egyéni adóellenőrzésnél tudják vizsgálni, de egy 15-25 ezres mintában már alapvetően előre várni és tudni róla, az egyáltalán nem egyértelmű. Úgyhogy szerintem, és ezért is mondtam, hogy szerintem a pénz és az értékpapír vagyon az, ami leginkább utolérhető. Ettől függetlenül természetesen senkit nem bátorítanék arra, hogy minden mással játszon, de hogy a hatóságnak nehezebb dolga lesz vele, az biztos.
1: Jó, de ez egy detektív munkának tűnik. Hogyha nem tudja, hogy hol van, akkor el kell kezdeni, hogy jött-e a helyi takarító cégtől a takarításról számla. Milyen ingatlan takarított, kifizette ki. Kié az ingatlan?
2: Ez így van, igen. Alapvetően viszont azért a jogszabályban, az adójogszabályokban vannak komoly büntetési tételek. Tehát ha lehet, hogy 10 évig megúszom, de utána mondjuk az utolsó 5 év még el nem évült részét nekem mondjuk egy plusz 50% bírsággal kell megfizetnem. Ne adj Isten, esetleg azt mondják, hogy ez egy szándékos adóelkerülés, és valahogy behúzzák a 200%-os bírságot rá, akkor ha volt 50 millió vagyonadóm, és erre még utána 100 milliót rá kell tennem, a 150, és ezt mondjuk 5 évre visszamenőleg, akkor az egyszerre hirtelen lehet, hogy nagyon sok lesz. Tehát azért az, hogy nem könnyű megtalálni, és nem könnyű utolérni, az nem biztos, ugye ez kvázi olyan, mint hogyha pénzt fektetünk be, a kockázat az nem mindig azonos azzal, hogy azonnal én bukok is a pénzemen, de ha egyszer lebukok, akkor az utána nagyon fájhat. Tehát én szerintem mindig voltak olyanok, akik próbáltak hogy mondjam, jövedelmet vagy vagyont eltitkolni, de, és ez adott esetben akár sokáig sikerülhet is, de, adott, de ugye ennek ott a kockázata, ha egyszer ez kiderül, akkor utána sokkal többe kerül.
1: 5 év? Itt is van az általános elévülés? Tehát úgy van, hogy 5 évig kell megoldani, hogy ne derüljön ki, ha valaki ilyenben gondolkodik?
0: Hát alapvetően az általános elévülés, ugye én azt gondolom, ugye, tehát az fontos a működési mechanizmusát kiemelni, hogy itt ugye, ahogy volt róla szó, nem az adóhatóság fogja megállapítani ezt az adót, hanem a jövő év augusztus 31-ig az adózónak kell egy bevallást benyújtania, tehát hasonlóan működik mondjuk, mint egy SZIA, ugye a május 20-ai határidő, az talán közismertebb, tehát hogy maga az adózó fogja ezt elkészíteni, és akkor majd egy ellenőrzés során fogja az adóhatóság ezt megvizsgálni. És ugye itt fontos, hogy ha van kérdés, akkor az iratokkal nekem kell tudnom alátámasztani, tehát nekem is van egy ilyen iratmegőrzési kötelezettségem. Maga alapvetően az általános adójogi elévülés, ugye a bevallás benyújtását követő bevallás benyújtásának az évének az utolsó napja, tehát december 31-től számított 5 év, tehát alapvetően 5 év vagy 5 és fél évig merülhet fel potenciálisan a vagyonadónak a vizsgálata.
1: És akárhányszor újrakezdi a hatóság, az újraindul. Tehát így nem lehet elmenekülni előle?
0: Hát ugye a következő évnek az elévülése, akkor megint csak mondjuk 27. augusztus 31, akkor a 27. december 31, és utána számított 5 év végéig kell, tehát ez mindig csúszik egy következő évre. Úgyhogy alapvetően egy 5 évvel számolnunk kell, igen, és addig akkor az iratokat is meg kell tudni őrizni, tehát hogyha bármilyen kérdés van a egy ellenőrzés során, akkor ezt alá kell tudnom támasztani, hogy miért annyi volt az érték. Ugye itt, ami egy fontos dokumentum lehet, az a általam hozott, tehát úgymond a saját magam által készített értékelések, mert bizonyos esetben van arra is lehetőség, főleg ugye az ingatlannál és a cég részesedésnél emelik el az adóhatóság, ahol én alá tudom támasztani saját független szakértő által készített értékeléssel az értéket. Itt ez ugye nagyon fontos dokumentum, hogy ez milyen napra vonatkozik, milyen időszakra vonatkozik, és hogy ezt kikészítette, mert ugye erre is mindenféle részletszabályokat tartalmaz a törvény, tehát itt egy kellő bevétellel rendelkezik, független és megfelelő szakképesítéssel rendelkező értékelőnek a szakvéleményét kell hoznom. Ez egy kulcskérdés lehet itt, hogy ezek az értékelések, ezek 5 évig meglegyenek. Kicsit több, mint 5 évig.
1: Mint mind a ketten a piacon dolgozók. Én jól értem, hogy itt 2 millió forintot lehet a független értékelésre elszámolni. Egyébként annyit költök rá, amennyit akarok. De hogyha háromszor nagyon alálövök annak, mint amit az adóhivatal mond, akkor kizárnak a szakmából egy időre? Tehát, mintha volna a szabályozásban egy ilyen, hát hogy úgy mondjam, figyelmeztetés a piacon dolgozó független értékelőkre, hogy nagyon-nagyon figyeljenek oda, hogy értékelnek.
0: Igen, én úgy értem, hogy ez a levonási lehetőség, tehát ez a 2 milliós levonási lehetőség, ez egyébként minden esetben van, mert van arra is lehetőség, hogy én magam hozok egy értékelés, de nem kötelező ennek az értékelésnek az alkalmazása a jogszabály alapján, és én úgy értem, hogy ez a levonási lehetőség csak akkor van, hogyha kötelező a jogszabály szerint az értékelést hozni, tehát ez ha én hozok, akkor, de nem kötelező, akkor ez nem feltétlen levonás. Egyébként meg a költség az, hát ilyen nyilvánvalóan magasabb is lehet, attól függ, hogy milyen tárgyakat kell értékelni, vagy mennyire kiterjedt ez a vizsgálat. Hát itt inkább azt mondanám, hogy van egy kedvezményre való lehetőség, vagy hát egy ilyen adóalap csökkentési lehetőség, ami egy szűk körben alkalmazható, de hát maga az összege az ennyiben van meghatározva. Ez nem egy annyira magas. Igen.
2: Illetve itt azért szerintem azt érdemes látni, hogy egyébként például a cégértékelések tekintetében is, akik végezhetnek értékelést, olyan feltételeknek kell megfelelniük, értve ez alatt a különböző árbevételi előírásokat, hogy egyrészt viszonylag kevés, másrészt nagyobb cégek fognak ennek megfelelni. Én nem gondolom, hogy az ő esetükben ez egy reális kockázat lenne, hogy majd ők megpróbálnak a megbízó érdekeit képviselve valamilyen nagyon-nagyon valóságtól elrugaszkodott értékeléseket összeállítani.
1: Elég nagyok ahhoz, hogy ne lehessen őket megvenni. Magyarul.
2: Így van, és ez reputációs kockázat is. Tehát azt természetesen én nem mondom, hogy az ügyfelek érdekeit adott esetben nem képviselik, ha annak van valamilyen szinten egy kis rugalmasság a rendszerbe, azért ez nyilván mindig egy értékbeesés, és sosem fekete vagy fehér. De az, hogy ezek komoly 10-20-30%-os eltéréseket, tehát ilyen nagyon nagy százalékos eltéréseket okozzanak, azért az kétséges, és itt egyből fel is hívnám a figyelmet arra, hogy olyan szabály is van, ugye, hogy ha jól emlékszem az ingatlan értékelések esetén, hogy ha az értékelés 20%-kal eltér a jogszabály által jelzett módszerek alapján megállapítható értéktől, akkor annak az eltérésnek az indokát külön az értékelésben szerepeltetni kell. Tehát, hogy itt
1: és az lehet igaz is.
2: Az lehet igaz is. Tehát most itt tényleg nagyon-nagyon egyszerű dolgokra is gondolhatunk. Adott esetben lehetnek olyan akár értéknövelő felújítások, akár olyan értékcsökkentő helyzetek, ami egy jelentős állapot változást okoz, ami mondjuk nem feltétlenül. Ugye itt arról beszélünk, hogy egy ingatlannál alapvetően a fő módszerek onnan indulnak, hogy szerzési érték, és esetleg ha régebben szereztem, akkor annak egy indexálása valamilyen statisztikai indexel, vagy pedig a NAV rendszerét kell vizsgálni, vagy a NAV rendszere által adott számot, ami nyilván egy összehasonlítja a más hasonló ingatlanokkal, de azzal ezek a rendszerek nem tudnak dolgozni, ha nekem leégett a házam, ha adott esetben egy olyan műszaki állapot
1: biztosítási
2: romlás.
1: Biztosítási értéket kell számolni, ha leégett a ház, ha volt biztosítás, nem?
2: Ugye a jogszabály ezzel nem foglalkozik. A jogszabály azt mondja, hogy ha nem is tudom pontosan a terminológiát, amit használ, de ha valamilyen jelentős értékváltozás következett be, akkor lehet szakértői értékbecslést alkalmazni, és ott mondja ki azt, hogyha ez emlékeim szerint 20%-ban határozza meg a korlátot, hogyha ez 20%-nál magasabb eltérést mutat az előírt módszerekhez képest, akkor azzal már az értékbecslésben foglalkozni kell. Úgyhogy szerintem ebben a tekintetben is elég alapos lett a jogszabály.
1: Elég alaposan jogszabály abban, hogy megmondja, hogy a tőzsdén nem jegyzett, vagyis ottani értékkel nem bíró gazdasági társaság, egy KFT értéke az mennyi? Hogy kell megállapítani?
0: Hát igen, ez a legérzékenyebb pontja talán az egésznek, mert ugye itt eddig inkább az ingatlan értékelésről volt szó, az talán exaktabb több módszer is, ugye ez a NAV által közzétett nyilvántartás is rendelkezésre áll, itt viszont ez maga a jogalkotó is érezte, hogy ez egy súlyos téma, amilyen ezek külön mellékletbe került ki, egy ilyen hosszabb mellékletben került ez felsorolásra, és ugye itt ez korábban is elhangzott, hogy ezt a úgynevezett svájci modellt, vagy svájci módszer az, amit mintaként használt, ezt az indokolás is tartalmazza. Tehát valamilyen módon ez volt az előképe a magyar szabályozásnak. Hát itt el lehet mondani, hogy ebben azért a beszámolóban szereplő adatokból indul ki, és magának a megalkotásnak a célja az az volt, hogy egy egyszerű, megbízható, és maga az indokolás szerint a valósnál némiképp alacsonyabb forgalmi értéket adjon ki. Hát bizonyos esetekben ez azért kérdéses, hogy ez mennyiben valósul meg, tehát én szerintem mostanában végzik a egyes cégtulajdonosok a mintaszámítást, ugye ez alapján a számítás alapján, vagy ez alapján a képlet alapján, tehát itt alapvetően a saját tőke, ami a beszámolóban szereplő saját tőke, és az adózott eredmény az, ami két olyan kulcs elem, ami alapján a cégértéket meg lehet, vagy meg kell határozni. Ez adott esetben, ahogy talán itt el is hangzott, azért meglehetősen kicsi, vagy a KKV-szektornak inkább a középmezőnyében található cégeknél is akár eredményezheti azt, hogy ezt az 1 milliárdos határt az adott cég tulajdonos eléri. Úgyhogy ezzel még mi is ismerkedünk ezzel a képlettel, hogy ez mennyiben valós, vagy mennyiben tényleg azt eredményezi, hogy a piacinál némiképp alacsonyabb értéket hoz. Viszont itt is ki kell emelni, hogy nagyon sok forgatókönyvre kitértek, és nagyon részletes ez a számítás egyelőre. Igen.
1: KFT tulajdonos ilyenkor okoskodhat úgy, hogy nem kéne inkább elérni az 1 milliárdos értéket, mert azt az 1% adót én inkább egy új gépsorra fordítanám. És ezt meg tudja oldani legálisan?
2: Hát...
1: Fölvesz egy hitelt.
2: Most azt nem mondanám, hogy ez ennyire egyszerű, és ez most a kérdésnek három része is van, amire három különböző választ lehetne most adni, úgyhogy elnézést ért, hogy nem tudok egyenest választ adni, de kezdjük onnan, hogy egyébként annyira nem is az 1 milliárd lesz ott a cél, mert ha csak van egy 200 milliót érő háza, vagy 100-150 milliót érő, ez vidéken sem annyira, tehát egy jól menő, közepes KKV tulajdonossának feltehetően már ilyen szintű vagy mértékű háza van. Ugye ne felejtsük el, hogy a gépjárművek esetén már 10 millió forint feletti értékben beszámítandó a vagyonba, van egy 40-50 milliós autója, akkor ezt is azonnal hozzá kell tenni. Ha ne adj Isten, az elmúlt 10 évben jól ment és vett föl osztalékot is, és ezt ő szorgos hangya módjára nem elköltötte, hanem félretette, akkor adott esetben a bankszámláján is lehet némi, akár 1-200 milliónyi KP, és akkor most már arról beszélgetünk hirtelen, ha jól számolom, hogy mondjuk 400 millió forint érték, és akkor hirtelen, ha vállalkozása, ha már 600-at ér, akkor eléri az 1 milliárdos vagyoni küszöb értéket ez a vállalkozó. Tehát szerintem egy picit ebből a szempontból, bár ezt sem mondanám, hogy alacsonyra lő, mert itt nagyon gyorsan kihangsúlyoznám, hogy más országokban, ahol van vagyonadó, egyébként a magyarnál alacsonyabb adómértékről indul, tehát mind a norvég, mind a svájci, spanyol az talán hasonló, de a lényeg, hogy a három fő olyan ország, ahol még Európában van vagyonadó, abból kettőnél sokkal alacsonyabb mértékkel indul. Ugyanakkor nyilván ott is különböző egyéb faktorok vannak, ami miatt ez elfogadható, hogy miért alacsonyabb. Visszatérve a magyarra, én azt gondolom, hogy ez nem magyar, hanem emberi sajátosság, hogy értelemszerűen az ember a saját pénzét azt azért a leghatékonyabban szeretné.
1: Az meg a termelés.
2: És magára fordítani. Hát vagy termelésre, vagy magára, mert itt az előbb, amit mondtam, persze nem gondolom, hogy hirtelen ezt fogja okozni, de az ember elkölti a pénzét, ugye, és nem a vagyonadóra fizeti be, akkor lehet, hogy nagyobb élvezetet okoz számára. Tehát adott esetben ugye itt nyilván ez is egy különbségtétel, hogy nem arra fizetünk, ugye, amit elköltöttünk, vagy amink volt, hanem ami van. Viszont nyilván az, hogy szerintem a beruházásokra egyébként ez lehet hatással. Lehet hatással az, hogy milyen összeget, ugye megvan az a megszokott szint, megvan az a megszokott életviteli szint, amiben ezek az emberek élnek. És most direkt ne a nagyon gazdagokról beszéljünk, ahol nem valószínű, hogy és itt megint nem szeretnék általánosítani, mert ahogy mondtam, mindenki egyedi eset, tehát ezt sem tudom mondani, hogy mindenkire igaz, hogy nem érinti, de a legtöbb esetben a vagyonadó nem feltétlenül fogja befolyásolni, hogy ő milyen házban lakik, milyen autót vezet, hova megy nyaralni, mennyit költ el egy utazásra. De ez egyébként nyilván létszámát tekintve ez a kisebb része a vagyonosoknak. A nagyobb része a vagyonosoknak, ha azt mondják, hogy néhány százmillió forintos eredménye van évente, amiből ő mondjuk eddig 100 milliót költött magára a 200-ból, és 100-at forgatott vissza, most meg hirtelen esetleg adott esetben még pár 10 millió forintot el kell költeni a vagyonadóra, ami mondjuk 200 millióból 100-at költöttem el, most meg még elmegy 30, akkor hirtelen már csak 70 marad a 100-ból. Ez persze nyilván annak, aki nem ebben a vagyoni helyzetben él, ez is jelentős, és nem feltétlenül érzi át, de abban a tekintetben, hogy megvalósítok-e egy beruházást, beszállok-e egy akkora vagy beszállok-e egy olyan dologba, ami most 4-5 évig lehet, hogy csak viszi a pénzt, és nem hozza, ezeket a úgymond beruházási döntéseket nyilvánvalóan befolyásolja az, hogy a vagyoni helyzetemet ez érinti-e úgy, ahogy én már nem szeretném, vagy sem. Ez megint egy egyedi dolog lesz.
1: De az elképzelhető, hogy inkább a vagyon fölélése irányába mozdítja el az embereket, hogyha ott vannak általában még 4 birkintáska, még 4 melltű, még 4 manzsettagomba, hogy a törvény magyarázatának az ékszerekről szóló felszorolását olvasom.
0: Ugye azért lehet ez problémás, akár ugye itt a kölcsönfelvétel is elhangzott, amit ugye le kell vonni. Csak hát annak valamilyen megnyilvánulása lesz, tehát ha kölcsönt veszek fel, akkor bejön pénz, és a pénz szintén a vagyon részét képezi, tehát ráadásul ott még annak megfelelő összeg is be fog érkezni, tehát ott végül is ugyanott vagyok.
2: És még költsége is van.
0: És még költsége is van.
1: Erre valók a tanácsadók.
0: A birkintáska, meg egyéb luxus termékeknél pedig szintén ott vagyok, hogy az ingó dolog az szintén egy érték mellett figyelembe vendő, tehát valamire cselélek, ugyanúgy a vagyonadó tárgya lesz, tehát itt nem egy ingatlan adóról van szó mondjuk, vagy mint ez a korábbi luxusadó, még csak az ingatlan volt a tárgya. Nincs olyan lehetőségem nagyon, amivel azt mondom, hogy valamit valamire cserélek, hogy ezt veszek belőle, és akkor így ki tudok kerülni a vagyonadó hatály alól. Tulajdonképpen az ingónál azt mondja, hogy akkor ott a piaci értéket kell figyelembe venni, amit hát azért megint megér egy külön beszélgetés, hogy ott a piaci értéknél milyen problémák jöhetnek be, de még adott esetben egy műtárgynak a vásárlásánál még oda is kerülhetek, hogy több vagyonadót kell fizetnem, mert kevesebb ért megvettem egy drágább műtárgyat, és a vagyonadó alapomat megneveltem.
1: A piaci érték, azt hogy lehet megmondani? Az annyi, amennyire adott pillanatban valaki megveszi. Nem annyi, amennyit ígér érte, hanem amennyire megmozdul a pénz. De ez csak akkor realizálódik, hogyha megmozdult a pénz. Hogy lehet valaminek, ami nem mozgott, a piaci értékét meghatározni?
2: Hát azért erre vannak módszerek a jogszabályban, tehát ahogy az ingatlanról is beszéltünk, a cégértékelésre is ez az úgynevezett svájci módszer, ez ott van. Az ingóságok esetében is vannak bizonyos szabályok, tehát hogy most szerintem a kereteket feszegetnénk, ha mindent elkezdenénk, mert tényleg, ahogy mondtuk is, hogy csak a cégértékelés már egy külön melléklet, több oldalas mellékletben jelenik meg, de szerintem az, hogy lehet értékelni, és egyébként vannak elég jó szakmai módszerek, én inkább arra térnék ki, és itt kerülgettük a forrókását, de hogy egy kicsit térjünk arra ki a bizonytalanságát tekintve, hogy lehet-e támadni, és hogy lehet támadni, és mit lehet támadni. Ebben az úgynevezett svájci módszerben, amiben a tőke és a jövedelem termelő képességét vizsgálják a cégnek, és ennek egy átlag számítással alkalmazott értékét használják a vagyonadóhoz, mint cégérték. Ebben van egy lefixált dolog, mégpedig ez az úgynevezett tőkésítési ráta, ami 15%, ezt emberi nyelvre fordítva elnézést azt jelenti, hogy egy vállalkozás elmúlt 3 adóévi adózott eredményének a számtani átlagát kell venni, és ezt tekinteni a cégérték 15%-ának, amit ha megfordítok, ez azt jelenti, hogy 6,67-tel kell megszorozni körülbelül, ahhoz, hogy kapjak egy hozamértéket a cégre. Ez 2/3 súlyjal számít, a saját tőkeérték 1/3 súlyjal, és akkor ennek a ilyen súlyokkal használt átlagával lesz a végén meg a cégértékem, amire fizetnem kell a vagyonadót. Na most ez a 6,67-es szorzó, ez viszont egy fix mutató. Aminek a hátránya az, hogy bár beszéltünk róla, hogy a jogalkotó kommunikációja alapján az volt a szám vagy a szabály megalkotásánál a fő szempont, hogy ne keletkeztessen lehetőség szerint jogvitákat és alulértékelje a cégeket. Szerintem ez a 6,67-es szorzó, ez már csak azért is lehet kérdéses önmagában, mielőtt a magyar cégeket vizsgálnánk, mert Mert pontosan ilyen cég, lehet, hogy egy sincs, lehet, hogy van, ugye nyilván ezt nem tudjuk, de hogy egy ilyen fixálás, ez azt eredményezi, hogy lesz olyan cég, amit alulértékel, lesz olyan cég, amit felülértékel. Nekem ez egy picit már kérdőjeles, hogy ez ennyire leegyszerűsíthető-e jogilag, de még egyszer nem szeretnék előre szaladni abba, hogy ez jogszerű vagy nem. Igazából csak mint kérdés én is már magamba ezt fölteszem, hogy ez vajon mit fog majd jelenteni, és pláne hatását illetően, hiszen nem nagyon foglalkozik az ember azzal, hogy valami esetleg nem állná ki feltétlenül a jog próbáját, ha amúgy idézőjelben jobban járok és alul értékeli a cégemet. De azért, ha a magyar átlag KKV-ra gondolunk, és egy cégértékelésnél nagyon fontos, hogy mi a cégméret. Azért, mert a magyar piacon és a hozzánk hasonló országokban a tranzakciók során azok a cégek értékesek, akik a külföldi, nagyon nagy tőkével rendelkező országbeli multik vagy cégek számára is értékesek, érdekesek. Ezek jellemzően nagy méretre vadásznak, tehát hogy sok milliárdos, 10 milliárdos, akár 100 milliárdos most forintban üzletekre, sőt inkább, tehát ők azért inkább dollárban a 100 millió dolláros vagy fölötte lévő üzletekre vadásznak. Most megint, ha egy magyar tőzsdei cégre, egy MOL vagy OTP-re gondolunk, ott lehet, hogy simán alul értékeli egy ilyen szorzó. Nem vagyok befektetési tanácsadó, tehát nem akarok, tehát nem ebből az irányból közelítek. De egy átlag vidéki kis KKV, az alapvetően szerintem nagyon sok tulajdonos lenne, aki ha azt mondaná neki valaki, hogy most ennek a számtani átlagnak 6,66-szorosáért eladhatom a cégemet, akkor ő azonnal eladná. És az ő esetükben már kérdőjeles számomra, hogy biztos olyan könnyen el fogják-e fogadni, hogy nekik azután kell vagyonadót fizetni. És itt még elnézést, de egy számot itt hagyd dobjak be csak a 6,67-tel, ez azért tegyük össze, hogy ha nekem az elmúlt 3 évem adózott eredményének a számtani átlaga 150 millió forint, akkor az kerekítve a 6,67-tel az ugye az egy 1 milliárd forint. Tehát azért szerintem, ha most így a hallgatók közül így végig gondolják pára, hogy ők vajon azt gondolják-e a cégükről, ha a 150 millió forint jövedelmet tud nekik évente termelni, hogy az 1 milliárdot ér, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azt gondolják, hogy az ér annyit. Vagy hogy egy ilyen mértékű cég nagyon sokszor az alapítótól függ, és a többi, most nem akarok minden esetet elmondani, de azért sok esetben...
1: Attól működik, hogy az a vezető, aki.
2: Így van. És ha ő nincs ott, akkor lehet, hogy nem ér annyit. Ezért mondom, hogy ő biztos, hogy találunk olyan, akár nyugdíj, korhatár közeli vagy felett lévő cégtulajdonost, aki még ma is dolgozik, mert nem tud mást kezdeni a cégével, és közben ezért a pénzért bármikor kiszállna.
1: Köszönöm szépen a magyarázatot, nem végeztünk ezzel még, mert a jogszabályt előbb-utóbb el fogják fogadni. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adóüzletág vezetője és Butor Gábor ügyvéd adótanácsadó volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
3: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Lénárt Vandától. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. Az Európai Uniós Források magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzés összefoglalója szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthetik növesztik a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem teremtenek új reálgazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós források 2026-ban és 2027-ben 0,1-0,2% ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás, írja a gazdaságkutató elemzése. A nagy olajipari társaságok rendkívüli nyerességének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége, és az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállítási költségeinek támogatását javasolja, közölte a szövetség. A nemzetközi geopolitikai helyzet és a magas üzemanyagárak jelentős rendkívüli nyerességet biztosítanak a nagy olajvállalatok számára. Ezzel párhuzamosan a hazai kis- és középvállalkozások, köztük a független benzinkutak, kisboltok és magánfuvarozók, a növekvő költségek, az ellenük alkalmazott árprés és az inflációs nyomás miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetsége. Közleményükben kiemelték, céljuk a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása, a magyar vállalkozások megőrzése és az üzemanyagkereskedelemben tapasztalható piaci erőfölényből eredő hátrányok mérséklése. A kialakult piaci helyzet nem eredményezheti a független magyarországi kisvállalkozások, a mezőgazdasági termelők és a közlekedési szolgáltatók ellehetetlenülését, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetségének közleménye. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthon vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár, Berek, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra még mindig lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A helyszínekre az erőművekéjszakája.hu oldalon lehet jelentkezni.
3: Az időjárásról.
4: Kedden többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi szél főként Dunántúlon nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között valószínű.
3: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 20 millió forinttal támogatta a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretetszolgálat.
2: Egy olyan helyzet alakult ki, amikor szükségünk volt egy plusz segítségre, hogy a magas adókat, rezsiköltségeket és az alacsony béreket ki tudjuk fizetni, mert a munkatársaink sokat dolgoznak, és nem magas bérezéssel. A Mezővári Központ támogatására a Református Szeretetszolgálat Cibereu Károly elnök úr személyében 10 millió forintot nyújtott át jelképesen, természetesen.
1: Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona.
3: A hálaadó istentisztelet gondolata természetesen sokkal korábban megfogalmazódott, mint ahogy a szervezés elkezdődött. Az intézményeink életében ezek a jubileumi alkalmak nagyon fontosak, hiszen egy-egy mérföldkövet rakunk le ilyenkor, és ezáltal kicsit értékeljük az elmúlt éveknek a történéseit, eseményeit, és felkészülünk az új előttünk álló feladatokra.
1: Kolozsvári kezdeményezés segíti a pályakezdőket.
4: Már régóta figyeljük mi pályakezdők, hogy mennyire nehéz munkát kapni kb. Minden szakmában manapság fiatalként, ezért úgy gondoltuk, hogy az országban nagyon sok minden nem fog javulni most a következő hónapokban, talán években sem ez ügyben, így szükség lehet egy olyan kezdeményezésre, ahol egymásnak is segítünk, és egymás számára is megkönnyíthetjük a keresés folyamatát.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 20 millió forinttal támogatta a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket az MRS. A támogatásból a Mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központja és a Hetyeni Élim fogyatékkal élők napközi otthona részesült. A pénzügyi támogatás jelképes átadására október 7-én került sor. Az átadón részt vett főtisztelet Üzán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, valamint dr. Cibere Károly, az MRS kuratóriumi elnöke. Összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök urat hallhatják.
2: A Mezőváriban működő Ne Felejts Fejlesztő és Oktató Központban egy új helyzet van. 10 év után először ütköztünk olyan nehézségekbe, amelyek arra kényszerítettek bennünket, hogy a református szeretetszolgálattól Budapestről segítséget kérjünk. Ez elsősorban anyagi támogatást jelent, nem most segítenek először, rendszeresen támogatnak bennünket, de a mostani segítségük az egy mentő, hogy túléljük a krízist. A háború okozta gondokat segítenek ők nekünk áthidalni. Nagyon sokan elmentek Kárpátaljáról, többek között elmentek munkatársaink is, és elmentek olyan családok, akik nem érzik itt biztonságban, és jogosan nem érzik itt biztonságban magukat. Ezért egy olyan helyzet alakult ki, amikor szükségünk volt egy plusz segítségre, hogy a magas adókat, rezsiköltségeket és az alacsony béreket ki tudjuk fizetni, mert a munkatársaink sokat dolgoznak, és nem magas bérezéssel. A Mezővári Központ támogatására a Református Szeretetszolgálat Cibere Károly elnök úr személyében 10 millió forintot nyújtott át jelképesen, természetesen az alapítvány számlájára utalták be a támogatást, de eljöttek, hogy a szolidaritási látogatásukkal meggyőződjenek arról, hogy milyen is itt a helyzet, és biztassanak bennünket, hogy tartsunk ki ebben a nehéz időben. Egyéni fejlesztések folynak az intézményben szeptember óta. A nyári szünetig több csoportos foglalkozás volt, idősebb fiatalok is jöttek, voltak konyhai programok, sportnapok és sokféle más alkalom is, ami már inkább a 20 év fölöttieknek volt rendezve. Most az ő jelenlétük hiányzik az intézményből szeptember havában. Reménykedünk abban, hogy lesz még lehetőségünk, hogy őket is támogassuk, és ők is összeöljenek, mint régi barátok, ismerősök. A hangsúly most az egyéni fejlesztésre került. 3 munkatársunk

0: dolgozik, és igyekszenek ellátni a feladatokat. A szülők nagyon pozitívan állnak az intézményhez. Most közös teherhordozással oldjuk meg a feladatainkat, a szülőknek is és a munkatársaknak is köszönet érte, és azért, hogy úgymond a közterheket tudjuk viselni, szükségünk volt a magyarországi támogatásra, amit hála az Úrnak meg is kaptunk. Nagyon sok bibliai idézetet hozhatnék ide. Ami elindította ezt a szolgálatot, az Isten igéje. És 30 évvel ezelőtt indult Nagy-Dobronyban, ahol létrejött az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon, ahol fogyatékkal élő lányokat, árva gyerekeket fogadtak be. Sokat változott a világ, a gyermekotthon működik, és sok gyereknek ad otthont, segítséget, egészségesnek és speciális igényűnek. De láttuk azt az évek alatt, hogy a fiúknak nincs lehetőségük. És most Hetyenben, ahol állunk, ez az intézmény konkrétan fiúknak készült. Majd mi is változtattunk, és a lányok előtt is megnyílt, de ami indított bennünket, az a krisztusi szeretet volt, és az isteni parancs. A Róma beliekhez írott levélben van egy ilyen igerész, hogy mi erősek tartozunk azzal, hogy a gyengék erőtlenségeit hordozzuk, és senki sem magának kedvezzen, hanem az ő fele barátjának. És ha nekünk van erőnk, van egészségünk, és mi úgy érezzük, hogy mi vagyunk az erősek, akkor kell, hogy segítsünk, tartozunk azzal, hogy segítsünk. És az én szívemben ez így indult el, ez az ige volt, ami engem mozgatott annak idején, eltelt több mint egy évtized, és nem az egészségeseknek van szükségük orvos, hanem a betegeknek. És az egyháznak az a küldetése, tehát Istennek az a tetsző, hogyha ha Ószövetséget nézünk, ott is az arról van szó, hogy az a böjt tetszik nekem, amikor meglátogatod az árvát, özvegyet, felöltözteted a mezítelent, megeteted az éhezőt. Tehát az egyháznak ez a része. Tehát ez nem úgy van, hogy létezik egyház szeretett szolgálat nélkül. Szerintem nem. Tehát ez ugyanolyan, hogy az egyház hitvallás nélkül nem egyház, a hitvallás egyház nélkül nem hitvallás, és ugyanígy van a szeretett szolgálat is, hogy az igazi szeretett szolgálat az egyházban van, a szociális munka lehet bárhol a világon, de szeretett szolgálat az egyházban van, és itt Hetyenben, ahol a környéken élő speciális igényű gyerekek és fiatalok otthona van, ahová heti rendszerességgel több napon beutaznak, fejlesztik őket, gondoskodnak róluk. Több cél van a gyerekeknek a közössége, a fiataloknak a közössége, hasonló helyzetű gyerekekkel vannak együtt, ahol itt senki nem nevet ki senkit, mert itt mindenki hasonlít. Így is mondhatom, hogy mindenkinek van valami az életébe, ami hiányzik, ami nem egész. És itt ők együtt vannak. A társadalom látja, hogy vannak ilyen tagjai is a közösségünknek, az egyháznak, a társadalomnak, és nem utolsó sorban a szülőket, az édesanyáknak a tehermentesítése is, arra az időre, ameddig itt van a gyerek, ameddig utazik a gyerek, ha itt étkezik, ez mind-mind segítség. És én úgy gondolom, hogy a Hetyeni Központ, az Élim Központ ezt a hármas küldetését betölti. Nem kényszerített bennünket erre senki. Az egyháznak ez a természetes, hogy van diakóniája, van szeretett szolgálata, és azok felé, akiknek erre szüksége van. Én hálás vagyok azért, hogy több mint 10 éve működik ez a központ. Korábban kezdődött itt a szolgálat, mint Mezőváriban. Hálás vagyok azért, hogy a háború 5. évében is gyakorlatilag fél időtől kezdve nehezített körülmények között dolgoznak. Kevesebb a munkaerő, nagyon nagy az infláció, és egyre szegényebbek az emberek, a családok. Ahol többre lenne szükség a normálisnál, ott egyre kevesebb van. Ezért a szeretett szolgálatnak, a magyarországi református közösségnek a támogatása itt hatványozottan többet jelent. Ők segítettek most azzal, hogy a nehéz helyzetet, amiben most vagyunk, ez egy kritikus helyzet az életünkben. Igazából még nem volt ilyen kritikus a működése a Mezővár és a Hetyeni központnak. Most ők kisegítettek bennünket. Adnak egy esélyt arra, hogy tervezzünk 27-re is, hogy gondolkodjunk azon, hogy a családok is azt mondják, hogy maradunk, mert még van esély élni, közösségben lenni, és nem kell szembenézni egy menekült státusszal Európába valahol, hanem még otthon lehetünk. Ez a segítség, amit idehoztak, ez itt hasznosul ezekben a családokban, ezekben a közösségekben, és ez segíti a szülőföldön maradást, segíti a családokat abban, hogy tudjanak munkát vállalni. A speciális igényű gyerekre 24 órán keresztül vigyázni kell. Ott kell, hogy legyen, szem előtt kell, hogy legyen. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogyha egy közösségben egy nevelő, egy fejlesztő 2-3 gyerekkel foglalkozik, vagy többel foglalkozik, tehát tehermentesítjük a családokat ezzel, és segítünk nekik abban, hogy szinten maradjanak, hogy élhető körülmények között legyenek ezek a gyerekek, mert nem akarom dramatizálni a helyzetet, de bele se gondolnak azok, akiknek jól megy a soruk, egészséges családtagjaik vannak, hogy milyen nehéz egy beteg gyerekkel, egy ágyhoz kötött felnőttel. Ez nagyon nagy kihívás, és köszönjük, hogy ebben nem vagyunk egyedül. Köszönet az adakozóknak, Isten áldja meg őket.
1: A református szeretetszolgálat számára magától értetődő, hogy a szolgálatát a Kárpát-medencei gyülekezetek és egyházkerületek folyamatos savalókfonos konzultációval végzi, hiszen nagyon fontos az, hogy az adott egyházkerület milyen véleménye van, mit lát támogatandónak, és mit helyez a szívünkre, mit ajánl a figyelmünkbe. És ugye az Ápüspök úrral, a kerület elnökségével az elmúlt évben is nagyon sokat tanácskoztunk, itt szeptemberben az iskola táskák átadásánál, de akár a nyilasmisi pakok átadásánál decemberben, hogy 2006-ban mire lenne szükség, és már ott látszik, hogy a fogyatékosokat segítő, fogyatékos gyermekeket gondozó családokat segítő napközi rehabilitációs intézményeknek rendkívül megnehezült a helyzete, és egész egyszerűen nincs annyi forrás, ami ezeknek a folyamatos működéséhez szükséges, annak érdekében, hogy a családok minden fejlesztést, a gyerekek minden fejlesztést megkapjanak, ami az ő szükségletükhöz szükséges, márpedig ezek az intézmények, mint a Mezővárban a Ne Felejts, mint itt Hetyenben az Élim, rendkívül értékes szolgálatot végez, mind szakmai értelemben, mind abban az értelemben, hogy egy menedéket jelentenek ezeknek a családoknak, hiszen nagyon sok család a fogyatékos gyerekével magára marad. Nem kap érdemi segítséget, márpedig az egyháznak a küldetése az, hogy ami Urunk is elment a végletekig, a keresztig, hogy lehajoljon értünk számkivetettekért, és megbékéltette velünk Istent. Így nekünk is feladatunk az, hogy a végekig elmenjünk, és feltérképezzük, és lássuk, és láttassuk azokat, akik magukra hagyva szenvednek a társadalom peremén. Ez a két gyülekezet, ez a két intézmény ezt végzi, ha pedig ez történik, akkor nekünk úgy a kötelességünk őket segíteni. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy adománygyűjtést hirdetünk, aminek a körében a anyaországban működő református fogyatékosokat segítő intézmények egy nagyobb összeget tudtak 20 millió forintot összegyűjteni, és az év folyamán, és ezt hoztuk most át, 10 millióval a hetyeni, 10 millióval pedig a mezővári szolgálatot támogatjuk. Az úré legyen a dicsőség, hogy ebben a nehéz környezetben, amit hatványoz a háború, a megélhetés, a rezsi és egyéb költségek miatt a két intézménynek a rendkívül nehéz működése, ha Istennek legyen a dicsőség, ha valamit tudtunk segíteni.
2: 20 millió forinttal támogatta a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket az MRS. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Tiszán inneni Református Egyházkerület bőcsi idősek otthona. Az intézmény 2006. októberében nyitotta meg kapuit, és azóta lát el szociális alap és szakellátási feladatokat. 2011. december 31-től a Tiszán inneni Református Egyházkerület fenntartásában működik. Október 1-én az idősek világnapján hálaadó Isten tiszteletet tartottak a bőcsi református templomban, ez alkalomból megnyitva ezzel az októberi idősek hónapjának programsorozatát is. Molnár Ildikóval, a Tiszán inneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával, Kisnéveres Viktória beszélget.
2: A hálaadó Isten tisztelet gondolata természetesen sokkal korábban megfogalmazódott, mint ahogy a szervezés elkezdődött. Az intézményeink életében ezek a jubileumi alkalmak nagyon fontosak, hiszen egy-egy mérföldkövet rakunk le ilyenkor, és ezáltal kicsit értékeljük az elmúlt éveknek a történéseit, eseményeit, és felkészülünk az új előttünk álló feladatokra. Október 1-én a bőcsi idősek otthona hálát adott az Úrnak fennállásának 20. éves évfordulója alkalmából. A hálaadó istentisztelet helye a templomban volt, a bőcsi református templomban, ahol főtiszteletű Barna Sándor püspök úr hirdette az igét. Máté evangéliuma alapján, mely a meghívón is szerepelt, igen, atyám, mert így láttad jónak. Az alkalomra nagyon szép számban megjelentek nem csak az intézménynek a dolgozói, hanem a fennjáró, vagy még mobilizálható időseinket és lakóinkat is elvittük az ünnepségre, és természetesen több meghívott vendégünk is volt. A szeretett szolgálat égisze alatt dolgozó, munkálkodó tagintézményeink vezetői, lelkipásztorai részt vettek, de részt vett rajta, és köszöntőt is mondott természetes módon a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperese, nagytiszteletű Szőnyi Tamás esperes úr, és a tagintézményünknek új vezetője van szeptember 1-től, Tóth Göndör Enikő, akinek ez volt talán az első ünnepi beszéde, de hát büszkén mondhatom, hogy ő is szépen helyt állt ezen az ünnepségen. Nagy öröm volt számomra az, hogy részt vettek és emelték az ünnepség fényét a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói. Ők több alkalommal, évente akár több ünnepségünkön is megjelennek, elhozzák a maguk kis fényét az intézményünkbe, és itt is szolgáltak. Az is egy különleges dolog volt számomra, hogy elhozták azt az igét is énekben, amelyet Szőnyi esperes úr választotta a tagintézményünk számára, és ezen az éven a közösségi térbe fel is került a falra, hogy emlékeztesse majd az ott lakókat, a következő nemzedéket is, és az úgy szól, hogy Ézsaiás proféta könyvéből választotta az igét, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Azt gondolom, hogy nagyon sokat mondó ige, és nem csak a maiaknak, hanem valóban az utánunk következőknek is biztatást ad.
3: Igazgatónő és köszöntő gondolatokkal, ünnepi gondolatokkal szólt a jelenlévőkhöz, hogyha ennek üzenetéből velünk is megosztana néhány olyan érzést, olyan gondolatot, amit október 1-én a bőcsi református templomban a jelenlévők szívére helyezett.
2: Amikor készültem erre az ünnepségre, akkor azt gondoltam, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha én az elmúlt 20 évnek a történelméből beszélnék, hiszen én ezt nem éltem meg. Én ebből az időszakból 3 évet éltem aktívan, vagy láttam aktívan az intézmény életéből, és azt is tudtam, hogy nagyon sokan vannak ott az ünnepségen olyanok, akik ennek a 20 évnek tanúi voltak. Hiszen még vannak az intézményben dolgozók közül 10 olyan munkatársak, akik ott kezdték, amikor az első lakó beköltözött az intézménybe, már ott voltak, és még mai nap is ott dolgoznak, tehát hűséggel és nagy lojalitással vannak az intézményünk felé. Ezért nem arról beszéltem, hogy mi történt, vagy mit láttam ebből a 20 évből, hiszen abból nem olyan sokat, hanem inkább erről a 3 évnek a gondoskodásáról. Erre próbáltam a hangsúlyt helyezni, és Szőnyi Tamás Esperes úr Ézsaiás proféta könyvéből választott igéjét helyeztem a hallgatók és az ott lévők, az ünneplők szívére, amit már említettem, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vezetőként az ember napjának jelentős részét nagyon prózai dolgok töltik ki. A költségvetés, a létszámhiány, a gazdasági feladatok, a férőhelyek, a jogszabályok, sokszor a határidők. És azt gondolom, hogy ezekkel foglalkoznom kell nap mint nap, de soha nem felejthetjük el azt, hogy mindez kiért van. Hiszen egy bentlakásos intézményben pontosan meghatározható a szakmai feladatköre az intézménynek, amit nagyon sokszor hallunk, ugye, hogy ápolás, gondozást nyújtunk azoknak, akik életkoruk, szociális és egészségügyi állapotuk miatt folyamatos segítségre szorulnak. De az egyéni bánásmód számomra több ennél a szakmai követelménynél. És itt a neveden szólítottalak, azt gondolom, hogy ideillő, igen. Azt jelenti, hogy nincs két egyforma ember, nincs két egyforma élet sem. És aki ide beköltözik az otthonba, az nem itt kezdi az életét, hanem jön egy saját családból, egy saját otthonból, hoz magával évtizedeket, hoz magával munkát, emlékeket, döntéseket. Nagyon sokszor veszteségek érik az életében, de érik örömek is, szokások. És azt is, amit szeret, vagy azt, amit nehezen visel. Ezért a neveden szólítottalak számomra egy konkrét mérce. Arra figyelmeztet, hogy ne csak azt tudjuk valakiről, hogy mire van szüksége, hanem azt is, hogy ki ő. Tudjuk meg róla, hogy ki ő. Aztán ott van a ne félj. Az idősödés együtt járhat veszteséggel, bizonytalansággal, sokszor kiszolgáltatottsággal, félelemmel. És az otthonba költözés nem egy könnyű döntés azoknak, akik ezt meghozzák. Sem annak, aki beköltözik, sem az őt körülvevő családnak, hozzátartozóknak. Nem gondolom, hogy nekünk ilyenkor az lenne a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy nincs mitől félni. Mert ez nem igaz. Inkább azt, hogy amikor van mitől félni, akkor van valaki a közelben, és mi nem vagyunk egyedül. És ne félj, mert Isten ott van veled. Akkor is ott van, amikor erősek vagyunk, amikor mi segítünk másoknak, és akkor is, amikor mi szorulunk segítségre. Akkor is ott van, amikor tudjuk, hogy mi történik körülöttünk, vagy akkor is, amikor az életünknek már egy olyan szakaszába érünk, amikor nehéz elfogadni a változásokat. Számomra ebben van ennek a mondatnak az ereje. Aztán ott van az enyém vagy. Talán ez az ige legszemélyesebb mondata. Azt mondja ki, hogy Istenhez tartozunk. Nem azért, mert ezt kiérdemeltük, nem azért, mert hasznosak, erősek vagy önállóak vagyunk, hanem mert ő teremtett, megváltott és néven szólított bennünket. És ennek különös jelentősége van az életnek abban a szakaszában, amikor sok minden megváltozik. Amikor megfogyatkozik az erő, romol az egészség, szűkül az önállóság, és egyre több dologban mások segítségére szorulunk. De van valami, ami mindettől nem változik meg, hogy a mi egészségi állapotunk, vagy a mi kiszolgáltatottságunk megváltozik, és ez az, hogy Isten ugyanúgy magáénak vallja az embert ebben a helyzetben is. És azt gondoltam, és talán ezért is választottam ezt az igét, mert keresztény intézményként nekünk ebből kell kiindulni. A ránk bízott ember, aki beköltözik, nem egyszerűen lakó, nem egyszerűen ellátott, nem egyszerűen gondozott, hanem egy olyan ember, akit Isten jól ismer, nevén szólít, és magáénak mond. Ez pedig számunkra is mérce. Arra kötelez bennünket, hogy az ember méltóságát akkor is tiszteletbe tartsuk, amikor egyre több segítségre szorul. És amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk javítani az itt élők életminőségén, akkor ennek ezt kell jelenteni, hogy meghallgatni őket, komolyan venni a véleményüket, meghagyni a döntések lehetőségét mindabban, amiben lehet, hogy ne csupán elszenvedői, hanem továbbra is alakítói legyenek a saját mindennapjainknak. Mert az enyém vagy végső soron arról a kapcsolatról beszél, amelyet sem az életkor, sem a betegség, sem emberi erőfogyása nem tesz semmissé. Nagyjából ez volt az ige, amit választottam, és amiről szólni kívántam a jelenlévőkhöz. Ezen kívül természetesen megszólítottam a munkatársaimat is, hiszen nagyon jól tudom, hogy nap mint nap milyen nehéz az a feladat, amit elvégeznek. És tudom, hogy vannak fárasztó napok, vannak az intézményeinkben is létszámgondok időnként, vannak nehéz helyzetek és konfliktusok, és van úgy, hogy egyszerűen csak túl sok feladat jut egy-egy emberre, egy-egy munkatársra. Ezeket a feladatokat, ezeket a gondokat vezetőként azt gondolom, hogy komolyan kell vennem, és ezekkel is foglalkozni kell. Éppen ezért, amikor a következő évekről gondolkodom, akkor itt a fenntarthatóság nem azt jelenti, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő anyagi körülmények, vagy az infrastruktúra, vagy a szakmai feltételek, hanem azt is jelenti, hogy lehet ezt a munkát hosszú távon vajon jól végezni, úgy, hogy közben ne fogyjanak el azok, akik végzik. Tehát nagyon fontos számunkra a munkatársaknak a megbecsülése, nagyon fontos az ő erkölcsi anyagi elismerésük. Mert van az az egyéni bánásmód, amihez nem elég a szakmai tudás, hanem kell hozzá az idő, a figyelem és a türelem is a részükről. Aztán szóltam a lakókhoz is néhány szót természetesen, akiknek megköszöntem a bizalmát, azt a bizalmat, amit belénk helyeztek az intézményünk felé, és azt a bizalmat, amivel a hozzátartozók bennünket megjutalmaznak, amikor a számukra legdrágábbat, a saját rokonukat, édesanyjukat, nagyszüleiket ránk bízzák. Nagyon sokszor az intézményünkben nem is a jelentésekből tudjuk meg, hogy hogy működik egy intézmény. Elég leülni egy kicsit beszélgetni egy-egy idős lakóval, aki elmeséli a napját, elmondja a történetét, akár a saját élettörténetét, de elmeséli azt, hogy mi történt vele aznap, előző nap, milyen programon vett részt, minek örült, mi volt a bánata, mire vágyik, és azt gondolom, hogy ezekből lehet megismerni igazán az intézményt, hiszen az ott lakóknak is lehet véleménye, lehet humora, sőt, nagyon jó humorúak egyes lakóink, lehet egy rossz napja, lehet egy ragaszkodása, és fontos az, hogy őt is komolyan vegyék. Úgyhogy nagyon könnyű azt mondani, hogy mindent megteszünk az idős lakóinkért, de ez nem a hétköznapokban azért nem olyan egyszerű, mint ahogy mi ezt kimondjuk, és éppen ezért nem szerettem volna nagy ígéretet tenni a következő 20 évre, de azt azért elmondtam munkatársaknak, jelenlévőknek, hogy nagyon szeretnénk, hogy azt az egy gondolatot magunkkal vinni, hogy amit teszünk, annak a középpontjában az ott élő ember legyen mindig. És hogyha erre gondolok, akkor azt mondom, hogy ez nem csak elvben, nem egy szakmai programban kell jelen legyen, vagy egy alapító kiratban, hanem egy átlagos hétfő délelőttön is így történjen, nem csak egy ünnepség alkalmával. És hogyha 20 év múlva is erre jó lelkiismerettel tudunk igennel válaszolni, akkor azt gondolom, hogy jól cselekedtünk. Egy ilyen alkalom, jubileumi alkalom ünnepségén azt gondolom, hogy az első szó a hálaadásé. Hálát adtunk ennek az intézménynek a megalakulásáért, a 20 év alatti fennmaradásáért. Hálát adtunk azért, hogy a tiszánineni református egyházkerület ilyen gondos gazdája ennek az intézménynek, hogy fejlődhet, és egyre jobb híre van. A Borsod-Gömöri református egyházmegye elnökségének is hálával tartozunk, hiszen folyamatosan vigyázó szemüket rajta tartják az intézményünkön. de hálát kell adnunk azokért, akik létrehozták ezt az intézményt. És amint később megtudtam, az intézményben több vezető is volt, 3 vezető, az ő munkájukért is hálaadás. Hála a lelkipásztorokért, akik a lelkivezetést végezték ebben az intézményben 20 éven keresztül. Azokért a munkatársakért, akik a legjobb tudásukat tették bele a feladatokba.
1: Az elmúlt percekben Molnár Ildikóval, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával, Kisnéveres Viktória beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Pályakezdő fiatalokat segít a JobDrop csapat a Kolozsváron. A hiánypótló kezdeményezést Gebe Zoltán szabadúszó újságíró indította, ismerőseit is bevonva pedig egy olyan közösséget hoztak létre, ahol tanácsokat fogalmaznak meg közösségi média felületeiken, pedig munkalehetőségeket és pályázatokat gyűjtenek össze a fiatalok számára. Emellett egy személyre szabott 10 fős támogató programot is elindítottak, amely a pályakezdésben nyújt segítséget. A projektről az alapítóval, Gebe Zoltánnal beszélgetett Pilbák Kincső.
2: A JobDrop egy olyan közösség, amely a Kolozsváron élő pályakezdőket és szabadúszókat segíti. A projektről Gebe Zoltán alapítóval, szabadúszó újságíróval beszélgettünk. Üdvözöllek!
3: Üdvözlök én is mindenkit!
2: Hogyan néz ki ez, hogyan működik ez az egész kezdeményezés, közösség?
3: Nos, a JobDropot én magam hoztam létre néhány héttel ezelőtt, és először csupán egy Facebook csoportként indult, aztán amikor már csatlakoztak mások is, akik többnyire barátaim meg személyes ismerőseim, akkor együtt eldöntöttük, hogy ezt az egészet fejleszteni kéne, és ki kéne lépni több platformra. Jelen pillanatban úgy működünk, hogy elsősorban az a célunk, hogy minél több munkalehetőséget osszunk meg a tagjainkkal, így megkeressük azokat, amelyek leginkább megfelelhetnek a pályakezdőknek, vagy azoknak, akiknek nincsen még tapasztalatuk a saját szakmájukban. Emellett meg szoktunk osztani pályázatokat is, amelyekre freelancerek, tehát szabadúszók is jelentkezhetnek.
2: És hogyan néz ki ez az egész? Felveszitek a kapcsolatot a hirdetőkkel is, vagy egyelőre csak a keresők felé szóltok?
3: Jelen pillanatban még nincs komolyabb kommunikáció cégekkel, de tervezzük a jövőben ebbe az irányba is bővíteni a projektet, hogy minél inkább ne csak a pályakezdőkkel, hanem a cégekkel is kommunikáljunk, és akkor így össze tudjuk kötni őket. Egyelőre viszont csak a gyűjtésről szólt az elmúlt néhány hét.
2: Kikből áll a csapat, és hogyan jött az egész ötlete, ennek mi motivált?
3: Már régóta figyeljük mi pályakezdők, hogy mennyire nehéz munkát kapni kb. Minden szakmában manapság fiatalként, ezért úgy gondoltuk, hogy az országban nagyon sok minden nem fog javulni most a következő hónapokban, talán években sem. Ez ügyben így szükség lehet egy olyan kezdeményezésre, ahol egymásnak is segítünk, és egymás számára is megkönnyíthetjük a keresés folyamatát. Hogy kikből áll a csapat, hát elsősorban ugye én alapítottam, másodiknak egyik kiváló barátom, sok tapasztalattal rendelkező adminisztrátor kollégám Terjei Patrik lépett be, utána őt követte marketingesünk Darko Kinga és a videós projektmenedzserünk Ceglédi Roli. A másik két tagunk itt, mint pályakezdőkről beszélünk, pedig akik ezen a héten léptek be, Dallós Viktória Dóra, aki szintén a social médiával fog foglalkozni, valamint Péntek Ábel, akire majd valószínűleg rábízzuk a cégekkel való kommunikációt is, amikor elérjük azt a szakaszt.
2: És mit láttok, mi a legnagyobb kihívás így a pályakezdők körében?
3: Amiről nagyon sokan beszélnek, az az, hogy amikor bármilyen felületen munkát keresnek maguknak, akkor azzal találkoznak, hogy szinte minden posztra már kérnek eleve 2 év tapasztalatot különböző szakterületeken, és így nagyon nehéz számukra elhelyezkedni, nehezen találkoznak azokkal az ajánlatokkal, amelyek tényleg kedvezőek lennének nekik, és úgy véljük, ezekből valóban kevés van, ezért egy eléggé hosszú folyamat, és nagyon részletes keresés kell ahhoz, hogy megtaláljuk ezeket.
2: Jelen vagytok Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Hogyan néz ki az ottani kommunikációtok?
3: Nyilván minden platformot, tehát a felsorolt platformokat különböző dolgokra kell használni. A legszervezettebb módon Facebook csoportban tudunk működni. Itt meg tudjuk kérdezni az embereknek a véleményét is szavazások formájában, hogy őket mi érdekli, meg hogy elsősorban milyen munkalehetőségekre vágynak. Ez alapján fogjuk majd a jövőben összerakni, hogy mi legyen a prioritás számunkra megosztásnál. Instagramon és TikTokon főleg a videós tartalmakra, vagy az ilyen short tartalmakra fogunk ráállni. Nyilván itt ismerjük ezeket a platformokat, tudjuk, hogy nagyon kevés idő van megragadni az embereknek a figyelmét, ezért ennek megfelelően pörgős tartalmakkal kell készülni, és ezeknek a lényege inkább az, hogy a JobDropról minél többen tudomást szerezzenek, és minél többen halljanak a közösségről, mert bővítés nélkül ugye nekünk is nehéz fejlődni.
2: Igen, voltak ilyen szavazások a Facebook csoportban, ahol felmértétek, hogy kit, milyen szakterületek érdekelnek, ebből mi a tapasztalat, mik iránt érdeklődnek inkább a mostani pályakezdők?
3: Szakterületek szempontjából eléggé vegyes a csoportoknak az érdeklődése. Vannak olyanok, akik a grafikai pálya iránt érdeklődnek, de nagyon sok a marketinges, pénzügyi pálya iránt érdeklődő. Nyilván ez attól is függ, hogy ki mit végzett egyetemen, és ugye tudjuk, hogy a pénzügy, például a Bábesen már hosszú évek óta jól tudom, akkor a legnépszerűbb szak, szóval ez visszaköszön a szavazásokon is, de emellett még több mindent is felmérünk, például, hogy milyen formában szeretnének dolgozni, és talán ez volt az egyik legérdekesebb tapasztalat, hogy sokan már nem a 8 órás munkaidőt preferálnak hosszú távon, hanem ilyen projekt formában, időszakos projekteken dolgoznának.
2: Létrehoztatok egy JobDrop Compass nevű programot is, erről mesélnél kérlek.
3: Igen. Ez a Compass iránytű nevű programunk arról szól, hogy legalább 10 résztvevővel dolgozunk, mert ennyire van jelenleg kapacitásunk, de amennyiben valaki munkát kapna a résztvevők közül, kibővítenénk, szóval ez arról szól, hogy először első körben egy kérdőívvel felmérjük egyénileg, hogy ki milyen szakterületen szeretne elhelyezkedni. A második fázis, ez egy személyes interjú, ez már kb. Ilyen fél órás, ott pedig folytatjuk ezt a dolgot, hogy minél inkább meg tudjuk ismerni az embereknek az igényeit, így már a harmadik fázis sokkal egyszerűbb lesz, amikor személyre szabott ajánlatokat küldünk 3 hónapon keresztül, tehát maximum 3 hónapon keresztül a pályakezdőknek, és ennek a célja nyilván az, hogy minél többen kapjanak munkát közülük. Természetesen mi egészen az állás interjúig vagy a tárgyalásig tudjuk elkísérni őket, a többi rajtuk múlik, de mindenképpen szeretnénk segíteni és megspórolni az idejüket, hogy hatékonyabban tudjanak keresni.
2: És milyen visszajelzéseket kaptatok eddig akár a Facebook csoport tagjaitól, vagy akik tudomást szereztek erről az egész projektről?
3: Akik nekünk tagoknak személyesen visszajeleztek, azok arról beszéltek, hogy nagyon jó ötletnek tartják, és bizonyos szempontból hiánypótlónak is, mert látunk és ismerünk mi is olyan munkakereső portálokat, ahol különböző álláshirdetéseket gyűjtenek össze, de olyan közösség, ami ennyi mindennel foglalkozik, meg ennyi szektorát próbálja lefedni a témának, hát mi is keveset tudunk, és ezért érezzük úgy, hogy a tevékenységünket a jövőben is bővíteni kell, és minél több irányba elmenni.
2: Igen, itt már szó esett egy-két jövőbeli tervről, de így összefoglalnád akkor, hogy mik lennének a következő lépéseitek?
3: Most a következő 3 hónapban az lesz a fő cél, hogy ezt a Compass programot, amiről beszéltünk, azt sikerre vigyük, és hogy tényleg a jelentkezők minél nagyobb arányban találjanak munkát. Ezen kívül nem szeretnénk elhanyagolni azokat se, akik nem kerültek be ebbe a programba, így a csoportba is az aktivitást növelni szeretnénk. Év végére szeretnénk elérni Facebook csoportunkban legalább az 1000 tagot, Instán is szeretnénk megközelíteni az 1000 követőt, és azt szeretnénk, hogy Kolozsváron nagyon sokan halljanak erről a kezdeményezésről. Ami a következő évet illeti, itt még óvatosan fogalmaznék, mert ugye a programoknak a sikerességétől sok függ, meg meg fogja nekünk is mutatni, hogy milyen irányba érdemes menni, és milyenben nem. De a lényeg az, hogy hosszú távon ne csak egy közösséget alakítsunk ki, hanem egy olyan hálózatot is, ahol a tagok akár egymással is dolgozhatnak, vagy egymást is segíthetik abban, hogy megtaláljuk a nekünk legmegfelelőbb munkát.
2: És ha jól értettem, ez elsősorban magyar nyelvű pályakezdőknek szól, gondolkodtok-e azon, hogy kiterjesszétek a román, esetleg az angol nyelvű pályakezdők számára is?
3: Igen, ez terve van jelenleg. Most azon vagyunk, hogy jelenleg elsősorban a magyar vonalat indítsuk be rendesen, de így néhány hónapon belül szeretnénk, hogyha ebből lenne egy olyan kezdeményezés, ami a románokhoz és a Kolozsváron végzett, vagy még mindig egyetemista külföldiekhez is eljutna, valamint azt se zárjuk ki, hogyha találunk megfelelő partnereket, olyanokat, akik önkéntesen beszállnának, hogy más városokba, romániai városokba átvigyük ezt a kezdeményezést.
1: Az elmúlt percekben Gebe Zoltánnal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Ratecki Andrást választotta meg kedden az országgyűlés, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. A Mi Hazánk által ajánlott Ratecki Andrást egyetemi oktató, korábbi rádiós vezető megválasztására 189 igen és egy nem szavazat érkezett, tartózkodás nem volt. A Fidesz által javasolt Szabó László kommunikációs szakember, producer 52 igen, 131 nem voksot kapott, 7 tartózkodás mellett. A KDNP által jelölt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakemberre 53-an szavaztak igennel, 127-en nemmel, míg 9 képviselő tartózkodott. A döntéshozatal után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke közölte, mivel nem szavazta meg a parlament a két jelöltet, új jelöltet kell állítani. A döntéshozatal követően letette esküjét a média tanács frissen megválasztott tagja. Az építőipari vállalkozásoknál 2026-ban fizetett bruttó átlagbérek alapján Magyarország a régió középmezőnyének felső részében helyezkedik el. Ezt közölte a Bérek Nemzetközi Versenyképességének értékelése alapján az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szakszövetség felmérte a magyar vállalkozásoknál idén fizetett bruttó átlagbérek alakulását, és mindezt összevetette a visegrádi országok, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, valamint Németország építőipari bérszintjeivel. Mint írják, a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben, például projektmenedzserek, építésvezetők esetében meghaladja a szlovák szinteket, egyes kategóriákban, mint a cégvezetőknél, szakmunkásoknál megközelíti a lengyel és a cseh béreket, ugyanakkor jelentősen elmarad a német építőiparban alkalmazott bérektől. Megállapították, hogy a vezetői munkakörökben a magyar átlagos személyi alapbér havonta 1.696.430 forint, 4585 euró, amely gyakorlatilag megegyezik a lengyel vezetői bérsáv alsó határával, ami havonta 4580 euró, ugyanakkor elmarad a német vezetői és projektvezetői kategóriákban jellemző havi 5878-7961 euró közötti bérektől, írja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közleménye. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetén 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra, házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve, például házassági szerződés alapján történik a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50%-ban megosztják egymás között a terhet, közölte Kármán András. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatott a KSH használtautó.hu augusztusi közös statisztikája alapján a hirdetési portál. A közlemény szerint a hibrid autók évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 6,9%, a dízelek 7,5%, az elektromosok 7,7%-ot. A közlemény kitér arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába, ami egy év alatt 4% csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5 és 5, valamint az 5 és 10 millió forint közötti sáv aránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A kínálat átlagára ennek ellenére alig mozdult, 5,5 millió forint körül maradt. A meghirdetett autók csaknem 90%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el. A hirdetések csaknem felét benzines, 42%-át dízelüzemű autók tették ki, a hibridek és a tisztán elektromosok egyaránt 5% körüli súllyal szerepeltek a felhozatalban. Összességében több mint 11 ezerrel több használt autó állt a vásárlók rendelkezésére, mint egy évvel korábban, írja a használtautó.hu közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi szél főként Dunántúlon nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Megsebeztek a gyülekezetben? Első rész. Én építem majd fel egyházamat. Máté evangélium a 16. fejezet 18-as vers. Szörnyű, amikor megsebez egy keresztény testvéred, de ne feledd, a gyülekezet tele van tökéletlen emberekkel, akik rengeteg hibát követnek el. Ahogy C.S. Lewis fogalmazott, Isten sokféleképpen formál bennünket, de leginkább egymás által. Mielőtt tehát feladnád és elhagynád a gyülekezeted, vedd fontolóra a következőket. Először is ismerd el, hogy mekkora fájdalmat okoztak neked, és kezdj megbirkózni vele. Ha elmenekülsz, az nem segít. Közeledj alázattal ahhoz, aki megbántott, a megbékélésre törekedve. Beszélj neki a fájdalmadról, mégpedig az elengedés és a továbblépés céljával. Másodszor kérdezd meg magadtól, hogy neked vajon mennyi részed volt a történtekben. Ha semennyi, mert mondjuk egy vezetődről van szó, akiben megbíztál, de elbukott erkölcsileg vagy a törvény előtt, azt vizsgáld meg, hogy nem támasztottál-e idealista elvárásokat vele szemben. Lehet, hogy tökéletesnek hitted? Most, hogy rájöttél, nem az, meg tudsz-e bocsátani neki? Harmadszor kérdezd meg Istent, hogy mit tegyél ezek után, majd várd is meg a válaszát. Egyedül ő tudja, hogy ki miért tette, amit tett. Negyedszer, dönts Isten követése mellett akkor is, ha összetört a szíved. Egyedül ő ismeri az indítékokat és a szándékokat, és ő igazságos. Sokszor azonban előbb hűségesnek kell lennünk, és csak azután tapasztalhatjuk meg áldásait. Ötödször, ha még mindig úgy érzed, hogy el kell menned a gyülekezetedből, ígérd meg magadnak és Istennek, hogy szépen távozol. Ne mondj senkire semmi rosszat, ne távozz dühösen, és ismerd el a jó dolgokat, még ha kevés is van belőlük. Ami pedig a legfontosabb, ne add fel. Isten jó, az ő egyháza jó, az emberek azonban gyarlók. Keress egy másik közösséget, és kötelezd el magad mellette nyitott szívvel.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora, a szerkesztő műsorvezetőt, Bódis Attilát hallják. Október 13-án a kálmánok ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket és köszöntünk mindenkit, aki valamilyen okból ünnepel ma. Most pedig következzen a mai Svéd asztal kínálata. Első óránkban Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról szól a miskolci színész legendák életét bemutató sorozatunk mai epizódja. Mikita Gábor színház történészt, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusát kérdezzük majd.
2: Azt kell mondjam, hogy ha azt mondjuk, hogy Blaha Lujza, akkor úgy egy polcra betesszük Dérinével, Fedákkal, Jászaival, tehát ugye a nagy színésznők között ott van az egyikük. De ha valaki áttanulmányozza az ő életútját, akkor rá kell jönnie, hogy a legdiadalmasabb, a legsikeresebb magyar színésznőről beszélünk. Tehát senki nem mondhat el a pályája kapcsán annyi extremitást, annyi elismerést, olyan különleges tiszteletet, mint amennyit Blaha Lujza mondhat. Tehát az én szememben ő a magyar színészek között a legdiadalmasabb, ez egyértelmű.
1: Ez tehát a mai Svéd asztal kínálata egészen 4 óráig. Kérem, tartsanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatói!

0: feszíti nem egy, de két-három interjúnak a kereteit is. Hát nézzük akkor, hogy ez a csodálatos nő, aki színész családba született, tulajdonképpen mint gyerekszínészről is beszélhetünk róla, hisz 5 évesen már színpadon volt, és azt írták róla, 13 éves korára kész színésznő volt. Így volt-e?
1: Valóban beleszületett egy színész családban, és teljesen jogos, hogy bizony rengeteg dolgot lehetne Blaha Lujzáról mesélni. Rögtön az elején, hogy kicsit felkeltsem az érdeklődést, bár nem hiszem, hogy iránta nagyon kellene, hiszen megvan az érdeklődés. Azt kell mondjam, hogy ha azt mondjuk, hogy Blaha Lujza, akkor úgy egy polcra betesszük Dérinével, Fedákkal, Jászaival, tehát ugye a nagy színésznők között ott van az egyikük. De ha valaki áttanulmányozza az ő életútját, akkor rá kell jönnie, hogy a legdiadalmasabb, a legsikeresebb magyar színésznőről beszélünk. Tehát senki nem mondhat el a pályája kapcsán annyi extremitást, annyi elismerést, olyan különleges tiszteletet, mint amennyit Blaha Lujza mondhat. Tehát az én szememben ő a magyar színészek között a legdiadalmasabb. Ez egyértelmű. Hát ebben nyilvánvalóan ugye belejátszott a kezdés is az, hogy valóban színész csapatban nőtt fel. Igazából az édesanyja volt, aki eredendően színésznő volt. Az édesapa kényszer pályára került a színházi világban, mert ő egyébként katonatiszt, huszártiszt volt, és a szabadságharc leverése után, hogy mentse az életét, azt tette, amit egyébként nagyon sokan, hogy beállt színésznek, és így elrejtőzött a civil világból. Felvett egy színész nevet is, ugye a Váradi nevet, és akkor így ő el tudott bujdokolni. Ráadásul nagyon szép hangja volt, nagyon jó hangja volt, tehát abszolút színpadra is termett ebből a szempontból, és valóban abszolút színházi közegben nőtt fel a kislány. Ugye leírták azt is, mesélt, hogy például a pici gyerekként a Priel Cornélia, a híres színésznő ringatta, és valószínű, hogy ahogy kellett egy icipici kisgyerek a színpadra, őt már bevitték. Tehát azt hiszem, ilyen 4 éves korára teszi, hogy az első emlékképe, ami a színházhoz, a színpadra lépéshez köti, az akkori lehet. És megint csak ez is már önmagában egy különleges legdolog, bár Latabár Rezső már 2 évesen színpadon volt, de a 4 évesrel is listavezető Blaha Lujza, és 8 éves volt, amikor már az első kritika név szerint megjelent, és ugye nagy jövőt jósolnak neki, tehát ez megint egy különlegesség, hogy valakiről ilyen kicsi lányként már kritikát írjanak. Ez így önmagában meg kell mondjam, hogy egyébként nagyon szépnek, meg nagyon romantikusnak tűnik. Egy helyen leírja Blaha Lujza, hogy bizony, ha ő rontott, vagy hibázott, vagy nem jutott eszébe a szöveg kisgyerekként, azért neki büntetés járt. Tehát, ha nem volt jó az alakítás, úgymond, akkor nem volt vacsora. Tehát ez egy nagyon ellentmondásos dolog is volt. Ugye az is nehezítette a dolgot, hogy az édesapa nagyon váratlanul, fiatalon meghalt. A gyámapa, vagy a mostohaapa szintén színházi ember volt, tehát így tovább maradt a színházi közegben, de nyilvánvalóan azért hozzá olyan érzelmi kötődés talán nem lehetett kölcsönösen, mint mondjuk az édesapjával lett volna. Tehát valóban színpadon nevelkedett, színházi közegben nevelkedett, pici gyerekként mondhatni, a magába szívta ezt a világot.
0: Aztán 16 évesen férhez ment, és egy olyan férjet kapott, aki bizony elkezdte egyengetni a karrierjét, és kölcsönösen tanították egymást. Aztán meg nagyon hamar özvegy is lett.
1: Igen, Blaha Jánosként szoktuk emlegetni, igazából Jan Blaha nem is nagyon tudott magyarul, tehát a kommunikáció is nehezen mehetett, aki felfedezte, hogy ebben a lányban nagyon sok tehetség van, egy fantasztikus hangi adottságokkal rendelkezik, és elkezdte tanítani, és elkezdte, mondhatni, mecénásként is egyengetni az útját, tehát vitte például Bécsbe, hogy esetleg ott csináljon karrier, hangját, tehát nagyon-nagyon tudatosan formálta nem csak a hangját, de a pályájának az ívét is. Ez megint egy nagyon érdekes történet, ugye az idősebb férfinek férfi szemmel is megtetszett a kislány, mint mindenkinek egyébként, hiszen egy nagyon mutató, szép lányka volt. Luisa pedig ugye naív kislányként,

0: Ként hozzáment ez a idősebb férfi, ez nyilvánvalóan le is írja a naplójában, hogy nem volt ez szerelem, egyszerűen szerette ezt az idős férfit, tisztelte, és már a házasság után is Ján bácsinak nevezte egyébként. Mondta is neki egyszer a férfi, vagy többször is, hogy ne bácsizzál már, ne bácsizzál. De nyilvánvalóan ez nem egy egyenrangú igazi társas kapcsolat volt, de egyértelmű, hogy a színésznő pályaívében nagyon-nagyon nagy jelentőségű volt. Az a zenei képzés, az a biztatás, az az elindítás, hogy haladjon, fejlődjön, amit ettől a férfi kapott. És hát nem véletlen, hogy élete végéig Blahánéként, illetve Blaha Lujzaként írta ki magát a színpadra, és megőrizte ezt az elnevezést. Ugye abban az időben az volt a szokás, a kezdetektől fogva, hogy egy színésznő, ha férjhez ment, akkor mindig úgy került ki a színpadra, hogy a férjezett nevével. Dériné Róza, Blaháné Lujza, stb. Lehetne a sort folytatni. Tehát ezzel jelezte egy nő, hogy ő férjezett, ez egy védettséget is jelentett a számukra, és hát Blaha Lujzát is ugye mindenféle névváltozattal találjuk. Anyakönyvileg egyébként Rei Ludovika. Ebből lett aztán ugye a mostoha apá után Kölesi Lujzika, majd jött ugye a Blaháné Lujza, aztán jött a következő férj, a Zsoldos, a nemes ember, akivel nem volt egy boldog házasság, színpadot is el kellett volna hagynia, és aztán ugye Sprényi Ödön Báró, aki megengedte, hogy folytassa a karriert. Ez egyébként, ez is a Blaha Lujza nagyságát jelzi, és mutatja, hogy ezt talán már lehet, hogy beszéltük együtt is, hogy az 1940-es évek végéig, szocializmus időszakáig ugye színésznőnek lenni a polgári körökben az nem volt egy elfogadott dolog. Tehát, hogyha valaki hozzáment egy nemes emberhez, hozzáment egy jó pozícióban levő polgáremberhez, ügyvéd, rendőrkapitány, stb., akkor abba kellett hagyni a színészetet. Ugye ezt követelte volna Blaha után a második férj, Soldos is, és a harmadik férjnél el tudta érni azt a színésznő, hogy játszhatott tovább. Nagyobb eseményeknél, vendégjátékoknál azt is kiírták a plakátra, hogy Báros Plényin Ödönné, illetve azt is, hogy Blaha Lujza.
1: Amikor meghalt az első férje, akkor elszerződött Budapestre, a Nemzetibe, és ugye azt írták róla, hogy operában, operetben, népszínműben egyforma sikerrel játszott. Állítólag még a Velszi herceg is a páholyból kihajolva nézte őt, és ugye említetted, hogy Bécsbe is leszerződött vendégjátékra, és hogy ott is azt akarták, hogy ott maradjon. És milyen csoda, hogy azt mondta, hogy nem, én magyar színésznő vagyok.
0: Igen, valóban, hogy a Dérinét ebben a tekintetben is követte egy kicsit, hogy ragaszkodott a magyar színpadokhoz, és valóban el szoktam mondani, ugye, hogy ha pontosan rendbe akarjuk rakni a kifejezéseket, akkor ugye van a prima donna, amit két szóba írunk, ez ugye az opera színpadon jelent meg, az első számú opera főszereplőnőnek a megnevezése volt. Na most Dériné Széppataki Róza még prima donna volt. És aztán ez ugye az operett műfajban egy szóba került írva, hogy prima donna. Na hát az első jelentős prima donna pedig Blaha Lujza volt. A francia operetteknek ő volt az első nagy sztárja, ő volt az első legendás hírű operett prima donnánk, és emellett ugye valóban próbálkozott operával is, de tisztában volt az értékeivel, a helyével, illetve nagyon ambiciózus volt. Tehát leírta azt, hogy hiába kapott opera a szerepeket, nem érezte magát jól az opera színpadon, megfelelő volt ugyan a hangja, de azt érezte, hogy nem tud az átlagon felül emelkedni az opera színpadon, és ezért ért vissza a klasszikus operethez, illetve a népszínműhöz. Zárójelben jegyzem meg, egy klasszikus operettet elénekelni, egy Offenbachot, egy Millökert, de akár egy Lehárt is, az ugyanolyan énekesi teljesítményt és hangot igényel, mint az opera. Tehát amikor azt mondom, hogy visszatért a klasszikus operetbe, és Müllerkert énekelt, meg Plunkettet énekelt, akkor zeneileg, énekesileg ugyanúgy kellett teljesíteni, mint mondjuk az opera színpadon, de ott talán egy erőteljesebb hangi anyagot igényeltek volna tőle. Ő nagyon okosan tudta, hogy az ő műfaja az micsoda, és mi az, amiben szárnyalni tud, és nem csak megfelelni.
1: Mindenki a profizmusáról írt, hogy mind a hangja, mind a beszéde milyen gyönyörű, milyen magyaros, milyen ékesen tudja magát kifejezni. Tehát tényleg egy állócsillag volt a magyar színművészetnek az egén.
0: Akik általában énekes színészként aratnak sikereket, az irigyek, a rossz indulatúak, stb. Szeretik, hogy azt mondani, hogy hát énekesnek jó volt, színésznek nem annyira. Ezt mindenkiről elmondják, ugye, akiről lehet, tehát az összes énekes színésznőről hallottam már ilyet, nyilvánvalóan Blaháról is. Na most ezt száfolják a kortársak. Megjegyzem, ha valaki csak az énekével, meg az ének hangjával varázsolja el a közösséget, hát mondjuk az se egy kis dolog, és nem levecsülendő, tehát aki ilyen negatív véleményt tesz, az mondjuk önmagát minősíti, de ráadásul Blahánál még csak ez nem is igaz. Ugye az egyik klasszikus, ugye Jókai Mór például, aki ugye leírja, hogy a feleségével, Laborfalvi Róza színésznővel, aki ugye a nemzeti tragikája volt, egy véleményen voltak abban a tekintetben, hogy Blaha Lujza az ország egyik legjobb drámai színésznője is. Tehát nem lehet csak énekes színészként számon tartani, a csakot megint idézőjelbe téve. Na most, ha valaki, akinek nem lett volna érdeke vagy szempontja, hogy dicsérjen egy színésznőt egy színésznő feleséggel, az Jókai. Tehát ha ő leírta ezt és a felesége véleményét, hogy az egyik legnagyobb prózai színésznőnek, drámai színésznőnek tartják, akkor arra a véleményre lehet adni. De olvastam olyan véleményt is, amikor egyik színi tanár írta a növendékének, hogy Blaha Lujza attól a legjobb színésznő, szó szerint így írva, hogy úgymond mindent kétszer mond el a színpadon. Na most ezt a kétszer mondott, ezt úgy értelmezte, és aztán ki is derül a következő mondatba, hogy a szövegmondása és az éneklése mellett rendkívül erőteljes mimikával, gesztusrendszerrel, mozdulatsorral is eljátsza azt, amiről éppen beszél, vagy amit mond. Tehát egy nagyon intenzív színészi jelenléttel volt a színpadon. Ez nekünk ma természetes, de a maga korában ez nem volt az, de inkább a hangjával játszott a színész, felvett egy jellegzetes póz, beállt abba a pózba és álló pozícióba mondta a szöveget. Blaha viszont egy nagyon intenzív mimikával bírt. Ráadásul azt is tudjuk, ez egy másik helyről derül ki, másik írásból, hogy egy nagyon természetes játékmódot folytatott. A mimikája, a gesztusa is nagyon egyszerűek, nagyon hitelesek, nagyon emberiek és nagyon megélhetőek voltak, és nem egy ilyen teátrális műtevékenység volt. Egyszer úgymond volt egy botránya, csók jelenet volt a színpadon, és ugye Blaha azt érzékeltette, hogy ez egy nagyon váratlan és nagyon heves és nagyon intenzív csókolózás volt, és akkor volt egy egyszerű hétköznapi gesztusa, amivel ezt ő lereagálta, és hát ez botrányt váltott ki, hogy hát ilyet nem lehet színpadon csinálni, ilyen naturális gesztust tenni, tehát ebből tudjuk azt, hogy nagyon természetes volt a játéka, amit egyébként hát sejthető is, hiszen a népszínművekben ő ugye paraszlányokat, parasztasszonyokat játszott, és ez egy természetes játékmódot követelt, tehát nem lehet az operetnek az elegáns stílyével mozogni. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az éneklés és a színpadi jelenlét és a színpadi játék az a hármasság, ami az ő esetében hatott. Azon túl, hogy nyilvánvaló, hogy a hangjának valamilyen fantasztikus varázsa volt. És ugye ezt megint csak hangsúlyozni szoktam, hogyha ő operát is énekelt, akkor ez a hang nem csak egyszerűen egy kellemes, szép hangocska volt, de egy nagyon erőteljes, és főleg mondjuk a népszínművilágban. van. A nótáknak a világában egy nagyon erőteljes énekesi jelenlétet is feltételez.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról szóló, a miskolci színész legendák életét bemutató sorozatunk mai epizódját. Mikita Gábor színház történészt, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusát, továbbra is Jászter Beáta kérdezi.
2: Ó, be nagyon kellett ez a csoda asszony, hogy ebből a földből életet fakasszon, s magyar legyen értünk, szépséges nagyasszony. Hát Adi így írt Blaha Lujzáról, és azt mondják róla, hogy ennek ellenére, hogy ennyire szerették és ünnepelték, őt soha nem ragadta el a siker. Mindig nagyon egyszerű, erős és egyenes asszony maradt.
3: Nagyon örülök, hogy elhangzott néhány sor Adi verséből. Ez egyik legszebb Adi verse. Ezt én nagyon szeretem ezt a verset. A Színész Múzeum falán olvasható is teljes egészében. De hát van egy kötetem, ami a Blaha Lujzáról szóló írásokat tartalmazza. Sorolhatnám az összes magyar írót, szinte mindenki írt Blaha Lujzáról, vagy életében, vagy halálában. Fantasztikus olvasnivaló, és mindenki óriási rajongással ír róla, tehát ez megint egy egyedi dolog. Tehát nem tudunk egyetlen olyan magyar színész vagy színésznőt sem felmutatni, akiről mindenki írt volna, vagy verset, vagy egy újságcikket, vagy egy kis prózai írást. Ugye Kródi Gyula írta például, hogy Jászai Mari sírni tanította meg a magyar asszonyokat, a pesti asszonyokat, Blaha Lujza pedig nevetni, mosolyogni. Hát ez is egy milyen nagy dolog. Megjegyzem, Blaha Lujza nem csak mosolyogni tanította meg a pestieket, de magyar nyelvre is megtanította őket. Magyar embernek is megtanította őket. Amikor meghalt, akkor a kultuszminiszter a nekrológiában szó szerint tényként közölte, és mindenki, aki írt róla ezt egy tényként, és nem egy túlzásként írt arra, hogy ő tette Pestet magyarrá. Tehát addig Pest alapvetően egy német ajkú és egy német identitású város volt, és Blahának a működése alatt fordult ez meg. És akkor lett Pest magyar városa, és mondom, nem túlzásként, hanem egy alaptényként írta le mindenki ezt az információt róla.
2: Nézzük akkor Blaha Lujza és Miskolc. Hogyan kötődik ő Miskolchoz, a magyar színjátszás bölcsőjéhez?
3: Állandó fellépője, vendége volt a városnak. Ugye ebben a korszakban természetes volt, hogy színészek ugye vendégként, országos hírű színészek vendégként fellépnek a vidéki városokban. Közöttük Blaha Lujza az egyik rendszeres visszatérője volt Miskolcnak, és ezek között az egyik kiemelkedő pillanat volt az, amikor volt egy nagy színház felújításunk 1903-ban, és akkor a nyitó előadásra, az új színpadnak az átadására Blaha Lujzát kérték fel. Tehát az egy nagyon fontos ünnepi pillanat volt, és ugye el szoktam mondani, hogy ugye az elődök, akiktől ő átvette a stafétát, Dériné, Laborfalvi Róza, ők hozzájuk szintén kötődik egy miskolci színpadnak az átadása. Hát ebben a tekintetben is folytatója lett az elődöknek, hogy ezt a színpadot, a legújabb színpadot a század elején, amikor megújult a színház technikailag, akkor ő adta át a nagy közönség számára, és a legnagyobb szerepeit itt eljátszotta Miskolcon, láthatta a miskolci közönség is. Kötődik hozzá anekdota is, mert bizony megtörtént az elég meglepő módon, hogy az egyik fellépésekor nem kapott virágot, elfelejtették köszönteni, és hát ez rokon vette. Hát eleve ugye színésznők, most mondhatjuk azt, hogy hiú volt, de hát a színésznő az egy érzékeny lélek, az állandóan várja a megerősítést, a szeretetet, ebből táplálkoznak, ebből élnek, ebből merítik az erőt. Tehát lehet mondani, függetlenül persze hiú színésznő, de ha dolgok mélyére nézünk, akkor tudjuk, hogy a visszajelzés, az elismerés, a taps, az nekik egy lelki táplálék. Azt gondolnánk, én magam is nagyon sokáig azt hittem egyébként, az, hogy a színész a tapsért él, és hogy az előadás végén a taps az, az mennyire fontos. Azt gondoltam, hogy hát ez egy ilyen kis színházi közhely. De aztán rá kellett jönnöm a közelmúltban, hogy nem, valóban a színészeknek nagyon-nagyon fontos az előadás végén taps. És bizony elmaradt a taps, ebben, és hát ez eleve meglepő volt, hiszen nem ehhez volt szokva ez a színésznő, és a Három Rózsa fogadóban szállt meg Miskolcon, és rögtön a színház mellett van ugye a villanyrendőrnél, akik ismerik Miskolcon, ott állt a Három Rózsa vendégfogadó, és ugye kért egy pohár vizet, és hozta neki a pincér a pohár vizet, és akkor az volt a reakció, hogy jaj, ez olyan hideg, mint a miskolci közönség. És ugye, hogy a Blaha Lujza azért egy okos asszony volt, a történet folytatása, ez egymástól független a két történet, csak aztán én raktam össze, hogy később megtörtént az, hogy vendéglőben Miskolcon előadás után hozták számára a levest, és akkor erre mondta, hogy jaj, ez a leves olyan forró, mint a miskolci közönség. Tehát van egy gyanúm, hogy ugye miután elterjedt ez, hogy a miskolci közönség ugye milyen hideg, szerintem az ő fülébe is vissza mehetett az, hogy hát a közönséget nem szabad leszólni, és lehet, hogy így próbálta ezt a mondatát helyre igazítani, hogy aztán később már a forróságát dicsérte a közönségnek, de azt gondolom, hogy ez is jellemző dolog, hogy tudok esetleg egy hibámon kicsit javítani. De egyébként valóban mindenütt azt találjuk, vagy azt látjuk, hogy egy nagyon barátságos, közvetlen asszony volt. Nyilvánvalóan tisztában volt a saját értékével, de miért ne lett volna tisztában.
2: Ő volt az első örökös tagja a Nemzeti Színháznak. Ez is nagyon sokat jelent.
3: Pontosan, tehát ugye, ahogy mondtam, hogy a legdiadalmasabb színésznő volt, hát bizony, először megint csak ez is egy leg, hogy ő kapta meg ezt legelőször. Ez megint nagyon érdekes dolog, ugye, amikor ő felkerült Pestre, akkor ugye a Nemzeti Színházba szerződtették, mert abban az időben a Nemzeti játszotta a zenés darabokat is. Hát akkor az volt az egyetlen magyar nyelvű színház, tehát mindent játszott, operettet is, operát is, prózát is, és nem titkolt szándéka volt az igazgatóságnak, hogy azért szerződtették le a Blaha Lujzát, hogy majd a zenés darabokban ő elcsábítja, átcsábítja a Német Színházból a közönséget. Tehát ez abszolút be is jött. És aztán egy újabb leg, amit kevés színésznő mondhat el, hogy ugye megépült a másik magyar nyelvű közszínház, kifejezetten zenés színháznak, a Népszínház, ahova ugye átcsábították Blaha Lujzát, és ezt megint tulajdonképpen tényszerűen mondják, és túlzás nélkül, hogy ezt pedig igazából Blaha Lujzának építették ezt a színházat. Tehát nem titkolt szándékkal, hogy ő itt lesz a sztár ebben a színházban. Ez így is lett. És aztán jött a fordulat, hogy ugye Blaha Lujza átment ugyan a Nemzetiből a Népszínházban, de aztán a Nemzeti Színházunkat, az első Nemzetinket ugye lebontották, mert hogy tűzveszélyes volt, életveszélyes volt, és akkor a Népszínházat nevezték ki Nemzeti Színházzá. Tehát tulajdonképpen így tovább kapcsolódott megint Blaha Lujza is ehhez a Nemzeti Színházas címhez, hogy a Népszínház szerepkört váltott, és ez valóban egy óriási rang és elismerés volt. De hát kapott ő nagyon sok díjat, ugye, aranykoronás kitüntetés Ferenc Józseftől, és más külföldi uralkodóktól is kapott nagyon komoly rangos elismeréseket, tehát ebben megint egyedülálló volt.
2: De hát ő az a színésznőnk, akiről még életében teret neveztek el, akiről rengeteg utcát neveztek el, nagyon sok köztéri alkotás ábrázolja őt, és hát van egy csodálatos torta, a Blaha Lujza torta, ami egy diós linzertésztából van, meleg málna lekvárral, rózsaszín fondánnal a tetején, hát egy rendkívül mutatós és nagyon finom, tartalmas, elegáns torta, hát azt hiszem, hogy ebben is leg.
3: Pontosan, tehát na ez megint ugye a diadalmas életút, hát nem tudunk még magyar színésznőt, akinek a életében közterületet neveztek volna el. Tehát ezt is ugye leírták, Blaha Lujza ugye egy reggel kinyit az ablakot, kinézett, és meglátta, hogy a teret átkeresztelték Blaha Lujza térre, és róla nevezték el. Ráadásul azt a teret, ahol ugye a Népszínház, majd ugye a későbbi Nemzeti Színház áll, tehát a legnagyobb sikereinek a helyszíne. De nem csak teret neveztek el életében, hanem például a színházat is. Tehát még az ő életében volt már Blaha Lujza a színház, az aztán később megszűnt, le is bontották az épületet, de hát ez is egy kuriózum. És nem úgy, hogy te nevezted el saját magadról a saját magánszínházadat, hanem ez egy tőle teljesen független színház volt, és már megkapott egy ilyen elismerést, egy ilyen színházi elnevezés is, de hát életében jelentek meg már jubileumi albumai is például, ami megint csak egy rendkívüli dolog. Akkor ugye az, hogy színpadon ugye köszöntünk egy nagy színésznőt, ez mondjuk megszokottabb dolog. De például azt, ahogyan őt köszöntötték színpadon a jubileumukon, hogy külön jelenetet írtak meg, volt olyan jubileum, ahogy a többi magyar színésznő, mint egy felsorakozott előtte a színpadon, és olyan felirattal vitték ki a koszorút, hogy koszorú a napnak a kis pici csillagoktól, vagy nem is tudom, hogy voltak a kis csillagok, tehát így is mutatták az óriási különbséget Blaha és maguk közt, tehát ezek az elismerések is valami fantasztikusak voltak, egyedülálló, tehát ha egymás mellé teszünk az örökös tagságot, az államfőknek a díjait, a tér elnevezést, a színház elnevezést, hát hó, egy színésznő nincs, aki egyedül ilyen legeket el tud mondani, nemhogy itt sorozatban.
2: Ezen az éven emlékezünk a halálának a 100. évfordulójára, és amikor ő elhunyt, az egész nemzet gyászolta.
3: Méghozzá nem is akármilyen módon. Tehát az ő temetése az a fővárosnak, de mondhatjuk az országnak, az egyik legnagyobb lélekszámú temetése volt. Tehát nem tudunk még egy olyan, talán a Kossuth Lajosi, ahol ennyien megjelentek volna. Valóban egy nemzeti gyász lett, de tudjuk azt, hogy hát nem csak Pesten, meg nem csak a magyar területeken gyászolták, hanem bizony a határon túli vidékeken. A kolozsvári színház igazgatója Janovics Jenő írta például egy nagyon szép írásban le, hogy hogyan köszöntek el tőle a kolozsvári, és nagyon nagy tisztelete, szeretete vette körül őt a határon túliak részéről is. Nagy fájdalma volt Trianon, úgyhogy ezt le is írta Blaha Lujza, hogy utána ő nem tudott például Kolozsvára már elmenni, fellépni, mert nem tudta feldolgozni ezt a tragédiát. De azért figyeltek rá, és a tisztelete megmaradt továbbra is a határon túlról. És hát megint csak mondanom sem kell, hogy a halálát követően is egyből létrejött emlékbizottság, és rengeteg kezdeményezés indult el, a szoborállítástól kezdve hosszasan lehetne sorolni, amivel próbálták az ő emlékét megőrizni. És hát nem csak próbálták, de hát ugye meg is tudták őrizni. Ugye színdarab született, talán már még az életében is, de rögtön utána, a halála után bemutattak egy darabot, ami róla szólt, és hát hosszasan lehetne sorolni, hogy milyen módon őrizték az emlékezetét.
2: Lejárt a műsoridőnk, pedig még rengeteg dologról tudnánk beszélni Blaha Lujza kapcsán.
3: Lábjegyzetbe, akkor még egy mondatot, ha lehet, például ő volt az első sztár, a mai értelemben vett sztár, aki nem csak a színpadon működött, de például ő volt az első olyan színésznő, akit a reklámszakma úgymond foglalkoztatott, tehát rengeteg dolgot reklámozott, de a kozmetikumiparban például rengeteg dolgot neveztek el róla. Hát nagyon érdekes lett volna, vagy érdemes lett volna beszélni a népszínműről is, hogy mitől lett ő a népszínműnek a nagyasszonya, és mit jelentett ez. Az is érdekes, hogy például az utolsó népszínmű, a Matyó lakodalom, amiben fellépett, az már egy dokumentarista előadás lett volna, tehát ezzel is elindult egy új vonulaton. A film szerepeiről érdekes lett volna beszélni. Ez is egy különlegesség például, hogy a legelső magyar mozgófilmben is szerepelt.
2: Így van, a táncban.
3: Egy Csárdás tánca, hogy ugye a táncban. Igen. Illetve az utolsó nagy alakítását, a nagymamát, a Csiki Gergely komédiájában szintén filmre vetik. Ez a két filmje született a legelején, a pálya elején, ami a Szép fiatal asszony mutatja, és az utolsó. Tehát ezt megint nehéz így überelni. Hangfelvétele is van, meg lehet találni a neten, hát ez nyilvánvalóan nem ad semmi képet, tehát azért ezt így lábjegyzetben, még ha van egy mondatom, hogy ha meghallgatjuk, ugye tudjuk, hogy a régi gramofonoknak a rögzítése az nem, az egy kezdetleges technika volt. Én ahogy hallgatom, szinte az összes színésznőnek, énekesnőnek úgy szól egyébként magyar énekesnőnek a hangja ezeken a felvételeken, nagyon torzít dinamikában és hangban is, tehát igazából az, hogy van két-három felvételünk, amin énekel, ez egy tiszteleti gesztus, de semmit nem tudunk megállapítani az ő énekesi tudásáról, vagy az ének hangjáról. És hát sajnos az első film, a táncunk sem maradt, meg nincs felvétel. Az idős Blaháról van egy-két mozgókép pillanat, ami mutatja az ő intelligenciáját, az ő finomságát, lelki finomságát, a nagyasszonyiságát, tehát annak például egy nagyon szép hangulata, kifejező ereje van, de mindenkinek ajánlom, hogy adás után vegyék le a könyvesporttól az Adi kötetüket, vagy a neten írják be ezt a verset, mert egy csodálatos szép vers, és gyönyörűen mutatja, hogy egy istenasszonyként tekintette akkor a közönségem a Halújzát.
2: Így van, és az ön életírásáról meg még egyáltalán nem is beszéltünk, az is megérne egy interjút.
3: Na, az életrajz az pontosan azt mutatja, hogy amit a színészetéről gondolunk, feltételezünk, hogy egy végtelenül természetes, egyszerű asszonyi karaktert mutat, nincsenek benne színésznői, primadonnai megnyilvánulások, egy nagyon közvetlenül, nagyon egyszerűen, szeretetteljesen fogalmaz, nagyon példaértékű számomra az is.
2: Megígérem, hogy vissza fogunk térni majd a beszélgetés sorozat végén erre, mert valóban ezekről mindenképpen beszélnünk kell. Hát átléptünk a 20. századba, a 19-ből Blaha Lujza segítségével. Kivel folytatjuk egy hét múlva?
3: Az a javaslatom, hogy folytassuk azzal a színésznővel, aki ugyanabban az évben született, mint Blaha Lujza, ugyanabban az évben halt meg, mint Blaha Lujza, és kislányként a győri apácáknak a padlásán azt játszották, azon versenytek, hogy melyikük a nagyobb színésznő, melyikük a nagyobb tragika, és ugye a homlokukhoz kapva dőltek hátra a padon levő szénába vagy dunyhába, és ájultak el is, estek össze is haldokoltak. Akkor még Blaha Lujzát Köles Lujzikának hívták, a másik lány pedig Kripli Marinak. És a Kripli Mari az a Nemzeti Színháznak ugyanolyan nagy színésznője lett, ugye az előbb már említettük, Jászai Mari. Őt javaslom következő alkalomra.
2: Úgy legyen, köszönöm még egyszer.
3: Én köszönöm a figyelmet.
1: Kedves hallgatóink, Blaha Lujzáról, a Nemzet csalogányáról szólt a miskolci színész legendák életét bemutató sorozatunk mai epizódja. Mikita Gábor színház történészt, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusát, Jászter Beáta kérdezte.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy 51 koreográfiával és több mint 600 táncossal tér vissza október 17-én a formációs magyar bajnokság Miskolcra, amelyet egy ünnepélyes táncgálával koronáz meg a szervező Ködmön Társastánc Sportegyesület. Simon Csaba elnökkel, koreográfussal a következő órában beszélgetünk majd.
1: A rendezvény maga az első nap, azaz 16-án októberben, akkor történik a parkepróba, amikor megérkeznek a táncegyesületek, és kötelezően elő van írva szabályzat szerint, hogy a dönnök előtt a produkciót be kell mutatni, úgy a zenét le kell táncolni, a ruhát is meg kell nézni, hogy megfelelő szabályzatnak. Az azt jelenti, hogy pénteken mindez 51 koreográfia parkettre kerül, és hogyha a dönnök úr úgy gondolja, hogy megfelel a szabályzatnak, akkor másnap a verseny is tudnak indulni, és október 17-én délelőtt 10 órakor kezdődik a formációs magyar bajnokság. Itt egy megfelelően előre elfogadott program szerint fog zajlani a verseny, ahol lesz elődöntő is, meg középdöntő, döntő is, ahol a létszám, hogy a csapat úgy igényli, vagy a szabályzatnak megfeleljen. Illetve úgy gondoljuk, hogy olyan 6 óra fele fogjuk az eredmény hirdetése befejezni a magyar bajnokságot.
0: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.
2: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Lénárt Vandától. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthon vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben, csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár, Berek, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetén 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra, házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve, például házassági szerződés alapján történhet a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50%-ban megosztják egymás között a terhet, közölte Kármán András. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata, a khingatlan.com lakbérindex előzetes adatai szerint. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A KSH ingatlan.com lakbérindex havi adatai szerint Dél-Dunántúlon 3,7, Közép-Dunántúlon 2,2, Télalföldön 1,4, Pest megyében 1%-kal mérséklődtek a lakbérek. Október elején országosan több mint 15 000 kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9%-os csökkenés. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban erőteljesen szűkült a választék, a csaknem 4000 kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6%-os visszaesést jelentett. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent az albérlet árak középértéke, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérlet keresőknek Miskolcon is csak 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra még mindig lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A helyszínekre az erőművekeiszakaja.hu oldalon lehet jelentkezni.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi szél főként Dunántúl a nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották. Odafent.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy 51 koreográfiával és több mint 600 táncossal tér vissza október 17-én a formációs magyar bajnokság Miskolcra, amelyet egy ünnepélyes táncgálával koronáz meg a szervező Ködmön Társas Tánc Sportegyesület. Simon Csaba elnökkel, koreográfussal beszélgetünk hamarosan.
2: A rendezvény maga az első nap, azaz 16-án októberben, akkor történik a parkepróba, amikor megérkeznek a táncegyesületek, és kötelezően elő van írva szabályzat szerint, hogy a dönnök előtt a produkciót be kell mutatni, úgy a zenét le kell táncolni, a ruhát is meg kell nézni, hogy megfelelő a szabályzatnak. Az azt jelenti, hogy pénteken mindez 51 koreográfia parkettre kerül, és hogyha a dönnök úr úgy gondolja, hogy megfelel a szabályzatnak, akkor másnap a verseny is tudnak indulni, és október 17-én délelőtt 10 órakor kezdődik a formációs magyar bajnokság. Itt egy megfelelően előre elfogadott program szerint fog zajlani a verseny, ahol lesz elődöntő is, meg középdöntő, döntő is, ahol a létszám, hogy a csapat úgy igényli, vagy a szabályzatnak megfeleljen. Illetve úgy gondoljuk, hogy olyan 6 óra fele fogjuk az eredmény hirdetése befejezni a magyar bajnokságot.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Pillancsunk bele a kalendáriumba. Október 13-a van, amikor az Edék és a Kálmánok ünneplik névnapjukat. Az Ede német eredetű név, az Edward Eduard név rövidüléséből önállósult, jelentése birtok, vagyonőrzés, védelem. A Kálmán török-magyar eredetű név, régi magyar személynév, jelentése maradék, életben maradt. Isten éltesse minden kedves Ede és Kálmán nevű hallgatóinkat, és természetesen azokat is, akik ezen a napon ünneplik születésnapjukat. Nézzük a október 13-ához köthető jeles esemény.

0: és Júliában és a Tótékban. 1921-ben ezen a napon született Yves Montand, olasz származású francia filmszínész, sanzonénekes és politikus. Olasz munkás családból származott, a favágás és az ökölvívás világától 1951-ben szakította el Simon Signoret, akivel házasságot kötött. Újszerű sanzon éneklésével, a mélyen emberi előadásmódjával és a színpadon viselt barna nadrágjával és ingével vált ismerté. A világhírt az 1952-ben bemutatott A félelem bére című film hozta meg számára. És még egy érdekesség, 1983-ban ezen a napon mutatták be Amerikában az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Chicagóban volt a bemutató. Az első automatikus analóg mobiltelefon a 60-as években készült el. Az USA-ban már 1946 óta használtak rádiótelefonokat, de a használható rádiófrekvenciák száma igen korlátozott volt, ezért a városokat vételi zónákra osztották, és 1948-ban már megoldható volt az automata kapcsolás. Sok időnek kellett még eltennie azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek is. Skandináviában 1981-ben, Európában a 80-as évek végén kezdtek tömegesen elterjedni a mobiltelefonok. Kedves hallgatóink, ez volt az október 13-ai nap krónikája.
1: Az Európa Rádió kalendárium.

Ki a templom egere? Debrecen, egyetem. Hajléktalan férfi jön. Tisztelt uram, nem tudnak ki segíteni pár forinttal. Mai napig csodálkozom azokon a koldusokon, hajléktalanokon és egyéb kéregetőkön, akik már-már széles mosolyjal az arcukon választékosan és udvariasan fordulnak oda embertől emberig pár forint reményében. Én mit tennék hasonló helyzetben? Tudnék-e ugyanilyen udvarias, türelmes és választékos lenni és maradni? Ezek a gondolatok gyötörnek ilyenkor. Talán

mert a válasz egyértelmű nem lenne. Egyébként jó dolog adni. Felszabadító élmény. És emlékszem egy kollégára, aki csak azért adott pár forintot, mert körülálltuk néhányan, figyeltük várakozó tekintettel, azzal az ábrázatunkra írt s nem takart tekintettel, na öreg, most mutasd meg. Szegény szenvedett, izzadt, gondolkodott, épp csak az asszonyt fel nem hívta, de végül kisajtolt magából s magától 50 forintot, amit úgy adott át, hogy kéri majd visszahozni az élelmiszerrel levásárolt számlát. A férfi, aki kéreget, már-már jól öltözött. Próbál úrrá lenni nyomorán. Tisztelt uram, nem tudnak kisegíteni pár forinttal. Tengek, lengek egy sluszkulcsal a zsebemben, a kocsimban lévő román lejjel, ő magyar honban nem sokat érne. Sajnos egyetlen huncut forintom sincs a zsebemben, jön a szabadkozó válaszom. Ő visszamosolyog, akkor mi majdnem hasonló cipőben járunk. Megint kérdések tolulnak elő, hasonló helyzetben tudnék-e mosolyogni, akár a sokadik visszautasításra is.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. október 13-án kedden 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre. Országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és, ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága október 9-e és 11-e között Miskolcon a Református Püspöki Székházban tartotta 29. konferenciáját. A társaság célja összefogni, bátorítani és képezni a keresztény egészségügyieket. A háromnapos rendezvényen bizonyságtételek, kerekasztal beszélgetések, szakmai előadások hangzottak el, például Súlyos beteg a családban, Szabadulás a digitális függőségből címmel, vagy beszámoló Kárpátaljáról és nigériai misszióról. A programot irodalmi műsor, koncert és templomséta kísérte. Dr. Gyűri Gábort, a társaság vezetőségi tagját hallják.
2: A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, röviden KOMT, az egyik legelső civil szervezet volt közvetlenül a rendszerváltozás környékén, ami megalakulhatott. Több mint 400 kollega jelentkezett egészen rövid idő alatt, ami minden képzeletet felülmúlt akkor a 90-es évek legelején. A küldetésünk nagyon egyszerű, hogy a Krisztus evangéliumát megéljük, és ebben egymás felé is segítséget nyújtsunk, hogy a pácienseink, a betegek és azok családtagjai felé reménységet tudjunk adni. Alapja a társaságunknak a imaközösség, és minden dolgot, amit tervezünk, azt igyekszünk ebben a közösségben megimádkozva, megbeszélve elvenni, úgymond, hogy Isten vezethessen minket, és általában egy téma, egy ige az, ami kialakul leghamarabb, ahogy összejövünk. Így például erre az idei konferenciánkra ezt az igét kaptuk: ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János evangélium 8. rész 36. vers. És ennek a relevanciája, a valóság tartalma az egészségügyön belül azt gondolom, hogy nagyon tetten érhető. És akkor ezt meghirdetve keressük azokat a testvéreket, akik szakmailag is hiteles módon, és nyilván hitbeli meggyőződéssel is hiteles tanúságot téve tudnak valamilyen részletéről ennek a nagy témának. Ezek lehetnek személyes bizonyságtételek, vagy pedig szakmai előadások is. Vegyesen van a témában, illetve vannak szemináriumok, amik akár korosztályos jelleggel, vagy szintén tematikusan vonzák a hallgatókat, illetve lesz kerekasztal beszélgetés is a témában. Előadóink között vannak orvosok, egészségügyi dolgozók, lelkipásztorok, szenvedélybetegekkel foglalkozó szakemberek, úgyhogy egy nagyon széles és színes programnak nézünk elébe.
1: Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a khingatlan.com lakbérindex előzetes adatai szerint. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A khingatlan.com lakbérindex havi adatai szerint Dél-Dunántúlon 3,7, Közép-Dunántúlon 2,2, Télalföldön 1,4, Pest megyében 1%-kal mérséklődtek a lakbérek. Október elején országosan több mint 15 ezer kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9%-os csökkenés. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban erőteljesen szűkült a választék, a csaknem 4000 kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6%-os visszaesést jelentett. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10.000 forinttal csökkent az albérlet árak középértéke, de még mindig 220.000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120.000 forintos medián értékkel, de az albérlet keresőknek Miskolcon is csak 130.000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. Hamarosan megnyílik a Miskolci Rock Múzeum, vagy hivatalos nevén a Miskolci Rock Legendák Rock Történeti Kiállítás. A létesítmény ötlete év elején merült fel Bárdos István Rock Legendák 1 és Rock Legendák 2 című kötete nyomán. A Rock Múzeum anyaga azóta folyamatosan készül. Több mint 60 miskolci zenekar életútján átkísérhetjük végig a város pop-rock zenei történetét, és mellette helyet kapnak a 73-as Miskolci Pop-Rock Fesztivál emlékei is. Bárdos István, a kiállítás kurátora, eredetileg szerette volna a tárlatot Miskolci Rock Múzeum névre keresztelni, de kiderült, hogy a múzeum elnevezésért olyan kritériumoknak kell megfelelni, ami átgondolást igényelt. A Miskolci Rock Legendák Rock Történeti Kiállítása tervek szerint október végén vagy november elején nyílik meg. A helyszín pedig az egykori malom épülete. Bárdos Istvánt hallják.
3: Elsősorban a Miskolci Rock Legendák két kötete alapján, amiben olyan mennyi, a megírás követően olyan mennyiségű anyag állt rendelkezésemre, hogy azt kár lett volna figyelmen kívül hagyni. Így abban szereplő és azokat kiegészítők több mint 60 zenekarnak a életútján, történetén keresztül mutatjuk be 1962-től napjainkig a miskolci rockzene történetét. A falakra elsősorban, a poszterekre elsősorban a zenekarok alap információi, mikor alapították, milyen sikereket éltek el, milyen megjelent kiadványaik, hordozóik vannak, és nyilván hozzá megfelelő fényképek. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ilyen 2,5 méter magas és 70 centi széles paravánra kerül egy-egy zenekar. Tehát ez egy nagyon nagy mennyiségű anyag, meg nagyon nagy mennyiségű munka volt, amíg ezt össze lehetett hozni, hiszen több mint 40 ilyen tabló kerül a falakra, és a térbe is önmagában. Azon túl pedig a lehetőség szerint szeretnénk különböző relikviákat még elhelyezni, régi plakátokat, régi relikviákat. Nyilván, amikor már áll a kiállítás fő része, akkor látjuk, hogy mit engedhetünk még meg magunknak, de már gyűlnek a anyagok, erősítő, gitár, mikrofonok, keverőegység, tehát most már lesz mit kiállítanunk bőven. Majd megnézzük, hogy mennyi vitrin vagy mennyi kiállítási területet tudunk még erre használni. Bizonyos területét a kiállításnak pedig a 73-as Miskolci Pop Rock Fesztivál kapta meg.
1: Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra még mindig lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A helyszínekre az erőművekéjszakája.hu oldalon lehet jelentkezni.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 51 koreográfiával és több mint 600 táncossal tér vissza október 17-én a Formációs Magyar Bajnokság Miskolcra, amelyet egy ünnepélyes tánc gálával koronáz meg a szervező Ködmön Társastánc Sportegyesület. Simon Csaba elnökkel, koreográfussal Jászter Beáta beszélget.
2: Október 17-én rendezik meg Miskolcon az országos formációs bajnokságot és a miskolci táncgálát a Ködmön Társastánc Sportegyesület elnökével, vezetőedzővel, koreográfussal Simon Csabával beszélgetek. Tegeződni fogunk, mert nagyon régóta ismerjük egymást, és hát azért készítettünk már egy pár interjút az Zempléni Társastánc Fesztiválon veled, mint a zsűri elnökével. Na nézzük akkor ezt a szép múltra visszatekintő bajnokságot. Mit kell erről tudni? Milyen minőséget képvisel ez a bajnokságok sorában?
3: Üdvözöllek, valóban tényleg régóta ismerjük egymást, és hát én is szeretek tegeződni. Ez a rendezvény egy nagyon régmúltra visszamutató esemény, hiszen amikor 1973-ban tartották itt Miskolcon először ezt a formációs, a nemzetközi formációs táncfesztiválnak hívták, akkor még valójában ez nem egy verseny volt, hanem egy fesztivál hangulatú volt, majd a későbbiekben, amikor ez a sportrendezvény úgy elindult a világban, onnantól kezdve a magyar bajnokságot is itt rendezték, és hát most idén már 39. alkalommal tudjuk ezt a bajnokságot itt Miskolcon ismételten, hál' Istennek, megrendezni.
2: Mit jelent az, hogy visszatérés, hogy ismételten? Ez azt jelenti, hogy akkor valahol, valamikor valakik elvitték innen a rendezést?
3: Igen, ez 2013-ban volt itt Miskolcon a formációs magyar bajnokság, addig folyamatosan minden évről évre, hol nemzetközi szinten is, hol open versenyt is tudtunk rendezni, sőt még 2009-ben még Európa bajnokságot is rendeztünk a standard formációs táncok világában. Itt valamikor 13-ban szakadt meg ez a történet, aminek talán az egyik oka az volt, hogy a Magyar Táncsport Szakszövetség magához rendelte a rendezési jogot, néhány éven keresztül ezt ugye vállalta is, majd utána itt Miskolcon is ugyebár elcsendesedett ez a dolog, és nem volt meg a támogatottsága az önkormányzat részéről se, illetve a kultúrház részéről se, illetve hát utána többször voltunk Zalaegerszegen, Szombathelyen, Magyar Bajnokságon, és hát tavaly éppen a büfébe született meg az az ötlet, hogy milyen jó volt valamikor Miskolcon ez a rendezvény, hogy de jó lenne itt megrendezni. Itt a régi kollégákkal beszélgettünk, és hát utána hazafele a kocsiba jutott eszembe, hogy valójában hát a tánc egyesületünk is idén 25 éves lesz, és hát milyen nagyszerű lehetőség volna ez, hogy egyben megünnepeljük ezt a 25 évet is, és egyben magyar bajnokságot is rendezzünk, mint a formációs táncot nagy világában.
2: Gratulálok ehhez a szép ünnephez, a 25 évhez, a negyedszázadhoz. Mit jelent a Ködmön számára, hogy újra szervezheti a táncgálát is, és ezt a formációs bajnokságot? Azért akárki nem szervezhet ilyet.
3: Igen, tehát egy nagy kihívás a számunkra. Valójában ezt meg kell pályázni, ezt a rendezvényt, ami a Táncsport Szakszövetségnél, és ez tavaly év végén megtörtént, és sikeresen megkaptuk a lehetőséget. Hát az egyesületünk már régóta részese ennek a rendezvénynek, de mint társszervezet voltunk benne, hiszen a Ködmön név az nem csak a tánc egyesületet nevezi, hanem úgymond a formációs tánc együttest is, ami az Ifjúsági Szabadidáz szervezésében működött, és annak idején végül is az Ifjúsági Szabadidáz szervezte, mi mind egyesület vettünk részt benne, aki pályázhat erre a rendezvényre, de valójában mi a versenyre készültünk szakmai oldalról, a rendezvény pedig az ő szervezésükbe ment. Most fordult a kocka, mondhatjuk azt, hogy mi mind egyesület vállaltuk fel ennek a konkrét szervezését, de valójában az Ifjúsági Szabadidáz, vagy a Miskolci Kulturális Központ is nagy részt vállal benne, de a főszervező most a tánc egyesület.
2: Kik nevezhetnek erre a bajnokságra, hisz úgy tudom, hogy több mint 600 táncos lesz a parketten ezen a bajnokságon.
3: Így van, hát a Magyar Táncsport Szakszövetség szervezésében működik a magyar bajnokságra való nevezés, ennek van egy formája az interneten keresztül, és mindazok, akik regisztrálják magukat a koreográfiájukkal, azok tudnak nevezni erre a versenyre. Jelenleg 51 koreográfia fog versengeni a 2026. október 17-i rendezvényünkön. Jelenleg 629 táncos nevezésével a versenytáncos életnek a csapat sportja, az a formációs tánc, ahol kimondottan regisztrált versenytáncosok koreográfiákat állítanak össze, és azon állnak ki a parket. Tehát kimondottan egy tömegjellegű tömegsportra mondható ez a formációs táncok magyar bajnoksága.
2: Hogyan zajlik egy ilyen bajnokság? Mit kell róla tudnunk?
3: A bajnokság valójában 5 korosztályban és 7 kategóriában zajlik, tehát összesen 35 kategóriánk van, úgymond korosztály és kategóriának függvényében, és ezekre lehet a koreográfiákat előkészíteni. Ez egy nagyon kötött szabályrendszer szerint elő van írva, hogy hány perces lehet, mit tartalmazhat, kivel benne részt, és ennek függvényében készül mindenki erre a bajnokságra, és a nevezéseket is így adja le. Most jelenleg 16 egyesület nevezett ezzel az 51 koreográfiával. A rendezvény maga az első nap, azaz 16-án októberben, akkor történik a parkepróba, amikor megérkeznek a táncegyesületek, és kötelezően elő van írva szabályzat szerint, hogy a dönnök előtt a produkciót be kell mutatni, úgy a zenét le kell táncolni, a ruhát is meg kell nézni, hogy megfelelő a szabályzatnak. Az azt jelenti, hogy pénteken mind az 51 koreográfia parketre kerül, és hogyha a dönnök úr úgy gondolja, hogy megfelel a szabályzatnak, akkor másnap a verseny is tudnak indulni, és október 17-én délelőtt 10 órakor kezdődik a formációs magyar bajnokság. Itt egy megfelelően előre elfogadott program szerint fog zajlani a verseny, ahol lesz elődöntő is, meg középdöntő döntő is, ahol a létszám, hogy a csapat úgy igényli, vagy a szabályzatnak megfeleljen, illetve úgy gondoljuk, hogy olyan 6 óra fele fogjuk az eredmény hirdetése befejezni a magyar bajnokságot, de ezen a napon 2 esemény is megrendezésre kerül. Miskolcon már hagyomány, hogy a formációs magyar bajnokság után a legjobb csapatok egy gála műsorral üdvözlik a miskolci közönséget, így a miskolci táncgálát is meg fogjuk rendezni, ahol vannak még meghívott vendégeink is, nem csak a formációs táncvilágából, ahol a bajnoki eredmények alapján válogatjuk össze a legjobb koreográfiákat, és hát a miskolci közönség előtt fognak bemutatózni. Ez már kimondottan nem a versenyről szól, hanem a szórakozásról, a látványról, illetve úgymond a táncnak azon részéről, ami inkább a művészi oldalát mutatja meg.
2: Beszéljünk akkor a zsűriről, hiszen említetted, hogy döntnökök is lesznek, és ha bajnokság van, akkor van verseny és van díjazás is.
3: Így van, tehát a versenyre a szövetség jelöli ki a pontozókat, most jelenleg 9 pontozó lesz kijelölve, ezt még most nem tudom megmondani, hogy ki pontosan, igazából egy héttel előtte kapjuk meg az információt, és ők fogják úgymond szabályzatban előírt szempontok szerint értékelni a koreográfiákat, és a végén pedig az összegyűjtött pontokból pedig történik az értékelés.
2: Hát a Ködmön neve az egy fogalom. Mivel készültök a bajnokságra, és mivel készültök a táncgálára?
3: Hát nem csak a formációs magyar bajnokság szervezésével foglalkozunk, hiszen nekünk is számtalan táncosunk van. Jelenleg 5 koreográfiával készülünk a magyar bajnokságra. Így van egy gyerekcsapatunk, akik még úgymond az elején járnak a tánctanulásnak, de már nagyon nagy élvezettel csinálják, és egy társasági koreográfiával készülünk. 2 lánycsapatunk van, akik a mostani divatos kis formációval és nagy formációval fognak készülni, és hát tényleg a Ködmönre jellemző legfontosabb dolog talán az, hogy standard kategóriában, a standard miss kategóriában, amit már nem így hívnak, hanem standard koreográfiának hívnak, az A és a B ligába is egy-egy csapattal fogunk indulni, tehát 5 koreográfiával fogunk a magyar bajnokságon megmérettetni.
2: A társastáncnak szigorú szabályai vannak, ugye? De azért gondolom, hogy maga a versenyeztetés az azért sokat változott az elmúlt évtizedekben. Te hogyan látod olyan szemmel, mint aki jársz folyamatosan a fesztiválokra, a versenyekre, és látod, hogyan alakul a társastánc világa napjainkban?
3: Igen, mondhatjuk azt, hogy nem csak a világunk van, tehát is ugyanúgy változik vele együtt. Ez azon is látszik, hogy a kategóriák is nagyon megváltoztak az utóbbi időben. Ezelőtt 10-15 évvel akkor ugyebár voltak a standard mix, latin mix, A és B liga társasági táncok, és itt be is fejeződött a kategória. Azóta sok minden változott, nagyon sok lány érdeklődő van, akinek külön koreográfiát készítenek. Volt egy időszakban úgy hittük ezt, hogy lány koreográfia, tartják. Most megint átalakult ez a rendszer, nem csak nálunk Magyarországon, a nemzetközi mezőnyben is most már úgy hívjuk a nagy koreográfiákat. Én mindig csak úgy mondom, hogy ez az NB1, a standard mix és a latin mix, azaz most úgy hívjuk, hogy standard és latin koreográfia, tehát ebből rendeznek világbajnokságot, Európa-bajnokságot, és ez kimondottan a társastárnak az a része, ahol a parketten 8 pár fiú-lány táncol, és ez egy viszonylag nagyobb volumenű koreográfia, ez 6 percben fogalmazódik, mert mind az 5 táncnak a standardban és a latinban is benne kell lennie. Ezen kívül van a társasági tánc, ami számomra úgy szoktam mondani, hogy az NB2, ahol az utánpótlás csapat is megmutatkozik, ez egy kisebb volumenű, maximum 4 percben lehet táncolni, és csak 3 táncnak kell benne lenni a koreográfiában. Ez egy nagyon jó felkészülés arra, hogy majd az NB1-be a legjobbak között is megmérettessenek a koreográfiák, és hát kialakult az utóbbi időben, hogy sajnos elég kevés fiú vesz részt itt a társas tánc világába, és rengeteg hölgy van, lány van, akiből szintén koreográfiák készülnek. Itt már nem kötelező az, hogy együtt táncoljuk, hanem a társas táncra jellemző lépéseket felhasználva készülnek koreográfiák standardből, latinból, úgy hívjuk őket egy kis koreográfia, kis standard koreográfia, vagy kis latin koreográfia, azt jelenti, hogy 12 táncos táncolt a koreográfiában, illetve van a nagy koreográfia, amikor 12 és 24 táncos kerül a parketre, és maximum 4 percben a társas táncra jellemző mozdulatokkal, illetve zenei stílussal alkotnak koreográfiát, és mérettetnek meg. Tehát nagy mértékben átalakult, mondhatjuk azt, hogy a formációs táncok világa is.
2: Én tavaly a Vármegyei Prima díj átadó gálán láttalak benneteket, hát lehengerlő volt a produkciótok. Honnan ez a szenvedély, honnan ez a lendület, honnan ez a sok csodás ember?
3: Hát mondhatjuk azt, hogy most már 48. éve, hogy a formációs tánc együttesünk működik, és hát most idén 25 éve már az egyesület formájában, és azok, akik a sport területén is igyekeznek megmérettetni. Ennek a legfontosabb része talán az, hogy kezdettől fogva nem csak a tánc szeretete vezényel el bennünket, hanem nagyon odafigyeltünk arra, hogy az utánpótlás nevelés megtörténjen, hiszen csak akkor lehet egy ilyen együttest folyamatosan fenntartani, egyrészt teljesítményileg, létszámilag és minőségileg, hogyha kellőképpen gondoskodunk, és odafigyelünk az utánpótlás nevelésre, és hát ez mindig nálunk a körben, ez egy nagyon fontos szempont volt. Mondhatjuk azt, hogy nem az iskola rendszerbe, de alapjában végig korosztály szerint csoportokba próbáltuk így ezt a közösségi élményt megosztani, és annak ellenére, hogy utóbbi időben egy kicsit, mintha csökkent volna ez a közösségi élménynek a igénye, mintha most megint sokan kedvelnék és jelentkeznek, és ezzel tudjuk úgy biztosítani azt, hogy folyamatosan itt tudunk lenni a toppon.
2: Hogyan juthatunk el erre a rendezvényre?
3: A Ködmön Társastárs Sport Egyesület honlapján, a kodmontse.hu-n további információkhoz lehet jutni a formációs magyar bajnokságról és a Miskolci Táncgáláról, ahol a programról, a versenyen résztvevőkről és a részvételi lehetőségről lehet informálódni.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a bajnoksághoz, a táncgálához, és hogyha lezajlott, akkor újra beszélgetünk.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és üdvözöllek, és a hallgatókat is.
1: Kedves hallgatóink, 51 koreográfiával és több mint 600 táncossal tér vissza október 17-én a Formációs Magyar Bajnokság Miskolcra, amelyet egy ünnepélyes táncgálával koronáz meg a szervező Ködmön Társastánc Sportegyesület. Simon Csaba elnökkel, koreográfussal, Jászter Beáta beszélgetett az imént.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangélium a 7. fejezetének 19. verséből hallgassuk meg. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? János a fogságában tanítványai tájékoztatására van utalva, és ennek alapján küldi őket vissza Jézushoz a jellegzetes kérdéssel. Kétségtelen, hogy ebben a kérdésben bizonyos kételj szólal meg. Vajon ez a Jézus lehet-e az, akiről ő ige hirdetésében úgy szólt, ahogyan tette? Viszont az is világos, hogy bizalom van benne Jézus iránt, különben nem hozzá küldené tanítványait. Így megszólal benne Jánosnak arra való készsége is, hogy Jézus válasza alapján kiigazítsa önmaga eddig alkotott messiás képét. Az előbbi mondatok a jubileumi kommentárból származó szó szerinti idézet. Kétség és bizalom egyszerre lehet jelen a hívő ember szívében. Mondanám, hogy bennünk nincs kétség, hanem mindig sziklaszilárd bizalom van bennünk az Úr Jézus felé. Csak hogyha ezt állítanám, az hazugság lenne. Mikor és miért vannak bennünk kétségek? Két oka van ennek. Az Úr gyakran nem akkor cselekszik, amikor mi szeretnénk. Hiszen mi rendszeresen azonnal óhajtjuk az Úr segítségét, szabadítását, áldásait. Az Úr gyakran nem úgy cselekszik, ahogyan mi szeretnénk. Elfelejtjük, pedig ismerjük az éneket. Utad van számtalan sok, Uram, és eszközöd. Egy áhítaton olvastam a közelmúltban a következő gondolatokat. Ne az legyen a kérdés, milyen nagy a feladat, a próbatétel és az ezekkel együtt járó kétség, hanem az, milyen hatalmas az Isten. Az Úr teljes nyugalomban van azoktól a dolgoktól és eseményektől, amelyek miatt mi időnként kétségeskedünk, amikor elfelejtjük, hogy ő azoknál hatalmasabb és kézben tartja őket. Ha Isten a háborgó világ láttán nyugalommal figyel, ez a hatalmát és fenségét jelzi. Ura a világban zajló eseményeknek ma is. A nagy kérdés, hisszük-e ezt? A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényel, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a Tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és, ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a Tárca közleményében. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derül ki a kormány határozatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidéki és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. A nagy olajipari társaságok rendkívüli nyereségének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége, és az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállítási költségeinek támogatását javasolja, közölte a szövetség. A nemzetközi geopolitikai helyzet és a magas üzemanyagárak jelentős rendkívüli nyereséget biztosítanak a nagy olajvállalatok számára. Ezzel párhuzamosan a hazai kis- és középvállalkozások, köztük a független benzinkutak, kisboltok és magánfuvarozók, a növekvő költségek, az ellenük alkalmazott árprés és az inflációs nyomás miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetsége. Közleményükben kiemelték, céljuk a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása, a magyar vállalkozások megőrzése és az üzemanyagkereskedelemben tapasztalható piaci erőfölény eredő hátrányok mérséklése. A kialakult piaci helyzet nem eredményezheti a független magyarországi kisvállalkozások, a mezőgazdasági termelők és a közlekedési szolgáltatók ellehetetlenülését, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetségének közleménye. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A program sorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a program sorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik.
0: az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként egy imádságos kártyacsomagot mutatunk be önöknek. Vendégünk Damásdi Dénesné Judit, a Paraklétosz könyvesház vezetője lesz.
2: Épp azt szeretnénk vele elérni, hogy egyáltalán kezdjünk el imádkozni, és vegyük azt észre, hogy mennyi sokféleképpen lehet imádkozni, mennyi minden is imádság lehet az életünkbe, és hogy mennyire különbözőek vagyunk, és van, akinek az egyik fajta imádság könnyen megy és jön magától, a másik nehezebben, a másik személyiségű embernek pedig lehet, hogy pont fordítva.
1: Aztán Vajda Noa Pálmát ismerhetik meg, elmeséli majd, hogy hogyan nyerte el a második Kazinczy érmét.
3: Apai ágon a nagyszüleim nagy kultúrakedvelők, művészetkedvelők voltak, és a művelődésben dolgoztak, és valószínűleg ez a vér csörgedezik bennem.
1: Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Néhány éve új trendként jelent meg a társasjátékok kártyák piacán a beszélgetés indító kártyák műfaja. Létezik kártyacsomag önismeretre, baráti beszélgetésekre, pozitív beszélgetésekhez, családoknak, pároknak, csapatépítésre, léteznek szülő-gyerek kártyacsomagok és vicces tematikájú beszélgetés indító kérdések is. A Parakletosz könyvesház most Imádkozom címmel beszélgetés indító Istennel elnevezéssel adott ki egy 55 kártyából álló csomagot. A kiadvány egyéni elcsendesedésre és csoportos imádkozásra is használható. A kiadvány alkalmas lehet azoknak, akik úgy érzik egysíkúak az imádságaik, gyakran ugyanazért fohászkodnak és ötletet merítenének. A kártyacsomagról Damásdi Dénesnél Juditot, a Parakletosz könyvesház vezetőjét kérdeztem. Kezdjük a gondolattól, hogy hogyan született meg bennetek, bár egyébként ezt eléggé te jegyzed, ezt az imádkozom beszélgetés indító kártyát, tehát te írod alá az előszót, te vagy rajta szerkesztőként, vagy összeállítóként feltüntetve, szóval akár kérdezhetem csak tőled is, hogy hogyan merült föl benned az, hogy kellene egy ilyen kártyacsomagot kiadnotok, összeállítanotok.
2: Ez már csak a legvége volt a folyamatnak, hogy formát talált ez a dolog. Ez egy nagyon régi, nem is tudom, minek nevezzem, szóval évekkel ezelőtt olvastam az imádkozással kapcsolatos könyvet, és így följegyeztem magamnak így néhány dolgot. És aztán ez a lista, mondjuk így, elkezdett aztán az évek alatt növekedni egy-egy igehirdetés után, vagy egy-egy bibliaolvasás után, amikor újabb gondolatok így előkerültek az imádkozással kapcsolatban, hogy mi mindent is jelenthet az imádkozás, az Istennel való kapcsolat, akkor ezeket így följegyezgettem magamnak. És akkor lett belőle egy ilyen gondolatcsoport, egy ilyen gondolatlista, és úgy megfogalmazódott bennem az, hogy jó lenne ezzel valamit kezdeni, talán másnak is hasznos lenne. Aztán volt úgy, hogy félreraktam több hónapra is, aztán újra elővettem csak saját magamnak, újra végig olvasgattam, végig imádkoztam egy darabig, akkor újra még kerültek hozzá újabb gondolatok, szóval ez így formálódott. És aztán, amikor az elmúlt év végén megjelent úgymond a hivatalos közlemény, hogy a 2026-os év az imádkozás éve lesz, akkor így belém ütött a gondolat, hogy hát ha valamikor van aktualitása a dolognak, hogy ebből mégiscsak valami kiadvány legyen, vagy szülessen meg, akkor azt most kellene, hiszen ebbe az évben nagyon sok minden az imádkozásról szól, programok, kiadványok születtek más kiadóknál is ebbe a témába, és akkor így újra előszedtem ezt a gondolatlistát igazából. Már menet közben is volt, hogy egyik-másikhoz írtam hozzá egy-egy igét, ami úgy nagyon megfogott, vagy úgy nagyon éreztem, hogy ahhoz a témához kapcsolódik, tehát már olyan félkész állapotban volt ez az egész, és akkor így elkezdtem gondolkozni rajta, hogy akkor mit is lehetne ebből kihozni, és akkor jött ez a gondolat, hogy egy ilyen, volt egyébként több alternatív ötlet vagy gondolat is, de a végén mégis arra jutottam, hogy egy ilyen nagyon egyszerű és nagyon ige központú kiadványt csinálni, ahol az igék azok, amik magyarázzák, vagy alátámasztják, vagy tovább viszik a gondolatot egy-egy imádkozással kapcsolatos témába. És akkor jött ez az ötlet, hogy egy ilyen kártyacsomagot csinálni, ahol ezek a imádsággal kapcsolatos témák előkerülnek, és keresni hozzá egy rövid, egy kiemelt igét, és egy hosszabb bibliai szakaszt, ami segít abba a témába elmélyülni. És akkor így

0: és láttál ilyeneket.
1: Igen,
0: és maga
1: igen,
0: ez
1: igen,
0: a csavar,
1: igen.
0: Hogy az imádság tulajdonképpen egy beszélgetés Istennel, és ha ezt mondjuk valakinek nehéz elkezdeni, akkor ehhez is lett egy ilyen idézőjelben berúgó kártyacsomag, tehát ez egy beindító, bestartoló kártya, ez szerintem egy tök jó gondolati csavar, de hogy ez ott volt benned, jól gondolom?
1: Igen, természetesen. Tehát egyrészt az, hogy nagyon népszerűek manapság ezek a kártyacsomagok, akár a beszélgetés indító kártyák, de nem csak ilyenek vannak, hanem egészen másfélék is mindenféle témába tematikus kártyák, tényleg a motivációs kártyáktól kezdve addig, hogy aludj jól, és 66 ötlet, hogy hogy tudj elaludni, ha egyébként nem bírsz aludni. Tehát innentől kezdve mindenféle ilyen létezik. És egyébként ez egy jó kérdés, hogy ez miért lett manapság ilyen népszerű, hiszen ugyanezeket a dolgokat, amik ezekben a kártyacsomagokban vannak, egy könyvbe is leírhatnánk, és úgyis használhatóak lennének ezek a gondolatok, de valami miatt ezeknek a kártyáknak mégiscsak van a formai megjelenése miatt, mégiscsak van valami más jelentősége, vagy bizonyos szempontból jobban használható, vagy népszerűbb, ilyesmi, erre majd még visszatérek. De a beszélgetés indító szó az nagyon határozott gondolat volt, egyébként volt több ötlet is az alcímre, de a végén mégiscsak arra jutottunk, hogy igen, ez abszolút hajaz a többi beszélgetés indító kártyára, de hogy mégiscsak ez a legjobb az ötletek közül, mert épp azt szeretnénk vele elérni, hogy egyáltalán kezdjünk el imádkozni, és vegyük azt észre, hogy mennyi sokféleképpen lehet imádkozni, mennyi minden is imádság lehet az életünkbe, és hogy mennyire különbözőek vagyunk, és van, akinek az egyik fajta imádság könnyen megy és jön magától, a másik nehezebben, a másik személyiségű embernek pedig lehet, hogy pont fordítva. De hogy épp erre szeretne úgymond indítani, hogy na, induljon el mindenki valahogy a maga útján. És maga a kártya csomag, tehát hogy kártyák vannak, én magam is így gondolkodtam rajta, hogy miért lettek olyan népszerűek manapság ezek a kártyák, és valami olyasmi fogalmazódott meg bennem, hogy biztos, hogy sokféle oka van, egyszerűen néha csak vannak ilyen trendek, amiket így fölkapnak és tovább visznek, de hogy így a mai fölgyorsult világban az, hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek, rövidebbet, a hírek, a közösségi média posztok is, már most csak egy-két mondat, minél rövidebb, de figyelemfelkeltő legyen. Tehát, hogy lehet, hogy ez is így benne van, hogy így a kártya elég limitált a terjedelme, tehát tényleg néhány szavas kis gondolatok vannak rajta, tehát, hogy muszáj koncentráltan és tömören megfogalmazni rajta azt a témát, amit szeretnénk. De talán az is, hogy kézbefogható, és jobban, mint egy könyv olyan szempontból, hogy ki lehet rakni az íróasztalra, a monitor elé, a pénztárcatokba, a műszerfalra, nem tudom én mi, vagy csak egyszerűen az étkező asztalra és ott van, tehát hogy és szem előtt van akár több napig ugyanaz a kártya, ugyanaz a téma, hogy talán emiatt is, vagy egy kicsit ugye szintén így a közösségi médiában vannak ezek a különböző kihívások, azok is általában ilyen rövid, egyszerű, csináld ezt, csináld ennyi napig, teljesítsd ezt, meg ezt, tehát hogy talán ezeknek a hatása is, hogy most csak vegyél egy kártyát, és akkor arra az egy dologra koncentrálj most, ami ott arra van, és arra próbálj fókuszálni. Na hát nekem ilyesmik jutottak így az eszembe, hogy miért is jók ezek a kártyák, akár a miénk, akár a más kiadóké is. Ez. Hát én is ezt raktam ki kedvencemnek.
0: És nem beszéltük meg. És
1: nem, akkor tényleg nem beszéltünk.
0: Olvasok még néhányat. Csak így kiválogattam párat. Beismerhetem erőtlenségemet, kudarcaimat, gyengeségeimet. Erőt kérek a kísértésekkel szemben. Isten előtt nyugodtan sírhatok. Megköszönöm, hogy Isten gondot visel ránk. Megtapasztalom, hogy Istennek gondja van ránk. Elismerem, hogy fogalmam sincs, mit tegyek, ezt már mondtam, és még egy bölcsességet kérek. És egy idézőjelbe játékra hívnálak. Most összekeverem az egészet, és húzok belőle egyet neked, nem tudom, mi lesz az, és hogy ha megteszed, hogy elmondod, hogy mi jut erről eszedbe, vagy az, hogy ez miért került be a pakliba, vagy most éppen, ha ezt húznád, és nem egy rádióinterjúban lennél, akkor miért imádkoznál? De nyugodtan utasítsd vissza, ha túl személyes a dolog. És akkor húzok neked egyet. Megtapasztalom Isten csodáit.
1: Hát ez egy nagyon jó

0: Legfőképpen azért, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok csoda van az életünkben, meg körülöttünk, és nem mindig vesszük észre. Szóval néha kell, hogy egy kicsit így rá irányítsa valami a figyelmünket, hogy ne vegyük annyira nagyon természetesnek azt, hogy fölkeltünk ma reggel, meg hogy kisütött a nap, meg egyáltalán élünk, meg életet kapunk. Szóval szerintem az fontos, hogy erre újra és újra, Isten csodáira újra és újra rá csodálkozzunk, és tudjunk érte hálát adni, vagy hogy ilyen szemmel nézzünk a világra. És ha most akkor lehet nagyon személyesnek lenni, akkor most én például azt mondanám, hogy született ebbe az évbe két újabb kis unokám, és mind a kettő szülés bonyolult és veszélyes és problémás volt, de hála Istennek, hogy megszülettek és egészségesek, és az anyukák is egészségesek, és hogy ez egy nagy csoda volt most így a családunknak az életében, amiért nagyon hálásak vagyunk.
1: Köszönöm az őszintességedet. Megfordítottam a kártyát, amit húztam neked, és akkor itt van egy bibliai ige, illetve egy másik ige, ami egyébként szinte ugyanonnan van, de nem pont ugyanazok a versek, és ott pedig csak, hát úgy gondolom arra próbál rávezetni, hogy vegyem elő a Bibliámat, és olvassam el azt a szakaszt is. De felolvasom azt, ha már kaptál egy kártyát, ami itt van az ige, az apostolok cselekedeteiből. Urunk, add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. És akkor alatta pedig az apostolok csodákat tesznek, felirat és az abcsából egy ige. Szóval hogy épülnek fel a kártyák, hogy válogattad hozzá az igéket?
0: Igen, akkor most jól gondolom, hogy ennél a kártyánál ugyanonnél van a kiemelt ige, meg a hosszabb ige szakasz. Igen. Van egy néhány ilyen benne, de a legtöbb helyen egyébként külön van. De most először, ha már azt az igét kaptam most akkor így tőled, akkor hadd reagáljak magára az igére, hogy nekem ebbe azt tetszik nagyon. Ez ugye akkor hangzik el, amikor kihengedik tehát az apostolokat, ott a nagy tanács elé hívják, meg jól megcincálják őket, és aztán elengedik őket, és akkor együtt imádkoznak a többi apostollal. És nekem ebbe azt tetszett nagyon, hogy nem azért imádkoznak, hogy őrizze meg Isten őket ezektől a szenvedésektől, vagy hogy hátratételt szenvedjenek, vagy börtönbe kerüljenek, hanem azért imádkoznak, hogy tudják a Isten igéjét hirdetni, és tudjanak Isten nevébe csodákat tenni. Szóval ez egy nagy dolog, mert ha nekünk valami bajunk van, akkor általában azért imádkozunk, hogy a Isten gyógyítson meg, hozzon ki ebből a rossz helyzetből, őrizzen meg, ne kerüljek megint ilyen rossz helyzetbe, és hogy nekem ez egy nagyon szívhez szóló ez az ige, hogy ott az apostolok nem ezért imádkoznak, hanem a lényegért, hogy Isten evangéliuma terjedjen, és Isten szava terjedjen. De akkor visszatérek a kártyákra. Tehát az egyik ige, egy kiemelt ige, ami valahogy nagyon kapcsolódik ahhoz a témához. A másik pedig egy hosszabb ige szakasz. Nem mindig ugyanonnan van a kettő. És az egyik cél az volt, hogy nagyon sokszor a Bibliában levő konkrét imádságok kerüljenek elő. Tehát, hogyha már imádkozom kártya, akkor kitől másról tanuljunk például imádkozni, mint a bibliai személyekről. Tehát a Dávid imádsága, Ezékiás imádsága, Jósiás imádsága, tehát nagyon sok konkrét Jézus imádságából, tehát nagyon sok konkrét imádság előkerül az igék között, de vannak ahol más történetek, ahol meg inkább a témához valami konkrét történet kapcsolódik. Például azt hiszem, amiket felolvastál az elején, ott volt az, hogy megtapasztalom, hogy Istenek gondja van rám. És akkor ott például a Sámuel születése történet van, és abban így szó szerint van, ugye, hogy az Annának nem született gyereke, és ezért sírott a templomba, és akkor utána egy ilyen kis fél mondat csak, hogy hazamentek, és Istennek gondja volt rá, és gyermeket szült. Tehát, hogy nincs semmi nagy extra körítés, csak ennyi, hogy Istennek gondja volt rá, és akkor így ugrott be, hogy akkor ehhez a témához ez a történet, mert hogyha Istennek gondja van ránk, akkor nagyon bonyolult dolgok is egyszerűen megoldódhatnak, vagy nagyon nehéz helyzetekből is van kimenekedés. Szóval így épülnek föl, és akkor abban a kis leírásban, ami benne van, abban ez van, hogy olvassuk el a kiemelt igét, és akkor szánjunk egy kicsit több időt arra, hogy azt a hosszabb ige szakaszt is elolvassuk, emlékedjünk rajta, imádkozzunk mi is ennek nyomán, és hogy próbáljuk ezt egy valamennyi ideig, pár napig, vagy kinek mennyi idő, de hogy erre a témára fókuszálni, úgymond az imádságainkban.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána folytatom a beszélgetést Domásdi Dénesné Judittal, a Paraklítosz könyvesház vezetőjével. Maradjanak velünk!
2: Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedés egytatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényel, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és, ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derül ki a kormány határozatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projektlezáráshoz szükséges intézkedésekről. A nagy olajipari társaságok rendkívüli nyereségének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége, és az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállítási költségeinek támogatását javasolja, közölte a szövetség. A nemzetközi geopolitikai helyzet és a magas üzemanyagárak jelentős rendkívüli nyereséget biztosítanak a nagy olajvállalatok számára. Ezzel párhuzamosan a hazai kis- és középvállalkozások, köztük a független benzinkutak, kisboltok és magánfuvarozók, a növekvő költségek, az ellenük alkalmazott árprés és az inflációs nyomás miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetsége. Közleményükben kiemelték, céljuk a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása, a magyar vállalkozások megőrzése és az üzemanyagkereskedelemben tapasztalható piaci erőfölényből eredő hátrányok mérséklése. A kialakult piaci helyzet nem eredményezheti a független magyarországi kisvállalkozások, a mezőgazdasági termelők és a közlekedési szolgáltatók ellehetetlenülését, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetségének közleménye. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A program sorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a program sorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsán elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Domásdi Dénesné Judittal, a Paraklétosz könyvesház vezetőjével, témánk pedig egy imádságos kártyacsomag. Amiről most beszélsz, az egyéni felhasználást jelent, de írod ebben a kis rövid leírásban, hogy akár csoportosan is lehet gyülekezeti közegben vagy más formában használni. Mit javasolsz inkább, vagy hogyan lehet csoportosan is használni ezt jól szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy az ilyenekben elég kreatívak szoktak lenni egyébként, akár mondjuk így az ifi vezetők, de akár a lelkészek, tehát akár egy bibliai óráscsoportban. Tehát egyszerűen azt is el tudom képzelni, hogy fogják ezt a kártyapaklit, úgymond, és végig mennek a témákon, tehát akár egy egyéves ilyen bibliaolvasó vagy imaórai téma is lehet, és szépen sorba veszik. De akár olyan is lehet, hogy mondjuk egy alkalom végén mindenki kap egyet, és mondjuk a következő egy hétre vigye el magával, és ő azt foglalkozzon a következő egy hétben, és a következő héten pedig a következő imaórán mindenki elmondhatja, meg elimádkozhatja, hogy abból a témából ő hova jutott, vagy hogy tudta Istent megszólítani, vagy mit mondott neki. Tehát, hogy ez innentől azt gondolom, hogy már így önálló életet élhetnek ezek a dolgok, és szerintem jól használhatók. És természetesen lehet, mivel vannak benne úgymond hasonló témák is, amik tényleg szinte csak egy kicsit más szavakkal vannak megfogalmazva, de azért is gondoltam, hogy ez így jó, mert hogy néha csak egy nagyon pici másféle megfogalmazás is más irányba viszi a fókuszt vagy a gondolatainkat, tehát hogy segít abba, hogy tényleg sokféleképpen tudjunk Istenhez kapcsolódni. De csinálhatunk belőle úgy is sorozatot, hogy ami hasonló téma, tehát mondjuk egy Isten dicsőítés, vagy egy segítségkérés, vagy egy bűnbánat, tehát hogy ezekhez a témákhoz összegyűjtjük azt a 6-8 nem tudom hány kártyát, ami mondjuk ahhoz a témához kapcsolódik, és akkor mondjuk abból csinálni egy sorozatot, hogy akkor azokat végigvenni. És egyébként sokkal több volt az eredeti listámon, tehát legalább vagy háromszor ennyi volt, és ez már ilyen többszörös húzás, szűrés és összevonás, és nem tudom én miután lett a végeredmény, ez az 55 téma, ami most így itt van.
1: És miért 55, és miért vannak a kártyák megszámozva 1-től 55-ig?
2: Hát az 55-nek nagyon egyszerű technikai oka van, mert ennyi fér föl egy olyan nyomdai ívre, amiből ezeket a kártyákat készítik. Tehát ennek ennyi az oka, és ez pont belefér ebbe a kis marokba fogható kis dobozkába. A megszámozás az csak azért van, hogyha valaki mégis valamilyen szisztéma vagy rendszer szerint akarja használni, akkor könnyebben el tudjon igazodni rajta, akár fölírja, hogy mit tudom én, az 1-es, 5-ös, 18-as, meg 42-es már használtuk vagy vettük, és akkor most valami más legyen. Tehát ez tényleg semmi, azért is nincs nagy kiemelt szám, csak a sarkában egy pici kis számmal, hogy ennek csak egy ilyen jelentősége van, hogy ha valaki valamilyen rendszert keres benne, akkor az segíti, hogy tudja, hogy hol tart, vagy mely kártya volt már felhasználva, vagy ilyesmi.
1: Megmutattam ezt a kártyacsomagot, amit kaptam tőled ez a beszélgetéshez néhány embernek, hogy mondják el ők is a véleményüket, hogy ne csak az én nézőpontom legyen benne ebben a beszélgetésben. És az egyikük azt mondta, hogy neki azt tetszik benne, hogy ha úgy érezné, hogy idézem, belterjes az ima életem, akkor húzok egyet, és akkor szélesít, innentől már nem idézett, szélesíti azt a témakört, amiben imádkozni lehetne. Mit gondolsz erről a felvetésről?
2: Ez teljesen így van, és ezt így gondolom, hogy hajlamosak vagyunk erre a belterjességre, akár életünk különböző szakaszaiba, különböző módon. Tehát mondjuk, hogyha jól mennek a dolgaink, akkor akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy csak Istent dicsérő vagy magasztaló imádságokat mondjunk, pedig lehet, hogy akkor is kellene mondjuk közbejárni a lelkészünkért, vagy egy beteg valakiért, vagy egy ismerősünkért. Amikor meg nehéz helyzetben vagyunk, akkor meg hajlamosak vagyunk arra, hogy csak kérjünk, könyörögjünk is, és szabadulást várjunk Istentől, pedig lehet, hogy akkor is észre kellene venni a csodákat, amiről az előbb beszéltünk. Tehát ezt egy nagyon jó meglátás, és ez is volt vele a szándék, hogy, illetve a saját tapasztalatom, amit mondtam, hogy ez a listám nekem már megvolt gyakorlatilag évek óta, és én is magamnak is néha elővettem, és jó volt újra-újra végignézni, és olyanokkal találkozni, amiről esetleg úgy elfeledkeztem, és jó volt újra ilyen módon is újra imádkozni, vagy Isten elé állni. Igen, ez teljesen jó.
1: Egy másik észrevétel pedig az volt, hogy dicséret az irányotokba, hogy mennyire jó a kinézete a kártyának, hogy milyen menő, fiatalos, modern, mai világba illeszkedő, és a tesztelő azt mondta, hogy ez talán olyan emberekhez is közelebb vihetné az imádság gondolatát, meg a bibliai igéket, akik amúgy mondjuk egy, nem tudom, egy imakörben nem jelentkeznének, hogyha egy ilyen felhívást olvasnának valahol. Erről mit gondolsz, meg hogyan alakult ki a dizájnja a kártyának?
2: Igen, a második felére is mindjárt válaszolok, de először az első felére. Én is azt gondolom egyébként, hogy olyanokat is elindíthat, akik valóban nem mennének el egy imakörbe, mert annak nagyon sok oka lehet. Például akár egy ilyen korosztályos dolog is, hogy nagyon sok gyülekezetben inkább az idősebb korosztály az, aki mondjuk egy bibliaórára vagy egy imaórára jár, egy fiatal nem biztos, hogy tud hozzájuk kapcsolódni, nem biztos, hogy jó neki az az időpont, amikor ők összejönnek, stb. De azért azt is tudom, hogy vannak alternatív módok is, például a mi gyülekezetünkben is van a fiatalabb korosztályból néhány olyan valaki, akik online imádkoznak együtt egy páran, egy kisebb esti időpontban, mert ők akkor érnek rá, vagy akkor jó nekik. Tehát, hogy azért az jó, hogy Isten bármikor és bárhol megszólítható, és éppen ezért én is azt gondolom, hogy ez jó lehet olyanoknak is, akiknek bármilyen ok miatt nincs lehetőségük, hogy mondjuk másokkal így együtt imádkozzanak. A kinézet és a dizájnért nem egészen minket illet a dicséret, mert ezzel kapcsolódtunk az imádság évének az arculatához, tehát ott készült egy grafikai terv, amit kértek, hogy az imádság éve programok, vagy kiadványok, vagy bármi ilyenen, hogy legyen egy egységes megjelenés. És amikor felvetődött ez az ötlet, hogy mi készítünk egy ilyen kártyacsomagot, akkor megkérdeztük őket, hogy úgymond egy ilyen konkrét termékkel is, tehát hogy nem csak egy programról van szó, hanem egy termékkel is kapcsolódhatunk ehhez, és hogy megengedik-e, hogy használjuk azokat a grafikai elemeket, amiket ők ehhez készítettek, és örömmel adták úgymond az engedélyt, úgyhogy a rajta levő logó, meg a színek, ezek abból a imádságéve arculati elemekből állnak össze. Természetesen már magát, hogy a kártyán hogy legyen, meg a doboz hogy nézzen ki, azt már a mi grafikusaink készítették, de hogy ez egy ilyen közös projekt volt, úgymond.
1: Egyszer végig kísérhettem egy társasjátékotokat tesztelőként is bekapcsolódva ebbe a fejlesztési munkába, de a végső cél az volt, hogy ebből egy cikket tudjak írni, és ezért kérdezem, hogy ezt a csomagot, ezt valahogy teszteltétek? Vagy ez egy annyira személyes dolog, meg önálló dolog, hogy ezt te próbáltad ki mondjuk az évek alatt, hogy összeérted a témákat, vagy volt ennek is valami idézőjeles tesztelése?
2: Hát ilyen konkrét tesztelése nem volt, mivel ugye ez egy más jellegű dolog, tehát a játéknál ugye a játéknak úgymond működnie kell, az imádságnál meg mindenkinek magába kell úgymond imádkoznia, meg Istenhez fordulnia, de a maga az például, hogy mi legyen az 55 gondolat, ami rákerül, meg ennek a megfogalmazásába a szerkesztő kollégám Mikja Zsolt, aki egyébként a többi dolgainknak is a szerkesztője, avval ő dolgozott rajta, tehát ugyanúgy, mint amikor egy könyv kézirat van, és azt ő átbogarásza, és javítja, és húzza, és kiegészíti, meg nem tudom én mi, tehát ezen ez a kiadvány is ugyanúgy végigment, és így nyerte el a végleges formáját. És arra is próbáltunk úgymond figyelni, hogy ezek a különböző nagyobb témák, amiket az előbb említettem, hogy például a bűnbánat, vagy a segítségkérés, vagy a háladás, hogy mindegyikből, ha nem is most darabra ugyanannyi, meg nem is lehet mindegyiket annyira bekategorizálni, de hogy azért mindenféle téma jelen legyen, és előkerüljön. Úgyhogy egy néhány gondolat ő tőle származott, tehát a Zsolt kollégámtól, aki ezeket a egyenetlenségeket úgymond észrevette, hogy hát ebbe vagy abba a témában, ami azért jó lenne egy-kettő, hogy jobb legyen az egyensúlya az egész dolognak.
1: Néhány nappal ezelőtt jelent meg ez a kiadványotok, van-e már visszajelzés olyantól, aki ezt megvásárolta, kézbe vette, elkezdte használni?
2: Igen, megvásárlás mindenféleképp, tényleg egy néhány napja jelent meg, de a könyvesboltok már rendeltek belőle, meg a webboltunk is. Egyébként igyekeztünk arra is, hogy minél olcsóbb legyen, hogy így minél többekhez eljuthasson, tehát ezért is van, hogy egy kis kompakt dobozba van, tehát nem akartunk ennek nagyobb doboz, vagy jobban lehetett volna ugyanezeket nagyobb kártyákra, vagy ilyesmi, de hogy ezzel most kimondottan az volt a cél, hogy egy mindenki számára, vagy minden gyülekezet számára, vagy mindenki számára elérhető áru termék legyen, úgyhogy a könyvesboltok nagy örömmel fogadták, épp tegnap volt a kollégám Budapesten, és már vitte a különböző boltokba, és nagyon örültek neki, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz a fogadtatása, és nem feltétlen hozzánk kell, hogy visszajusson a visszajelzés, hanem reméljük, hogy fölfele Istenhez fog a visszajelzés visszajutni, hogyha valakit ez megérint, és tényleg előrébb tud lépni, jutni az imádkozás útján.
1: Kedves hallgatóink, az imént Domásdi Dénesné Juditot, a Paraklétosz könyvesház vezetőjét hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: A szavak ereje az irodalomban és az előadásmódban is megmutatkozik. A vajdasági Vajda Noa Pálma több mint 10 éve foglalkozik versmondással, a közelmúltban megnyerte a Kazinci verseny országos döntőjét. De mit jelent számára a szép magyar beszéd, és milyen élmények kísérték végig a versenyen? Lackó Enikő tanítványom, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett vele.
2: Milyen érzés volt kimondani, hogy te nyerted az országos döntőt?
3: Az az igazság, hogy nem is hittem el. Én amikor másodikos gimnazista voltam, akkor is megkaptam ezt a Kazinci érmet, és akkor is úgy lögdöstek ki, hogy amúgy mondták a nevedet, menj már ki. És azért így az egyetemen nyilván komolyabb volt a verseny, nagy nívó jó volt, és nem számítottam ennyire szép eredményre, de hát amikor ugye visszafelé mondták a neveket, és hát amikor már nem maradt más, csak én, akkor azért nagyon meg voltam illetődve, de nyilván nagyon durva ezt kimondani.
2: Mesélnél egy kicsit a Kazinci versenyről? Milyen volt a döntő, és te hogyan élted meg ezt az utat egészen a győzelemig?
3: B-fejes Katalin tanárnővel készültünk a döntőre, az egyetemről, a Szegedi Tudományegyetemről, és igazából kellett egy szabadon választható szöveggel készülni, ami annyit takar, hogy ki kellett választanunk egy körülbelül 3 perces szöveget, azt megtanultuk szépen felolvasni, amit ott a bírálóbizottság előtt ugye elő kellett adni, illetve volt egy kötelező szöveg, amit ott kaptunk készhez, volt rá 20 percünk, hogy megtanuljuk felolvasni, és ugyanúgy elő kellett adni. Az első szövegben tudom, hogy nagyon-nagyon szerettem a szövegemet, ez Nagy Lászlónak az emberi arcáról szólt, és nem volt olyan flow élményem, hogy ez most nagyon-nagyon jó lett volna, de tudtam, hogy jó, de úgy elment egynek, azt éreztem. Viszont a második szövegnél, meg megmondom őszintén, még egy-két olyan furcsa tekintettel is találkoztam a zsűri tagok közül, és úgy gondolkodtam, hogy itt valami biztos nem jó. És hát azért nyilván ez is rátett még egy lapáttal, hogy megilletődtem az eredménynél.
2: Szerinted mi volt a legnehezebb része a felkészülésnek?
3: Talán az, hogy nem szabadott túl sokszor elolvasnom a szöveget, mert a verseny előtt, a döntő előtt már voltak olyan pillanatok, amikor a szavakat, bizonyos szavakat a szövegen behelyettesítettem egy szinonimával. És így néztünk egymásra a tanárnővel, hogy hát ez nem lesz jó, mert ugye miközben olvassuk a szabadon választható szöveget, ki van vetítve mögénk, és mindenki látja, mindenki tudja követni, hogy én szóról szóra pontosan azt olvasom-e fel, ami le van írva. De végül nem volt ebben sem gondom. Igazából átadni, át tudtam adni, ez volt a legnehezebb, hogy ne tanuljam meg, mert mégiscsak ugye felolvasni kell, és mivel versmondó vagyok, van bennem egy olyan lüktetés, hogy én ezt nagyon át szeretném adni, viszont ezt muszáj volt szabályoznom.
2: Több mint 10 éve foglalkozol egyébként versmondással. Mi fogod meg benne eredetileg?
3: Nem tudom, ez egy gyerekálomnak indult, 11 évvel ezelőtt még akkor. Nekem apai ágon a nagyszüleim nagy kultúrakedvelők, művészetkedvelők voltak, és a művelődésben dolgoztak. És valószínűleg ez a vér csörgedezik bennem. Szóval tehát egy előadásra voltunk hivatalosak, amikor hallottam egy versmondó lányt, és én ott eldöntöttem, hogy én is versmondással szeretnék foglalkozni. Szóval ez csak így jött. Azóta pedig, ha mondhatom, ez már karrier szinten űzöm.
2: Mi az, amit a közönség nem lát abból, hogy mennyi munka van egy előadás mögött?
3: Ó, hát nagyon sok mindent azért. Szokták is kérdezni tőlem, hogy nem izgulsz, és akkor így nézek az emberekre, hogy de, amúgy izgulok. Nagyon-nagyon sok munka van egy-egy vers mögött, és ezt szerintem nem is lehet egy időkeretbe betenni, hogy egy vers mögött most tényleg mennyi munka van, hogy az 2 hét, vagy 1 hónap, vagy ne adj Isten, 1 év több, mert van olyan versem is, ami mögött több év van, mire beért. Nekem nyilván már állt az agyam arra, hogy én verset tanuljak az évek alatt, és ez könnyebben megy, viszont az, hogy én pillanatnyilag a színpadon azt úgy tudja átadni az érzéseimet, a gondolataimat, ahogy azt kell, és ahogy azt szeretném, az nem mindig jön össze. Szóval ilyenkor van, de van, amikor a munka úgymond kárba vész, de hát mostanában úgy nézem, hogy megérett a gyümölcse a munkámnak.
2: Mennyi idő egyébként megtanulni egy verset? Nyilván tudom, ez függ attól is, hogy mennyire hosszú, de mondjuk egy rövidebb verset mennyi idő alatt tanulsz meg?
3: Ez is változó. Változó, hogy le vagyok-e terhelve, sok jelenésem van-e, mert most mondjuk ebben a fél évben nagyon sok helyen fel kellett lépjek, akár versenyszerűen, akár rendezvényeken. Tényleg nem tudok mit mondani. Tehát, hogyha nagyon akarok, pár nap alatt megtanulok egy verset, egy rövidebb verset, viszont olyan is volt már, hogy 6 verssel készültem egy versenyre. Versenykiírásba fel volt tüntetve, hogy nem szabad olyan verseket mondani, amit már valahol mondtunk, valahol máshol. És hát olyankor volt egy hónapom 6 új versre. De azt is megcsináltam. Szóval ez attól függ, hogy mennyire szánom rá magam, vannak-e más feladataim ez mellett. Változó.
2: Van valamilyen furcsa vagy vicces rutinod fellépés vagy verseny előtt?
3: Igazából csak a száj bemelegítés, ami lehet, hogy így kicsit viccesebb annak, aki meglát és nem tudja, hogy mit makogok, megegek ott a színpad mögött. Van egyfajta rutinom, amivel mindig bemelegítem a számat, az úgynevezett fogmosás, meg ilyesmi, és azt, hogyha látják, hát akkor volt, aki már nevetett rajtam, hogy mit csinálok, de egyébként különösképpen nem. Nincsen.
2: Van olyan vers vagy szerző, akihez újra és újra visszatérsz, aki mondjuk közelebb áll a szívedhez, mint a többi?
3: Van. Az egyik József Attila. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és számomra nagyon kézzelfoghatónak érzem azért, mert pont 100 évvel az ő születésétől fogva, tehát hogy pont 100 évvel utána járok én is ott az egyetemre Szegeden, és kicsit úgy nem tudom, ez a szellemisége így engem is megfogott, illetve nagyon-nagyon szeretem Terék Annát, ő egy vajdasági költő, akinek a szövegeivel mostanában nagyon megtaláltam magam.
2: Te is szegedi BTK-s hallgató vagy. Mit üzennél azoknak a hallgatótársaidnak, akik szeretnének magabiztosabban és szebben beszélni?
3: Azt, hogy mindenképpen nyúljanak a költészethez, mert a költészet által sokkal szebben tudjuk beszélni a nyelvünket, és hát foglalkozzanak ezzel, és már a hétköznapokban oda kell figyelni arra, hogy választékosan, szépen artikulálva beszéljünk, mert ez lesz az a kincs, amit továbbadunk a generációknak.
2: Hogyha egy szerzőt ajánlanál, nyilván mondjuk ez lehet, hogy akkor József Attila lesz, de mit ajánlanál azoknak a hallgatóknak, akik most akarnak mondjuk belekezdeni, olvasni verseket, vagy akár novellákat, bármi mást, kit ajánlanál nekik?
3: Ez változó attól függ, hogy az ember a klasszikus vagy a kortárs szerzők felé orientálódik, de nem tudom, tehát amúgy József Attila igen, tehát szerintem az örök klasszikus és a legjobb, viszont vannak már nagyon jó kortárs költőink is, Dékány Dávidtól kezdve, Terék Annán, szóval nagyon-nagyon sok, de ez szerintem nem feltétlen szerzőtől függ, hanem inkább a műtől, hogy mi az, ami megragad bennünket.
1: Vajda Noa Pálma, szegedi kommunikációszakos egyetemistát, Kazinczy Érmes versmondót hallották.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják a szerkesztőtől, Lénárt Vandától. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben, csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár, Berek, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetén 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra, házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve, például házassági szerződés alapján történhet a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50%-ban megosztják egymás között a terhet, közölte Kármán András. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata, a khingatlan.com lakbérindex előzetes adatai szerint. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A khingatlan.com lakbérindex havi adatai szerint Dél-Dunántúlon 3,7, Közép-Dunántúlon 2,2, Télalföldön 1,4, Pest megyében 1%-kal mérséklődtek a lakbérek. Október elején országosan több mint 15 000 kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9%-os csökkenés. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban erőteljesen szűkült a választék, a csaknem 4000 kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6%-os visszaesést jelentett. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent az albérlet árak középértéke, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 ezer forintos medián értékkel, de az albérlet keresőknek Miskolcon is csak 130 ezer forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra még mindig lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A helyszínekre az erőművekéjszakája.hu oldalon lehet jelentkezni.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Hamarosan megnyílik a Miskolci Rock Múzeum, vagy hivatalos nevén a Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítás. A létesítmény ötlete évelején merült fel Bárdos István Rock Legendák 1 és Rock Legendák 2 című kötete nyomán. A Rock Múzeum anyaga azóta folyamatosan készül, több mint 60 miskolci zenekar életútján átkísérhetjük végig a város pop-rock zenei történetét. És mellette helyet kapnak a 73-as Miskolci Pop-rock Fesztivál emlékei is. Bárdos István a kiállítás kurátora eredetileg szerette volna a tálatot Miskolci Rock Múzeum névre keresztelni, de kiderült, hogy a múzeum elnevezésért komoly kritériumoknak kell megfelelni, és olyan ügyintézést igényelne, ami átgondolást igényel. A Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítása a tervek szerint október végén vagy november elején nyílik meg. A helyszín pedig az egykori malom épülete.
2: Hát ez az történet azért érdekes, mert ugye én megírtam a Miskolci Rock Legendák 2 kötetét, és a második után azt mondtam, hogy nincs tovább, én most pihenni szeretnék, mert azért elég sok munkába tellett. Decemberben megjelent a második kötet, és januárban jelentkeztek, hogy akkor rock múzeumot kellene csinálni. Hát igen, egy pici gondolkodás után rábólintottam, gyakorlatilag az összes anyagot én állítottam össze. Tehát ez nekem a januártól a mai napig egy komoly munkát jelent, szinte napi elfoglaltságot, de a hétvégeket mindenképpen. És ugye a kiállításnak az a része, amely pedig a 73-as rockfesztivállal foglalkozik, az pedig a Fedor Dillinek a munkája, azt ő tartja karban, ő kezeli. Jó 50%-on állunk, ami azt jelenti, hogy mi szeretnénk, a tablók, a zenekari tablók a helyükön vannak, a falon is, az állványokon is. Ugye most meg kell nézni, hogy a régi plakátokat hogyan tudjuk elhelyezni, hova tudjuk elhelyezni a relikviákat, és közben a grafikus készíti a 73-as rockfesztivál anyagait is, és amikor ez mind egybe van, akkor a terveink szerint vagy október végére, vagy legkésőbb november elejére szeretnénk megnyitni. Most az az érdekessége a dolognak, hogy itt egy belépővel gyakorlatilag 5-6 múzeumot lehet majd meglátogatni, és fel lehet menni ugyanazért a belépő díjét a kilátó teraszra is, tehát ez egyfajta félnapos elfoglaltságot jelent legalább annak, akiket ez érdekli. Ez egy hiánypótlás, mert a város 62-74 óta, 73-as fesztivál óta különösen egyszerűen tartozik ennek a rockzenei, pop-rockzenei közösségnek azzal, hogy méltó emléket állítson.
1: Október hátralévő napjaiban is számos programmal várja még az olvasókat és az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Lesz ebben a hónapban is kiállítás, író-olvasó találkozó, kézműves foglalkozások és ismeretterjesztő előadások is, nem csak a Görgei úti főépületben, hanem a városrészi könyvtárakban is.
3: Elmurányi Lászlónak megjelent egy könyve, egy beszélgető könyve, Róna Péter professzor úrral készült mindez, de rengeteg szereplője van, a politikai élet szereplői megjelennek ebben, most így hirtelennyében Jeszenszky Géza neve ugrik be, akit szerintem a hallgatók ismernek, hiszen Magyarország külügyminisztere volt az Antal kormányban, és washingtoni nagykövet később, ő is előfordul a könyvben, és itt lesz Elmurányi László, a könyv szerzője majd október 13-án fél öttől. Van egy másik könyv, ami egy marketing kiadvány, az a cím, hogy a város működik. Halász Norbert a szerzője, és itt lesz, aki gyakorlatilag a könyvnek a lektorálását is végezte, segített, az ő felesége Halász Erika, valamint Ulia Kocsma turista is. Na, velük beszélgetünk majd, hogy mit jelent ez. Az Urbanisztikai Társaságnál már volt ennek a könyvnek egy bemutatója, és Kazincz Barcikán is, a Kazincz Barcikai tevékenységükhez köthető ez a bizonyos könyv. Meglátjuk, hogy mit fognak majd ezzel kapcsolatban elmondani.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Hamarosan megnyílik a Miskolci Rock Múzeum, vagy hivatalos nevén a Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítás. A létesítmény ötlete évelején merült fel Bárdos István Rock Legendák 1 és Rock Legendák 2 című kötete nyomán. A Rock Múzeum anyaga azóta folyamatosan készül, több mint 60 miskolci zenekar életútján átkísérhetjük végig a város poprock zenei történetét. És mellette helyet kapnak a 73-as Miskolci Poprock Fesztivál emlékei is. Bárdos István a kiállítás kurátora eredetileg szerette volna a tárlatot Miskolci Rock Múzeum névre keresztelni, de kiderült, hogy a múzeum elnevezésért komoly kritériumoknak kell megfelelni, és olyan ügyintézést igényelne, ami átgondolást igényel. A Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítása a tervek szerint október végén vagy november elején nyílik meg. A helyszín pedig az egykori malom épülete. Bárdos Istvánt hallják.
2: A kiállítás hivatalos neve Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítás, de mi egymás között nyilván Rock Múzeumnak fogjuk nevezni. Ahhoz, hogy valamit egy múzeumnak nevezhessél, ahhoz olyan feltételeknek kell megfelelni, amit is nagyon-nagyon komoly utánajárásokat igényelne. Nyilván ezek a magánkiállítások megengedhetik, hogy múzeumnak nevezzék magukat, úgyhogy mi a továbbiakban is ragaszkodunk a Rock Múzeumhoz, bár hivatalosan az előbbi néven fogjuk használni.
1: Hogyan kezdődött tulajdonképpen a történet?
2: Hát ez egy tipikus példája annak, hogy egy egykori használaton kívüli ipari létesítményből ipari létesítményt hogy kell életre kelteni, vagy mit lehet vele csinálni. Ez a rozsdaövezetnek a kvázi idézőjelbe tett rozsdaövezetnek a felhasználási módja. A malmot, a régi miskolci malmot megvették, és a tulajdonosok a épületek nagy részét szépen felújítottak mindent, és az épületek nagy részét nyilván hasznosítják. De ott maradt maga a siló, amivel igazából nem tudtak mit kezdeni, hiszen olyan építmény, ami más térre nem nagyon használható. És miután ennek a silónak a 6-7 emeletén olyan 100-120 négyzetméternyi területek vannak, amik ideálisak egy-egy kisebb kiállítás céljára, ezért keresgélték a lehetőséget, hogy mit lehetne benne kiállítani, és gyakorlatilag mára úgy néz ki, hogy minden szinten már elkelt a dolog, még nincsenek kész a kiállítások, de minden szinten megvan a célja és a terve, és ezzel együtt, hogy ugye egy helyszínen, egy belépővel majd 5-6-7 kiállítást meg lehet tekinteni, és plusz felmenni a kilátó teraszra, mert ugye a tetejére megépítettek egy kilátó teraszt, ami egész más perspektívában mutatja a várost. Ez gyakorlatilag ezzel együtt kvázi egy új kulturális központja született a városnak, vagy születik a városnak. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönhetet mondjak az Atrium Park tulajdonosainak, akik önzetlenül és anyagiakat sem kímélve lehetővé tették, hogy ez a Miskolci Rock Múzeum megszülessen.
1: A rocktörténeti kiállítás számára ez miért jó, miért ideális helyszín?
2: Én magam is évtizedeken keresztül megéltem, hogy ilyen rocktörténeti, olyan rockmúzeuma lesz a városnak, olyan rockmúzeuma lesz a városnak. Alapkövet leraktak, megbeszéltek mindenféléket. Hát mi nem raktunk le alapkövet, hanem csak egyszerűen megépítjük.
1: Honnan van az anyag? Mit láthat majd a közönség?

0: Hát elsősorban a Miskolci Rock Legendák két kötete alapján, amiben olyan mennyi, a megírás követően olyan mennyiségű anyag állt rendelkezésemre, hogy azt kár lett volna figyelmen kívül hagyni. Így abban szereplő és azokat kiegészítők több mint 60 zenekarnak a életútján, történetén keresztül mutatjuk be 1962-től napjainkig a miskolci rockzene történetét.
1: Mit jelent ez tulajdonképpen, mi minden kerül a falakra?
0: Hát a falakra elsősorban és a poszterekre elsősorban a zenekarok alap információi, mikor alapították, milyen sikereket éltek el, milyen megjelent kiadványaik, hordozóik vannak, és nyilván hozzá megfelelő fényképek. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ilyen 2,5 méter magas és 70 centi széles paravánra kerül egy-egy zenekar. Tehát ez egy nagyon nagy mennyiségű anyag, meg nagyon nagy mennyiségű munka volt, amíg ezt össze lehetett hozni, hiszen több mint 40 ilyen tabló kerül a falakra, és a térbe is önmagában. Azon túl pedig a lehetőség szerint szeretnénk különböző relikviákat még elhelyezni, régi plakátokat, régi relikviákat. Nyilván, amikor már áll a kiállítás fő része, akkor látjuk, hogy mit engedhetünk még meg magunknak, de már gyűlnek a anyagok, erősítő, gitár, mikrofonok, keverőegység, tehát most már lesz mit kiállítanunk bőven. Majd megnézzük, hogy mennyi vitrin, vagy mennyi kiállítási területet tudunk még erre használni. És hát amiről még nem beszéltünk, de nagyon fontos, hogy egy bizonyos területét a kiállításnak pedig a 73-as Miskolci Rock, Pop Rock Fesztivál kapta meg. Ennek az anyagait Fedor Vili dolgozza fel, ő kezeli, és a falfelületekre talán, ha jól rémlek nekem, 12 tabló formájában, hasonló méretű tablók formájában kerül fel a 73-as Miskolci Rock Fesztivál. Ezzel együtt egy méltó helyre, mert eddig is csak csapongott ide-oda a fesztivál, maradtak meg emlékek, maradtak meg anyagok belőle, de igazából soha senki nem használta semmire. Most itt a lehetőség, úgyhogy gyakorlatilag a rockmúzeum, és azért lesz Miskolci Rockmúzeum, mert nem csak a rockzenekarokat, hanem a városnak a legfontosabb rocktörténeti eseményét, a 73-as magyar Woodstockot, ahogy nevezték, itt méltó helyre tudjuk helyezni.
1: Miért fontos, hogy egy külön kis helyszínt kap a 73-as fesztivál?
0: Hát azért, mert bár előtte is léteztek már Miskolcon és az országban is zenekarok, hiszen 60-as évektől indultak a nagy magyar zenekarok is, de 62-ben már Miskolcon is működött olyan zenekar, aki a legelső, az ország legelső Kimit tudját megnyerte, a Tröszt zenekarról beszélünk. Viszont a 73-as rockfesztivál után gomba módra elkezdtek szaporodni a zenekarok az országban is, de a városban is. Van egy olyan mondás egyébként Miskolcon erről az időszakról, hogyha elrúgtál a főutcán egy követ, az biztos, hogy rockzenészt talált el. Mert tényleg valóban nagyon sok zenekar született, és abból nagyon sokan és erre jelentős sikereket is értek el. Hát ugye nem beszélhetünk másról, csak esetleg esetleg csak az Eddáról, aki mind a mai napig az ország egyik legjelentősebb rockbandája. És hát azt követően pedig ez valamilyen úton, módon van a városnak valami belső olyan dolga, ami miatt itt közel állnak a zenészek a rockzenéhez. Hiszen az ország más részein és a fővárosban is tényleg nagyon sok rockzenekar született, működött. De olyan mennyiségben, mint itt Miskolcon alakultak, haladtak és sikereket is értek el, ilyennel talán a fővároson kívül senki más nem dicsekedhet. És hát úgy gondolom, hogy ez a kiállítás, ez a Miskolci rocktörténeti kiállítás pontosan azért különbözik az egyébként fővárosban lévő rockmúzeumtól, mert a fővárosi rockmúzeumnak a célja, feladata, hogy az ország összes nagy zenekarát mutassa be, foglalja össze. A Miskolci Rockmúzeumnak pedig az a lényege, hogy mi a helyieket bemutassuk, be tudjuk mutatni, hogy ki honnan indult, hova érkezett, és végül egyfajta példát tudjunk mutatni ez a közösség, az a régi közösség az újaknak, hiszen ezek a zenekarok építették, járták ki az utat, építették az utat odáig is, hogy utána már könnyebben lehessen rajta járni. Még érdekességképpen elmondanám, hogy gondolva a fiatalokra, ezek között a zenekarok között 10 olyan mostani fiatal új miskolci zenekar is kikerült a paravánokra, akik a jelen időszakban próbálkoznak, tehát már gondoltunk a jövőre is, a fiatalokra is.
1: Épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi a tapasztalata, mit gondol arról, hogy a rock nem csak történelem Miskolcon, hanem beszélhetünk jövőről is?
0: Hát ezeknek a zenészeknek ez egyfajta életmód. Ezt nyugodtan ki is jelenthetjük, hiszen nagyon sokan a régi időszakban is éltek ebből, hol jól, hol kevésbé jól, és a mostaniaknak az útja sem annyira egyenes, itt is vannak azért rögös utak, amit ki kell taposni. De úgy látom, hogy jól haladnak a mai zenekarok is, ügyesek, próbálkoznak, van, akik már sikereket értek el, a többiek is nyilván szeretnének ugyanerre az útra jutni és eredményeket elérni. Nyilván nekünk, mint régi motorosoknak az az érdekünk, és azt kívánjuk, hogy az utódok is ugyanúgy ismerjék meg ezt a terepet, mert azért az, hogy valaki rockzenész, az egyfajta életérzés. De amikor a színpadon áll valaki, és több százan tapsolnak és csápolnak neki, az megint egy más életérzés, és ez csak az érzi, aki a színpadon áll.
1: Hány zenekar kerül a paravánokra?
0: Hát több mint 60 zenekar. Nyilván a régiekről sokkal kevesebb információnk van, őket szolidabban tudtuk megjelentetni, és hát azért az új fiatal zenekarok is azért még szolidan vannak jelen. Alapjában véve a jelentősebb zenekarok azok mind kikerültek, és nem számoltam össze, de több mint 60 zenekar, de nyilván vannak olyan tényezők még, amiket meg kellett mutatni, például az Illés Klubra gondolok, akiket meg kellett jeleníteni valahogy, ha szolidan is. Vagy a Rock Info nevezett újságra, ami miskolci megjelenésű, vagy annak a szerkesztőjére, aki elég komoly befolyással bírt eddig is a magyar rock zenére. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a zenekarok mellett kerültek a zenével kapcsolatos, a rockzenével, miskolci rockzenével kapcsolatos más egyéb tényezők is bemutatása, és arról nem is beszélve, hogy hát azért jó néhány olyan régi hangszer, olyan régi erősítő, vagy egyéb dolog, amit a zenekarok használnak, az is kiállításra fog kerülni, tehát fogjuk látni, és össze lehet hasonlítani, hogy milyenek voltak a régiek, és a maiak már szinte egészen más jellegűek, és talán a régieket nem is sokan ismerik. Ezért volt fontos, hogy azokból is kiállításra kerüljön valami.
1: Könnyű ezekhez hozzájutni? Megvannak még?
0: Hát ezeket nagy becsben őrizi mindenki. Úgyhogy van, akit kölcsön fogunk tudni kapni, van, aki, ami már a múzeumnak a tulajdonában lesz, de alapjában véve az a lényeg, hogy be lehessen mutatni ezeket a régi eszközöket is, hogy tényleg összehasonlítási alapot tudjunk adni ahhoz, hogy mi volt régen és mi volt ma.
1: Hogyan kerül a kiállítás anyaga összeállításra tulajdonképpen? Ki állította össze, és hogyan, mennyi idő alatt, milyen munkával?
0: Hát ez az történet azért érdekes, mert ugye én megírtam a Miskolci Rock Legendák 2 kötetét, és a második után azt mondtam, hogy nincs tovább, én most pihenni szeretnék, mert azért elég sok munkába tellett. Decemberben megjelent a második kötet, és januárban jelentkeztek, hogy akkor rock múzeumot kellene csinálni. Hát igen, egy pici gondolkodás után rábólintottam, gyakorlatilag az összes anyagot én állítottam össze. Tehát ez nekem a januártól a mai napig egy komoly munkát jelent, szinte napi elfoglaltságot, de a hétvégeket mindenképpen. És ugye a kiállításnak az a része, amely pedig a 73-as rockfesztivállal foglalkozik, az pedig a Fedor Dillinek a munkája, azt ő tartja karban, ő kezeli.
1: Hol áll most a munka, és mi van még hátra?
0: Hát jó 50%-on állunk, ami azt jelenti, hogy mi szeretnénk, a tablók, a zenekari tablók a helyükön vannak, a falon is, az állványokon is. Ugye most meg kell nézni, hogy a régi plakátokat hogyan tudjuk elhelyezni, hova tudjuk elhelyezni a relikviákat, és közben a grafikus készíti a 73-as rockfesztivál anyagait is, és amikor ez mind egybe van, akkor a terveink szerint vagy október végére, vagy legkésőbb november elejére szeretnénk megnyitni. Most az az érdekessége a dolognak, hogy itt egy belépővel gyakorlatilag 5-6 múzeumot lehet majd meglátogatni, és fel lehet menni ugyanazért a belépődíjét a kilátó teraszra is, tehát ez egyfajta félnapos elfoglaltságot jelent legalább annak, akiket ez érdekli. Egyébként a tervek szerint pillanatilag még hétvégeken, szombaton és vasárnap lesz majd nyitva a múzeum.
1: Felmerült a tárlatvezetés ötlete is.
0: Igen, hát arra gondoltunk, hogy megpróbálok megnyerni néhány rockzenészt, aki nem csak a saját történetét ismeri, hanem a többiekét is nagyjából, vagy utána néz, és alkalmanként, ez nem rendszeresen, de alkalmanként meghirdetnénk egy-egy tárlatvezetéses napot is, amikor valamelyik rockzenész eljön, és mint kvázi tárlatvezetőként végig kíséri, mit tudom én, 10 órakor, 11 órakor, meg 12 órakor, három időszakban azokat az érdeklődőket, akik mélyrehatóbban kíváncsiak a kirakott dolgokra. Pillanatilag úgy alakul, hogy már vannak jelentkezők, tehát én bízom benne, hogy ez működni fog, és hát én magam is szívesen vállalok majd alkalmanként egyet-egyet, meg gondolom a Fedor Willi is szívesen vállal, de a rockzenészek közül is már vannak 2-3, akik jelentkeztek, hogy szívesen csinálnák a tárlatvezetést.
1: Ön szerint miért fontos, miért hasznos, miért jó ez a kiállítás?
0: Hát ez egy hiánypótlás, mert a város 62-74 óta, 73-as fesztivál óta különösen egyszerűen tartozik ennek a rockzenei, poprockzenei közösségnek azzal, hogy méltó emléket állítson, és ez most nem az én fejembe merült fel, hiszen már korábban is már lerakták egy rockmúzeumnak az alapkövét, amiből semmi nem lett. Tehát a városnak illik ezt a pozícióját valamilyen szinten megjeleníteni, mert azért a rock körökbe a várost ma is, és egykoron meg a rock zene fellegvárának nevezték. Hát ez az egyik tényező, amit én nagyon fontosnak tartok. A másik dolog pedig az, hogy hát innen nagyon sok olyan zenész származik, akik országos szintűek lettek. Most nem csak az Eddára gondolok elsősorban, hanem például gondolok a Bianchivára, aki az első zenekarból, a Tröstből, a Kexbe ment és ott játszott. De csak gondoljunk arra, hogy Magyarország minden évben részt vesz az Eurovíziós dalfesztiválokon. Annak a legjobb helyezését, ugye a harmadik, ha jól emlékszem, a harmadik helyezést egy miskolci származású srác dala érte el. Tehát ezeket fontos lenne, hogy valahol tudjanak róla, a közönség tudjon róla, mert ezek fontos tényezők, és hát arról nem is beszélve, hogy a mai rockzenei társadalomban is nagyon sokan vannak miskolci zenészek, vagy innen származnak, vagy a zenekar önmaga egészen jól működik. Tehát én úgy gondolom, hogy a kultúra az nem csak a szép irodalomból és a művészetből áll, hanem a zenének abból az ágából is, amit talán nem támogatunk annyira, mert ezt tudjuk, hogy a könnyű zene az azért kellő poszton szerepel ma már a kínálatban, és meg is kapja a megfelelő támogatást. Ha arra gondolok, hogy mennyi támogatást kapott a rockzene, mármint itt a városban, akkor ez egy nagyon szomorú tény lenne. Így éppenséggel megérdemli ez a társulat, és megérdemli a pop-rock zene közössége, hogy egy méltó helyen utókor is megemlékezzen róluk.
1: Ugye a rock legendák két kötetéről már beszélgettünk itt az Európa Rádió stúdiójában. Mit érez, mit gondol akkor, amikor most már kiállítás formájában a falakon látja azt az anyagot, ami abban szerepel a két kötetben?
0: Hát egy szerzőnek mindenképpen azok a pillanatok sokat, lelkileg nagyon sokat, érzelmileg nagyon sokat jelentenek, amikor mondjuk a könyvét a kezében tartja, ami éppen kijött a nyomdából. Azt még nem tudom, hogy amikor a múzeumot megnyitjuk, akkor milyen lesz a pillanatnyi lelki állapotom, de ahogy én elnézem a felrakott anyagokat, én úgy látom, hogy egy látványos, érdekes, nagyon színvonalas és egyedülálló lesz, mert nem csak a múzeum önmaga, hanem országosan is azért egyedülálló, mert egyetlen egy város sem mutatta meg eddig a saját belső világát a pop-rock zene környékéről, és hiánypótló pedig azért, mert tényleg ezzel már tartoztunk a városnak. Illetve a város tartozott a rockzenészeknek, hogy pontosítsak.
1: Hamarosan megnyílik a Miskolci Rock Múzeum, vagy hivatalos nevén a Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítás. A létesítmény ötlete évelején merült fel Bárdos István Rock Legendák 1 és Rock Legendák 2 című kötete nyomán. A Rock Múzeum anyaga azóta folyamatosan készül, több mint 60 miskolci zenekar életútján átkísérhetjük végig a város pop-rock zenei történetét. És mellette helyet kapnak a 73-as Miskolci Pop-rock Fesztivál emlékei is. Bárdos István a kiállítás kurátora eredetileg szerette volna a tárlatot Miskolci Rock Múzeum névre keresztelni, de kiderült, hogy a múzeum elnevezésért komoly kritériumoknak kell megfelelni, és olyan ügyintézést igényelne, ami átgondolást igényel. A Miskolci Rock Legendák rocktörténeti kiállítása a tervek szerint október végén vagy november elején nyílik meg. A helyszín pedig az egykori malom épülete. Bárdos Istvánt hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Október hátra lévő napjaiban és számos programmal várja még az olvasókat és az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Lesz ebben a hónapban is kiállítás, író-olvasó találkozó, kézműves foglalkozások és ismeretterjesztő előadások is, nem csak a Görgei úti főépületben, hanem a városrészi könyvtárakban is. Brízai Zoltánt, a könyvtár PR munkatársát hallják.
2: Elmurányi Lászlónak megjelent egy könyve, egy beszélgető könyve, Róna Péter professzor úrral készült mindez, de rengeteg szereplője van, a politikai élet szereplői megjelennek ebben, most így hirtelenjében Jeszenszky Géza neve ugrik be, akit szerintem a hallgatók ismernek, hiszen Magyarország külügyminisztere volt az Antal kormányban és washingtoni nagykövet később. Ő is előfordul a könyvben, és itt lesz Elmurányi László, a könyv szerzője majd október 13-án fél öttől. Van egy másik könyv, ami egy marketing kiadvány, az a cím, hogy a város működik. Halász Norbert a szerzője, és itt lesz, aki gyakorlatilag a könyvnek a lektorálását is végezte, segített, az ő felesége Halász Erika, valamint Ulia Kocsma turista is. Na, velük beszélgettünk majd, hogy mit jelent ez. Az Urbanisztikai Társaságnál már volt ennek a könyvnek egy bemutatója, és Kazincz Barcikán is, a Kazincz Barcikai tevékenységükhez köthető ez a bizonyos könyv. Meglátjuk, hogy mit fognak majd ezzel kapcsolatban elmondani. 70. évfordulóhoz, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához könyvtárunk is kapcsolódik egy rendezvénnyel, ami a központi könyvtárban van, meg egy másikkal, ami a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárunkban lesz, majd ha odaérünk, akkor elmondom ott is. De a központi könyvtár rendezvényéről beszélnék először. Bebádogoztak minden ablakot, Tollas Tibor verséből vett idézet, és Tollas Tibor verseiből lesznek majd különböző részletek, és kimondottan a forradalomhoz kapcsolódóan az Éltető Lélek irodalmi kör előadásában többen jönnek. Az elején még bejátszanak egy Tollas Tibor verset is, amit maga a szerző olvas fel. Hát már csak ezért is, meg az ünnepi műsor miatt is természetesen érdemes eljönni. És egy héttel később, ez október 20-án, kedden fél öttől lesz ez a program, és egy héttel később Anonymous Miskolci volt, nem kérdőjellel, így kijelentő módban, egy kutatás története 1981-2007, Dolnis Zoltánnak a könyve ez. Hát, nagyon érdekes, én itt volt a szerző nálam néhány héttel ezelőtt, és megmondtam, hogy én lehet, hogy szkeptikus leszek ezen a beszélgetésen, de ő megmondta, hogy ott, ahol az Európa Rádió stúdiója van, azon a részen, az Avasdéli Református templom környékén állt az a ház, ahol Anonymous élt. Ő legalábbis ezt gondolja, ezt kutatta, hát 30 évnél tovább. Meglátjuk, hogy mit tud róla elmondani. És folytatódik a szeptemberben megkezdett sorozatunk, amit a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportjával indított a könyvtár. Ugye az éghajlatváltozásról volt szó, most néhány nappal ezelőtt volt, ez szeptember végén ez az előadás, de 29-én csütörtökön, majd 7 órától Dobszuló az erdei színpadon, a Harkályok nyomában, erről tart majd előadást Cserép György, a Harkályvédelmi Szakosztály alapító tagja a Magyar Madártani Egyesületen belül, ilyen is vagy Harkályvédelmi Szakosztály. Hát minden énekes madarat, erdőben élő madarat védeni kell, biztos a harkályokkal a kapcsolatban is hasonló a helyzet. Sok-sok érdekesség hangzott el a legutóbbi előadáson is, hiszen ott egy hidrobiológiai referens jött a Bükki Nemzeti Parkból, most ugye érkezik Cserép György 29-én csütörtökön 17 órakor. És egy kiállítás is nyílik majd, a OK-hez kapcsolódóan is van egy kiállítás, de az azon túli, mégpedig egy rollap kiállítás. Ugye Rákóczi születésének 350. évfordulója kapcsán láthatták a képes lapokat, és most pedig szintén egy évforduló, kerek évforduló, hát erről nagyon sokat hallhattunk, különösen nyáron, mert akkor van a fő-fő évforduló, az Egyesült Államok születésnapja, 250 éves ez az ország, és magyarok öröksége az Egyesült Államokban, sorsok, terek, utak, címmel nyílik ez a rólap kiállítás, és 13-ától 30-áig lehet megtekinteni itt könyvtárunkban. Érdemes megnézni, mert biztos sok hasznos információ éri majd az olvasókat, hogyha megtekintik ezt a tárlatot.
1: A városrészi könyvtárakban, a tagkönyvtárakban milyen programok várják az olvasókat és a miskolciakat?
2: Sok-sok program ott is. Nézzünk néhány olyan programot, ami a József Attila könyvtár kínálatából először. Iskolásoknak ajánlom a következő témát. Az osztályvesztese, ez Weber Anikó írónőnek a könyve, könyvének a címe, és ez egy ifjúsági regény, ami kimondottan az iskolai bántalmazásról, a diákok közötti konfliktusokról szól, ennek a világát igyekszik bemutatni. Én úgy gondolom, hogy ez mindig aktuális, és anyukák, apukák ezzel szembesülnek. Nem könnyű erre megoldást találni, biztos vagyok benne, magam is szülőként is mondhatom, de hát, ha Weber Anikó ebbe a könyvébe, biztos személyes vonatkozások vannak, vagy amiket hallott, amilyen impulzusok érték, lehet, hogy érdemes majd elmenni. Ez hát délelőtti időpont, 10 óra 45 perc, október 15-én csütörtökön, hát aki teheti, még talán egy szabadság terhére is érdemes, bár ugye ez nem az őszi szünet. A Diafilm Klubban 15-én ugyancsak itt a József Attila könyvtárban, de délután 5:30-tól pedig egy klasszikus mese elevenedik meg. Én még őrzöm, nagymamámtól kapott nagyon megsárgult és picit viseltes könyvet, Öreg néne őzikéje. Hazekas Júlia meséje a Diafilm kockákon elevenedik meg ezúttal, tehát október 15-én 5:30-tól. És lesz egy másik mese is, a Mesék a dobozból papírszínházas mesefoglalkozás keretében 29-én 5:30-tól a Születésnap tolvaj című mese. Érdekes a címe, ezt a mesét nem ismerem, lehet, hogy érdemes megnézni. 29-e tehát, és 16 óra 30 perc a kezdés. Menjünk a Kafka Margit könyvtárba, a Petneházi városrészen élő könyvtárba, ahol 26-án a Jóllét beszélgető kör, Bozsó Éva mentálhigiénész szakember, családterapeuta, Elengedés, megértés, megbocsátás címmel tartja meg majd ezt a beszélgetést, hová újonnan jött olvasók is bekapcsolódhatnak természetesen. A Móra Ferenc könyvtár az Avas városrészben várja, ugye már ismerik a hallgatók ezt a könyvtárat, és itt Tóth György fotókiállítása nyílik majd október 13-án, kedden 17 órakor. És ugye volt szeptember végén, említettem is, Panama meglepetések országa kis úti beszámoló Kuremszki Judittól a Szabó Lőrinc könyvtárunkban. Most, aki akkor nem tudott elmenni, menjen el a Móra Ferenc könyvtárba, délután 2 órakor lesz ez az előadás, és a 13-án a kiállítás megnyitó meg 5 órakor kezdődik, ezt elfelejtettem hozzátenni. És elindul egy sorozat is a könyvtárban, őszi-téli bütykölde a könyvtárban, az első foglalkozás 29-én csütörtökön lesz, ez kimondottan a Halloweenhoz kapcsolódik majd, 16 óra 30 perc a kezdés. Fordulunk és kirándulunk Diósgyőrbe, a Petőfi Sándor könyvtárba, ahol nyílt festőnap is lesz a könyvtárban, ugye Majorvári Sándor vezetésével 19-én hétfőn délután 3 órától, és azt kell tudni, hogy erre kell regisztrálni előzetesen a könyvtár Petőfi kvt@rfmli.hu e-mail címén, vagy a 46-os körzet 379-032-es telefonszámán. A Szabó Lőrinc könyvtárunkban, ha már utaltam a központi könyvtár esetében a 6-os forradalom és szabadságharc apropóján rendezendő ünnepségre, itt pedig a szavaló versenyünk lesz, amit lehet, hogy a hírekben már hallhattak is az Európa Rádió hallgatói. 19-én leszenek a szavaló versenynek itt a Szabó Lőrinc könyvtárunkban a megmérettetése, akik jelentkeztek, általános és középiskolások, 1 órától. Nyilván az izgalomban lévő izgatott szülők mellett barátok is eljöhetnek, meghallgathatják, hogy mond verset a diáktársuk. És fejezetek a lengyel rockzene történetéből, egy közös program a lengyel nemzetiségi önkormányzattal, Rémiás Emőke fog majd előadni. Hát a lengyel rockzenéről így kapásból egy együttesen tudnék mondani, de Rémiás Emőket biztos vagyok benne, hogy sokat ismer, és majd október 21-én szerdán fél öttől ezt meg is osztja majd a hallgatósággal. És egy könyvtár maradt még hátra, mégpedig lenne a Tompa Mihály könyvtárunk, ahol Úri lányok az Adrián címmel lesz egy előadás, egy közönség találkozó Huszti Gergely íróval. Délután 4 órakor kezdődik majd ez a program, október 14-én. Nem maradhat el a kézműves klub sem, október végén, 28-a szerda, 16 óra a kezdés. Őszi mécses tartót fognak majd készíteni. És ha már Úri lányok az Adrián Huszti Gergely írásának a címe, amivel kapcsolatosan lesz a közönség találkozó októberben, kiállítás is lesz a könyvtárban, az Adriai tenger az irodalomban. Válogatás könyvtárunk állományából. Érdekes és izgalmas téma, mert hogyha meglátják azokat a könyveket, amelyek erről a vidékről szólnak, hogyan jelenik meg az Adriai tenger, akkor hát, ha kedvet kapnak kölcsönözni, beiratkozni, aki mondjuk még nem iratkozott be, és utána kivenni az erről szóló könyvet. Úgyhogy várjuk Önöket mindegyik könyvtárunkban, mert az országos könyvtári napokon kívül októberben nagyon-nagyon sok programunk lesz.
1: Október hátralévő napjaiban is számos programmal várja még az olvasókat és az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Lesz ebben a hónapban is kiállítás, író-olvasó találkozó, kézműves foglalkozások és ismeretterjesztő előadások is, nem csak a Görgei úti főépületben, hanem a városrészi könyvtárakban is. Brizai Zoltánt, a könyvtár PR munkatársát hallották.
0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. Az Európai Uniós Források magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzés összefoglalója szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthet a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem teremtenek újra gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós forrás 2026-ban és 2027-ben 0,1-0,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás, írja a gazdaságkutató elemzése. Az építőipari vállalkozásoknál 2026-ban fizetett bruttó átlagbérek alapján Magyarország a régió középmezőnyének felső részében helyezkedik el. Ezt közölte a bérek nemzetközi versenyképességének értékelése alapján az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szakszövetség felmérte a magyar vállalkozásoknál idén fizetett bruttó átlagbérek alakulását, és mindezt összevetette a visegrádi országok, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, valamint Németország építőipari bérszintjeivel. Mint írják, a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben, például projektmenedzserek, építésvezetők esetében meghaladja a szlovák szinteket, egyes kategóriákban, mint a cégvezetőknél, szakmunkásoknál megközelíti a lengyel és a cseh béreket, ugyanakkor jelentősen elmarad a német építőiparban alkalmazott bérektől. Megállapították, hogy a vezetői munkakörökben a magyar átlagos személyi alapbér havonta 1.696.430 forint, 4.585 euró, amely gyakorlatilag megegyezik a lengyel vezetői bérsáv alsó határával, ami havonta 4.580 euró, ugyanakkor elmarad a német vezetői és projektvezetői kategóriákban jellemző havi 5.878-7.961 euró közötti bérektől, írja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közleménye. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényel, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleménye. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthon vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár, Berek, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Ebben az évben számos programmal és kezdeményezéssel ünnepli fennállásának 300. évfordulóját a Debreceni Református Kistemplom. A jubileumra egy új kiadványt is megjelentetnek, az első kötet az épület, a harangok, az orgona történetével, városi emlékekkel foglalkozik majd, és tervezik a folytatást, egy második kötetet is. Az első könyv bemutatóját épp az évforduló napjára, december 5-ére időzítenék. Veres Dániel muzeológus szerkesztő beszélt rádiónknak mindenről.
2: December 5-én lesz 300 éve, hogy befejezték a kis templom építését 1726-ban. Az első kötetet pontosan a 300. évfordulóra szeretnénk megjelentetni, és ebben az első kötetben építészettörténeti, várostörténeti, illetve harang- és orgonatörténeti dolgozatok fognak megjelenni. A második kötetben pedig a klenódiumokkal, urasztali textíliákkal, úrvacsorai keresztelőjedényekkel fogunk majd foglalkozni. Én az építészettörténeti részt írom, az orgonákról ír Fekete Károly püspök úr, illetve Szabó Balázs, aki vezette is ennek az Auer orgonának a felújítását, amire most különösen büszke a kis templom az utóbbi években. A Déri Múzeum fotótárának a vezetője Szabó Anna Viola írt arról, hogy hogyan jelenik meg a kis templom a városban készített fényképeken. Horváth Péter, a Városháza tervtárának a vezetője pedig ennek az előzményeit írta meg, tehát hogy a fotográfia feltalálása előtti debreceni ábrázolásokon, fametszeteken hogyan jelenik meg a kis templom. És Hegedűs Gyöngyi kolléganőm, aki szintén itt dolgozik a Református Múzeumban, ő pedig a kis templom harangjairól írt egy dolgozatot. A legérettebb dolgozat a kis templomról majdnem 100 évvel ezelőtt jelent meg, amikor 1928-ban befejezték az utolsó nagy felújítását a kis templomnak, akkor Zoltai Lajos a levéltári források alapján összefoglalta a történetét. Egyébként ezt a tanulmányt most közöljük is a kötetben.
1: A debreceni református nagy templom turisztikai célpontként októberre, a reformáció hónapjára is több rendezvényt kínál a látogatóknak. A programsor elemeként hétvégén nyílt meg egy új kiállítás a templom Kávin galériájában. Grönland a jégbezárt történet címmel Bán István Észtországban élő fotós képeiből láthatnak válogatást az érdeklődők. Részletek Kósáné Nagy Máté Nórától, a Debrecen nagy templom református egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetőjétől.
3: Október ugye a reformáció hónapja, és ez egy ilyen tekintetben is nagyon lényeges hónap. A mi életünkben is azért megjelenik ez, és a mi programjainkban is. Több programmal, több helyszínen is készülünk. Október 11-től november közepéig megtekinthető egy nagyon különleges fotókiállítás a templomnak a második emeleti Calvin galériáján, Grönland a jégbezárt történet. Ez a kiállítás címe, és hogy mire kell itt gondolni, hogyan Grönland a nagy templomba. Hát úgy, hogy Bán István egy amatőr fotós, aki egyébként Észtországban él, viszont a gyökerei azok Kárpátaljáig vezetnek vissza. Egy református családból származó úr, aki ugye nagyon sokat látott a világból, és saját bevallása szerint ugye pár évtizeddel ezelőtt is már nagyon divatosak voltak ezek az útleírások, az útleírókönyvek, ugye szeretjük ezeket olvasgatni.
4: Legalább képzeletben utazni.
3: Igen, igen, tehát azért a mai napig is megjelennek ilyen könyvek, de amikor még ugye nem volt annyira lehetőségünk, akkor ezek voltak nagyon jellemzőek, és ahogy kinyílt a világ és lett lehetősége az embereknek utazni, úgy egyre többet tapasztaltak, és ő is már több mint 30 országban járt, és próbálja lencse végre kapni a különleges pillanatokat. Járt Grönlandon is, és ugye a református kötődése miatt például az olyan pillanatokat igyekszik megörökíteni, amikor mondjuk egy protestáns templomot megpillant a fjordok között. Hogy bizony a hit, a megmaradás, az otthonérzés, azért ezek állandó dolgok, a világnak bármelyik pontján is járunk.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgató testvéreket, Svantner Gergő református lelkipásztor vagyok Alsóvadászról. Istennek szent ígéjét olvasom János első leveléből, a negyedik fejezetből, a hetedik verstől a tizedik versig eképpen. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Kedves testvérek, sokszor beszélünk a szeretetről, s talán nincs is még egy olyan szó, amelyet ennyiszer használunk. Használjuk, különböző dolgokat értünk alatta. Szeretünk embereket, tárgyakat, helyeket, szeretünk bizonyos dolgokat csinálni, a szeretet szava lassan mindenre használható lett, János apostol egészen más mélységből beszél azonban róla. Azt mondja, a szeretet Istentől van. Vagyis ahhoz, hogy megértsük, mi a szeretet valójában, nem önmagunkból kell kiindulnunk, hanem Istenből. És ez azért fontos, mert mi legtöbbször úgy szeretünk, hogy közben várunk is valamit. Szeretem azt, aki engem is szeret. Könnyebb szeretnem azt, aki kedves hozzám, aki megbecsül, aki nem bánt, aki hasonlóan gondolkozik, mint én. De mi történik akkor, amikor valaki megbánt? Amikor valaki csalódást okoz? Amikor nem kapom vissza azt a szeretetet, amit én adtam? Milyen hamar elfogy belőlünk a türelem, milyen hamar megkeményedik a szívünk, János pedig éppen itt mutat rá arra,

hogy Isten szeretete egészen más. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket. Ez az egész keresztény élet kiinduló pontja. Nem mi kezdtük el, nem azért szeret bennünket Isten, mert előbb mi szerettük őt, nem azért fordul felénk, mert olyan szeretetre méltóak lennénk, éppen ellenkezőleg ő szeretett minket előbb, amikor mi még távol voltunk tőle, amikor bűneink választottak el tőle, amikor nem kerestük őt. Ő már akkor is szeretett bennünket. És Isten szeretete nem maradt szép szó vagy érzés. János azt mondja, az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa. Isten szeretetének látható bizonyítéka Jézus Krisztus. Ha valaha azt kérdezett, szerete engem valóban Isten, nézz Krisztusra. Nézz a keresztre, mert ott megmutatta Isten, hogy mit jelent az ő szeretete. Elküldte a fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért, nem elnézte a bűnt, nem azt mondta, hogy nincs jelentősége, hanem Krisztusban magára vette annak terhét, hogy nekünk életünk legyünk általa. Kedves testvérem, ezért amikor János azt mondja, szeressük egymást, akkor nem egyszerűen egy újabb követelményt rak ránk, nem azt mondja, próbáljatok meg egy kicsit kedvesebbek lenni egymáshoz, hanem először megmutatja, miből fakadhat a mi szeretetünk. Abból, hogy bennünket már szeretett Isten. Aki újra és újra átéli, hogy mennyi mindent megbocsátott neki az Úr, annak lassan megváltozik a másik emberhez való viszonya is. Aki kegyelemből él, az maga könnyebben tud kegyelmet gyakorolni. Mert János nagyon komolyan fogalmaz, aki nem szeret, nem ismerte meg Istent. Mert Isten a szeretet. Vagyis a szeretet nem valami mellékes része a keresztény életünknek, nem lehet úgy Krisztushoz tartozni, hogy közben közömbösek maradunk egymás iránt, Isten szeretete előbb-utóbb láthatóvá akar válni rajtunk keresztül is. Ezért ma talán nem is az a legfontosabb kérdés, hogy én mennyire tudom szeretni Istent, hanem az, elhiszem-e végre, hogy ő szeret engem. Mert minden innen indul ki. Ő szeretett előbb, ő küldte el a fiát, ő adta az engesztelő áldozatot, ő adott nekünk életet Krisztus által, és ha ebből a szeretetből élünk, akkor lesz miből továbbadnunk másoknak is. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy nem mi szerettünk téged előbb, hanem te szerettél bennünket, és egyszülött fiadat adtad értünk. Add, hogy ebből a szeretetből éljünk, és szereteted rajtunk keresztül mások számára is láthatóvá legyen. Amen.

Lukácsi Vilma, a lámpás. Fekete az ég, mély és végtelen, a csillagok sziporkázva égnek. Nehéz a várás, nehéz idelen, üres, komor, vajudó az élet. Egyedül vagyunk, dúlt idegekkel hallgatózunk. De lüktet már a csend. Te jössz áldott lépteiddel, a vőlegény, a megígért, a szent. Tartsátok hát magasra mécsetek, és a sötét eloszlik legott. Mi ez? Nekem nem íg a mécsesem. Uram, az én olajam elfogyott. Én magam meg töredező nátszál, a szélfúvásra is megremegek. Ha azt mondod, most hiába vártam, mécs nélkül eléd én nem mehetek, akkor miért éljek én tovább? Nálad nélkül mit ír az életem? Uram, te lehajolsz hozzám. Te érinted meg remegő kezem. Jól hallottam. Indulhatok én is. Erőtlen lábam, te egyengeted? Üres lámpás van kezemben. Mégis a mennyegzőre veled mehetek? Ó, ha egykor a nagy számadáson az atomok ropogva bomlanak, kő kövön nem marad a világon, az ég és a föld mind összeomlanak, a te dicséreted akkor szányra kell. Négy jégtáj felől zengi majd a szél. A pislogó kis mécset nem oltottad el, s a megtört nádnak megkegyelmeztél.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A tűzoltó, a segédpék, meg a cirkuszigazgató. Ugyanazon a napon, később. Délután, amikor a piac téren sétáltak a rablók, meglátták a pékmestert, amit boltja előtt áll, és nagyon nézelődik. Jó napot, uraim! Szólította meg őket. Bocsássanak meg, de kérdezni akarok valamit. Segítségre volna szükségem itt a pékségben. A kardamómiak sok kenyeret fogyasztanak, nem győzöm egymagam a sütést. Nem állna be hozzám valamelyikük segédpéknek? Az akkor csak is Jonathan lehetne, mondta Kasper, mert él hal a süteményért. Volna kedved hozzá? Kérdezte a pék. Mindig ez volt a kívánságom. Jó fizetést kapsz, és annyi süteményt tehetsz, amennyi beléd fér. Pékmester úr, megengedi, hogy most mindjárt beálljak? Kérdezte lelkesen Jonathan. Semmi akadálya. Éppen csak beugrunk a rendbiztoshoz, elmondjuk neki az újságot, hadd örüljön, mondta Jonathan. Üdvözlöm a rendbiztost! Hiáltott utánuk a pék. A három jó barát tovább ment, hogy a nagy újságot közölje azzal, aki talán még náluknál is jobban örül neki. Ez aztán kellemes hír, mondta a rendbiztos. Az bizony, mondta Jonathan. És ha a rendbiztos úrnak vagy Basztiáni asszonynak születése napja lesz, számíthatnak egy gyönyörű kuglófra, amit Jonathan pék küld majd tisztelete és szeretete jeléül. Előre is köszönjük, mondta Basztiáni asszony. Hát igen, Kasper tűzoltó parancsnok lett, Jonathan segédpék, de mi leszek én? Szeretném tudni, kérdezte Jesper. Hadd hallom, mihez volna a legnagyobb kedved? Hát, még sem merem mondani. Csak ki vele? Biztatta Basztián rendbiztos. Hát, ha el tudjuk intézni. Igazán nem merem. Ugyan már, mondd csak ki bátran, nógatta Kasper, mire végre kibökte. Világ életemben mindig az volt a vágyam, hogy cirkuszt igazgathassak. No, nézd csak, hisz ez remek ötlet, örvendezett a rendbiztos. Tulajdonképpen szégyen, hogy az ilyen városnak, mint a miénk, nincs rendes cirkusza. Szégyen bizony, én is azt mondom, támogatta pajtását Kasper. Az oroszlán már megvolna hozzá, mondta Jesper. Szelid is, meg okos is, jól használhatnám a cirkuszban. Esténként mi is segíthetnénk neked, muzsikálnánk a cirkuszodban, mondta Kasper. Az én indulom oda is jól illik. Igen. Igen. A cirkusz meg lesz, jelentette ki Basztián rendbiztos, és amit ő mondott, az úgy is lett. Így hát a Zsófi néni három rablója végül is jól járt, meg a kardamómiak is jól jártak. Volt már tűzoltó parancsnokuk, aki fényes egyenruhában feszített, meg cirkuszuk, ahol a szelíd és okos oroszlánt láthatták, és jó muzsikát hallhattak. Na meg kenyerük is volt, mindig elegendő, mióta a pékségben ketten dolgoztak. Aztán, mikor megint eltelt egy kis idő, Kasper tűzoltó parancsnok megházasodott. Nem mondom meg, kit vett feleségül, de annyit elárulok róla, hogy hallatlanul ügyes gazdasszony volt, és szerette a rendet, tisztaságot. Ebből talán kitaláljátok. Máskülönben éppen úgy folyt tovább az élet, mint azelőtt. A hentes kolbászt és húst árult. Bergboltos pedig ezt is, azt is, kávét, cukrot, ruhafélét. Szőrenszen borotvált és hajat vágott, de amellett a klarinétjáról sem feledkezett meg. Az öreg Tóbiás naphosszat a torony erkélyén ült a messzelátójával, és az eget figyelte, hogy megmondhassa, milyen idő várható. Tomi, Rémó, Bobby, a kis Kamomilla és Zsófi néni, meg Basztián rendbiztos és Basztiánné asszony boldogan éltek, és most már éjszaka is nyugodtan alhattak, mert rablóktól nem kellett tartani kardamomban.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

Ebben volt az Isten volt az Úr. Azután jött a tűzvíz, az ég a kék az Úr. Majd jöttek a királyok, s azok lettek urak.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényel, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és, ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közlemény. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derül ki a kormány határozatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidéki és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A program sorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a program sorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsán elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója. Már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípos Brigittának.
2: Tekintve, hogy engem a gúlya Budapesten pottyantott le, egy budapesti zenei általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskola típust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelező járt énekkarba, és egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanárképző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már a akadémia utolsó 2 évben elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumba, a Verespányi gimnáziumba, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor már azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közösséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája Nyíregyházán kaptam a főiskolán, a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Refáns Kollégiumban, azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörben az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
3: Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
2: Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. A gyerekeket a mi óvodánkban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként. Teljesen a szívem behatolt ez a muzsika, megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság, úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a Kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarában, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bölcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
3: Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
2: Hát mindenek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt 2 fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladásra, és az elvitte. Úgyhogy 2 árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal, édesanyám hozzáment, szült neki másik 2 fiút, 4 voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőr zenész. És mint amatőr zenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt 4 szólamban. Egy Pretorius gyülekezet, a szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsenget. Ezt énekeltük. Édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük. Remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt.

volt ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő szolgáltatta számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenbe jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én oda érkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni, én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium évei alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, ami a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója is híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály műveltségi versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, három személyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a verseny fordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló gratuláló táviratok a rádióban, és nem tudták felolvasni őket, mert mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, hogy olyan csak nyilvánosságképes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Berkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségi volt az egész életem, mert ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjba menni Csomasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespáni gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők ketten, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben.

0: Miért lett tanár?
1: Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból, miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám és édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát egy mindig veszély tehetséges szülőnek lenni, de hát persze, hála Istennek, az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon fel alá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat. Tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett, ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot. Ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjen mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk akadályversenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, Kodállyal kapcsolatban. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kell mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjunk beszélni folyamatosan Kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózusan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket, és ez a bizonyos szerda délután, én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt férfi karának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszél, hogy holttesteinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály férfi kar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják föllefele, holttesteinket fölfalá a láng, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottába leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten látta, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség, és ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
0: És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
1: Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjon a munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárok, Berkesi tanárul is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncerte sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akar vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. De ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.

0: Mi a hobbi a tanár úrnak?
1: Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos, hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki. Tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszttel, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatok, hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastattak valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végülis nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi.
0: És mivel foglalkozik most, tanár úr?
1: Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt itt van a Nyíregyházi Városi Gyülekezet énekkara. Azzal jöttem ide Nyíregyházára, amikor nyugdíjba vonultunk mind a ketten a feleségemmel, hogy a feleségemnek a kislánya itt lakik, a férjével és a két unokával együtt. Kézenfekvő volt, hogy ne Debrecenben maradjunk, hanem költözzünk át Nyíregyházára. Itt kaptunk lakást, és itt rendezkedtünk be. Rögtön eljöttem a gyülekezet énekkarába, na, akkor jelentkezem basszusnak. Nagyon boldog lettem volna, hogyha basszusként segíthetem az éneklést, de pillanatokat kiderült, hogy az a kolléga, aki ezt a kórust Debrecen, Nyíregyházán vezeti, azt kapta meg az állásomat Debrecenbe, elment innen, úgyhogy kényszerűen rám lőcsölték a vezetést, feladatát a kórusban, így most aztán a nyíregyházi gyülekezet kórusának a vezetője vagyok, de annyit kikötöttem, tekintve, hogy a férfi kar rendkívül csekély létszámú, hogy nem vezényelni fogom őket, hanem az énekkar férfi szólamába beállva oldalról fogok csak integetni, és ezt azóta is így csinálom. Ez az egyik feladatom. Van még egy budapesti kórusom, amit 2001-ben alapítottam a volt növendékeimnek a köréből, és ez a Psaltémur Hungarikum vegyeskar, ami egy gyönyörű szép dokumentumnak, Szent Simonár Albert magyar zsoltáros könyvének a nevét viseli. A Psaltémur Hungarikum vegyeskarra a mai napig heti egyszer próbálunk, rengeteg csodálatos művet énekeltünk már. Ez a másik állandó feladatom, ami minden héten okot ad arra, hogy Budapestre utazzam. És egy harmadik nagy szerelmem, ami nem nincs messze a Psaltémur Hungarikumtól, de most már a dokumentumtól, ugye Szent Simonár Albert zsoltáros könyve, és az annak alapjául szolgáló genfi zsoltáros könyv, rendkívül izgalmas búvárkodási terület. Én szeretem a genfi zsoltárokat, ezt édesapámtól örököltem, aki lelkes rajongója volt a zsoltároknak gyerekkora óta, ő szintén nagyon szeretett énekelni, és azzal foglalkozom most nagyon sokat, hogy a genfi zsoltáros könyvet összevetem a Szenciféle zsoltáros könyvvel, és megpróbálok egy olyan izgalmas áttekintést készíteni, egy kis atlaszfélét, amely pontosan megmutatja, hogy az egyes zsoltároknak mi volt az eredeti megjelenése 1562-ben a francia és 1607-ben a magyar kiadvány. Mennyit változott azóta a magyar, azonban nem foglalkozom, hogy a francia mennyit változott, mert az szinte követhetetlenül bonyolult lenne, tekintve, hogy azóta két új teljes zsoltár fordítás készült franciául, mert már nem értik a reneszánszkori francia nyelvet, miközben mi a Szenciét még elég jól értjük. Mondjuk ez nyelvfejlődési izgalmas jelenség, amivel érdemes lenne foglalkozni, de ez már nem az én asztalom, de az mindenképpen szórakoztat, és nagyon szívesen járok utána, hogy hogy néznek ki a Szenci zsoltárai 1607-ben, mennyit változott a szöveg, mennyi szöveget hagytak el az időközben megjelent új és új magyar kiadványok. Ezzel napokat el tudok tölteni, és el is töltök vele.
0: Van-e kedvenc Zsoltár a tanár úrnak?
1: Hát igen. Az a baj, vagy nem baj, ugye én nagyon szeretek énekelni, és amikor egy Zsoltárt az ember énekel, akkor egyszerre gyönyörködik a dallamban, nem mindegyikben, mert a Zsoltárok zenei világa rendkívül fanyar a mai hallgató fülének. De számos olyan Zsoltár van, amelyeknek a dallamvilága végül is a mai fül számára is fogyasztható. Tehát a Zsoltárok egy jó része a zene által ma már kevésbé használatos régi egyházi hangnemeknek a skáláját őrzi, de vannak olyanok, amelyek a mai napig fennmaradt hangnemekkel jól harmonizálnak, az úgynevezett moll jellegű dallamok, illetve a dur jellegű dallamok a mai napig jól fogyaszthatóak. Tehát az ember, amikor Zsoltárt, kedvencet felsorol, akkor egyszerre kell odafigyelni arra, hogy milyen a dallam, és ilyen szempontból is vannak kedvenceim, és persze a szövegek. Nekem az méretetlen gyönyörűség a Szent Simonár szövegeit a számra venni, hogyha ki kéne emelnem, talán a 130. Zsoltár az egyik, 6. bűnbánati Zsoltár, te hozzá teljes szívből, és így tovább boldogan végénekelném mind a 4 versszakát. Nagyon szeretem a 128. Zsoltárt, amelyik álomszép, gyönyörű jó kívánságot fogalmaz meg egy ifjú párnak, amelyik az életét összekötni készül egy esküvő keretében. Ez a boldog az ember nyilván ki, az Istent féli. És szívemben nagyon közel dőtt, ami elsősorban a szövege miatt, az Úristen az én világosságom, a 27. Zsoltár. Gyönyörű szép.

0: sikeres élet mögött egészen biztos van egy stabil háttér. Mi volt ez és mi ez tanár úr életében?
1: Hát eleinte is nagyon sokáig a szüleim. Hosszú ideig éltünk együtt, jó ideig már fiatal tanárként is folyamatosan együtt voltunk, és ezért aztán gyakorlatilag minden élethelyzetben először őket hallgattam meg velük, tehát tanácskoztam meg, és elég hamar eljutottam már fiatal gyerekkoromban is abba a státuszba, hogy a családi döntések meghozatalába bevontak. Ez nekem nagyon nagy becsület volt. Aztán pedig, mióta megismertük egymást a feleségemmel, természetesen, és ővel töltöttünk a legtöbb időt együtt, azóta pedig ő az, aki folyamatosan segít is, és ugyanakkor kritizál is, tehát gyakorlatilag állandóan kontrollálja a munkámat, hiszen, és ebben nagyon nagy könnyebbséget jelent, az egyrészt nagyon egyformán gondolkodunk, hát ezért is választottuk egymást, másfelől pedig, mert ő maga is ugyanazt a szakot végezte el, tehát ugyanúgy középiskolai énektanár, karvezető, kiváló és nagyon tehetséges, szerintem tehetségesebb, mint én. Tehát karvezető is, úgyhogy szinte, és hát persze tanár, és ezért minden dologban tökéletesen egy húron pendülünk, vagy egy srófra jár az agyunk.
0: Milyen tulajdonságokat tart különösen fontosnak?
1: Hát a kitartást mindenek előtt talán. Egészen kis gyerekkoromban, én nem tudom, mi volt az a film, de valami ló volt benne, amit talán Silvernek hívtak, angol film volt természetesen, és ott valahogy hosszan kellett futnia. Nem az volt a lényeg, hogy gyors legyen, vagy ő győzzön, de hogy egy távot végig kellett futnia. És azóta is rengeteg olyan élményem volt, amikor például jó ízűen ülje le Stanislav Lem egy könyvében, aminek az a címe, hogy Magellán felhő, ez egy science fiction könyv, egy nemzetközi űrutazásra készülő fiatal biológusról az a főszereplője, vagy orvos, és ő egy maratonfutáson vesz részt. És azt az élményt, ahogyan le kell győzni, hogy amikor már nagyon elegen van a futásból, és akkor túl kell lendülnie a keserves érzésen, és mégis végig kell futnia, ezt nagyon meg tudtam érezni. Amikor a hobbikról volt szó, elfelejtettem volna, hogy nagyon szeretek futni. Illetve hát ez az, ami már csak szerettem, mert a lábizületeim már sokkal kevesebb rugalmas folyadékot tartalmaznak, és ezért keservesebb a futás, mint régebben volt. Régebben úgy is elmentem futni, amikor egy végig dolgozott nap végén szinte az vezetett le, hogy még egy nagyot futottam, és sosem gyors futó voltam gyerekkorom óta, viszont a nagy távok legyőzése az mindig egy komoly kihívást jelentett, és egy óriási lelki erőforrást, hogy az ember képes saját magát legyőzni. Édesapám volt, aki drága mindenre mondott valamit, ki önmagának ellenáll, nagyobb vitéz, mint Hajdan Handibál, mondta. És rengeteg ilyen bölcsessége volt, ilyen kedves verses bölcsességek. Nos, tehát a kitartás az, amit nagyon megtanultam tisztelni. Olvasmányélményeimben is, de a saját tapasztalásomban is. Ezt fontosnak érzem. Fontos a humorérzék. Tehát a legnehezebb tanítani valót, a legnehezebb élethelyzetet is fel lehet oldani, ha az ember talál egy fogantyút, amitől még a kényelmetlen helyzetben lévő ember is elmosolyodik. És abban a pillanatban, hogy ha mosolyogni képesek vagyunk, nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Ez manapság így mondják elegánsan, hogy a pozitív életszemlélet. De igazából emögött humornak kell lennie. Lám, ugye a humor azt jelenti nedvesség, és pont ez a humor hiányzik a boka ízületeimből, hogy jól fussak. Na, mindegy, ez már csak játék a szavakkal. Nos, tehát fontos, mindenképpen nagyon fontos ez a bizonyos kitartás. Hát mai napig, hogyha megnézek egy sportközvetítést, a befutók, hát egyszer felzaklattak. Vagy a Tűzszekerek című film. És azt mondjuk, ugye, az már csak, ahogy szokták mondani, habatortán, hogy a Tűzszekerek egyik főszereplője, meg ott áll az Úristennel való kapcsolat felelőssége, és hogy mennyi mindent lehet vállalni, ami az emberen túlmutat, vagy az, ami az embernél is fontosabb, az a kényelménél, a pillanatnyi jó érzésénél, akár az életénél, tehát mindenképpen ezt tartom a legjelentősebbnek, de persze szép tulajdonság rengeteg van.
0: Így meg is érkeztünk az utolsó kérdéshez a tűzszekerek vezetett bennünket ide, hogy mennyiben meghatározó élet döntéseire nézve az Istennel való kapcsolata.
1: Hát azt kell mondanom, hogy állandó elszámolásban vagyok. Tehát méretetlen mennyiségű ajándékot, lehetőséget kaptam az Úristentől, és rengetegszer érzem úgy, hogy méltatlan vagyok erre. Pontosan úgy, ahogy Péter, miután Jézus visszaküldi, menjen vissza, és még egyszer próbálkozzuk meg a halakkal, és akkor azt szinte szakadozik a háló, hogy bevonja, és ezek után azt mondja, hogy menj el tőle, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Életre meghatározta, amikor ezt először olvastam, és ráismertem arra, hogy az ember, ha őszinte, akkor csak azt konstatálhatja, azt állapíthatja meg, hogy a gyarlóságával nagyon-nagyon kismértékben szolgált rá Krisztus áldozatára, és arra, hogy egyáltalán élhet. Úgyhogy ez állandóan feszélyez engem. Természetesen próbálom magam úgy használni ezt a feszélyezettséget, hogy sarkaljon, és többre jussak általa. De hát ez újból és újból, amikor az ember szembesül a hibáival, szinte csak azok vannak, akkor ez újból és újból felmerül. Ugyanakkor ott a figyelem. Rengetegszer érzi az ember azt, hogy ismét egyszer csak egy kis pöccenést kapott az Úristentől, hogy előre tudjon lépni. Tehát újból és újból lehetőséget kap az ember, további türelmet, további haladékot az elszámolással. Amikor az előbb az volt a kérdés, hogy milyen kontroll, akkor az Úristen nem mondtam. De ez valójában a legfőbb kontroll. De erről nagyon nehéz beszélni. Sosem voltam könnyű helyzetben, amikor ilyesmiről beszélnem kellett. Az Isten tiszteletnek is, és a bizonyságtételnek is a legjobb módja a lehetőség szerint legjobban elvégzett munka. És ha ez sikerül, akkor az ember bizonyságot is tett, imádkozott is, ennél nem igen lehet többet tenni.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok!
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

házunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják a szerkesztőtől, Lénárt Vandától. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. Az Európai Uniós források magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzés összefoglalója szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthet a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem teremtenek új reál gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós forrás 2026-ban és 2027-ben 0,1–0,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás, írja a gazdaságkutató elemzése. A nagy olajipari társaságok rendkívüli nyereségének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége, és az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállítási költségeinek támogatását javasolja, közölte a szövetség. A nemzetközi geopolitikai helyzet és a magas üzemanyagárak jelentős rendkívüli nyereséget biztosítanak a nagy olajvállalatok számára. Ezzel párhuzamosan a hazai kis- és középvállalkozások, köztük a független benzinkutak, kisboltok és magánfuvarozók, a növekvő költségek, az ellenük alkalmazott árprés és az inflációs nyomás miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetsége. Közleményükben kiemelték, céljuk a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása, a magyar vállalkozások megőrzése és az üzemanyagkereskedelemben tapasztalható piaci erőfölényben eredő hátrányok mérséklése. A kialakult piaci helyzet nem eredményezheti a független magyarországi kisvállalkozások, a mezőgazdasági termelők és a közlekedési szolgáltatók ellehetetlenülését, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetségének közleménye. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Ratecki Andrást választotta meg kedden az országgyűlés, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. A Mi Hazánk által ajánlott Ratecki Andrást egyetemi oktató, korábbi rádiós vezető megválasztására 189 igen és egy nem szavazat érkezett, tartózkodás nem volt. A Fidesz által javasolt Szabó László kommunikációs szakember, producer 52 igen, 131 nem voksot kapott, 7 tartózkodás mellett, a KDNP által jelölt Pindrok Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakemberre 53-an szavaztak igennel, 127-en nemmel, míg 9 képviselő tartózkodott. A döntéshozatal után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke közölte, mivel nem szavazta meg a parlament a két jelöltet, új jelöltet kell állítani. A döntéshozatal követően letette esküjét a média tanács frissen megválasztott tagja. Az építőipari vállalkozásoknál 2026-ban fizetett bruttó átlagbérek alapján Magyarország a régió középmezőnyének felső részében helyezkedik el. Ezt közölte a bérek nemzetközi versenyképességének értékelése alapján az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szakszövetség felmérte a magyar vállalkozásoknál idén fizetett bruttó átlagbérek alakulását, és mindezt összevetette a visegrádi országok, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, valamint mint Németország építőipari bérszintjeivel. Mint írják, a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben, például projektmenedzserek, építésvezetők esetében meghaladja a szlovák szinteket, egyes kategóriákban, mint a cégvezetőknél, szakmunkásoknál megközelíti a lengyel és a cseh béreket, ugyanakkor jelentősen elmarad a német építőiparban alkalmazott bérektől. Megállapították, hogy a vezetői munkakörökben a magyar átlagos személyi alapbér havonta 1.696.430 forint, 4.585 euró, amely gyakorlatilag megegyezik a lengyel vezetői bérsáv alsó határával, ami havonta 4.580 euró, ugyanakkor elmarad a német vezetői és projektvezetői kategóriákban jellemző havi 5.878-7.961 euró közötti bérektől, írja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: Mikor harmadnap a bizottság arra jött, hogy megállapítsa pontosan a métát, már csak egyetlen alma lapult a levelek közt. A nevezetes bizottság, mely arra volt hivatva, hogy kettészelje azt, amit az Úristen egynek alkotott, négy tiszt úrból állott. Volt ott egy magyar, egy román, egy német, meg egy olasz. A magyar s a román tóva hagyta volna Mózsi is, mert hát kettőn áll a vásár. De hogy a két idegen mit akart a kommandón, azt semmiképpen sem tudta megérteni. Kísérte még őket azon kívül egy rakás katona, tisztilegény, meg mindenféle, de azok nem sokat számítottak. Az urak aztán elkezdték rángatni a métát maguk között, mint ebek a csontot. A magyar őrnagy az igen erősen megtetszett Mózsinak. Nagy, veres ábrázatú, vastagnyakú úr volt, s ha csak egy araszsal bejjebb akarták tolni valahol a románok a szöveket, már úgy ordított, hogy gyönyörűség volt hallani. Hanem a román őrnagy az se volt kutya. Ha nem tudta az igazát másképpen bizonyítani, hát ledobta magát a földre, és úgy rángatózott, mint a nyavaja törős, hogy ő a szent román földből még egy arasz sem enged át a magyarnak, inkább sújtsa le őket a pusztító istennyila azon nyomban mindenestül. Így ment ez minden egyes szölöp leverésénél. Egyik a szent román földet, másik az ezer éves Magyarországot védte ott a kommandón. A német meg az olasz pedig ott álltak kezükben a térképekkel, és döntögették az igazságot. Vajon melyikük akarja Romániát, s melyikük Magyarországot, tűnődött Mózsi, ahogy elnézte őket, de nem tudott rájönni semmiképpen. Mert úgy látszott, mintha mind a kettő egyet akart volna. És ez hol a magyarnak volt baj, hol a románnak. Rendre odaértek a Mózsi házához. Sőt, el is vonultak a ház előtt, anélkül, hogy pillantásra is méltatták volna. Hiába állt ki cégérnek Mózsi háznépestül az ajtó elébe. Csak mentek. És éppen az almafák között álltak meg újra. Nézni kezdték a kommandó tetején álló fellegesőt, s a hidat alant a fekete ügyön. Nézték a hátrahagyott szölöpök mellett felállított katonák sorát, s elkezdték igazgatni az egyenest. Veszekedtek pogányul. Mózsi meg topogott az ajtó előtt, mert úgy látszott éppen, mintha ő rajta néznének keresztül a méta keresésében. A román őrnagy leszúrta a cöveket az egyik almafa tövébe. De nem volt rest a magyar sem, menten kitépte onnan, s olyan káromkodott, hogy még az ördögök is elveresedtek tőle a pokolban, akárha bérmáló leánykák lettek volna. Két almafával odébb szúrta le. Erre aztán a román őrnagy elkezdte ököllel verni a földet, szinte zokogott dühébe. A német meg az olasz pedig felváltva kukucskáltak valami részszínű skatujába, s végül is egy almafával beljebb került a cövek. Ettől aztán a román is, meg a magyar is egyszerre káromkodtak. Az almafákról lévén szó, Mózsit is érdekelni kezdte a dolog, s így hát szép lassan megindult az urak felé. Jó előre levette a kalapját, s igen nagy óvatossággal köszöntötte őket a maga földjén. Adjon az Úristen mindenkinek mindent! A magyar őrnagy menten odajött hozzá, s parolát is adott. Szerencséje van, ember!

például bévinnénk Brassóba, hogy megláthassák ott is. Mosolyra virult az őrnagy veres képe, súlyos nagy kezével megveregette Mózsi vállát, s hátra pislogott a többiekre. Majd az is eljön még, mondta halkan, hogy azok ne hallják, ne féljen semmit. Én nem is, csak más se féljen. Az őrnagy ránevetett, s kihúzott a zsebéből egy nagy bőrtárcát. Abból is egy jókora szivart, s oda nyújtotta. Hát most már jobb lesz ezentúl, ugye? Azt Isten tudhassa csak, felelte Mózsi, és a szivart a füle megé szúrta. Ettől az őrnagy egy kissé elkomolyodott. Hát itt megy a határ, lássa, kezdte tanítani. A cölöpök között, egyenes vonalban, látja jól? Álljon ide így, most nézzen ettől a cölöptől ahhoz a lentihez. A ház magyar területre esik, tehát maga magyar állampolgár. Az egyenes ott megy el a pajta sarkánál, lássa, annak a ganédomnak a közepén. Az a kis bódé ott, az már román részre esik. Hínye a panciusád, hegyesedett ki Mózsi, az már elég baj, halljai. Ezen segíteni köl. Miért lenne akkor a baj, csodálkozott az őrnagy. Mert oda jár nálunk az ember, ha a bajára megy. Az a féle épület. Kacagott erre az őrnagy akkorát, hogy még a térdeit is megcsapkodta belé. Pedig nem kacagás ez, nézett rejá Mózsi rosszallólag. Most egyszerűen útlevél kell ezentúl még a gyermekeknek is. Szertán nem hagyhatom, hogy körülpiszkolják a házat. Több se kellett az őrnagynak. Elmondta mindjárt a többieknek is idegen nyelven a Mózsi gondját. Nevettek is rajta, ahányan voltak. De ezt már nem állhatta a természete, hogy így csúfá nevessék az idegenek. Srófolt hát egyet az eszin, s elkezdte mindjárt. Még tiszta szerencse, hogy a ganédom felett ilyen szépen megosztozának az urak. Lám, éppek felibe vágták. És az miért szerencse, kérdezte még mindig heherészve, újabb tréfára készen az őrnagy. Csak azért, mert így legalább mindegyikükre jut egy tarisznyára való, vágott Mózsi a szemével, és a villantásában benne volt az is, hogy no, most már nevethettek keveset magotokon is, lám. Hát, nem nevettek azok. Tették magukat, hogy a fülükön túl nem jutott a szó. Föl is kerekedének azon nyomban tovább, az erdő felé. De most már a magyar őrnagy se kacagott vissza, kezét se nyújtotta, még csak szóval sem búcsúzott. Furcsák vagytok, csóválta meg Mózsi a fejét. Amíg ti nevettetek rajtam, addig tetszett a dolog. De ha én nevetek egyszer rajtatok, akkor egyszeribe urak lesztek megint. Jól van, na. A cölöpnél két katonát hagytak hátra az urak. S hogy az igazságon csorba ne essék, hát egy magyart, meg egy románt. A magyar menten fütyörészni kezdett, felakasztotta puskáját az egyik almafára, ledobta a sapkáját, leoldotta a derékszíját is, és elhevert a fűben. A román peckesen sétált a maga oldalán, válra vetett fegyverrel, szigorúan. Nincs meleged, koma? Szólt át hozzá a magyar. A román megállt, és bámulni kezdte az eget. Na, nem tudsz magyarul? Mit akar ez, fordult a román Mózsihoz a maga nyelvén. Azt kérdi, hogy tudsz-e magyarul? Nem tudok. Meg hogy meleged van-e? Az van. Azt mondja, hogy nem tud magyarul, és melege van, vitte át a szót Mózsi a magyarhoz. Hát, mondja meg neki, hogy tanuljon meg, és vesse le a zubbonyát. Mit mond? Kérdezte most már kíváncsian a román. Hogy tanulj meg magyarul, és vesd le a zubbonyadat. A román gondolkozott egy keveset, aztán lecsúsztatta válláról a puskát, és lefektette a fű közé.

0: körülnézett, majd a derék szíját is leoldotta nagy vigyázkodással. Végre leült. Ha valami tisztet látsz jönni, szóljál, nézett Mózsira aggodalmasan. Most már a magyar kérdezte meg. Mit mond a szőrös nyelvű? Hogyha tisztet látok, szóljak neki. Ne félj, koma, nem jönnek azok most erre, vigasztalta a magyar a románt a maga nyelvén. Hogy Mózsi ezt is átfordította, egészen megnyugodott a román. Végig hevert a füvön, dohányt vett elő a zsebiből, meg papírt, és sodorni kezdett. Kedvet kapott ettől a magyar is. Elővette a cigarettás dóznit. Szívott-e már magyar cigarettát, apám? Én aztán soha, vallotta meg Mózsi. Na, gyújtson rá akkor! Alig szippantottak kettőt-hármat, újra kikívánkozott a magyarból a szó. Hát, katona, hol te?
1: Hajjaj.
0: A románoknál.
1: Ők legalábbis azt hitték.
0: Megnyekkent ettől a beszédtől a magyar ott a füvön, mintha csiklandozták volna. Tán nem úgy volt.
1: Nem hát.
0: Ezt nem értem.
1: Nehéz is, ismerte el Mózsi. Hova valósi maga?
0: Én? Dunántúról.
1: Hát ide figyeljen. Két eszendeig szolgáltam náluk, érti-e?
0: Ez hogy ne érteném, bólintott a dunántúli. Nekem is két esztendőm telik a jövő héten.
1: Na lássa. A különbség csak az, hogy én mégsem voltam távol innen egy hónapra sem a két esztendő alatt.
0: Tán, ide osztották be valahová?
1: Azt ők tudják, hogy hova osztottak, soha nem. Velem az úgy volt, tudja, hogy helyettem a rókák szolgáltak, meg a vaddisznók.
0: No, hitetlenkedett a katona. Nem hiszi, sértődött meg Mózsi.
1: Pedig az úgy volt. Bémentem a kaszárnyába, a hajtni Brassóban, s még neki is öltözhettem, már kérdi a Plutonér.
0: Őrmester az maguknál, vagy olyan forma.
1: Kérdi.
0: Mi a mesterséged?
1: Mondom én, hogy ni ez és ez.
0: Vadőr, meg e féle.
1: Igen, kérdi. Hát vadászni tudsz-e?
0: Ha én nem, akkor ki? Kérdem én.
1: Hát rókát tudnál előni?
0: Én? Akár most rögtön.
1: No, mondta a Plutonér, hát ide figyelj.
0: Az alezredes úr feleségének rókabunda kell. Érted-e?
1: Értem, mondom. Sze, lehetett ezt érteni.
0: Na hát, azt mondja, ahány rókabőrt hozol, annyi hét szabadságot kapsz.
1: Ó, huncut állat a róka, mondom én, kell hozzá két hét.
0: Hát, legyen két hét, legyint a Plutonér.
1: Hát így volt ez, lássa. És én minden második hétfőn beállíték tisztességgel a kaszárnyába, s letettem az őrmester úr elé egy rókabőrt. Még egy pohár cujkával is megvendégelt ilyenkor. Aztán, hogy meguntam a rókát, elkezdtem. Plutonér úr, nyestbőr, nem kell.
0: Dehogy is nem, mondotta ő.
1: Csak hogy az még huncutabb ám a rókánál is, így én. S a bőre tízszer annyit ér.
0: No, mondotta, tudod mit?
1: Egy nyestbőr, egy hónap. Aztán így is lett.
0: Vaddisznóért 3 hét, vidrabőrért újra 1 hónap.
1: Nyulat azt úgy vittem neki ráadásba, hogy jó kedve legyen. És biza, hamarabb elfogyja a két esztendő, mint a vadállatok itt fenn a kommandón.
0: Az áldóját, hát itt így ment, csodálkodott a magyar.
1: Így hát?
0: Bizan állunk, ezt nem lehet.
1: Nocsak, nem is kívánom, szögezte le Mózsi.
0: A román ott túl a maga oldalán csak ült ez alatt nagy búsan, és szívta a dohányt. Néha félszemmel feléjük sandított, és a cölöpre, hogy nem történt-e vele valami. De ott volt az, ahová leszúrták, az almafa alatt.
1: Mózsi elkezdte számba venni a fákat.
0: 6 belőlük Magyarországra esett,
1: hét pedig oda átmaradt Romániában. Ez kissé elrontotta a kedvét. Hiába, mégiscsak látszik, hogy prefektusi almák arra felé húznak. Ahogy ott vizslatta a fákat, egyszer csak megakadt a szeme azon az egy megmaradt almán. Ott sárgállott éppen a cölöpön túl valamivel Romániában. Na, itt segíteni kell az igazságnak, határozta el nyomban. Lassan arra fele lépkedett, mintha csak a fák állapota érdekelné. A katonák sem törődtek vele. A magyar búsulta a maga két esztendejét, s valószínűleg azt tehette a román is, mert igen árvának látszott. Mózsi pedig addig sündörgött, míg odaért az alma alá. Hirtelen kinyúlt érte, és letépte a fáról. De már ezt a mozdulatot meglátta a román is, és egyből talpra szökött. Állj! Szé, állok én, csodálkozott rá Mózsi ártatlanul. Mi van a kezedben?
0: Alma.
1: Mit akarsz vele?
0: Ugyan mit, viszem haza.
1: Azt nem lehet.
0: Ne te nem, én nem.
1: Mert az román alma, innen volt a cöveken.
0: De az én almám, te,
1: ágaskodott Mózsiban a lélek.
0: Az lehet, de azért román alma, erősködött a katona is. Alma, alma, s ha az én fámon van, tán csak leszedhetem.
1: Hát azt le, békült meg a román a paraszti igazság előtt.
0: Na hát, de át nem viheted?
1: Nem-e?
0: Azt nem.
1: Haza se, a házamba.
0: Oda se, román alma Romániában kell maradjon.
1: Te bolond, váltott egyet Mózsi az eszén.
0: Szemét hazaviszem, az éj nektek marad.
1: Hogyan? Álmélkodott a román.
0: Hát, úgyni, mutatott Mózsi a bódé felé.
1: Ha meg is eszik a gyerekek Magyarországon, csak kikakálják Romániában megint. A katona arca elsötétedett. Csúfolóz velünk?
0: Én, tette kezét Mózsi a szívére.
1: Én soha.
0: Ti tanítottátok, még a ti edzőtök ragasztotta ki a községháza falára a nagy színes képet, hogy nem vész el semmi, ha a ganéra jól ügyel az ember.
1: Hát ott van, most ügyelhetitek.
0: Még ami ide átterem, az is nektek jut, hát mit beszélsz? És azzal, mintha csak véletlen volna, kiesett a kezéből az alma, és jó méternyire túlgurult a cöveken. Mózsi meg szintén átlépett utána, és fölvette. Tessék, nyújtotta oda a magyarnak. Jól esik ez, ha melege van az embernek?
1: A román már nem szólott, csak állt nagy búsan, és nézett az alma után. A magyar meg elővette a bicskáját, és ketté vágta. Adja oda a komának, nyújtotta az egyik felét. Ne mondja, hogy rossz emberek vagyunk.
0: A román szó nélkül átvette, és belé harapott.
1: Még a csutkáját is megette.
0: Mózsi megnézte, hogyan fogy el az utolsó alma is a cöveg két oldalán. Aztán csak ennyit mondott.
1: Félek, így gondolták ezt Bécsben is.
0: De ezt már nem érthette sem a magyar, sem a román. Aztán, hogy a dél már erősen tovajárt, csak kiszólt az asszony is a házból. Hogy ejszen, enni is kellene valamit, mert ez a nap se sokkal más, mint a többi, amiért éppen most ezik csúfa a kommandót.
1: Kerüljön beljebb maga es, szólt oda Mózsi a magyar katonának, aztán elmondta a románnak is ugyanezt.
0: A magyar az menten fölkelt a gyepről, csak éppen annyi kívánsága volt, hogy ameddig ő benn van, állana egy gyerek inn az udvaron, hogy láthassa valaki, ha visszajönnének a tiszturak. A román az már aggodalmasabbnak mutatkozott.
1: Az már a magyaroké, az a ház, mondotta, hogy mehessek én oda.
0: Ennyi a ház, bökött Mózsi a saját mellére.
1: Jó, jó, búslakodott a másik, de te is magyar vagy. Eddig is az voltam, bosszankodott föl Mózsi. Mégis járt nálam még a prefektusotok is.
0: De a románnak ettől sem vidult föl a kedve.
1: Az más volt, mondotta, mert mi parancsoltunk akkor nektek.
0: Aztán másként nem is tudtok bejönni egy házba csak úgy, ha ti parancsoltok ott?
1: Csóválta meg Mózsi a fejét. Másként nem láttok szívesen, hümmögött a román. Tudjuk mi azt. Csak úgy, ha muszáj.
0: Hát, most nem muszáj, te bolond, veresedett el Mózsi. Azt lád, mégis béhívtalak.
1: De tőlem? Itt rohadhatsz a puszta földön, ha ilyen nehéz a fejed.
0: Na látod, keseredett el még jobban az Isten adta.
1: Én rohadhatok, de bezzeg a másikat nem hagynád.
0: A sok beszédtől türelmét vesztette a magyar katona is.
1: Mit nyekereg a koma?
0: Az, hogy nem gyűhet az ebédhez, mert az én házam Magyarország.
1: Attól jöhet bátran. Én vagyok most a karhatalom, és én megengedem. Hallod-e, hé, gyere, koma! Háj, gyere, na, hogy essék beléd a rosszabb.
0: Azzal csak átlépett a szöveken, s karon ragadta a románt.
1: Gyere, na, kolléga, szen nem eszlek meg csak ebéd után.
0: Vonszolta magával, az meg hagyta, hogy vigyék.
1: Hát, így kerültek végre hármasban az asztal mellé.
0: Valami nagy ebéd nem volt, csak egy kis nyúltokány puliszkával. A tokánynak megörvendett a magyar, de a puliszkát erősen nézte. Annál jobban neki esett a román.
1: Jó, mamaliga, ismerte el faltában, és ahogy csámcsogott, a tokány lé mind végigfolyt az állán.
0: Miféle pogány étel ez a sárga? Kérdezte a magyar.
1: Ez? Pulicka.
0: Hát maguk itt olául élnek?
1: Mi úgy élünk, ahogy lehet, rándította meg Mózsi a vállát.
0: De azért elfogyott a tokány is, a puliszka is. Még a kovászos uborkából is csak a lé maradt meg.
1: Várjanak csak, állott föl Mózsi az asztal mellől, ezt ma megünnepeljük.
0: Micsodát? Kérdezte a dunántúli.
1: Hát, hogy így összekerültünk hárman egy asztalhoz, s még csak halott sincs egy se.
0: Azzal elővett a szekrény mögül egy nagy hasas korsót, s három poharat is hozzá a polcról.
1: Na, Isten éltessen mindenkit odahaza!
0: Ez mi? Kóstolta meg a magyar.
1: Fenyővíz.
0: Víz? Bárcsak minden második patakban ilyen folyna. Azzal egyhajtásra kiitta az egészet. A román az csak úgy szopogatta lassan. Kiveresedett a füle tőle, de nem szólt egy szót sem.
1: Aztán miért mondta az előbb, hogy mindenkit odahaza éltessen az Isten, kíváncsiskodott a magyar.
0: Mert úgy jó az, felelte Mózsi. Magát a Dunántúlon, ezt itt a regátban, s minket meg a magunk födele alatt.
1: Hát erre a Dunántúli sem mondhatott egyebet, mint hogy sóhajtott egy nagyot.
0: A sóhajtást a román is átvette, pedig azt se tudhatta szegény, hogy miről volt szó.
1: Kérdezze meg tőle, hogy miért sóhajtott, adta föl a leckét a magyar.
0: Hát csak úgy, vonogatta meg a román a vállát, az ember sóhajt néha. Talán azért, mert jó volna már hazamenni.
1: Na lássa, magyarázta el Mózsi a dolgot a Dunántúlinak. Ahány katona mind egyet gondol az egyenruhában.
0: S mégis háború van, így a Dunántúli.
1: De nem a katonák csinálják.
0: Hát, ez igaz.
1: Aztán újra megittek egy-egy pohárral abból a fenyővízből,
0: és esment egyel.
1: Hát, azt kérdezze meg tőle, veresedett neki a magyar, hogy mi anyja vajának kell nekik Erdély, mikor az örökké a miénk volt.
0: Ezt hiába kérdjük, mert ennek nem kell, csak a hazamenés, igyekezett Mózsi elejét venni a bajnak.
1: De a dunántúli nem hagyta magát. Hát akkor kinek kell?
0: Mit tudom én, talán a királynak, vagy a préfektusainak.
1: No, csak kérdezze meg tőle.
0: Hát Mózsi meg is kérdezte.
1: Úgy felkapta ettől a román a fejét, mint a ló a farkast érez.
0: Mert Erdély román föld, mondta ki az ítéletet.
1: És miért román te? Foggatta Mózsi.
0: Mert román, románok laknak benne.
1: Hát én mi vagyok?
0: Hát te magyar vagy.
1: Akkor miért román föld az enyém?
0: Azért, mert román.
1: Mit mond? Kíváncsiskodott a dunántúli.
0: Azt mondja, hogy Erdély román.
1: Román a keresztanyja térde, mondja meg neki, pattant föl a magyar. Erdély ezer esztendeje a miénk.
0: De meg se várta, hogy Mózsi kitátsa a száját. Fölugrott nagymérgesen, s rádobbantott lábával a padlóra. Magyar! Ordított a románra. Érted? Ez itt magyar!
1: A román behúzta fejét a vállai közé, és laposakat pislogott, de azért nem engedte a magáét.
0: Romúny, nyögte konokul. Magyar, döngette a másik, vadul a padlót. Romúny, magyar, romúny.
1: Addig, hogy egyszer csak akkorát dobbantott bakancsával a neki mérgesedett dunántúli, hogy nagy recsenéssel beszakadt a padlódeszka. Erre aztán abba hagyták, s nézték nagy búsa mind a ketten a kártételt.
0: Semmi az, vigasztalta Mózsi a két katonát.
1: Láttunk mi már ilyet máskor is errefele, inkább igyunk rá egyet.
0: Szótlanul vették kezükbe a poharakat. A magyar Erdélyre virágzott ki a dunántúli. A román Erdélyre borult el a román. Ekkor fölemelte Mózsi is a poharát. Vissza az egész, mondotta, igyunk egyszer már a gazdára is, aki a gond, meg a munka, ha veszekedésben beszakasztják alatta a padlót. Ettől aztán a dunántúli is elcsöndesedett. Megitta a pálinkáját, s visszaült az asztal mellé. Csak nézte a románt, de nem szólt. Az is őt. Mintha egymás temetésére készültek volna, úgy ültek ott. Annál játékosabb kedve lett Mózsinak. Tudják, mit kezdte? Tegyünk egy próbát. Olyant, amilyen Bécsben cselekedtek az urak, amikor kigondolták ezt a határt itten. És azt miként figyelt föl a két katona. Egyszerű az, oktatta ki őket Mózsi. Kezdje el mindegyikök a maga nótáját, de azt aztán úgy, ahogy csak bírja erővel. Én meg majd kisirülök, s meghallgatom kintről, hogy melyiké hallatszik erősebben. Annak lészen igaza. A dunántúlinak egyszeribe tetszett a mulatság. Tele is szívta magát levegővel, s akkorát rikkantott, hogy a macska menten az ágy alá szaladt. Sárga lábú mindenit az anyádnak, hely, de engem szeres, ne az öregapádat. De mert nincsen annyi hajatszála, hely, de hajatszála, s úgy fújta, de úgy, hogy az a kiveresedett képe majd meghasadt belé. Ez már igen, bólintott Mózsi vidáman. Ez már egyszer legyőz minden másféle igazságot. Te, szegény román, akár el se kezdjed. De ettől meg a román borzolódott föl, s nekifogott nagy kacskaringósan egy regáti szirbának. Még az izzadság is kiütött rajta a nagy igyekezettől. Na, csak fújjátok, adta ki Mózsi a parancsot. Én majd kintről meghallgatom, hogy melyiktök tudja jobban.
1: Azzal már ment is kifele. Az asszonynak csak oda kacsintott a konyhában, értett az már abból is, s nem kérdezett semmit. Az a kettő meg úgy nekifogott odabent az éneklésnek, hogy majd megindult fölöttük a ház. Tán nem lakodalmat ülnek oda, bé? Kérdezte meg a gyerek, akit őrtálnékítettek volt.
0: Ha igen, adta meg Mózsi,
1: Műnk pedig szöktessük a menyasszonyt. Azzal csak sírült föl az almafákhoz, megmarkolta a cöveket, s egyből kirántotta. Nézte, hogy hova szúrhatná, de nagyon elvinni nem merte mégse, csak éppen egy almafával odébb. Hadd legyen mégis a magyarnak több igaza, bár egy almafával. Mikor megvolt ezzel, s éppen nézte, hogy mit tehetne még, egy ember bújt elő hátulról a domb mögül. Megismerte mindjárt. Filimon volt, a verespataki pakurár. Nagy fenebatyúval húzódott a ház felé, mögötte a kutyája. Hát te, hová mégy, Filimon?
2: Vigyázz, súgta az ilyetten. Vannak itt katonák valahol?
1: Mózsi a házra mutatott. Nem hallod őket? Filimon hallgatózott, aztán megkérdezte.
2: Ölik egymást?
1: Nem, a. Hát mi ordítanak úgy? Csak egy kis politikai hangverseny. Hallgatta Filimon egy darabig a rettentő hangzavart, de aztán csak rántott egyet a batyuján. Na, Isten segítsen, én megyek. Hová te? Hova?
2: Át. Csak nem maradok itt. Ezeknek.
1: Mi? Se éppen úgy élhetsz ezentúl is, mint eddig. Juhok, slegelők maradnak. Filimon megrázta a fejét. Hogyne? Három napja vannak itt, s már négyszer hallottam, hogy büdös hol áll vagyok. Hát akkor inkább átmegyek. Brassóba van az öcsém, tudod.
0: Mózsi rosszallólag csóválta meg a fejét.
1: Hey, Filimon, Filimon! Hát én hány pofot kaptam a 22 esztendő alatt? S hányszor ordítottak rám, hogy büdös magyar vagyok? Még sem mentem sehova.
0: Az más, rántotta meg a vállát a verespataki. Nem volt hová, de nekem van. S aztán úgy is visszajövök én még ide. Azt tudom.
1: Ide?
0: Ide.
1: És azok mit szólnak majd hozzá, bökött Mózsi a ház felé. Filimon lenézően legyintett. Azok? Hol lesznek azok akkor? Köpött egyet, aztán kezet nyújtott.
0: Nem baj, Mózsi, majd megmentődünk, mindegyikünk a magáétól.
1: De én nem is akarok ám megmentődni a magamétól, hallod-e? Vetette föl Mózsi a fejét.
2: Örvendek, hogy itten van, ha még oly rustján ordibál is.
0: Filimon ránézett egy darabig, aztán elmosolyodott keserűen.
1: Add el, így beszéltem én is 22 évvel ezelőtt. De aztán megtanultam rendre, hogy nem én kellek annak a bukaresti úrnak, meg a többi regátinak. Kellek a nyavaját, a zsír kell, meg a fa kell, meg a túró kell, meg mit tudom én, az adó kell, meg a katona. Na, Isten segítsen. Indult volna, de Mózsi megállította.
0: Állj meg, szólott utána.
1: Nesze, útravalónak.
0: És kivette a füle mögül az őrnagy szivarját. Szép, ropogós, barna szivar volt, Filimon megnézte, elvigyorodott, és bedugta a tűzőjébe.
1: Találkozunk még, Mózsi.
0: Elég baj lesz.
1: Isten segítsen. Isten, Isten.
0: Már ment is Filimon.
1: Mózsi meg nézett utána, és egyszeriben olyan rossz kedve lett, mint a hegynek, amikor felhő száll föléje.
2: Mi baj, apám?
1: Jött oda a fia. Mit akart Filimonba?
0: Tévedés történt Bécsben, jelentette ki Mózsi a bajt.
2: Ugyan mi?
1: Kíváncsiskodott a gyerek. Aki idevaló, az elmegy, s aki nem idevaló, az ordít bent a házban.
2: Többet tettek, mint kellett volna, az a baj, vélte kicsi Mózsi.
1: S ez hogy értette?
2: Én úgy, ahogy már tegnap is mondottam, bölcsködött a gyerek.
1: A kimenetel szabályos volt, de a béjövetellel takarékoskodhattak volna.
0: Már éppen kezdte elővenni őket a búsulás, amikor csak omlottak alá az erdő felől a tiszturak.
2: Vigyázzanak!
1: Szökött be Mózsi az elkékülten bömbölő katonák közé. Úgy megnyerték a versenyt mind a ketten, hogy már a tíz urak is itten vannak. Ugrottak is kifele, a román is, meg a magyar is. Nyargaltak vissza az almafák közé, kapták magukra a puskát, derékszíjat. Csak nézték, hogy hol a szöveg, és már szöktek melléje két oldalt. Törődtek is azok, hogy egy almafával több van-e a maguk oldalán, vagy kevesebb. De még az urak se bajoltak azzal. Elölment a német, nagy léptekkel, mint aki születésénél fogva ura mindenféle hegynek, még a kommandónak is. Mögötte aprított az olasz, az se nézett se jobbra, se balra. A román s a magyar csak éppen, hogy intettek a maguk emberének, s mentek lefele nagy sietve a másik kettő után. Mint gazda mögött a kutya. Meg se látták Mózsit, ahogy ott a ház előtt billentett egyet a kalapján. Volt gondja mindegyiknek a maga bajával, nemhogy még egy székellyel is törődhettek volna. Így aztán Mózsi magára maradt a láthatatlan új ország határról. Na, Isten, vakarta meg a fejét, te ezt megcsináltad. Én igazíték rajta egy fára valót, s most esment rajtad a sor. Hallám, mire jutsz velünk, ha azt akarod, hogy élni is lehessen? Azzal szemére húzta a kalapját, s nézte, hogy csökletnek lefele a kétféle katonák.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánfi György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Lénárt Vandától. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben, csak nem 4000-en Szabolcs-Szatmár, Bereg, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetén 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra, házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve, például házassági szerződés alapján történt a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50%-ban megosztják egymás között a terhet, közölte Kármán András. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata, a khingatlan.com lakbérindex előzetes adatai szerint. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A khingatlan.com lakbérindex havi adatai szerint Dél-Dunántúlon 3,7, Közép-Dunántúlon 2,2, Télalföldön 1,4, Pest megyében 1%-kal mérséklődtek a lakbérek. Október elején országosan több mint 15 000 kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9%-os csökkenés. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban erőteljesen szűkült a választék, a csaknem 4000 kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6%-os visszaesést jelentett. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent az albérlet árak középértéke, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérlet keresőknek Miskolcon is csak 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra még mindig lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A helyszínekre az erőművekéjszakája.hu oldalon lehet jelentkezni.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Sebestyén Márta, népdal énekesnő munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Sebestyén Márta, a csodálatos hangú magyar énekesnő gyönyörű, lemeze mindig aktuális és sokat ígérő, mindig nagy öröm hallgatni. Lemezeit az autentikus népdaltól a modern feldolgozásig minden megtalálható felvételei között.

Nem mesterkélt, hanem nagyon eredeti. A dalok hallatán visszarepülhetünk a dalok forrásához. A modern közönség úgy tűnik, hogy nagyon értékeli ezt az eredetiséget.

0: Szenesáv című műsorunkat hallották, melyben Sebestyén Márta, magyar népdalénekes munkásságával ismerkedtünk meg röviden. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

kevés, az álmodozásból az idő levés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fel.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a Tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és, ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a Tárca közleményében. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derül ki a kormány határozatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projektlezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A program sorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a program sorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 20 millió forinttal támogatta a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretetszolgálat.
2: Egy olyan helyzet alakult ki, amikor szükségünk volt egy plusz segítségre, hogy a magas adókat, rezsiköltségeket és az alacsony béreket ki tudjuk fizetni, mert a munkatársaink sokat dolgoznak, és nem magas bérezéssel. A mezővári központ támogatására a Református Szeretetszolgálat Cibereu Károly elnök úr személyében 10 millió forintot nyújtott át jelképesen, természetesen.
1: Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Tiszán inneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona.
3: A hálaadó Isten tisztelet gondolata természetesen sokkal korábban megfogalmazódott, mint ahogy a szervezés elkezdődött. Az intézményeink életében ezek a jubileumi alkalmak nagyon fontosak, hiszen egy-egy mérföldkövet rakunk le ilyenkor, és ezáltal kicsit értékeljük az elmúlt éveknek a történéseit, eseményeit, és felkészülünk az új előttünk álló feladatokra.
1: Kolozsvári kezdeményezés segíti a pályakezdőket.
4: Már régóta figyeljük mi pályakezdők, hogy mennyire nehéz munkát kapni kb. Minden szakmában manapság fiatalként, ezért úgy gondoltuk, hogy az országban nagyon sok minden nem fog javulni most a következő hónapokban, talán években sem ez ügyben, így szükség lehet egy olyan kezdeményezésre, ahol egymásnak is segítünk, és egymás számára is megkönnyíthetjük a keresés folyamatát.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 20 millió forinttal támogatta a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket az MRS. A támogatásból a Mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központja és a Hetyeni Élim fogyatékkal élők napközi otthona részesült. A pénzügyi támogatás jelképes átadására október 7-én került sor. Az átadón részt vett főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, valamint dr. Cibere Károly, az MRS kuratóriumi elnöke. Összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök urat hallhatják.
2: A Mezőváriban működő Ne Felejts Fejlesztő és Oktató Központban egy új helyzet van. 10 év után először ütköztünk olyan nehézségekbe, amelyek arra kényszerítettek bennünket, hogy a református szeretetszolgálattól Budapestről segítséget kérjünk. Ez elsősorban anyagi támogatást jelent, nem most segítenek először, rendszeresen támogatnak bennünket, de a mostani segítségük az egy mentő, hogy túléljük a krízist. A háború okozta gondokat segítenek ők nekünk áthidalni. Nagyon sokan elmentek Kárpátaljáról, többek között elmentek munkatársaink is, és elmentek olyan családok, akik nem érzik itt biztonságban, és jogosan nem érzik itt biztonságban magukat. Ezért egy olyan helyzet alakult ki, amikor szükségünk volt egy plusz segítségre, hogy a magas adókat, rezsiköltségeket és az alacsony béreket ki tudjuk fizetni, mert a munkatársaink sokat dolgoznak, és nem magas bérezéssel. A Mezővári Központ támogatására a Református Szeretetszolgálat Cibere Károly elnök úr személyében 10 millió forintot nyújtott át jelképesen, természetesen az alapítvány számlájára utalták be a támogatást, de eljöttek, hogy a szolidaritási látogatásukkal meggyőződjenek arról, hogy milyen is itt a helyzet, és biztassanak bennünket, hogy tartsunk ki ebben a nehéz időben. Egyéni fejlesztések folynak az intézményben szeptember óta. A nyári szünetig több csoportos foglalkozás volt, idősebb fiatalok is jöttek, voltak konyhai programok, sportnapok és sokféle más alkalom is, ami már inkább a 20 év fölöttieknek volt rendezve. Most az ő jelenlétük hiányzik az intézményből szeptember havában. Reménykedünk abban, hogy lesz még lehetőségünk, hogy őket is támogassuk, és ők is összejöjjenek, mint régi barátok, ismerősök. A hangsúly most az egyéni fejlesztésre került. 3 munkatársunk dolgozik, és igyekszenek ellátni a feladatokat. A szülők nagyon pozitívan állnak az intézményhez. Most közös teherhordozással oldjuk meg a feladatainkat, a szülőknek is és a munkatársaknak is köszönet érte, és azért, hogy úgymond a közterheket tudjuk viselni, szükségünk volt a magyarországi támogatásra, amit hála az Úrnak meg is kaptunk. Nagyon sok bibliai idézetet hozhatnék ide. Ami elindította ezt a szolgálatot, az Isten igéje. És 30 évvel ezelőtt indult Nagy Dobronyban, ahol létrejött az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon, ahol fogyatékkal élő lányokat, árva gyerekeket fogadtak be. Sokat változott a világ, a gyermekotthon működik, és sok gyereknek ad otthont, segítséget, egészségesnek és speciális igényűnek. De láttuk azt az évek alatt, hogy a fiúknak nincs lehetőségük. És most Hetyenben, ahol állunk, ez az intézmény konkrétan fiúknak készült. Majd mi is változtattunk, és a lányok előtt is megnyílt, de ami indított bennünket, az a krisztusi szeretet volt, és az isteni parancs. A Róma beliekhez írott levélben van egy ilyen igerész, hogy mi erősek tartozunk azzal, hogy a gyengék erőtlenségeit hordozzuk, és senki sem magának kedvezzen, hanem az ő fele barátjának. És ha nekünk van erőnk, van egészségünk, és mi úgy érezzük, hogy mi vagyunk az erősek, akkor kell, hogy segítsünk. Tartozunk azzal, hogy segítsünk. És az én szívemben ez így indult el, ez az ige volt, ami engem mozgatott annak idején, eltelt több mint egy évtized, és nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegek.

0: Hát ez szolgálat az egyházban van, és itt Hetyenben, ahol a környéken élő speciális igényű gyerekek és fiatalok otthona van, ahová heti rendszerességgel több napon beutaznak, fejlesztik őket, gondoskodnak róluk. Több cél van a gyerekeknek a közössége, a fiataloknak a közössége. Hasonló helyzetű gyerekekkel vannak együtt, ahol itt senki nem nevet ki senkit, mert itt mindenki hasonlít. Így is mondhatom, hogy mindenkinek van valami az életébe, ami hiány, ami nem egész. És itt ők együtt vannak. A társadalom látja, hogy vannak ilyen tagjai is a közösségünknek, az egyháznak, a társadalomnak, és nem utolsó sorban a szülőket, az édesanyáknak a tehermentesítése is arra az időre, ameddig itt van a gyerek, ameddig utazik a gyerek, ha itt étkezik, ez mind-mind segítség. És én úgy gondolom, hogy a Hetyeni Központ, az Élim Központ ezt a hármas küldetését betölti. Nem kényszerített bennünket erre senki, az egyháznak ez a természetes, hogy van diakóniája, van szeretetszolgálata, és azok felé, akiknek erre szüksége van. Én hálás vagyok azért, hogy több mint 10 éve működik ez a központ. Korábban kezdődött itt a szolgálat, mint Mezőváriban. Hálás vagyok azért, hogy a háború 5. évében is gyakorlatilag fél időtől kezdve nehezített körülmények között dolgoznak. Kevesebb a munkaerő, nagyon nagy az infláció, és egyre szegényebbek az emberek, a családok. Ahol többre lenne szükség a normálisnál, ott egyre kevesebb van. Ezért a szeretetszolgálatnak, a magyarországi református közösségnek a támogatása itt hatványozottan többet jelent. Ők segítettek most azzal, hogy a nehéz helyzetet, amiben most vagyunk, ez egy kritikus helyzet az életünkben. Igazából még nem volt ilyen kritikus a működése a Mezővár és a Hetyeni Központnak. Most ők kisegítettek bennünket. Adnak egy esélyt arra, hogy tervezzünk 27-re is, hogy gondolkodjunk azon, hogy a családok is azt mondják, hogy maradunk, mert még van esély élni, közösségben lenni, és nem kell szembenézni egy menekült státusszal Európában valahol, hanem még otthon lehetünk. Ez a segítség, amit idehoztak, ez itt hasznosul ezekben a családokban, ezekben a közösségekben, és ez segíti a szülőföldön maradást, segíti a családokat abban, hogy tudjanak munkát vállalni. Egy speciális igényű gyerekre 24 órán keresztül vigyázni kell. Ott kell, hogy legyen, szem előtt kell, hogy legyen. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogyha egy közösségben egy nevelő, egy fejlesztő 2-3 gyerekkel foglalkozik, vagy többel foglalkozik, tehát tehermentesítjük a családokat ezzel, és segítünk nekik abban, hogy szinten maradjanak, hogy élhető körülmények között legyenek ezek a gyerekek, mert nem akarom dramatizálni a helyzetet, de bele se gondolnak azok, akiknek jól megy a soruk, egészséges családtagjaik vannak, hogy milyen nehéz egy beteg gyerekkel, egy ágyhoz kötött felnőttel. Ez nagyon nagy kihívás, és köszönjük, hogy ebben nem vagyunk egyedül. Köszönet az adakozóknak, Isten áldja meg őket.
1: A református szeretetszolgálat számára magától értetődő, hogy a szolgálatát a Kárpát-medencei gyülekezetek és egyházkerületek folyamatos savalókfonos konzultációval végzi, hiszen nagyon fontos az, hogy az adott egyházkerület milyen véleménnyel van, mit lát támogatandónak, és mit helyez a szívünkre, mit ajánl a figyelmünkbe. És ugye az Ápüspök úrral, a kerület elnökségével az elmúlt évben is nagyon sokat tanácskoztunk, itt szeptemberben az iskola táskák átadás, de akár a nyilasmisi pakok átadásánál decemberben, hogy 2006-ban mire lenne szükség, és már ott látszott, hogy a fogyatékosokat segítő, fogyatékos gyermekeket gondozó családokat segítő napközi rehabilitációs intézményeknek rendkívül megnehezült a helyzete, és egész egyszerűen nincs annyi forrás, ami ezeknek a folyamatos működéséhez szükséges, annak érdekében, hogy a családok minden fejlesztést, a gyerekek minden fejlesztést megkapjanak, ami az ő szükségletükhöz szükséges, már pedig ezek az intézmények, mint a Mezőváriban a Ne Felejts, mint itt Hetyenben az Élim, rendkívül értékes szolgálatot végez, mind szakmai értelemben, mind abban az értelemben, hogy egy menedéket jelentenek ezeknek a családoknak, hiszen nagyon sok család a fogyatékos gyerekével magára marad. Nem kap érdemi segítséget, már pedig az egyháznak a küldetése az, hogy ami urunk is elment a végletekig, a keresztig, hogy lehajoljon értünk számkivetettekért, és megbékéltette velünk Istent, Így nekünk is feladatunk az, hogy a végekig elmenjünk, és feltérképezzük, és lássuk, és láttassuk azokat, akik magukra hagyva szenvednek a társadalom peremén. Ez a két gyülekezet, ez a két intézmény ezt végzi, ha pedig ez történik, akkor nekünk kutya kötelezik.

0: tessékünk őket segíteni. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy adománygyűjtést hirdetünk, aminek a körében, a anyaországban működő református fogyatékosokat segítő intézmények egy nagyobb összeget tudtak, 20 millió forintot összegyűjteni, és az év folyamán, és ezt hoztuk most át, 10 millióval a hegyeni, 10 millióval pedig a mezővári szolgálatot támogatjuk. Az úré legyen a dicsőség, hogy ebben a nehéz környezetben, amit hatványoz a háború, a megélhetés, a rezsi és egyéb költségek miatt a két intézménynek a rendkívül nehéz működése, ha Isten legyen a dicsőség, ha valamit tudtunk segíteni.
1: 20 millió forinttal támogatta a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket az MRS. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan.
1: Határtalan.
0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Az anyaország. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Tiszán inneni Református Egyházkerület bőcsi idősek otthona. Az intézmény 2006. októberében nyitotta meg kapuit, és azóta lát el szociális alap és szakellátási feladatokat. 2011. december 31-től a Tiszán inneni Református Egyházkerület fenntartásában működik. Október 1-én az idősek világnapján hálaadó Isten tiszteletet tartottak a bőcsi református templomban, ez alkalomból megnyitva ezzel az októberi idősek hónapjának programsorozatát is. Molnár Ildikóval, a Tiszán inneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával, Kisnéveres Viktória beszélget.
3: A hálaadó Isten tisztelet gondolata természetesen sokkal korábban megfogalmazódott, mint ahogy a szervezés elkezdődött. Az intézményeink életében ezek a jubileumi alkalmak nagyon fontosak, hiszen egy-egy mérföldkövet rakunk le ilyenkor, és ezáltal kicsit értékeljük az elmúlt éveknek a történéseit, eseményeit, és felkészülünk az új előttünk álló feladatokra. Október 1-én a bőcsi idősek otthona hálát adott az Úrnak fennállásának 20. éves évfordulója alkalmából. A hálaadó istentisztelet helye a templomban volt, a bőcsi református templomban, ahol főtiszteletű Barna Sándor püspök úr hirdette az igét. Máté evangéliuma alapján, mely a meghívón is szerepelt, igen, atyám, mert így láttad jónak. Az alkalomra nagyon szép számban megjelentek nem csak az intézménynek a dolgozói, hanem a fennjáró, vagy még mobilizálható időseinket és lakóinkat is elvittük az ünnepségre, és természetesen több meghívott vendégünk is volt. A szeretett szolgálat égisze alatt dolgozó, munkálkodó tagintézményeink vezetői, lelkipásztorai részt vettek, de részt vett rajta, és köszöntőt is mondott természetes módon a Borsodgömöri Egyházmegye esperese, nagy tiszteletű Szőnyi Tamás esperes úr, és a tagintézményünknek új vezetője van szeptember 1-től, Tóth Göndör Enikő, akinek ez volt talán az első ünnepi beszéde, de hát büszkén mondhatom, hogy ő is szépen helyt állt ezen az ünnepségen. Nagy öröm volt számomra az, hogy részt vettek és emelték az ünnepség fényét a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói. Ők több alkalommal, évente akár több ünnepségünkön is megjelennek, elhozzák a maguk kis fényét az intézményünkbe, és itt is szolgáltak. Az is egy különleges dolog volt számomra, hogy elhozták azt az igét is énekben, amelyet Szőnyi esperes úr választotta a tagintézményünk számára, és ezen az éven a közösségi térbe fel is került a falra, hogy emlékeztesse majd az ott lakókat, a következő nemzedéket is, és az úgy szól, hogy Ézsaiás proféta könyvéből választotta az igét, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Azt gondolom, hogy nagyon sokat mondó ige, és nem csak a maiaknak, hanem valóban az utánunk következőknek is biztatást ad.
4: Igazgatónő és köszöntő gondolatokkal, ünnepi gondolatokkal szólt a jelenlévőkhöz, hogyha ennek üzenetéből velünk is megosztana néhány olyan érzést, olyan gondolatot, amit október 1-én a bőcsi református templomban a jelenlévők szívére helyezett.
3: Amikor készültem erre az ünnepségre, akkor azt gondoltam, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha én az elmúlt 20 évnek a történelméből beszélnék, hiszen én ezt nem éltem meg. Én ebből az időszakból 3 évet éltem aktívan, vagy láttam aktívan az intézmény életéből, és azt is tudtam, hogy nagyon sokan vannak ott az ünnepségen olyanok, akik ennek a 20 évnek tanúi voltak. Hiszen még vannak az intézményben dolgozók közül 10 olyan munkatársak, akik ott kezdték, amikor az első lakó beköltözött az intézménybe, már ott voltak, és még mai nap is ott dolgoznak, tehát hűséggel és nagy lojalitással vannak az intézményünk felé. Ezért nem arról beszéltem, hogy mi történt, vagy mit láttam ebből a 20 évből, hiszen abból nem olyan sokat, hanem inkább erről a 3 évnek a gondoskodásáról. Erre próbáltam a hangsúlyt helyezni, és Szőnyi Tamás Esperes úr Ézsaiás proféta könyvéből választott igéjét helyeztem a hallgatók és az ott lévők, az ünneplők szívére, amit már említettem, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vezetőként az ember napjának jelentős részét nagyon prózai dolgok töltik ki. A költségvetés, a létszámhiány, a gazdasági feladatok, a férőhelyek, a jogszabályok, sokszor a határidők. És azt gondolom, hogy ezekkel foglalkoznom kell nap mint nap, de soha nem felejthetjük el azt, hogy mindez kiért van. Hiszen egy bentlakásos intézményben pontosan meghatározható a szakmai feladatköre az intézménynek, amit nagyon sokszor hallunk, ugye, hogy ápolás, gondozást nyújtunk azoknak, akik életkoruk, szociális és egészségügyi állapotuk miatt folyamatos segítségre szorulnak. De az egyéni bánásmód számomra több ennél a szakmai követelménynél. És itt a neveden szólítottalak, azt gondolom, hogy ideillő, igen. Azt jelenti, hogy nincs két egyforma ember, nincs két egyforma élet sem. És aki ide beköltözik az otthonba, az nem itt kezdi az életét, hanem jön egy saját családból, egy saját otthonból, hoz magával évtizedeket, hoz magával munkát, emlékeket, döntéseket. Nagyon sokszor veszteségek érik az életében, de érik örömek is, szokások. És azt is, amit szeret, vagy azt, amit nehezen visel. Ezért a neveden szólítottalak számomra egy konkrét mérce. Arra figyelmeztet, hogy ne csak azt tudjuk valakiről, mire van szüksége, hanem azt is, hogy ki ő. Tudjuk meg róla, hogy ki ő. Aztán ott van a ne félj. Az idősödés együtt járhat veszteséggel, bizonytalansággal, sokszor kiszolgáltatottsággal, félelemmel. És az otthonba költözés nem egy könnyű döntés azoknak, akik ezt meghozzák. Sem annak, aki beköltözik, sem az őt körülvevő családnak, hozzátartozóknak. Nem gondolom, hogy nekünk ilyenkor az lenne a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy nincs mitől félni. Mert ez nem igaz. Inkább azt, hogy amikor van mitől félni, akkor van valaki a közelben, és mi nem vagyunk egyedül. És ne félj, mert Isten ott van veled. Akkor is ott van, amikor erősek vagyunk, amikor mi segítünk másoknak, és akkor is, amikor mi szorulunk segítségre. Akkor is ott van, amikor tudjuk, hogy mi történik körülöttünk, vagy akkor is, amikor az életünknek már egy olyan szakaszába érünk, amikor nehéz elfogadni a változásokat. Számomra ebben van ennek a mondatnak az ereje. Aztán ott van az enyém vagy. Talán ez az ige legszemélyesebb mondata. Azt mondja ki, hogy Istenhez tartozunk. Nem azért, mert ezt kiérdemeltük, nem azért, mert hasznosak, erősek vagy önállóak vagyunk, hanem mert ő teremtett, megváltott és néven szólított bennünket. És ennek különös jelentősége van az életnek abban a szakaszában, amikor sok minden megváltozik. Amikor megfogyatkozik az erő, romol az egészség, szűkül az önállóság, és egyre több dologban mások segítségére szorulunk. De van valami, ami mindettől nem változik meg, hogy a mi egészségi állapotunk, vagy a mi kiszolgáltatottságunk megváltozik, és ez az, hogy Isten ugyanúgy magáénak vallja az embert ebben a helyzetben is. És azt gondoltam, és talán ezért is választottam ezt az igét, mert keresztény intézményként nekünk ebből kell kiindulni. A ránk bízott ember, aki beköltözik, nem egyszerűen lakó, nem egyszerűen ellátott, nem egyszerűen gondozott, hanem egy olyan ember, akit Isten jól ismer, nevén szólít, és magáénak mond. Ez pedig számunkra is mérce. Arra kötelez bennünket, hogy az ember méltóságát akkor is tiszteletbe tartsuk, amikor egyre több segítségre szorul. És amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk javítani az itt élők életminőségén, akkor ennek ezt kell jelenteni, hogy meghallgatni őket, komolyan venni a véleményüket, meghagyni a döntések lehetőségét mindabban, amiben lehet, hogy ne csupán elszenvedői, hanem továbbra is alakítói legyenek a saját mindennapjainknak. Mert az enyém vagy végső soron arról a kapcsolatról beszél, amelyet sem az életkor, sem a betegség, sem emberi erőfogyása nem tesz semmissé. Nagyjából ez volt az ige, amit választottam, és amiről szólni kívántam a jelenlévőkhöz. Ezen kívül természetesen megszólítottam a munkatársaimat is, hiszen nagyon jól tudom, hogy nap mint nap milyen nehéz az a feladat, amit elvégeznek. És tudom, hogy vannak fárasztó napok, vannak az intézményeinkben is létszámgondok időnként, vannak nehéz helyzetek és konfliktusok, és van úgy, hogy egyszerűen csak túl sok feladat jut egy-egy emberre, egy-egy munkatársra. Ezeket a feladatokat, ezeket a gondokat vezetőként azt gondolom, hogy komolyan kell vennem, és ezekkel is foglalkozni kell. Éppen ezért, amikor a következő évekről gondolkodom, akkor itt a fenntarthatóság nem azt jelenti, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő anyagi körülmények, vagy az infrastruktúra, vagy a szakmai feltételek, hanem azt is jelenti, hogy lehet ezt a munkát hosszú távon vajon jól végezni, úgy, hogy közben ne fogyjanak el azok, akik végzik. Tehát nagyon fontos számunkra a munkatársaknak a megbecsülése, nagyon fontos az ő erkölcsi, anyagi elismerésük. Mert van az az egyéni bánásmód, amihez nem elég a szakmai tudás, hanem kell hozzá az idő, a figyelem és a türelem is a részükről. Aztán szóltam a lakókhoz is néhány szót természetesen, akiknek megköszöntem a bizalmát, azt a bizalmat, amit belénk helyeztek az intézményünk felé, és azt a bizalmat, amivel a hozzátartozók bennünket megjutalmaznak, amikor a számukra legdrágábbat, a saját rokonukat, édesanyjukat, nagyszüleiket ránk bízzák. Nagyon sokszor az intézményünkben nem is a jelentésekből tudjuk meg, hogy hogy működik egy intézmény. Elég leülni egy kicsit beszélgetni egy-egy idős lakóval, aki elmeséli a napját, elmondja a történetét, akár a saját élettörténetét, de elmeséli azt, hogy mi történt vele aznap, előző nap, milyen programon vett részt, minek örült, mi volt a bánata, mire vágyik, és azt gondolom, hogy ezekből lehet megismerni igazán az intézményt, hiszen az ott lakóknak is lehet véleménye, lehet humora, sőt, nagyon jó humorúak egyes lakóink. Lehet egy rossz napja, lehet egy ragaszkodása, és fontos az, hogy őt is komolyan vegyék. Úgyhogy nagyon könnyű azt mondani, hogy mindent megteszünk az idős lakóinkért, de ez nem a hétköznapokban azért nem olyan egyszerű, mint ahogy mi ezt kimondjuk, és éppen ezért nem szerettem volna nagy ígéretet tenni a következő 20 évre, de azt azért elmondtam munkatársaknak, jelenlévőknek, hogy nagyon szeretnénk, hogy azt az egy gondolatot magunkkal vinni, hogy amit teszünk, annak a középpontjában az ott élő ember legyen mindig. És hogyha erre gondolok, akkor azt mondom, hogy ez nem csak elvben, nem egy szakmai programban kell jelen legyen, vagy egy alapítókiratban, hanem egy átlagos hétfő délelőttön is így történjen, nem csak egy ünnepség alkalmával. És hogyha 20 év múlva is erre jó lelkiismerettel tudunk igennel válaszolni, akkor azt gondolom, hogy jól cselekedtünk. Egy ilyen alkalom, jubileumi alkalom ünnepségén azt gondolom, hogy az első szó a hálaadásé. Hálát adtunk ennek az intézménynek a megalakulásáért, a 20 év alatti fennmaradásáért. Hálát adtunk azért, hogy a tiszánineni református egyházkerület ilyen gondos gazdája ennek az intézménynek, hogy fejlődhet, és egyre jobb híre van. A Borsod-Gömöri református egyházmegye elnökségének is hálával tartozunk, hiszen folyamatosan vigyázó szemüket rajta tartják az intézményünkön. de hálát kell adnunk azokért, akik létrehozták ezt az intézményt. És amint később megtudtam, az intézményben több vezető is volt, 3 vezető, az ő munkájukért is hálaadás. Hála a lelkipásztorokért, akik a lelki vezetést végezték ebben az intézményben 20 éven keresztül. Azokért a munkatársakért, akik a legjobb tudásukat tették bele a feladatokba.
2: Az elmúlt percekben Molnár Ildikóval, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával, Kisnéveres Viktória beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Pályakezdő fiatalokat segít a JobDrop csapata Kolozsváron. A hiánypótló kezdeményezést Gebe Zoltán szabadúszó újságíró indította, ismerőseit is bevonva pedig egy olyan közösséget hoztak létre, ahol tanácsokat fogalmaznak meg, közösségi média felületeiken pedig munkalehetőségeket és pályázatokat gyűjtenek össze a fiatalok számára. Emellett egy személyre szabott 10 fős támogató programot is elindítottak, amely a pályakezdésben nyújt segítséget. A projekt az alapítóval, Gebe Zoltánnal beszélgetett Pilbák Kincső.
2: A JobDrop egy olyan közösség, amely a Kolozsváron élő pályakezdőket és szabadúszókat segíti. A projektről Gebe Zoltán alapítóval, szabadúszó újságíróval beszélgettünk. Üdvözöllek!
3: Üdvözlök én is mindenkit!
2: Hogyan néz ki ez, hogyan működik ez az egész kezdeményezés, közösség?
3: Nos, a JobDropot én magam hoztam létre néhány héttel ezelőtt, és először csupán egy Facebook csoportként indult, aztán amikor már csatlakoztak mások is, akik többnyire barátaim meg személyes ismerőseim, akkor együtt eldöntöttük, hogy ezt az egészet fejleszteni kéne, és ki kéne lépni több platformra. Jelen pillanatban úgy működünk, hogy elsősorban az a célunk, hogy minél több munkalehetőséget osszunk meg a tagjainkkal, így megkeressük azokat, amelyek leginkább megfelelhetnek a pályakezdőknek, vagy azoknak, akiknek nincsen még tapasztalatuk a saját szakmájukban. Emellett meg szoktunk osztani pályázatokat is, amelyekre freelancerek, tehát szabadúszók is jelentkezhetnek.
2: És hogyan néz ki ez az egész? Felveszitek a kapcsolatot a hirdetőkkel is, vagy egyelőre csak a keresők felé szóltok?
3: Jelen pillanatban még nincs komolyabb kommunikáció cégekkel, de tervezzük a jövőbe ebbe az irányba is bővíteni a projektet, hogy minél inkább ne csak a pályakezdőkkel, hanem a cégekkel is kommunikáljunk, és akkor így össze tudjuk kötni őket. Egyelőre viszont csak a gyűjtésről szólt az elmúlt néhány hét.
2: Kikből áll a csapat, és hogyan jött az egész ötlete, ennek mi motivált?
3: Már régóta figyeljük mi pályakezdők, hogy mennyire nehéz munkát kapni kb. Minden szakmában manapság fiatalként, ezért úgy gondoltuk, hogy az országban nagyon sok minden nem fog javulni most a következő hónapokban, talán években sem. Ez ügyben így szükség lehet egy olyan kezdeményezésre, ahol egymásnak is segítünk, és egymás számára is megkönnyíthetjük a keresés folyamatát. Hogy kikből áll a csapat, hát elsősorban ugye én alapítottam, másodiknak egyik kiváló barátom, sok tapasztalattal rendelkező adminisztrátor kollégám Terjei Patrik lépett be, utána őt követte marketingesünk Darko Kinga és a videós projektmenedzserünk Ceglédi Roli. A másik két tagunk itt, mint pályakezdőkről beszélünk, pedig akik ezen a héten léptek be, Dallós Viktória Dóra, aki szintén a social médiával fog foglalkozni, valamint Péntek Ábel, akire majd valószínűleg rábízzuk a cégekkel való kommunikációt is, amikor elérjük azt a szakaszt.
2: És mit láttok, mi a legnagyobb kihívás így a pályakezdők körében?
3: Amiről nagyon sokan beszélnek, az az, hogy amikor bármilyen felületen munkát keresnek maguknak, akkor azzal találkoznak, hogy szinte minden posztra már kérnek eleve 2 év tapasztalatot különböző szakterületeken, és így nagyon nehéz számukra elhelyezkedni, nehezen találkoznak azokkal az ajánlatokkal, amelyek tényleg kedvezőek lennének nekik, és úgy véljük, ezekből valóban kevés van, ezért egy eléggé hosszú folyamat, és nagyon részletes keresés kell ahhoz, hogy megtaláljuk ezeket.
2: Jelen vagytok Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Hogyan néz ki az ottani kommunikációtok?
3: Nyilván minden platformot, tehát a felsorolt platformokat különböző dolgokra kell használni. A legszervezettebb módon Facebook csoportban tudunk működni. Itt meg tudjuk kérdezni az embereknek a véleményét is szavazások formájában, hogy őket mi érdekli, meg hogy elsősorban milyen munkalehetőségekre vágynak. Ez alapján fogjuk majd a jövőben összerakni, hogy mi legyen a prioritás számunkra megosztásnál. Instagramon és TikTokon főleg a videós tartalmakra, vagy az ilyen short tartalmakra fogunk ráállni. Nyilván itt ismerjük ezeket a platformokat, tudjuk, hogy nagyon kevés idő van megragadni az embereknek a figyelmét, ezért ennek megfelelően pörgős tartalmakkal kell készülni, és ezeknek a lényege inkább az, hogy a JobDropról minél többen tudomást szerezzenek, és minél többen halljanak a közösségről, mert bővítés nélkül ugye nekünk is nehéz fejlődni.
2: Igen, voltak ilyen szavazások a Facebook csoportban, ahol felmértétek, hogy kit milyen szakterületek érdekelnek, ebből mi a tapasztalat, mik iránt érdeklődnek inkább a mostani pályakezdők?
3: Szakterületek szempontjából eléggé vegyes így a csoportoknak az érdeklődése. Vannak olyanok, akik a grafikai pálya iránt érdeklődnek, de nagyon sok a marketinges, pénzügyi pálya iránt érdeklődő. Nyilván ez attól is függ, hogy ki mit végzett egyetemen, és ugye tudjuk, hogy a pénzügy, például a Bábesen már hosszú évek óta, jól tudom, akkor a legnépszerűbb szak, szóval ez visszaköszön a szavazásokon is, de emellett még több mindent is felmérünk, például, hogy milyen formában szeretnének dolgozni, és talán ez volt az egyik legérdekesebb tapasztalat, hogy sokan már nem a 8 órás munkaidőt preferálnak hosszú távon, hanem ilyen projekt formában, időszakos projekteken dolgoznának.
2: Létrehoztatok egy JobDrop Compass nevű programot is, erről mesélnél kérlek.
3: Igen, ez a Compass-t iránytű nevű programunk arról szól, hogy legalább 10 résztvevővel dolgozunk, mert ennyire van jelenleg kapacitásunk, de amennyiben valaki munkát kapna a résztvevők közül, kibővítenénk, szóval ez arról szól, hogy először első körben egy kérdőívvel felmérjük egyénileg, hogy ki milyen szakterületen szeretne elhelyezkedni. A második fázis, ez egy személyes interjú, ez már kb. Ilyen fél órás, ott pedig folytatjuk ezt a dolgot, hogy minél inkább meg tudjuk ismerni az embereknek az igényeit, így már a harmadik fázis sokkal egyszerűbb lesz, amikor személyre szabott ajánlatokat küldünk 3 hónapon keresztül, tehát maximum 3 hónapon keresztül a pályakezdőknek, és ennek a célja nyilván az, hogy minél többen kapjanak munkát közülük. Természetesen mi egészen az állás interjúig vagy a tárgyalásig tudjuk elkísérni őket, a többi rajtuk múlik, de mindenképpen szeretnénk segíteni és megspórolni az idejüket, hogy hatékonyabban tudjanak keresni.
2: És milyen visszajelzéseket kaptatok eddig akár a Facebook csoport tagjaitól, vagy akik tudomást szereztek erről az egész projektről?
3: Akik nekünk tagoknak személyesen visszajeleztek, azok arról beszéltek, hogy nagyon jó ötletnek tartják, és bizonyos szempontból hiánypótlónak is, mert látunk és ismerünk mi is olyan munkakereső portálokat, ahol különböző álláshirdetéseket gyűjtenek össze, de olyan közösség, ami ennyi mindennel foglalkozik, meg ennyi szektorát próbálja lefedni a témának, hát mi is keveset tudunk, és ezért érezzük úgy, hogy a tevékenységünket a jövőben is bővíteni kell, és minél több irányba elmenni.
2: Igen, itt már szó esett egy-két jövőbeli tervről, de így összefoglalnád akkor, hogy mik lennének a következő lépéseitek?
3: Most a következő 3 hónapban az lesz a fő cél, hogy ezt a Compass programot, amiről beszéltünk, azt sikerre vigyük, és hogy tényleg a jelentkezők minél nagyobb arányban találjanak munkát. Ezen kívül nem szeretnénk elhanyagolni azokat se, akik nem kerültek be ebbe a programba, a csoportba, és az aktivitást növelni szeretnénk. Év végére szeretnénk elérni Facebook csoportunkban legalább az 1000 tagot, Instán is szeretnénk megközelíteni az 1000 követőt, és azt szeretnénk, hogy Kolozsváron nagyon sokan halljanak erről a kezdeményezésről. Ami a következő évet illeti, itt még óvatosan fogalmaznék, mert ugye a programoknak a sikerességétől sok függ, meg fogja nekünk is mutatni, hogy milyen irányba érdemes menni, és milyenben nem. De a lényeg az, hogy hosszú távon ne csak egy közösséget alakítsunk ki, hanem egy olyan hálózatot is, ahol a tagok akár egymással is dolgozhatnak, vagy egymást is segíthetik abban, hogy megtaláljuk a nekünk legmegfelelőbb munkát.
2: És ha jól értettem, ez elsősorban magyar nyelvű pályakezdőknek szól, gondolkodtok-e azon, hogy kiterjesszétek a román, esetleg az angol nyelvű pályakezdők számára is?
3: Igen, ez terve van jelenleg. Most azon vagyunk, hogy jelenleg elsősorban a magyar vonalat indítsuk be rendesen, de így néhány hónapon belül szeretnénk, hogyha ebből lenne egy olyan kezdeményezés, ami a románokhoz és a Kolozsváron végzett, vagy még mindig egyetemista külföldiekhez is eljutna, valamint azt se zárjuk ki, hogyha találunk megfelelő partnereket, olyanokat, akik önkéntesen beszállnának, hogy más városokba, romániai városokba átvigyük ezt a kezdeményezést.
1: Az elmúlt percekben Gebe Zoltánnal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Lénárt Vandától. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. Az Európai Uniós Források magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzés összefoglalója szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthetik a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem teremtenek új reálgazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós forrás 2026-ban és 2027-ben 0,1–0,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás, írja a gazdaságkutató elemzése. A nagy olajipari társaságok rendkívüli nyerességének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége, és az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállítási költségeinek támogatását javasolja, közölte a szövetség. A nemzetközi geopolitikai helyzet és a magas üzemanyagárak jelentős rendkívüli nyerességet biztosítanak a nagy olajvállalatok számára. Ezzel párhuzamosan a hazai kis- és középvállalkozások, köztük a független benzinkutak, kisboltok és magánfuvarozók, a növekvő költségek, az ellenük alkalmazott árprés és az inflációs nyomás miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetsége. Közleményükben kiemelték, céljuk a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása, a magyar vállalkozások megőrzése és az üzemanyagkereskedelemben tapasztalható piaci erőfölényből eredő hátrányok mérséklése. A kialakult piaci helyzet nem eredményezheti a független magyarországi kisvállalkozások, a mezőgazdasági termelők és a közlekedési szolgáltatók ellehetetlenülését, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetségének közleménye. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Ratecki Andrást választotta meg kedden az országgyűlés, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. A Mi Hazánk által ajánlott Ratecki Andrást egyetemi oktató, korábbi rádiós vezető megválasztására 189 igen és egy nem szavazat érkezett, tartózkodás nem volt. A Fidesz által javasolt Szabó László kommunikációs szakember, producer 52 igen, 131 nem voksot kapott, 7 tartózkodás mellett, a KDNP által jelölt Pindrok Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakemberre 53-an szavaztak igennel, 127-en nemmel, míg 9 képviselő tartózkodott. A döntéshozatal után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke közölte, mivel nem szavazta meg a parlament a két jelöltet, új jelöltet kell állítani. A döntéshozatal követően letette esküjét a média tanács frissen megválasztott tagja. Az építőipari vállalkozásoknál 2026-ban fizetett bruttó átlagbérek alapján Magyarország a régió középmezőnyének felső részében helyezkedik el. Ezt közölte a Bérek Nemzetközi Versenyképességének értékelése alapján az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szakszövetség felmérte a magyar vállalkozásoknál idén fizetett bruttó átlagbérek alakulását, és mindezt összevetette a visegrádi országok, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, valamint Németország építőipari bérszintjeivel. Mint írják, a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben, például projektmenedzserek, építésvezetők esetében meghaladja a szlovák szinteket, egyes kategóriákban, mint a cégvezetőknél, szakmunkásoknál megközelíti a lengyel és a cseh béreket, ugyanakkor jelentősen elmarad a német építőiparban alkalmazott bérektől. Megállapították, hogy a vezetői munkakörökben a magyar átlagos személyi alapbér havonta 1 2430 forint, 4585 euró, amely gyakorlatilag megegyezik a lengyel vezetői bérsáv alsó határával, ami havonta 4580 euró, ugyanakkor elmarad a német vezetői és projektvezetői kategóriákban jellemző havi 5878-7961 euró közötti bérektől, írja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeto.
2: Kárpát-medence szerte népszerű a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akció, amelynek országos megnyitóját október 8-án csütörtökön a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották. Az esemény az Ökumenikus Ifjúsági Iroda, a Katolikus Egyház, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház összefogásával jött létre. Körülbelül 100 településen folyik a munka a háromnapos akció során, ahol nem csak az elvégzett feladatok jelentenek sikerélményt, hanem közösségek is szerveződnek. Az október 9-e és 11-e között zajló önkénteskedés szlogenje több vagy, ha adsz. A megnyitón, amelyet online adásban a határon túlról is nyomon követtek, köszöntőt mondtak az érintett egyházak képviselői. Meleg Attila, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, Juhász Ferenc, a Miskolci Esperesi Kerület esperese, a Mindszenty Katolikus Templom plébánosa, és Lukács Máté András, a Miskolc Belvárosi Evangélikus Egyházközség lelkésze. Elsőként Meleg Attila református lelkipásztort hallják. Azt a gondolatot idézném a köszöntőjéből, hogy itt való idők jönnek, amikor nagy-nagy szükség van az összefogásra.
3: Áldás békességet, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azért van hitvalló időszak, mert bár kompromisszumok nélkül most mindenkit közös munkálkodásra hívtak, és arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy a munkálkodásunkon keresztül a hitünk bizonyossága is meglátszódjon. És a bennünk levő világosságról, a bennünk levő Jézus Krisztusról, akár munka közben, akár az utcán, vagy bárhol vagyunk, legyünk készek mindig bizonságot tenni. És azért hitvalló időszak, mert most, amikor azt látjuk, hogy ebben a programban is a felekezetek együtt elkezdenek munkálkodni, akkor ez egy nagyon komoly üzenetet fogalmaz meg számunkra. Mégpedig azt, hogy nekünk tudni kell együtt dolgozni, de nem csak fizikai munkában, nem csak másoknak a megsegítésében, hanem abban is, amikor eljön majd az idő, és együtt kell bizonságot tenni Jézus Krisztusról, mert mindnyájunk számára ő az út, az igazság és az élet. A másik fontos dolog, amit látni kell, fel van bojdulva a világ. És számomra ez azt a látszatot kelti, és hiszem, hogy ez valóság is, amikor a népegyházi keretek jellege elkezd megváltozni. Már azt látjuk, hogy a mai modern fiatalságnak az a fajta vallási közeg és kultúra nem annyira vonzó, mint egy másfajta közösség és kultúra. Éppen ezért nekünk ki kell tudni lépni a templom falaink kívül, és bizonságot kell tudni tenni Jézus Krisztusról. És hogyha a bennünk levő világosságról elkezdünk beszélni, akkor a cselekedeteink összhangba kell legyenek a hitünkkel, azzal, amit mondunk, és meg fogja látni rajtunk a világ, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. Nem csak a cselekedeteinken keresztül, nem csak a hitvallásainkon keresztül, hanem így fogalmaz Jézus, akkor arról tudja meg a világ, hogy az én tanítványai vagytok, hogyha szeretitek egymást. Úgyhogy ebben a szeretetben, ebben a kompromisszum nélküli együttműködésben, ebben az új hitvalló időszakban merjük felvállalni Jézus Krisztust, mert ő az út, az igazság és az élet.
2: És egy nagyon fontos üzenete ennek a 72 órás munkának, hogy ez így lehet generációk között.
3: Az egyik legfontosabb üzenete, ugyanis akkor, amikor azt látjuk a mai modern társadalomban, hogy elkezd távolodni a generáció egymástól, az idősek a fiataloktól és fordítva, akkor olyan módszereket találnak ki és alkalmaznak, amin keresztül együtt tudnak munkálkodni. Együtt tudnak olyan örökségeket átadni egymásnak, mert nem csak az idősek rendelkeznek már örökséggel, hanem a fiataloknak is vannak olyan örökségeik, kapott vagy szerzett örökségeik, amelyeket, hogyha megosztanak az idősebb társadalommal, az idősebb korosztállyal, akkor tudnak együtt dolgozni, együtt örülni. És azt hiszem, hogy erre szükség van.
2: A 72 óra kompromisszumok nélkül főkoordinátora köszöntőjében elmondta, figyeljünk egymásra, és merjünk odalépni azokhoz, nem csak ebben a 72 órában, hanem a mindennapokban is, akik segítséget kérnek, és még inkább azokhoz, akik már kérni sem mernek. Knáb András Benedeket hallják. Mekkora az a kör, amelyet koordinálni kell?
4: Hát minden évben olyan 7-8 ezeres önkéntes közösséget fogunk össze, és számukra teremtjük meg azokat a keretfeltételeket, amit tulajdonképpen a 72 óra kompromisszum nélkül jelent. Ez egy önkéntes hétvég, amit minden évben október második hétvégén rendezünk meg a katolikus, református és az evangélikus egyházakkal közösen.
2: Ez egy nyugatról jött kezdeményezés, ahogy mondta a köszöntőjében. 2007-8 volt a dátum?
4: Akkoriban indulhatott, igen, a pontos kezdést amiatt nem tudom, mert volt, amikor azt hiszem, hogy csak szűkebb körben került megrendezésre, de az biztos, hogy ez most a 19. olyan alkalom, amikor így nagy országos szinten szervezzük össze az önkénteseket ezen hétvégek kereteiben.
2: Nagyon fontos az, hogy mire vállalkoznak, és ehhez az kell, hogy meglássuk, hogy mire van szükség. Mondjon néhány példát arra, hogy miben munkálkodtak ezek alatt az évek alatt.
4: Hát természetesen ugye ősszel nagyon sok ház körüli, vagy az udvarban föl lehető teendő, van őszi teendő. Értem ez alatt akár a falevélsöprést, vagy a kerteknek, akár iskolai kerteknek, vagy tankerteknek a felkészítését a téli időszakra. De emellett nagyon sok más egyéb teljesen különböző projektet is be tudunk vonzani a 72 óra keretei közé. Három nagy projekt csoportra szoktuk osztani a projektjeinket. Az egyik, amit ugye említettem, az ökológiai, ez a igazából a természet közeli, a teremtésvédelemmel kapcsolatos projektjeink. Egyébként ide tartoznak még akár a szemétszedés, vagy ehhez hasonló projektek. Emellett van egy fejlesztő csoport, ahol olyan projekteket gyűjtünk össze, amik kisebb felújításokkal kapcsolatosak, legyen ez akár egy templom kerítésének a lefestése, vagy egy iskolatantermének a kifestése, olyanok, amik azért egy hétvégébe azért beleférnek. És a harmadik az pedig egy nagyon érdekes, és általában ezek nagyon mélyre szoktak menni, azok a szociális projektek. A szociális projektek kapcsán olyan intézményekbe, idősek otthonába, vagy speciális iskolákba jutnak el az önkéntesek, ahova egyébként nagyon nagy szükség lenne, hogy minél többen betekintést nyerjenek ezen intézmények falai közé, és hogy tapasztalatot szerezzenek, akár abban, hogy az idősebb generációval, vagy éppen a valamilyen speciális életformát

0: készüljenek erre az eseményre. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezek a visszatérő önkéntesek igazi lendületet visznek évről évre ebbe a csodás kezdeményezésben.
1: Egy gyakorló kompromisszumos Treszkai Róbert, aki mindig elmondja, hogy nem lesz benne a 72 órába, és mindig belekerül. Hogy van ez?
2: Ez igazából minden évben úgy indul, hogy én azt gondolom, hogy már kiöregettem ebből, és át kellene a helyet adjam a fiataloknak. És minden évben felhív a főszervezőség, már az idejében eljutottunk arra szintre, hogy már nem kérdezik meg, hogy csatlakozok-e hozzájuk, hanem már kész tények elé állítanak, hogy akkor ne kezdjük a szervezést, és akkor miben tudsz nekünk segíteni. Úgyhogy így kénytelen vagyok minden évben 72 órázni.
1: Megragadott egy gondolat abba a köszöntőbe, amit mondott, hogy munkának indul és élmény lesz.
2: Ez így van, tehát az elején a fiatalok ezt teljesen úgy látják, hogy már megint van egy projektünk, amiben részt kell vennünk, mert az elején nem feltétlenül önszántóból indulnak el ebbe a projektbe, hanem leginkább az iskola csatlakozik, és bevonja az osztályokat is, így a fiatalokat, és ugye először a gyerekek csak azt látják, hogy ez egy ilyen közösségi program, amire már megint jönniük kell, de hogy elindulnak ezekkel a projektekkel, és meglátják, hogy milyen feladatokkal, vagy meglátják, hogy milyen feladatok vannak, ugye egyből megváltozik a véleményük, és lényegében a délelőtt folyamán még ez egy külön projekt, ez egy külön feladat, de ugye délutánra ez már egy közös élmény, hiszen együtt csinálják ezeket a projekteket, és igazából itt közösen, jókedvűen, és megérzik ők is, hogy mi az, hogy több vagy hatsz.
1: Hogyha ennek a 72 órának a korfáját próbálnánk felállítani, mi lenne az az átlag életkor? Mit mondanak? Kik jelentkeznek a legtöbben?
2: Ugye ez leginkább a középiskolai fiatalokat szólítja meg az önkéntességre, viszont az egészen az óvodás korosztálytól a 30 éves korosztályig mindenki részt vesz segítőként, önkéntesként, és ugye pluszban koordinátorok azok ugye 30 év felett is vannak, mint például én is 30 év feletti vagyok, de ha nagyjából nézzük ezt a korfát, akkor a 16 az átlag életkor.
1: Milyen munkákat vállalnak általában? Most nézzük az idei esztendőt, mert tudom, hogy nagyon színes a paletta.
2: Leginkább ugye szociális, ökológiai és fejlesztő projektekben vesznek részt a fiatalok. Az idejében ugye van olyan területek, ahol elhagyott sírokat tesznek rendbe, templom udvart takarítanak, templom belsejét takarítják ki a fiatalok. Az iskolák körül nagyon sokat segítenek, elmennek idősek otthonába, ahol ugye különböző műsorokkal kedveskednek az időseknek. Ugye összekötik a fiatalok ezt az idősek világnapjával is, és ez egy nagyon jó alkalom, hogy találkozhassanak az idősebbekkel is, így külön műsorral készülnek, kézműves foglalkozásokat csinálnak együtt az idősekkel, és tényleg azt lehet látni, hogy a fiatalok és az idősebb korosztály az mennyire vidáman és mennyire boldogan tud együtt tevékenykedni és dolgozni, és igazán megható pillanatok szoktak ezek lenni.
1: A hétvégén zajlott a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű szociális önkéntes akció, amellyel felszeretnék hívni a társadalom figyelmét a fiatalok erejére, elkötelezettségére, lelkesedésére, segítőkészségére. Elhangzott összeállításunk az október 8-ai miskolci országos megnyitón készült.
3: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol jelképes pecséttel vette kezdetét a gyülekezet és új lelkipásztora Kukri Zoltán hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat ex-misszusként és iskolalelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
2: Barna Sándorral, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Mire gyűltünk itt ma össze?
3: Azt ünnepeljük, hogy a Hernád Németi gyülekezetre Istennek gondja van. Gondoskodott arról, hogy a földesi Nikátor Mária nagy tiszteletű asszony nyugdíjba menetele után fiatal lelkipásztora lehessen ennek a gyülekezetnek. Ebben Isten gondviselését látjuk.
2: Hogyan látja püspök úr, hogy most sok helyütt fiatalodik, úgymond a lelkipásztori tisztség? Mit szól hozzá, hogy így a kerületben fiatal a lelkészek.
3: Úgy is mutatnánk, hogy az élet rendje is természetes is lehetne, ha nem ismernénk a helyzetet, hogy a teológiákra való jelentkezés milyen kevés létszámúval tud a lelkészképzés folyni. Úgyhogy nagy dolog szerintem, hogyha a fiatal lelkipásztor itt, ami Tiszán Inneni egyházkerületünkben a jövőt lát.
2: És mivel, milyen igével készült az ige hirdetés kapcsán, püspök úr?
3: Ez alkalommal is igyekeztem a meghívón szereplő igét választani, ami a Ézsaiás próféta könyvének a 45. részéből a második vers, ami így hangzik: én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, a vaszárakat leverem. Egy erőteljes kép, erőteljes ígéret, ez arra nézve, hogy Isten előttünk jár.
2: Mit üzen, vagy milyen jó tanácsot adna a fiatal lelkésznek, ugye itt az előtte lévő lelkész házaspár 42-43 évig szolgált itt, ugye a Kukri Zoltánnak most kezdődik majd a szolgálat. Mit tudna neki tanácsolni?
3: Ennek az igének az alapvető üzenetét. Van egy szép jelképes mozzanata a beiktatásnak, amikor megkapja a beiktatott lelkipásztor a templomnak a kulcsát, és amikor belép az ember a templomba, akkor éli át, hogy előttünk jártak, előttünk szolgáltak, Isten már itt az itt élőket életét formálta, mi beállunk ebbe a szolgálatba, és akkor ugyanakkor az ige ugye azt üzeni, hogy én pedig előtted megyek a te dolgod, hogy hűséggel rám figyelj és kövess engem.
2: Balázs Pállal, a Szerencsi gyülekezet lelkészével, tiszteletesével folytatom az összeállítást. Milyen érzésekkel, milyen lelki töltettel érkezett ide tiszteletes úr Hernád Németibe?
4: Nagy vágyakozással, és köszönöm szépen a kérdést, ugyanis Kukri Zoltán 2 évig szolgált a Szerencsi gyülekezetben, nyilván az Ondi gyülekezetben is, és első éven ex-misszusként, 5. éves diákként, és utána pedig még egy esztendőt 6. éves gyakornokként, és én úgy gondolom, hogy nagyon jó szolgálati kapcsolatban voltunk, és a gyülekezetben ügyesen végezte a reabizott feladatokat, szolgálatokat, és hát örültem, amikor a meghívó megérkezett, szóban is, írásban is, meg digitális formában is, és örömmel érkeztem egy másik ex-misszussal, aki most már Kukri Zoltánnak az utóda.
2: Milyen érzés, úgymond egy gyakornoka megtalálta a helyét itt Hernád Németiben?
4: Istennek legyen hála és dicsőség, hogyha ebben egyáltalán nekem valami érdemem van, de tény és való, hogy szerencsén sok szolgálati lehetőség van, és én igyekeztem mindegyikbe bevonni Kukri Zoltánt, akár a hitoktatásba, akár az idősek otthona szolgálatába, és számos olyan réteg alkalmakba. Nyilván egy nagyon alázatos, szeretetteljes büszkeség van bennem, hogyha szabad ezt így megfogalmazni.
2: Milyen útravalót adna, mit üzenne Kukri Zoltánnak, hogyan kezdje, hogyan folytassa itt Hernád Németiben a lelkészi szolgálatot?
4: Alázattal, folyamatos felkészültséggel, készenlétben, úgyhogy az antennája az Úristen felé nyúljanak, és a szavai pedig a gyülekezet felé. Tehát ez a kapcsolat, ami annak idején ugye a prófétának ez volt a feladat, hogy szócső legyen, és az Isten szavát továbbítsa a nép számára. Én azt gondolom, hogy felkészültséggel, alázattal és a gyülekezettel közösen együtt ebben a szolgálatban állja meg a helyét.
2: Gaganec Zsolttal, a Hernádnémeti gyülekezet főgondnokával folytatom az összeállítást. Hogyan ítelték meg még a kezdetekkor, tiszteltes urat, úgymond, hogyan esett rá a választás?
5: Egyrészt tudtuk, hogy pataki diák. Tehát Patakon végzett a teológián, és hallottuk, hogy nagyon jó a szolgálata. Elmentünk megnézni a szolgálatát, beszélgettünk vele, aztán elhívtuk egy bemutatkozó istentiszteletre. Mi szerettük volna, hogyha a gyülekezetünk fiatal, lelkes lelkészt kap, és ezért szerettük volna, hogyha ő jön hozzánk el lelkésznek.
2: Az előző lelkész milyen alapokat fektetett rá?
5: Előző lelkész, mondhatom lelkész házaspár, nagyon sok és nagyon, nagyon jó alapokat fektetett le. 42 évig szolgáltak Hernádnémetiben, és gyakorlatilag a rendszerváltás óta minden, amit el lehetett követni egy református egyházközségben, elkövettek. Ezért nagyon nagy örömmel vettük át ezt az egész infrastruktúrát, és nagyon sokrétű feladatot bíztunk így az újonnan megválasztott lelkészünkre.
2: A gyülekezet hogyan fogadta az új lelkészt, hiszen ugye ma lesz a beiktatás, milyen hangulatban telik ez a mai esemény, illetve a gyülekezet hogyan fogadja Kukri Zoltán tiszteletes urat?
5: A gyülekezet nagyon nagy örömmel fogadja már, mivel több mint egy éve nálunk szolgál, nagyon jól megismertük. Nemhogy beilleszkedett, hanem szinte családtagja lett a gyülekezetnek, illetve az egész családja nagyon beilleszkedett a közösségünkbe, és nagyon jól szervezi a közösségünket. Most a beiktatási ünnepségre természetesen nagy izgalommal, de nagy örömmel is készülünk, mert hogy végre pont kerül egy folyamat végére, és minden szempontból hivatalosan lelkészünk lesz a gyülekezetben.
2: Kukri Zoltánnal, a Hernádnémeti gyülekezet lelkészével beszélgetek. Miről szól ez a mai istentisztelet?
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ugye itt egy beiktatás ünnepi istentisztelet az, ami előtt állunk bő másfél órával. Ez az egyik legnagyobb esemény egy lelkipásztor és egy gyülekezet életében, bár a gyülekezet elmondása szerint ez a lelkipásztornak az ünnepe, és a gyülekezet ilyenkor neki kedvez, körülötte forog tulajdonképpen. A beiktatás az tulajdonképpen a pecsét a gyülekezet és a lelkipásztornak a közös életére, a közös szolgálatukra, és ahogy az egyik tanárom mondta, hogy inkább kell a beiktatást isteni ígéretnek tekinteni, mint sem, hogy kötelességként tesz rá ezzel valamit az Isten a lelkipásztor és a gyülekezetre. Ugyanis ugye a beiktatás az tulajdonképpen egy kezdet, és amennyire bizonyos az, hogy most elkezdjük a közös szolgálatunkat úgy már hivatalosabban és beiktatva, annyira biztos az, hogy az Isten megadja a folytatást is a gyülekezet és a lelkipásztor közös szolgálatáról nézve.
2: Mennyire várta ezt a mai alkalmat itt Hernádnémetibe lelkészként, mennyire várta a beiktatást?
4: Hát ezt nagyon vártuk. Emlékszem, még tavaly a felszentelésem az nem járt ilyen izgalommal, illetve részemről nem volt olyan nagy boom dolog, de nyilván annak is megvan a jelentősége. Hát annyira vártuk, hogy a felszentelés követően a gyülekezet az mindig úgy jött felém, hogy akkor a beiktatással ne is nagyon várjunk, hanem minél hamarabb kerüljön is rá sor. Az a jó itt Németiben, hogy nem úgy álltak hozzá, hogy na, akkor tiszteletes úr kezdje el szervezni. Nyilván a rámeső részeket, időpontok lebeszélése, püspök úrral, lesperes úrral, az az én feladatom volt, de a többi minden, a nőszövetség az teljesen átvette, hogy mi legyen az étel, a vacsorán, az agapén, a szeretett vendégségem. Presbiterekkel szintén összeültünk, hogy akkor kinek mi lesz a feladata, sőt egészen odáig mentünk például, hogy kis névjegykártyákon fog majd szerepelni a nevük, illetve beosztásuk, hogy bárki számára itt elérhetőek legyenek, tehát hogy teljesen, mert érezzük azt, hogy ez a beiktatás egy óriási esemény közösen, tehát a gyülekezet és lelkész életére nézve, és ahogy minden istentiszteletet is, ezt is úgy akarjuk, hogy minél inkább rendben menjen végig, tehát a szép rend és az ékes rend.
2: Gyülekezet hogyan éli meg ezt az egész eseményt? Említette, hogy hát azért nagyon sűrök forog. Mikkel készülnek, milyen feladataik voltak? Egyáltalán egy lelkész beiktatást itt Hernád Németiben a gyülekezet miként éli meg?
4: Ugye ez nekik új dolog, mert az elődöm, nagy tiszteletű földesiné kántor Mária, ő 43 évig szolgált itt, tőlem is ezt várják egy hosszú ideig. Az érdekes volt, amikor beiktatásról beszéltünk, hogy hú, nagyon várjuk, de fogalmunk nincs, nekem sem, hiába részt vettem már, hogy amúgy miből is áll ez az egész szerveződés. Aztán, hogy én is elmentem egy-két beiktatásra, onnan már volt tapasztalat, és akkor megbeszéltük, hogy akkor hogyan is kell ezt felépítsük. A gyülekezetünk nőszövetsége, az ugye többször tartottunk rendkívüli nőszövetségi gyűléseket is, ahol volt, amikor csak arról volt szó, hogy akkor hol fogunk majd találkozni, hol lesz a gyülekező, azt, hogy rendezzük be, tehát nagyon részletekben menően próbáltak odafigyelni arra, hogy minden a helyén legyen. Emellett ugye a több gyülekezeti tag, akik például nem tudnak itt lenni minden egyes alkalmon, de gyülekezeti tagok, tudtuk azt például, hogy szükség lesz időzőjeles üdítőitalokra, ők jöttek és azt mondták, hogy tessék, tiszteletes úr, ez a te beiktatásodra. És ami érdekes, itt Németiben most mentem el először egy fodrászhoz, és azt mondta, hogy ez ajándék most a te beiktatásodra, és így az ünnepségre nézve. Nagyon szívükön hordják, imádkoztunk és érte nagyon sokat, és már augusztus végén mi megkezdtük a, hát úgymond az ezzel kapcsolatos beszélgetéseket, tárgyalásokat, hogy minden időben legyen kiküldve az egyház megyében, időben legyenek felhívva azok, akiket én szeretnék, hogy köszöntést mondjanak, és mindig érdekes, hogy jó értelemben számon kértük egymást, hogy akkor megvan ez? Vagy alakult-e valami más irány, amit szintén le kell fedjünk.
2: A gyülekezettel mióta munkálkodik együtt, és milyen itt Hernád Németiben a gyülekezettel együtt munkálkodni?
4: Először is arról beszélnék, vagyis egy mondatot, hogy ugye, amikor Németibe költöztem, akkor azonnal éreztük azt, hogy otthonról haza érkeztünk, hogy én kárpátaljai származású vagyok, előtte Szerencsén éltünk 2 évig. Egy olyan közösségbe csöppentem bele, ahol az emberek tudnak közösen gondolkodni. Tehát ha bármi felmerül egy kérdés, akkor ott nem az van, hogy akkor tiszteletes úr mondja meg, meghallgatnak, ha jónak látják, akkor igen, de nem félnek azt mondani, hogy akkor tiszteletes úr, nem biztos, hogy ezt így kellene, hanem nézzünk valamilyen más irányt. Tehát az, hogy egy lelkész és a gyülekezetek közösen dolgozik, nem szól bele a másik munkájába, hogyha az ki van adva, hogy na, akkor ez a tied. Jó, ellenőrizzük, átbeszéljük, de hogy engedni azt, hogy érvényesüljön mindenki, az itt Németiben nagyon jól működik. Hát nyilván ennek megvan a háttere is, ugye itt az én elődöm 43 évig volt, tehát megvan a tapasztalat, tehát bele is kellett csak álljak tulajdonképpen, és megélni azt a tehát isteni meglepetést, hogy tessék, itt lehet együtt csinálni, akár szolgálati területeket, nézve, hogy milyen irányba tudunk elmenni az ige hirdetését tekintve, vagy akár egy programszervezés tekintetében.
2: A gyülekezet az mennyire aktív, milyen szerveződések vannak, itt említett, hogy van nőszövetség is, esetleg még ezen kívül miket tudnak szervezni, vagy milyen kis csoportok alakulnak itt a gyülekezeten belül?
4: Ami egy új dolog, az 2025-ben kezdtük, ugye nálam az a gyakorlat, vagy úgy próbálom megvalósítani, hogy azok a fiatalok, akik lekonfirmálnak már a gyülekezetben, hogy ne kikonfirmálás legyen belőle, ezért ők azzal, hogy lekonfirmálnak, ők lesznek az ifisek. Tehát az ifis csoport általában péntekenként működik ez az alkalom. Ez úgy néz ki, hogy vagy itt vagyunk egy nagyobb gyülekezeti épületben, például lesz ott pippongasztat, tehát egy szabadabb, szabadidőklub-szerű dolog, ahol Isten igéje van, és olyan témákkal foglalkozunk, ami hozzájuk közelebb áll, és akkor azt beszéljük át, elmondva egymásnak saját meglátásunkat, még ha az nem is illik bele, úgymond a sorba. Emellett ugye ott van a nőszövetségi alkalom, amit említettem, vasárnapunként délben az Úrnap istentisztelettel párhuzamosan van egy gyermekistentisztelet is, itt 2 hitoktatónk dolgozik, és most hála Istennek ilyen 9-10 gyerek is szokott lenni, mert volt egy stabil 3-as felállás, abból egy az én kislányom volt mindig, de jól látni azt, hogy jönnek a szülők, és együtt jönnek át a gyermekekkel az Isten tiszteletre. A szerveződések még, ami mindenkit összefog, például most november 7-én úgy néz ki, hogy sikerül szózni egy gyülekezeti disznóvágást, ehhez már az áldozat is megvan, sőt már nem egy konkrét megszervezett ülés, de már hívjuk egymást, hogy akkor mire kell odafigyelni, mikor kezdjünk el vásárolni előtte, és hogy mit.
2: Akkor egy kicsit átkanyarodva elő életére, tiszteltes úrnak, Isten hogyan, miként szólította meg?
4: Magam is ugye olyan közegből jövök az én kárpátai fornosi anyagyülekezetemből, ahol tulajdonképpen az ifiben nőttem fel, tehát ott péntekenként ifjúsági, bibliaóra, vasárnap szabadidőklub, ahol kisifi, nagyifi együtt találkozott. És volt egy evangelizációs hét, azt hiszem, hogy 18-ban, nem akarok hozni, de körülbelül 18-ban volt, előtte egy ilyen 15-ben, ahol Mózes elhívása volt egy szerda délutáni előadásnak a témája, és akkor én már gondolkodtam abban, hogy szeretnék szolgálni. Ezt az ifiben én már el is kezdtem, mint ifi vezető, de akkor látva Mózesnek a példáját, hogy egy ember egy nagy közösséget vezet, ez nekem valahogy szimpatikus lett. És ugye akkor gondolkodva az jött elém, hogy ez tulajdonképpen a lelkész és a gyülekezetnek a kapcsolatát fedi le, és onnantól kezdve nem akartam elsietni, tehát rengeteget imádkoztam, hogy ne az legyen, hogy csak belemegyek, és akkor majd pályát váltok, hanem rengeteget imádkoztam ezért, és már úgy indultam neki a Kárpátalján a felkészítőnek, vagy előkészítőnek, aztán majd végeztem a teológiát, hogy én meg voltam arról győződve, hogy én gyülekezeti lelki pásztor szeretnék majd lenni. És akkor így 2017 szeptemberében kezdtem meg Sárospatakon a Református Hittudományi Egyetemen, amit 24-ben fejeztem be, 25-ben szenteltek fel, és akkor most lesz a beiktatásom.
2: Szolgáltam már esetleg máshol segédlelkészként, vagy a tanulmányok alatt valahol? Ezek milyen élménnyel töltötték el, miben segítették az útja során?
4: Az a meggyőződésem ugye, hogy gyülekezeti lelkipásztor is tapasztaltabb lelkipásztor szeretnék lenni, ez engem arra indított, hogy nem muszáj megvárjam a 6. évemet, ahol már ugye hivatalosan is kimegyek gyakornoknak, hanem én már 5. éven jelentkeztem a tanáraim felé, hogy szeretnék szolgálatot vállalni, és akkor szerencsém Balázs Pál nagytisztelet úr éppen gyakornokot keresett, és akkor én ott voltam 2 éven át, 22 és 23 évben voltam gyakornok, városi gyülekezet, én pedig ugye falusi emberként, és nagyon érdekes volt az, hogy nem úgy éreztem magam, mint Kismalasz a nagyvárosban, hanem Balázs Pál nagytisztelet úr mellett én megtanultam a precizitást például. Sőt, ami kifejezetten tetszett, az, ahogyan ő tanítja a gyakornokait, nincs az, hogy beledob a mély vízbe, hanem értsük jól, hogy megszeretteti az emberrel a szolgálatot, és legyen itt most szó a temetési szolgálatról is. Tehát nem az van, hogy akkor tessék tied a temetés, hanem elmegyünk együtt, te leszel az én kántorom, én majd prédikálok, kint is viszem tovább majd a liturgiát, aztán cserélünk fele-fele a szolgálat, és akkor, tehát nekem ez a tapasztalat, ez nagyon fontos volt és mérvadó, hogy ezt így kell csinálni. És magam is így vagyok például, hogyha látok a gyülekezetben olyan embereket, akiknél egyenes az irány, hogy miben lenne jó, akkor beszélek vele, és akkor tessék, akkor nézzük, nem egyből a mély víz, hanem akkor szépen mellettem, vagy amiben tudok, segítek.
2: És tiszteltes úr, hogyan került ide a Hernádnémeti gyülekezetbe? Említette, hogy volt itt is bemutatkozó Isten tisztelte. Erre hogyan emlékszik vissza? És hát úgymond a gyülekezettel való kapcsolódásra, miként történt ez meg?
4: Már szerencsém voltunk második évem, még az egységes vizsga előtt álltam, és akkor keresték innen Németiből Balázs Pál nagytisztelet úrat, hogy tudnak arról, hogy van itt egy fiatal lelkész, és szeretnének eljönni meghallgatni, és akkor ugye nagytisztelet úrral azt csináltuk, hogy akkor megbeszéltünk egy vasárnapi alkalmat, amikor én szolgálok, és akkor erre az alkalomra eljött innen a németi gyülekezetből a főgondnok és a fia, hogy velem beszélgessenek, mik a kilátások, mik a tervek, és így meghívtak egy bemutatkozó istentiszteletre, ahol még volt mellettem ugye 2 ember, Már nem emlékszem arra, hogy melyik volt az első időpont, mert két ilyen alkalom is volt, amikor bemutatkozó istentiszteletre került sor. Szolgáltam az alkalmon, és utána ugye átvonultunk egy kis terembe, ami most nekünk a gyülekezeti termünk, és ott ugye akik oda átjöttek, presbiterek, gyülekezeti tagok, ott feltették a kérdéseiket, hogy például mik a terveim arra nézve, hogy hogyan fogom a fiatalokat bemozzani a gyülekezetbe.
2: Milyen érzés volt bemutatkozni a Hernád Németi gyülekezetnek, illetve hogy akkor sejtette már tiszteltes úr, hogy akkor ide fog jönni lelkészként?
4: Sejteni nem sejtettem, de reméltem, mert szimpatikus volt a gyülekezet. Nagyon jogos volt az igényük arra nézve, ugye, hogy tényleg akkor nézzük a gyülekezet jövőjét, a fiatalok közötti szolgálatot, vagy például kérdésük volt az is, hogy fent tudom-e majd tartani, oda tudok-e figyelni a meglévő épületeinkre erre a nagy udvarra. És ugye a válasz nekem nagyon egyszerű volt, és tényleg őszinte, falusi ember vagyok. Tehát, hogy sőt, fizikai munkát nagyon szeretem. Most én például háztáji nyúlgazdaságom is van, mellette apró jószágot vagy tyúkokat is tartunk. Emellett talán ezt erősíti az is, hogy mögöttem van egy autószerelői szakközép, úgyhogy itt ezt is tudom folytatni. Tehát a fizikai munkát nézve az udvar rendezésében megállom a helyemet, ezt most talán már látják is és tanúsítják, viszont mondtam, hogy nem is ez a lényeg, hogy én mennyi erőt tudok beletenni, hanem az, hogy ismerjem meg az embereket. Tehát én tulajdonképpen itt beálltam egy kicsit a sorba, mert van egy református temetőnk, ott voltak munkások. Megbarátkoztam velük, továbbra is rendelkezésünkre álltak, jó kapcsolatban vagyunk, ők ezt tovább viszik. Leegyeztetjük, csinálják. Tehát az a jó, hogy nem minden nekem kell, hanem mindenre van szinte ember, vagy tudok keresni, és az a lényeg, hogy ilyen értelemben, vagy ilyen tekintetben kell odafigyelni a dolgokra, hogy meglegyen minden időben. Ha jeleznek valamit például, hogy tegyük fel a temetőben nemrég a csap tönkrement, szólnak többen is telefonon, oda is megyünk, és akkor lefedjük, mert van rá emberünk.
2: Milyen tervekkel készül itt a gyülekezetben? Ugye itt már megtapasztalta, úgymond az egy másfél év alatt, hogy milyen a gyülekezet, milyen jövőbeli tervek vannak?
4: Az egyik legfontosabb számomra, amit most még a két év alatt, bár nagyon terben volt, az a családok látogatása. Tehát tulajdonképpen többen valljuk azt lelkipásztorokként, hogy ez az alapja annak, hogy bárkit megismerjünk, mert megismerjük a történetüket, és ők is a miénket. És ez a gyülekezet építésében egy alap, a családlátogatások végzése. Emellett ugye a fiatalok körében is, itt még kicsit gondolkodok azon, hogy milyen irányba is menjek, mert tudom, hogy a fiatalok nagyon vevők a különféle programokra, hiszen ugye az élmény az, ami vonzza őket, viszont arra is figyelnem kell, azért 32 éves vagyok, és például engem már annyira nem vonz az, hogy minden csak programokról szóljon. Tehát, hogy megtalálni azt a helyes középutat, ami az ő igényüknek megfelelő, kielégíti azt, de hogy én sem menjek a rovására, és ne az legyen, hogy már hogy csinálom, de már nem őszintén. És az a jó itt a fiatalokkal, hogy amikor konfirmáció véget ér és lekonfirmálnak, akkor például már tegező viszonyban leszünk, tehát ezt ki kell érdemeljék, és nagyon érzik azt, hogy mennyire közvetlen vagyok, és őszintén tudnak beszélgetni, ami olyan dolgokról is, amiről a barátjuknak vagy osztálytársuknak éppenséggel nem. Tehát együtt mégis meg lehet beszélni, mégis lehet közösen szervezni, és akkor erre a közös szervezésre szeretném majd a közöttük lévő szolgálatot, vagy a velük együtt való dolgozást alapozni.
1: Pecsét a közös életre ünnepélyesen beiktatták Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Erről az alkalomról készített összeállítást Sütő Dávid Pelé.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Lénárt Vandától. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthon vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébániakertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben, csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár, Bereg, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetén 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra, házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve, például házassági szerződés alapján történt a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50%-ban megosztják egymás között a terhet, közölte Kármán András. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata, a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai szerint. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A kshingatlan.com lakbérindex havi adatai szerint Dél-Dunántúlon 3,7, Közép-Dunántúlon 2,2, Télalföldön 1,4, Pest megyében 1%-kal mérséklődtek a lakbérek. Október elején országosan több mint 15 000 kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9%-os csökkenés. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban erőteljesen szűkült a választék, a csaknem 4000 kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6%-os visszaesést jelentett. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent az albérlet árak középértéke, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérlet keresőknek Miskolcon is csak 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra még mindig lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A helyszínekre az erőművek éjszakája.hu oldalon lehet jelentkezni.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Sebestyén Márta, népdal énekesné munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Sebestyén Márta, a csodálatos hangú magyar énekesnő gyönyörű, lemeze mindig aktuális és sokat ígérő, mindig nagy öröm hallgatni. Lemezeit az autentikus népdaltól a modern feldolgozásig minden megtalálható felvételei között.

Nem mesterkélt, hanem nagyon eredeti. A dalok hallatán visszarepülhetünk a dalok forrásához. A modern közönség úgy tűnik, hogy nagyon értékeli ezt az eredetiséget.

0: Szenesáv című műsorunkat hallották, melyben Sebestyén Márta, magyar népdalénekes munkásságával ismerkedtünk meg röviden. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Lénárt Vandától. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben, csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár, Berek, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet,